0: Kedves hallgatók, most különböző nyelveken olvassák fel az evangéliumi részt, Máté evangéliumából, utána majd a Szent Atya katekézise következik.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlare del viaggio apostolico che ho compiuto dal 13 al 23 aprile.
0: Kedves testvéreim, jó napot és üdvözöllek benneteket! Ma arról az útról szeretnék beszélni, amelyet április 13 és 23-a között tettem. Négy afrikai országban, Algériában, Kamerunban, Angolában és az Egyenlítői Guineában. A pápaságom kezdetétől fogva gondoltam egy afrikai útra. Hálát adok az Úrnak, hogy megengedte ennek a megvalósítását, mint pásztor, hogy találkozzam és bátorítsam Isten népét, és hogy ezt az útat a béke üzeneteként élhessem meg egy olyan történelmi pillanatban, amelyet háborúk és a nemzetközi jog súlyos és gyakori megsértései jellemeznek. Őszinte köszönetemet fejezem ki a püspököknek, a civil hatóságoknak, akik fogadtak, valamint mindazoknak, akik közreműködtek a szervezésben. A gondviselés úgy akarta, hogy az első állomás éppen az az ország legyen, ahol Szent Ágoston helyei találhatók, vagyis Algéria. Így egyrészt visszatértem lelki identitásom gyökereihez, másrészt olyan hídakat jártam meg, olyan hídakat jártam be és erősítettem meg, amelyek rendkívül fontosak a mai világ és az egyház számára. Hídat az egyházatyák termékeny korszakához, hídat az iszlám világhoz, hídat az afrikai kontinenshez. Algériában nem csak tiszteletteljes, hanem szívélyes fogadtatásban is részesültem, és együtt megtapasztalhattuk, valamint a világnak is megmutathattuk, hogy lehetséges testvérként együtt élni, még különböző vallásokhoz tartozva is, ha felismerjük, hogy ugyanannak az irgalmas atyának a gyermekei vagyunk. Emellett alkalom nyílt arra is, hogy Szent Ágoston iskolájába lépjünk. Életének tapasztalata, írásai és lelkisége révén ő a keresés mestere, Isten és az igazság kereséséjé. Tanúságtétele ma különösen fontos a keresztények és minden ember számára. A következő három országban, amelyet meglátogattam, a lakosság túlnyomó részt keresztény, így a hit ünnepének légkörében meleg fogadtatásban volt részem, amelyet az afrikai emberek jellegzetes nyitottsága is elősegített. Én is megtapasztaltam, elődeimhez hasonlóan, valamit abból, ami Jézussal történt Galilea tömegei között. Látta, hogy szomjazzák és éhezik az igazságot, hirdette nekik, boldogok a szegények, boldogok a szelidek, boldogok a békességszerzők, és hitüket látva ezt mondta, ti vagytok a föld sója. És a világ világossága. A kameruni látogatás lehetőséget adott arra, hogy megerősítsem a közös elköteleződés felhívását a megbékélés és a béke érdekében, mert ez az ország sajnos feszültségektől és erőszaktól terhelt. Örülök, hogy eljuthattam Bamendába, az angol nyelvű régióba, ahol a közös béke munkára bátorítottam. Kamerunt Afrika kicsinyített másának nevezik természeti és erőforrásbeli gazdagsága miatt, de ezt úgy is érthetjük, hogy a kontinens nagy problémái is jelen vannak benne.
1: Quello di dare spazio ai giovani.
0: Az igazságos vagyonelosztás szüksége a fiatalok számára való térbiztosítása a korrupció leküzdésébe, az átfogó és fenntartható fejlődés előmozdítása, szembeszállva a neokolonializmus különféle formáival, egy előrelátó nemzetközi együttműködés révén. Hálás vagyok a Kamerunai Egyháznak és az egész népnek a szeretetteljes fogadtatásért, és imádkozom, hogy az egység szelleme, amely látogatásom során megmutatkozott, élő maradjon, és irányítsa a jövő döntéseit. Az utazás harmadik állomása Angola volt, egy nagy ország az Egyenlítőtől délre, több évszázados keresztény hagyománya, amely a portugál gyarmatosításhoz kötődik. Sok afrikai országhoz hasonlóan Angola is nehéz időszakon ment keresztül, a függetlenség elnyerése után, amelyet hosszú belső háború is súlyosbított, és ebben a történelmi olvasztó tégelyben Isten vezette és megtisztította az egyházat. Egyre inkább az evangélium szolgálatára, az emberi fejlődésre, a megbékélésre és a békére irányítva. Szabad egyház egy szabad népért. A Mama Maximai Mária kegyhelyén, ami azt jelenti, a szív anyja, éreztem az angolai nép szívének a dobbanását. A különböző találkozások során örömmel láttam sok szerzetest és szerzetes nőt minden korosztályból, akik a mennyek országának proféciái népük között. Láttam hitoktatókat, akik teljesen a közösségek javára szentelik magukat, idős emberek arcát, amelyeket a fáradtság és szenvedés formált, mégis az evangélium öröme sugárzott belőlük. Láttam férfiakat és nőket, akik dicsőítő énekek ritmusára táncoltak a feltámadt Úrnak, aki annak a reménynek az alapja, amely ellenáll az ideológiák és a hatalmasok üres ígéretei okozta csalódásoknak. Ez a remény konkrét elköteleződést kíván, és az egyháznak felelőssége tanúságtételével és Isten igének bátor hirdetésével, hogy felismerje mindenki jogait és előmozdítsa azok tiszteletét. Az angolai és más országok civil hatóságaival is megerősíthettem a katolikus egyház szándékát, hogy továbbra is hozzájáruljon ehhez, különösen az egészségügy és az oktatás területén. Az utolsó ország, amelyet meglátogattam, Egyenlítői Guinea volt, az első evangelizáció 170. évfordulóján. A hagyomány bölcsességével és Krisztus világosságával a guineai nép végigjárt a történelmének útját, és a pápa jelenlétében megújította elköteleződését, hogy egységben haladjon egy reményteljes jövő felé. Nem felejthetem el, ami a batai börtönben történt. A fogva tartottak teljes szívből énekeltek hála éneket Istennek és a pápának, és arra kértek, imádkozzam bűneikért és szabadságokért. Ilyet még soha nem láttam. Ezután együtt imádkoztuk a mi atyánkot a szakadó esőben, az Isten országa hiteles jeleként. Ugyancsak esőben kezdődött a fiatalok nagy találkozója a Batai stadionban. A keresztény öröm ünnepe volt, megható tanúságtételekkel olyan fiataloktól, akik az evangéliumban találták meg a szabad és felelősségteljes növekedés útját. Ez az ünnep másnap az eukarisztikus ünneplésben teljesedett ki, amely méltó lezárása volt az egyenlítő guineai látogatásnak és az egész apostoli útnak. Kedves testvéreim, a pápa látogatása az afrikai népek számára alkalom arra, hogy hallassák hangjukat, kifejezzék örömüket, hogy Isten népe lehetnek, és reményüket egy jobb jövő iránt, amelyben mindenki méltósága biztosított. Örülök, hogy ezt a lehetőséget megadhattam nekik, és egyben hálát adok az Úrnak mindazért, amit ők adtak nekem, felbecsülhetetlen gazdagságot szívem és szolgálatom számára.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese venuti dal Belgio, dai paesi.
0: Szívesen, szívből köszöntöm a francia nyelvi zarándokokat, akik Belgiumból, Hollandiából és Franciaországból érkeztek. Különösen a versailles plébániai csoportot és a különböző iskolák diákjait. Adja meg az Úr, hogy ezek az afrikai apostoli utak közvetítsék a hit örömét, amely szilárd reményben gyökerezik az élet viszontagsága jelenére is. Áldásomat adom rátok, és áldott Mária hónapot kívánok nektek. Kedves testvéreim, ma szeretnék beszélni a legutóbbi apostoli utamról, amely során 4 országba látogattam: Algériába, Kamerunba, Angolába és egyenlítői Guineában. Már pápaságom kezdetétől fogva vágytam erre az útra, és most szívből hálát adok az Úrnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy Afrikába találkozzam Isten népével, és megerősítsem őket hitükben, mint Szent Péter utóda. Ott létem célja az volt, hogy a világnak a béke üzenetét közvetítsem egy olyan időszakban, amelyet konfliktusok és a nemzetközi jog gyakori megsértései jellemeznek. A békére való felhívás mellett szóvá tettem azokat a súlyos igazságtalanságokat, amelyek ezekben a természeti erőforrásokban gazdag országokban fennállnak, és sürgettem a közösséget, a nemzetközi közösséget, hogy lépjen túl a neokolonialista szemléleten, és valós együttműködésre törekedjen. Ugyanakkor ez az apostoli út lehetőséget adott az afrikai népnek arra is, hogy hallassák hangjukat, és kifejezzék örömüket, hogy Isten népéhez tartoznak. Ezért hálát adok az Úrnak, mindazért, amit ők adtak nekem, a hit, a remény és a szeretet ajándékáit. Köszöntöm az zarándokokat, látogatókat, az angol nyelvűeket Írországból, Máltáról, Norvégiából, Nigériából, Indiából, Trinidad Tobagóból, Fülöp-szigetekről, valamint az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat. Mindnyájatokra és családjaitokra feltámadt Jézus örömét és békéjét kérem. Isten áldjon benneteket.
1: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, il viaggio apostolico in Africa è stata per me un'occasione gradita per ripercorrere.
0: Kedves német nyelvű testvéreim, az afrikai apostoli út számomra örömteli alkalom volt arra, hogy ismét Szent Ágoston nyomdokaiba lépjek. Ennek a nagy egyház tanítónak a példája segítsen bennünket abban, hogy keressük Istent, aki Jézus Krisztusban a bölcsesség és tudás minden kincsét és igazi békét ajándékozza nekünk.
1: Queridos hermanos y hermanas, quisiera hacerte de gracia.
0: Szent Atya, röviden összefoglalja a katekézisét most spanyol nyelven, mondja, hogy kegyelmi tapasztalat volt ez számomra, hogy pásztorként találkoztam Isten népével, és bátorítottam őket elsőleges célként Jézus Krisztus örömhírének hirdetésével és a béke üzenetének közvetítésével Algériában visszatérhettem a Szent Ágostonhoz kötődő lelki gyökerekhez, és megerősíthettem a fontos hídakat az egyház hagyományával, az iszlám világgal és az afrikai kontinenssel. Kamerunban megújítottam a megbékélésre, az igazságosságra, olyan kívásokkal szemben, mint az egyenlőtlenség és az erőszak. Angolában az élő egyházat szemlélhettem, amelyet a történelem megtisztított, és amely elkötelezett a béke és az emberi fejlődés előmozdítása mellett. Végül egyenlítői Guineában a reménnyel teli hit tanúja voltam, különösen a fiatalok és a leginkább rászorulók körében. Hálát adok az Úrnak ezért az útért, amely ajándék volt mind a meglátogatott népek, mind Péteri szolgálatom számára. Szívélyesen köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat, kérjük az Urat, hogy érintse meg. Mindenki szívét és értelmét, hogy az ő evangéliuma életükben valóra válhasson. Elnézést, fájdalommal és aggodalommal értesültem. A kolumbiai délnyugati régióját sújtó tragikus erőszakról, amely súlyos emberéleteket követelt, imádságban együtt érzek az áldozatokkal és családtagjaikkal, és mindenkit arra buzdítok, hogy utasítsa el az erőszak minden formáját, és határozottan a béke útját válassza. Az Úr áldjon meg benneteket, köszönöm szépen.
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo aumenti in voi il vigore della fede e della carità che alimentano propositi ed azioni di bene. Vi benedico di cuore.
0: Én megáldalak benneteket. Isten áldását kérem rátok.
1: Un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese.
0: Szívből köszöntök minden portugál nyelvű zarándokot, különösen a Lisszaboni Laura Vicuña kollégium csoportját, és a Rio de Janeiro-i Chiquinha Gonzaga zenekar fiataljait. Afrikában olyan egyházi közösségekkel találkoztam, amelyek mindegyike a maga módján egy élő hitről tesz tanúságot. Kérjük az Urat, hogy élessze újjá hitünket. Isten áldjon benneteket.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano.
0: Üdvözlöm az arab nyelvű híveket, különösen a Libanonból, Irakból és Szíriából érkezőket. A keresztény arra kap meghívást, hogy mindig bízzon Istenben, különösen a gyengeség és a szorongás pillanataiban, mert vele békében és biztonságban élünk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat és óvjon meg mindig minden rossztól.
1: Saluto cordialmente i polacchi.
0: Szeretettel köszöntöm a lengyeleket.
1: Oggi l'anniversario della liberazione del campo nazista tedesco di Dachau.
0: Ma Dachaui.
1: Celebrate la giornata del martirio del
0: német náci tábor felszabadításának évfordulóján, a lengyel papság vértanúságának napját ünnepítek a II. Világháború idején. Kérjétek a püspökök, papok és kispapok a 20. századi totalitarizmusok vértanúinak közbenjárását. Különösen a fiatalokért imádkozzanak, hogy bátran válaszoljanak Isten hívására. Mindnyájatokat megáldalak, áldásomat adom rátok.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Szeretettel köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
1: In particolare saluto le famiglie del movimento dei focolari.
0: A focolari mozgalom családjait.
1: I collaboratori del Regnum Christi.
0: A Regnum Christi munkatársait.
1: le parrocchie Santa Maria Assunta in Canepina e San Giovanni Battista
0: Santa Maria Assunta és a Colletortói Szent János plébániák híveit.
1: Saluto poi il Reggimento Lagunare Serenissima de Venezia.
0: Külön köszöntöm a velencei Serenissima Lagunári ezredet, a Pízai Ejtőernyős Kiképzőközpontot, és a Pesarói Páviai ezredet. Gondolataim végül a fiatalokhoz, betegekhez és az ifjú házasokhoz szólnak.
1: La liturgia celebra oggi Santa Caterina da Siena.
0: Szénai Szent Katalin, dobonkos tüzet és egyház tanítót ünnepli.
1: Cari giovani,
0: kedves fiatalok,
1: innamorati di Cristo,
0: legyetek szerelmesek Krisztusba, Caterina, ahogy Katalin is az volt, hogy lendülettel és hűséggel kövessétek őt.
1: Ammalati,
0: ti, kedves betegek, merítsétek szenvedéseiteket a megváltó vérének szeretett misztériumába, amelyet a Szénai Szent különleges áhítattal szemlélt, ti pedig, kedves ifjú házasok, kölcsönös szeretetetekkel legyetek Krisztus egyház iránti szeretetének jelei. Mindnyájatokra áldásomat adom.

0: kedves Mária Rádió hallgatók. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Imádkozzanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
2: Mária Rádió.
3: Kis tücsök, minden este itt ülök, álmosan hallgatom, hogy zenél a cimbalom.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma is a kis mesekönyvemből olvasok nektek valami olyanról, amit ti is átélhettek minden este és reggel. Figyeljetek csak, hogy járt Gergő, aki nem szeretett mosakodni. Elmesélem. Kismesének ma nem sok kedve volt mosakodni. Nem tudom, ez más gyerekekkel is előfordul. Anyukája nem szitte ezért, hanem csak ennyit mondott. Aztán nehogy megtelepedjen rajtad a Kosz király. Kosz király? Az meg kicsoda? Mereztette nagyra szemét Kismese. Az csak a kádban lehet elmesélni, mert azt mutatni is kell, mondta mesemama. Már ott is vagyok, ugrott a vízbe Kismese. Mese, Kismese fürdetése közben, címe Kosz király. Ismertem egy olyan szúrtos, maszatos gyereket, aki alig látszott ki a piszokból. Gergőnek hívták. Tudod, Kismese, Gergő nem szeretett mosakodni. Ha fürdetni akarták, mindig kiugrott a fürdőkádból, és elbújt az ágy alá. Így történt, hogy megtelepedett rajta a Kosz család. De nem ám akármilyen Kosz család, hanem maga a Kosz király. Sok száz Kosz gyerekével és egész udvartartásával együtt. A Kosz király legjobban Gergő hajában szeretett trónolni. Innen osztogatta parancsait. A Kosz gyerekek ellepték a kisfiú kezét, lábát, nyakát. Behasaltak a körmei alá, s a hajszálain himbáloztak. Igen, jól érezték magukat, és egyre jobban elszaporodtak. Még a fogain is elterpeszkedtek. Ahogy szaladgáltak Gergő bőrén, szurkálták, csípték, csiklandozták. Gergő hiába vakarózott, nem tudott megszabadulni tőlük. Nőttek, nőttek a Kosz gyerekek, be kellett őket iratni az iskolába. A Kosz iskolát Gergő fülében rendezték be. Kosz tanító bácsi arra tanította őket, hogy hogyan lehet leggyorsabban bepiszkolni a tiszta inget, besározni a fehér zoknit, összetintázni a kabátot. De megtanulták azt is, mitől kell félniük. A víz, szappan, fogkefe a halálukat jelenteni. Ettől persze Gergőnél nem kellett tartaniuk. Teltek, múltak a napok, egyszer Gergőjék kirándulni mentek a bőrzsönybe. Útjuk egy patak fölött vezetett át, szép kis fahídon. Ahogy Gergő felért a hídra, áthajolt a korláton, hogy megnézze magát a vízben. Amint meglátta az arcát, szúrtosan, piszkosan, maszatosan, úgy megijedt, hogy ilyetében beleesett a patakba, a víz majdnem ellepte. Ebben a pillanatban a Kosz király udvarában meghúzták a vészharangot. Segítség, baj van, jön az árvíz, mindenki meneküljön, amerre lát. A Kosz gyerekek felugráltak a padokból, ugráltak ki az ablakokon, másztak felfelé, Gergő feje bubjára, hát ha ott nem éri őket el a víz. Ekkor jött egy nagy hullám, és elborította Gergő fejét, s így a Kosz királyt egész népével együtt elsodorta az árvíz. Gergő pedig kimászott a partra, olyan tisztán, fehéren, hogy anyukája alig ismert rá. Olyan furcsa, jó érzés volt ez a tisztaság, hogy kedvet kapott hozzá. Attól kezdve minden nap maga mosakodott, szappannal, kefével, még a fogát is megmosta. Olyan tiszta lett, hogy még a sötétben is világított, és soha többet nem mert rámászni egyetlen kosz család sem. Kedves gyerekek, ajánlom, kérjétek meg anyukátokat, apukátokat, hogy az esti fürdetés közben meséljék el nektek ezt a történetet, és játsszátok is el. Nehogy a ti hajatokba is megtelepedjen a kosz király. Jó szórakozást kívánok nektek! Most pedig hallgassunk meg egy szép éneket, amelyik egy kis, tiszta hegyi patakról szól. Vajon mit visz a hátán? Forrás, hova fut a vized? Hallgassuk meg!

0: szép volt.
1: Elbúcsúzom tőletek. Szép, tiszta, vetett ágyat, és szép, tiszta gondolatokat kívánok nektek. Kedves hallgatóim, eddig tartott a gyerekek meséje. Műsoridőmből maradt még annyi, hogy a felnőttekkel is együtt lehetünk pár percet. Boldog tanáréveimből integet felém egy kedves tanítványom, Tibi. Hogy is volt? Vérszerződés. Mindennek Tibi az oka, aki ötödikes, és nem tud olvasni. Nem diszlexiás. Csak egyszerűen sosem gyakorolta, és így nem is tanult meg rendesen. Többszöri nekifutásra hoz össze egy-egy szót, de sosem biztos, hogy a végleges variációt. Ismerettségünk szavak nélkül kezdődött. Legalábbis részemről. Egyik ebéd utáni szünetben feltűnt, hogy az iskola udvar padján ül egy fiú és sír. Már az furcsa, ha egy fiú ül és nem rohangál. Közelebb megyek. Hosszú, pálcika formájú gyerek. Finom, szép arcú. Mellé ülök. Kérdem, mi a baj? Nem válaszol, csak sír, mint őszi réten a tücsök. Nem olyan sírással, mint akinek elvették a labdáját, vagy egyest kapott. Nem szívszaggatva, annál sokkal rosszabb. Úgy sír, ahogy az öregek, akiket senki sem lát. Magának. Reménytelenül. Kérdezgetem, találgatom. Nem szól, de nem is húzódik el. Értem. Nem elmondható. Talán az életét siratja. A jövőt lent. Ülünk csöndesen, válunkon sziklával. Nem sejtettem, hogy miattam sír, hogy napközibe kell járnia hozzám. Hogy ő az a gyerek, akiről kiderült, hogy már egy hónapja nem is ebédel, csak hogy ellokhasson a napköziből, az itt és otthoniak tudta nélkül. De most lelepleződött. A csapda bezárult. Behozták. Szívből utálja az egész iskolát, a tanulást, hát még a napközit. Meg is értem. Legalább életösztön van benne. Az sem volt mindig. Családja sérülése, a válás majdnem az életébe került. Érzékeny, szeretetre vágyó gyerek. Csöngetnek, sorakozó. Együtt indulunk. Egyszerre állunk meg. Nem bánjuk. Színe feketéről barnára vált. Azóta eltelt pár hónap. Tibi tűzpiros. Nem lehet nem szeretni, mármint egymást. De a tanulást hihetetlen mit művel. Koncentrálni egyáltalán nem képes, s a szív tiszta utálat megsokszorozza az eredménytelenséget. Amire néha órán odafigyel, az megy, de azon túl semmi. Ülni sem tud, hosszú keze lába állandóan a többiek hátába, fülébe, füzetébe, táskájába akad. Vihord, ugrál, könyve sincs itt, esze sincs itt. Ha rászólok, rögtön kiszalad, mint egy játékos pulikutya. Mosolyog, puszit dobál, bohóckodik. Nem lehet igazán haragudni rá. Szívét kitéve kunyerál percnyi szabadságot, lélegzetni életet. Nehéz eset. Legalább olvasni tudna. Gyakorolnia kéne sokat, de erre sem otthon, sem itt nem lehet rávenni. Egyik nap szikra pattant a fejemben. Tanulnak. Tibi, beszédem lesz veled. Azonnal becsapja a fordítva tartott könyvet, és hosszú léptekkel kirohan, hiszen szólították, mindenki hallhatta. Nem most, tanulj nyugodtan, majd napközi után. Mit tetszik majd mondani? Guvat ki a szeme. Az titok, csak négy szem közt lehet. Majd szétdurran a büszkeségtől, becsapódik a helyem elé, forog, dobol izgalmában. A többiek csak lesnek. De én hallgatok, mint a hegyek. Fél öt, Tibi egy perc alatt kisegíti az egész osztályt az ajtón, és visszarohan. Tudod, van egy problémám, kezdem. Gondoltam, megkérdezlek, nincs-e kedved segíteni nekem. De van, vágja rá holnapi lógás reményében. Mi az? Tudod, nekem nagyon fontos lenne, hogy minden nap tornázzam, de mire este hazaérek, én olyan fáradt vagyok, sok a dolgom is, így ez mindig elmarad, pedig az egészségem múlik rajta. Biztos hallottál a nagy jógikról, akik a hosszú bőtölést úgy bírják végigcsinálni, hogy összebeszélnek egy barátjukkal, éljen az a föld másik felén is, és egyszerre kezdik el. S az a gondolat, hogy a másik is most bőjtöl, erőt ad nekik. Sokkal többre képesek így, mint magukban. Arra gondoltam, kipróbálhatnánk mi is ezt, ha akarod. Megbeszélnénk, hogy te olvasol otthon minden nap negyed órát, hangosan, én meg tornázom fél órát. Egymás kedvéért. Persze, ez csak úgy az igazi, ha vérszerződést kötünk rá. Lenne kedved? Lenne, de hogy kötjük a vérszerződést? Kérdi kimerett szemmel. Azt majd holnap meglátod. Vállalod? Igen, izzik fel az első megdöbbenés után. Csak eltelt a nap, s újra kettesben. A szerződést megírtuk két példányban, ki mit vállal. Aláírtuk, s piros vérbe mártott ujjunk pecsétjével hitelesítettük. Igaz, a vér bugacvére, paprikás ízesítőszer, de ez mit sem ront a mágián. Utána vért ittunk két üvegkupakból, igazi megyvért. Mindez titok, sőt igen nagy titok. Tibi kizárólag annak mondhatja el, akinek ő akarja, de senki másnak. Tibi azóta olvas, és én tornázom. Ha Tibi kitart, hallanak még rólam az olimpián. Kedves hallgatóim, elbúcsúzom kicsiktől és nagyoktól. Ha szeretnének velem találkozni a Mária Rádió hullámhosszán, megtehetik. Jövő szombaton, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a mi szerető, megmentő, örökbefogadó Istenünk!

0: Május 4-e, Nagy Gáspár születésnapja. 2021-ben lenne 72 éves, mert 49-ben született. Ő a bátyám és az én születésem között született meg. És valóban azt a kort élte meg, amit én gyermekként és én felnőttként, azért áll a szívemhez annyira közel Nagy Gáspár, és azért, mert ő volt az igazság lelkiismerete abban az időben, amikor nem az igazságnak volt térnyerése, hanem a meghunyászkodásnak, a behódolásnak, a kiegyezésnek volt az ideje. De ő ezt nem tette. Ő az a költő, akinek egyetlen egy verse miatt, a Fiú naplójából című verse miatt, ami ma is el fog hangozni, még 1986-ban is leváltották a Tiszatáj egész szerkesztőségét, kirúgták őket, mert hogy megjelentették ezt a lelkiismeret vizsgálatra hívó verset. Vegyük elő Nagy Gáspár verseit, ezt javaslom, és mélyedjünk el ebben a nagyszerű műben, és az egész művészetben. Május 4-én, 1949-ben született Nagy Gáspár. A mai nap az ő napja, a mai nap költője sorozatban.
1: Nagy Gáspár, szabadítót mondani. Lefokozott szívűeknek. Valami szabadítót mondani a kapuk alatt. Görbe utcák körbefonnak bennünk. Vérágas szemekkel kétségbe esik a gyermek, lepréselt levelek albuma következetességre tanít, de a levelek már cégtáblákhoz szorulnak, több évre nyújtott ősz következik. Kell valami szabadítót mondani a kapuk alatt, mielőtt tompán becsukódnak.

Nagy Gáspár, Poetica Urania. Születtem csak nem a század felezési idejénél, a csak nem miatt lettem szabálytalan, szabálytalan költő. Egyetlen szabályom ebből következik. A teljes tudathasadás előtt minden óvintézkedés ellenére robbanok. Nagy Gáspár.

0: Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Nekem ez egy nagyon fontos ige, amit én először apukámtól kaptam meg. Volt egy emlékkönyvem kislánykoromban, odaírta be ezt az igét. És emlékszem, hogy akkor még nem pontosan értettem, hogy ez mit jelent, és ahogy nőttem föl, egyre inkább megtelt jelentéstartalommal, hogy ez mit is jelent. Nekem azért nagyon fontos ez az ige, mert tapasztalom és hiszem, hogy minden a szívből indul ki, ami azt jelenti, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy a szívünk milyen állapotban van. Tehát amikor csalódás ér minket, amikor megbántanak, amikor fájdalmak érnek az életben, mindannyiunknak kísértés az, hogy bezárjuk a szívünket és megkeményítsük magunkat. Ez sosem jó döntés. Volt, hogy már e felé elindult,

0: hogy óvjam a szívemet, nagyon fontos az ima, ahogy írja az ige, hogy folyton imádkozzunk, szüntelenül imádkozzunk. Ez nem csak egy lózunk, hanem azt gondolom, hogy lehet így élni, és én is szeretnék egyre inkább így élni. Ez abból is áll, hogy merjek konfliktust vállalni, én régen konfliktuskerülő voltam, és őszintén elmondjam azt, ami a szívemben van, legyen az éppen nehéz, vagy valami örömteli dolog.
1: Farkas Szilágyi Anna a 777 munkatársának gondolatait hallották.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek te

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Moré Balázs, kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, és a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist nyárodtak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz, ki tudja hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
4: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: isteni irgalom, a teremtő fönséges tulajdonsága.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a megváltó legnagyobb tökéletessége.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a megszentelő végtelen szeretete.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörisége.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
0: Bízunk benned.
4: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
0: Kegyelmezz nekünk.
4: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
0: Hallgass meg minket.
4: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
0: Irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
4: Krisztus, kegyelmezz.
0: Krisztus, kegyelmezz.
4: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
4: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
4: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
5: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink! Az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyúti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Farkas István piarista, lúpusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak, egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!
3: Mária Rádió. Március végén vallásközi párbeszédre hívták a magyarországi zsidó és keresztény egyházak vezetőit a kecskeméti új kollégiumban. A következő fél órában az idén 5. alkalommal megrendezett Szentírási közös úton a megváltó szeretet címet viselő esemény előadásaiból hallhatnak válogatást.
4: Most következik az ifjúsági kerekasztal programunk. Vendégeink Fábián Roland, István Csepke, Kutasi Balázs, Kuti Emma Viola, valamint Róna Dávid, a program moderátora Hajdú Szmola Patrik, evangélikus lelkész. Nyitott szívvel és nagyon nagy érdeklődéssel hallgatjuk őket. Szerintem egy tapssal üdvözölhetjük az ifjakat.
5: Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a fiatalok nevében. Amikor jöttünk, itt a lépcsőnél gyülekeztünk, akkor a fiatalok első kérdése az volt, hogy kerek lesz-e a kerekasztal. Mondtam, hogy sajnos nem lesz kerek, ez egy négyszögletű kerekasztal, de remélem, hogy ez nem gátolja meg őket abban, hogy tényleg kerekasztal beszélgetést végezzünk, nem négyszögletű asztal beszélgetést. És mielőtt belevágnánk, én a moderátora leszek ennek a beszélgetésnek, tehát én kérdezek. Mielőtt belevágunk ebbe a beszélgetésbe, nagyon szeretném megköszönni, hogy elfogadtátok a meghívást, és köszönjük szépen, hogy itt vagytok, és elmondjátok a gondolataitokat. A ti gondolataitokra vagyunk kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok a Jóistenről, az egyházról, önmagatokról, az emberekről, utakról, lehetőségekről, stb. Nagyon kíváncsian várjuk ezt, és mielőtt elkezdenénk ezt, nem áruljuk el azt, hogy ki melyik felekezetből jött, hiszen mindenkinek, még más vallású is van közöttünk. Hát aztán nem árulok el nagy titkot. Dávid, megfordulsz egy pillanatra? Köszönjük szépen. Mindenféle irányból, oldalról összeszedtük ezeket a fiatalokat, és az lenne a kérdésem, az első kérdésem, mielőtt elmondanátok, hogy melyik közösségnek a tagjai vagytok, a legelső kérdés, mint legnehezebb kérdés. Mi számotokra a hit? Mit jelent nektek a jó atya, az Isten? Bárhogy szólhattok, ahogy kedvetek tartja. Roli?
6: Számomra Isten a megtestesítője az édesapámnak. A mennyei édesapám is, aki folyamatosan ott van mellettem, és jobban tud rám vigyázni, és jobban tud engem óvni, mint eddig bárki az életemben.
7: Hát szerintem, nem tudom, egy ember életébe, meg különösen egy tinédzser életébe is olyan sok a nehézség, amit én nem bírnék egyedül, és szükségem van az ő segítségére és jelenlétére, hogy ezt így minden dolgot, ami történik velem, el tudjak viselni és el tudjak fogadni.
8: Számomra a hit Egy ilyen reményt is ad, hogyha épp szomorú vagyok, akkor hiszem, hogy jobb lesz, meg ösztönöz, hogy jobb legyek. Hogy mondjuk, hogyha látom a mosdóban, hogy a földön van egy szemét, akkor felveszem. Hogy hiszem, hogy ezzel is jobbat teltek. Hogy
9: számomra az örökkévaló egyfajta hitet képvisel, és amikor ezt mondom, ezt úgy értem, hogy ugye hit kell ahhoz, hogy egy feladatot jól megcsináljak. Hit kell ahhoz, hogy higgyek abban, hogy az a feladat jó volt, és helyes döntéseket hoztam. Számomra az örökkévaló azt a hitet képviseli, hogy ő teszi le elém az utat, és nekem kell végig menjek rajta. De a hitre van szükségem tőle, hogy azon az úton tiszta lelkiismerettel végig tudjak menni.
10: Én két szót szeretnék kiemelni. Az egyik az a megnyugvás, a második pedig a bizalom. Számomra ezt jelenti a hit igazából.
5: Nyilván egy hosszú út, amit ti bejártatok, amire rátaláltatok, amíg rátaláltatok a közösségetekre, vagy van, akinek ez rövidebb út volt. Hogyan, milyen út vezetett számotokra a közösségetekbe, és akkor most jön az a pont, amikor el is mondhatjátok azt, hogy ti melyik egyházat, melyik közösséget képviselitek. Hogyan kerültetek kapcsolatba a hittel, Istennel, közösséggel?
10: Akkor kezdem én. Én alapvetően baptista óvodába jártam, és én baptista gyülekezethez tartoztam akkor. Ugyanakkor engem még kis János, amikor nagyon kicsi voltam, megkeresztelt, és ez miatt ugye evangélikus vagyok. És miután végeztem az óvodával, azután engem a szüleim egy állami iskolába vittek, utána pedig idehoztak a refibe. És itt elkezdtem járni református hittanra, azonban amikor 6. osztályos voltam, akkor a postaládánkba érkezett egy levél, amiben írtak az evangélikusoktól, hogy nagyon sok szeretettel várnak engem Tőserdőbe, mert hogy van ilyen alkalom, hogy konfirmáció, és hogy szeretnék igazából konfirmáción részt venni, és én ezt elfogadtam, és azóta vagyok tagja az evangélikus egyháznak. Úgyhogy nekem röviden ennyi, ezért vagyok itt most.
6: Szóval, én igazából reformátusként keresztelkedtem, és a református hitvallást is tartottam, igazából a református szokásokat és hagyományokat tartottam, és nagyon is nagyon szeretem és szerettem, de nekem nagyon sok küzdelem volt így az életemben, önkívületlen okokból, szóval így a szüleim elváltak, és költözködések meg hasonlókon mentem keresztül, és így 9-es voltam, amikor hát az iskolán kívüli református oktatáson kívül én nagyon eltávolodtam így az Istentől, és így az egyháztól is, és az én most apukám, ő baptista vallású, és ezáltal ismertem meg a baptistákat, Kecskeméti baptista gyülekezetet, és az IFIT. És igazából itt jön az egészből a csattanó, hogy én amiatt vagyok baptista jelenleg, mert az IFI által és a baptista közösség által ismertem meg újra, szorosabban az Istent, és éreztem meg újra azt, hogy nem akarok nélküle élni.
7: Nekem mind a két szülőm református lelkész, úgyhogy én nálam ez eléggé adott volt. Nyilván hamar meg lettem keresztelve, és eléggé ebben a körben mozogtam mindig is. Kezdetben testileg, nyilván fizikailag mindig ott voltam, aztán egy idő után lelkileg is megérkeztem a református istentiszteletekre és ifjúsági közösségbe, úgyhogy én így kerültem ide.
8: Én római katolikus vagyok. Nekem a szüleim már kisgyermek korom óta vittek szentmisékre. és a testvéreimet is viszik, akik nálam kisebbek, ő keresztelés, első áldozás, így kísértek, és a bírmálkozásnál mi eldönthettük, hogy ő szeretnénk-e. Én is a nagyobb testvérem szerettünk volna, mivel ilyen jó nevelést kaptunk, úgyhogy nekünk se volt kérdés, vagy nekünk így nem merült fel más vallás.
9: Az én nevem Róna Dávid, meglepő módon zsidó vagyok. Itt a kecskeméti zsidó közösség tagja vagyok, hát születésem óta. Édesapám és édesanyám jóvoltából, mind a ketten zsidók, édesapám méghozzá rabbi is. Hogyha jellemezne kéne a vallást, vallásomat, akkor a legjobb jellemzés szerintem egy nagy családi ház lenne. Mivel nekem a vallásom mindig egy biztonságos közeget, amiben megbízhatok, és mindig egy kis megnyugvás, egy kis lecsendesülés egy szorgos hét utánt jelentette.
5: Nagyon különleges, hogy ezt a házképet hoztad. Nektek mit jelent az egyházatok? Mit jelent a gyülekezetetek, ha már te azt a házképet hoztad? Mi az, amit szerettek a saját közösségetekben?
8: Én például szeretem azt, hogy nagyon bevonják a fiatalabbakat is. Mondjuk, hogyha én nem megyek Budapestre mondjuk, akkor ott is minisztrálhatok, akár felolvashatok, füstölhetek, hogy így bevonnak a korosztályon beli embereket is. Nagyon. Ezt nagyon szeretem, meg a katolikus vallásnak vannak ilyen egyéniségei, amik itt nem jelennek meg. Szerintem az ő nagyon szép dolog.
10: Bocsánat, hogy az volt a kérdés, hogy mit szeretünk a saját egyházunkban. Igen. Én az evangélikus egyházban a legjobban az ifit szeretem. Én oda nagyon szeretek menni péntek délutánonként, és nagyon jó találkozni azokkal az emberekkel, akikkel hasonlóan gondolkodok. És szerintem ez nagyon jó kezdeményezés, úgymond az egyháztól, ahogy reformátusoknál is, katolikusoknál, nem tudom, hogy ott van-e ifi, lehet, nincsen. Igen, bocsánat. Igen. Tehát, hogy ez szerintem ez egy nagyszerű dolog, hogy a fiatalok itt ezeken az alkalmakon tudnak találkozni, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy ha azt mondja egy fiatal, szerintem, hogy jár templomba, jár ifi gyülekezetbe, akkor így egyből úgymond összekapcsolja ezt az idősebb korosztálya, hogy oda járnak úgymond inkább a nagymamák, de ez egyáltalán nem így van, és szerintem a fiatalok is nagyon igénylik az egyházi közösséget, és szerintem nagyon jók, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a Patriknak, meg a Barbinak a munkáját, meg ugyebár a többi ifi vezetőnek. Én olyan úgy tudom jellemezni, mint egy hatalmas családot. Nem úgy, mint egy házat, hanem mint egy hatalmas családot.
6: Igen, nálunk is van ifi, és én ehhez még hozzá szeretném fűzni, hogy azért is jó, hogy fiatalokkal vagyunk, és nagyon jó az Isten tisztelet is, hogy sok rétegű így maga a felépítése, de nagyon jó érzés az, hogy hasonló problémákkal küzdünk, és hasonló gondolkodásunk van, és nem nincsen az az érzés bennünk, hogy hát talán ez az idősebb ember, akinek elmondom a gondomat, az biztos átélte, vagy gyerekesnek tartja a problémámat, hanem egy korú gyerek nem fogja gyerekesnek tartani a problémámat, így sokkal nagyobb a bizalom feléjük. A másik, hogy én a baptista közösségben és a baptista liturgiában inkább, igazából én konkrétan azt vettem észre, hogy szabadságot érzek így az Isten tisztelet alatt is, az ifi alatt is, és nagyon örülök neki, hogy közösen tudjuk dicsőíteni az Isten, szóval, de ez igazából bárhol meg tudjuk tapasztalni szerintem. Én igazából ez mint egyház, vagy mint egy lelki közösség, azt mondom, hogy szerintem a közös dicsőítés ez, ami felemeli a lelkünket közösen.
5: Nagyon érdekes ez a gondolat, amit az előbb felvetettél, hogy küzdötök együtt problémákkal, és ezt eredetileg erről a kérdésről nem beszéltünk, de én mégis nagyon szeretném tőletek megkérdezni. Tudtok arról nekünk mondani egy pár gondolatot, hogy mivel küzdötök, ami közös a korosztályotokban, és amire úgy érzitek, hogy az egyháznak van valamiféle válasza? Meg azt is elmondhatjátok, hogy mi az, amivel küzdötök, és az egyház abszolút nem tud ezzel mit kezdeni. Tehát én kis outsiderek lesztek ettől. Hogy mit gondoltok erre, ezekre a küzdelmekről mesélnétek nekünk, hogy élitek ezt meg?
6: Hát a küzdelmeknél felcsillant a szemem, de így az egyház válaszát annyira nem tudom, hogy erre mit kellene mondanom. Igazából a küzdelemről beszélnék inkább, hogy nagyon sok olyan küzdelem van szerintem, ami így a mi generációnkat érinti. Szerintem visszatérő téma az ifinkben a telefon, az internet használat. Nagyon sokan mi is érezzük, és bűntudatot érzünk azért, hogyha sok képernyőidőt használunk, vagy elveszi így az Istentől az időt, a figyelmet. A másik, szóval hogy ez szerintem egy általános dolog, a szocializálódás is, meg nagyon sokszor van szerelem is, szóval a baráti kapcsolatok kiépítése, az emberi kapcsolatok kiépítése, meg az, hogy hogyan hirdessük az igét. Ezek mind problémák, amiket felvethetünk egymásnak, és nagyon sokszor, ez egy nagyon sokszor visszatérő probléma szerintem.
10: Hát így, hogyha így visszaemlékezek a pénteki ifikre, akkor nálunk szokott lenni egy úgynevezett hogy vagy kör. Ennek az a lényege, hogy mindenki elmondja pár mondatban, hogy mi volt az adott héten neki, mi volt a jó dolog, mi volt a rossz dolog, és szerintem minden egyes alkalommal felmerül rossz dologként a tanulás. Tehát igen. És az egyház nem is tud rá igazából megoldást találni, viszont szerintem sokkal fontosabb az, hogy nem, tehát érezzük magunkban, hogy nem vagyunk egyedül, és mondjuk a másik ugyanúgy küzd ezekkel. Tehát jó így kiadni magunkból, hogy igen, most ez a dolgozat nagyon rosszul sikerült, ó, hagyjad már nekem a, nem tudom, törítézém az egyes lett, meg ilyenek, és ezt jó megosztani ezekkel a fiatalokkal. Illetve az, hogy szerintem egyáltalán nincs nálunk olyan téma, ami tabu lenne, minden nagyon jól meg tudunk beszélni, és nyilvánvalóan tiszteletben tartjuk a másikat, tehát felhozva itt gyorsan a választást, egyáltalán nem szül kompromisszumokat, hogyha bárki mást gondol, illetve igazából ezt szeretném mondani, hogy tényleg elfogadjuk egymást, és tudjuk egymást támogatni.
7: Szerintem a tinédzser kor sajátossága az, hogy mindenki elkezdi keresni önmagát, és hát a lényegét, hogy miért van ő, milyen ő, és szerintem nagyon sokan küzdenek, vagy küzdünk ebben a generációban azzal, hogy szóval magunkat hogy tudjuk kifejezni, vagy elfogadni. Nagyon sok bizonytalanságot látok a generációnkban, nagyon sok probléma van szerintem azzal, hogy is nézek ki, hogy viselkedjek. Tehát ez szerintem erre az egész elfogadás témára a Biblia egy nagyon jó válasz, mert rengeteg szelle van írva, hogy Isten ilyennek teremtett, és szerintem ez a legkonkrétabb válasz, ami erre a kérdésre csak adható.
6: Szóval, hogy én is ezt vettem észre egyébként, hogy nagyon-nagyon bizonytalanok a mi korosztályunk szerintem, és egyébként nagyon sokszor azt látom olyan emberek között is, akiket így nem is gondoltam volna, vagy nem is. Szóval, hogy nagyon sok ember úgy, hogyha nem is hisz annyira kiemelkedően, nem gondolja úgy, hogy meg van térve, vagy nem sok ismerete van az Istenről, mégis valahogy a Bibliát és a hitet, mint a kereszténységet, vagy az Isten képet, azt mégis egy fix pontnak látja az életében. És mindenki ezt el tudja mondani, hogyha valami gondja van, vagy valamilyen nehézsége van, mert szerintem nagyon sok instabil talaj van, amin mi állunk sajnos, akkor az Isten az valahogy mindig ott van mindenkinek a jobb hátsó zsebében, hogy előkapja azt, mint fegyvert.
5: Nagyon különleges dolog volt az, amiről beszéltetek, mert arról beszéltetek, hogy van egy ilyen közösség, ami benneteket tart, akik hasonlóan gondolkodnak, akikkel meg tudjátok osztani a gondolataitokat. De hát nyilvánvalóan ez egy pénteknek egy-két órája, de az időtök nagy részét azt olyan környezetben töltitek, ahol az osztálytársaitok vesznek körül, ahol a világ vesz benneteket körül, hogy ebben hogyan álltok helyt? Tehát, hogy mit jelent zsidónak lenni a mai szekularizált világban, mit jelent kereszténynek lenni, mit jelent katolikusnak lenni? Tehát, hogy találkoztok-e olyannal, hogy ez adott esetben ilyen ufónak tekintik az embert, hogy tudom, zsidó vagy keresztény, vagy bármilyen vallású, vagy ez nektek, ezen nem küzdötök, ez teljesen természetes. Szóval hogyan élitek meg a világban való jelenléteteket zsidóként, keresztény emberként?
9: Szóval szerintem én az életemben már többször is tapasztaltam azt az egy-két behatást, ráhatást, hogy tudják, amikor elmegyünk egy új helyre, egy új közösségbe, általában tiszta lappal indulunk. Nálam a zsidóság, ugye a háborúk, a múltunk, stb. Ez néha érdeklődésbe, de általában csak abba csapódott ki rajtam, hogy jaj, nézzétek, ő aki zsidó mellettünk, és akkor lőjünk róla gyors egy szelfit, hogy nekem van már egy zsidó barátom is. Én személy szerint ezt úgy éltem meg az elején, hogy nincsen vele probléma, mindenki kíváncsi. Aztán elkezdtem azon töprengeni, hogy ezek a Magyarország, most nem is elsőként Magyarország, de inkább a világi vallások, hogy az emberek néha-néha még a saját vallásukat, de szinte biztos, hogy a többi vallásban vagy semmi, vagy szinte semmi belelátásuk sincs. Szerintem ez egy alap probléma a mai világban, mai kultúrában, és a mai világnak van a másik legnagyobb hátulütője, mely ez a tipikus nem érdekel, hogy a másik kicsoda hozzáállás. Csak az érdekel, hogy mit mutat. Mert nem is mit mutat, mit látok én, mit akarok látni felőle. És ezt, mint én egy zsidó, a saját, most nem is elsősorban osztályomba, inkább korosztályomba, ezt úgy látom, hogy mindenki meglepődik, mindenki elkezd kérdezősködni, de általában a környezettől függ, hogy milyen irányba megy, hogy az érdeklődés irányába megy elsősorban, vagy amit már előzőleg is említettem, hogy úristen, itt egy zsidó.
8: Én nem tapasztalok ő semmiféle ilyen elítélést, hogyha megtudják, hogy ő vallásos vagyok. Nekem egyszer például volt, hogy az iskolában tanultam a bérma vizsgára, és akkor az osztálynak a legmenőbb ő gyereke oda jött hozzám, hogy ő mit csinálsz. És akkor azt elmondtam, hogy ő mire tanulok, és akkor megbeszéltük, hogy ő is bérmálkozott volna, de aztán végül nem, ő nem ment el, és akkor így általában szerintem ő nem csak, hogy az én hitem mélyül talán, hanem a beszélgető társ is, hogyha van szó a vallásról. Meg általában furcsán néznek rá az emberre, mondjuk, hogyha egy étteremben mondjuk ő keresztet vett, imádkozik, de főleg a iskolai menzán azért megnéznek, de úgy nem szólnak oda, hogy mi van.
7: Hát református intézményekben szerintem elég toleránsak az emberek, nyilván itt sem hisz mindenki, de de én negatívumokat még nem tapasztaltam szerencsére, viszont amikor kikerülök egy nem feltétlen hívő társaságba, akkor ott, nem tudom, nekem voltak már érdekes beszélgetéseim, de sosem. Tehát azt tapasztaltam, hogy mindig tisztelettudóan viselkedtek az emberek, és egyébként van pár ateista barátom, és velük rendszeresen nagyon jókat szoktam beszélgetni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon érdekes téma.
6: Igazából nekem volt egy-két ilyen érdekes sztereotípiám a vallásommal, ámblok a vallással kapcsolatban, szóval eléggé humoros, de általában engem se ítéltek el még a vallásomért. Én mondjuk szeretek is róla beszélni, mert úgy érzem, hogy az identitásomat alkotja a vallásom, és igazából én azt veszem észre, hogy a barátaim meghallgatják szívesen, érdeklődnek. Én nem vagyok az a típus, aki lenyomja másiknak a torkán az ő gondolatait. Én azt vallom, hogy nekem egy sajátos istenképen van, egy sajátos kapcsolatom az Istennel, mint mindenkinek, és én nem tudom, hogy hogyan tudnám ezt mással megosztani, szóval igazából csak a saját tapasztalataimról tudok nekik beszélni, amit érdeklődve hallgatnak.
11: Nyilván ezek a tapasztalatok, ezek a legfontosabbak, mert ezek nagyon személyesek, de az egyház pedig valahogyan jelen van a világban, és meg akarja magát mutatni, és néha nagyon meredek dolgokat is tud csinálni. TikTokon, Facebookon, itt-ott, egészen meredek. Amikor mi 30 év fölöttiek, 40 év, 50 év fölöttiek azt hiszük, hogy bejárásunk van a 10 évesek világába, és olyan TikTok videókat, még nem tudom, miket csinálunk, hogy ezt ti hogyan látjátok, amikor a nagy egyház megpróbál ilyen nagyon fiatalos lenni? Hogy tulajdonképpen kell az egyháznak egyáltalán modernnek lennie, vagy az egyháznak pont az lenne a lényege, hogy a kiszámíthatóságot, a hagyományt képviselje, a változatlanságot képviselje? Mi majomkodásnak számít, amikor az egyház, bocsánat ezért a kifejezésért mindenkitől, amikor ilyen nagyon fiatalos és trendi és modern akar lenni? Ezen mit gondolnak erről a középiskolások? Na mondjátok, de most őszintén.
10: Jó. Szerintem mindenféleképpen modernizálni kell az egyházat, mert ugyebár az új generáció teljesen más, mint a 2-3 generációval ezelőtti, és ezt, hogy modernizálni kell az egyházat, szerintem ezt inkább a fiatalokra kellene bízni. Tehát nem feltétlen az idősebbekre, mert amikor egy 40-30-50 éves ember megpróbál ilyen vicces TikTok videókat csinálni, akkor nagyon sokszor úgymond nevetségesé válik a közösségi médián, viszont hogyha egy lány vagy egy fiú, aki 17-18 éves csinálja meg, teljesen máshogy állnak hozzá a fiatalok, és úgy kezdenek el róla gondolkodni, hogy igen, ez menő, ez tetszik, ide lehet, hogy akarok csatlakozni. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen azt kellene csinálni, hogyha az egyház hajlandó lenne arra, hogy modernizálódni akar, hogy ezt a fiataloknak a kezébe kellene adni igazából. És hátradőlni az idősebbeknek, hagyni, hogy a fiatalok csinálják a dolgokat, mert mi is. Tehát nekünk nagyon jó elképzeléseink lennének szerintem.
11: Köszönjük ezt a bátor hozzászólást mindannyiunk nevében.
7: Én abszolút egyetértek, és én is úgy gondolom, hogy szerintem nagyon jó, hogyha a vallás jelen van az interneten is, mivel ma már máshogy annyira nem lehet kommunikálni a fiatalokkal, de így, ha képernyőn is megjelenik, akkor ez szerintem erős tud lenni, de egyetértek Csepkével, szerintem a jó kezekben jó dolgokat lehet elérni a médiában, és én személy szerint tök sok keresztény tartalmat fogyasztok, így Instagramon is, és én nagyon szeretem, úgyhogy támogatom.
9: Véleményem szerint kettő fontos választ tudnék a kérdésre adni. Elsősorban fontosnak tartom az előbb elhangzottakat, viszont nem ilyen konkrét és erős módon. Először is szerintem egy egyháznak, most elsősorban a zsidóságból fogok tudni kiindulni, nagyon fontos, hogy fejlődjön a korral és építse magát. De amikor ezt mondom, ezt nem úgy értem, hogy alakítsa át magát, vagy a kultúráját, a kultuszát, nem, azt nem mondom, ez olyan szektás. Úgy mondom, hogy a hagyatékát, mindig meg kell őriznie, mert ez az egyetlen dolog mondhatni, amit a zsidóságon keresztül az ős

0: beszélek elsősorban, hogy véleményem szerint a mi generációnk pont az a generáció, amely nem annyira fogékony a vallásos terekre, nem azért, mivel nem érdeklődnének iránta, hanem azért, mivel nem tudják, hogyan kezdjenek bele, mivel nincsen tapasztalatuk, nem örököltek sem, vagy hogyha örököltek is valamit a szüleiktől, bármilyen tudást vagy információt, azt valószínűleg kiskorukban mondták el nekik, és akkor nem igazán jelentett számukra semmit.
1: Nagyon bátor válaszokat adtatok, és nagyon köszönjük ezeket a kiúzanító szavakat, és azért nekem van egy nagyon komoly nyugalmam, hadd osszam meg ezt most itt, moderátorként nem nagyon illik így beszélni, de azért amíg ilyen fiataljaink vannak, akkor azért én annyira nem aggódom az egyház jövője szempontjából, szóval hogy van folytatás, és hát azt mondanám, hogy emlékszem még arra, amikor a beat zene bejött a templomba, de ez nem igaz, mert én akkor még nem voltam sehol, de hogy azért ugye mindig jönnek olyan dolgok a templomba, amik újak, amivel az idősebbek nagyon nehezen tudnak mit kezdeni. Nektek van valami ilyesmi, amiről úgy gondolkodtok, hogy ez annyira jó lenne a templomba, de hát lehet, hogy ezt nem nagyon tolerálná az idősebb generációt. El tudtok valamit képzelni a gyakorlatotokban? Például mondok egy példát, amikor egyszer Róna Tamás testvérünk meghívott engem Nagykőrösi zsinagógába, és részt vettem nálatok egy alkalmon, egészen különleges élmény volt, hogy miközben Tamás egy beszédet tartott, közben rollerrel és gördeszkával elszágoldottak ott a fiatalok, és olyan, szóval gondolkodtam, hogy miért ne lehetne éppen a mi templomunkban is Isten tisztelet alatt így egyszerűségig gördeszkával elmenni. Valószínűleg, hogy nehezen tudnám lenyomni a gyülekezet torkán, de hogy nektek van ilyen elképzelésetek, hogy olyan jó lenne, ha az Isten tiszteleten lenne valami gyakorlat, valami mondani, valami hangsúly.
2: Én mondjuk nem feltétlen támogatom ezt, de sokan támogatják, hogy nálunk a Szentmiséken orgona van, és pár helyen már átálltak ilyen gitáros Szentmisére, hogy nem orgona kíséri az éneket, hanem például dob, gitár, hegedű, hogy szerintem itt a felnőtteknek ez annyira nem tetszik. Ismerek is egy papot, aki nem szép szavakkal illette ezt, de nem mondom, hogy szerintem ő hülyeséget mondott, mert ő nem koncert, nem ő koncertre megyünk, hanem egy szentmisére.
3: Nálunk ez szerintem így speciálisan van. Ez a zenés rész tök jól megvan oldva, mert nálunk van egy Isten tisztelet, ami ilyen fiatalosabb, és ott vannak mindenféle hangszerek, és délelőtt meg ugye tradicionális orgona, muzsika van, igen, meg kíséret. És szerintem nem, igen, tehát pont azért, mert nagy különbségek vannak az idősebbek és a fiatalok között, szerintem nem kell teljesen megváltoztatni az egyházat. Én azt sem mondanám jónak, hogyha teljesen elfiatalosítják az egészet, vagy tényleg már csak a változásokra koncentrálnak, mert ezeknek megvan az évszázados hagyományai, szóval, hogy az egyháznak megvannak az évszázados hagyományai, és azokat is meg kell tartani. És szerintem ez meg kell találni a középutat, az arany középutat, ahogy ezt nem is tudom, ki lehessen egyenlíteni, úgyhogy igen. Ennyi.
4: Én ide járok ebbe az iskolába, a Refibe, úgyhogy én kedden reggelente mindig ott vagyok a templomban, és a református áhítaton nekem például nagyon tetszik, hogy ki van vetítve az énekeskönyv. Ez szerintem mindenféleképpen, hogyha lehet úgy mondani, ez egy modernizálás, úgymond az egyházon belül, mert én már hallottam azt gyülekezetben, hogy az idősebb hölgy már nem feltétlenül látja az énekes könyvet, és lehet, hogy egyszerűbb lenne neki elolvasni az énekeket, hogyha ki lennének vetítve. Úgyhogy ez a gördeszkás eset, amit említettél, Patrik, lehet, hogy azt én is picit furcsának találnám, meg így én sem nagyon tudom,

0: Nék vele azonosulni. Az én korosztályomban nem, hogy az idősebbek mit gondolnak erről, de ilyen apró dolgokkal szerintem hozzá lehetne járulni a modernizáláshoz, és így igazából. Tehát nem az lenne a cél, hogy megváltoztassuk az egyházat, hanem az, hogy a következő generációt rávegyük arra, hogy miért is jöjjön el templomba, miért jöjjön el egy áhítatra, egy istentiszteletre, mert az élet az mulandó, és a, bocsánat, hogy így mondom, de a fiatalokon múlik ez az egész, hogy tovább viszik-e, vagy pedig nem.
1: Igazából nálunk dobszóval, gitárszóval és zongoraszóval dicsőítjük az Istent, az Isten tiszteleteken is, és ugye nálunk ugye van kivetítő, szóval eléggé modernizált, hogyha ezzel a szóval élünk. Én igazából talán demodernizálnám annyiban, hogy nagyon sokszor, mivel hogy ennyi digitális eszköz van az istentisztelet alatt, kicsit közelebb tartom, istentisztelet alatt, ezért az emberek úgy gondolják, hogy a telefonokat is be lehet vinni, és sokan azon olvasnak Bibliát, de rengeteg ember, főleg az én korosztályom szerintem, nem arra használja a telefont. És én nekem nagyon nehéz a koncentrálás, főleg az istentiszteleten, hogyha éppen nagyon fáradt vagyok kora reggel, akkor eléggé nehéz, és hogyha egy képernyőt látok, az én szemem az már ott van. Szóval mi így a szűk közegekben azért többen már átálltunk a hagyományos Bibliára, hogy ne is vegyük elő a telefont az istentisztelet alatt, és szerintem az mondjuk egy nagyon jó demodernizálás lenne, hogyha a telefont azt úgy nem vinnénk be az Isten tisztelet alkalmakra. A másik, a modernizálás része, hogy mi az ifivel nagyon sokszor annyira felbuzdulunk az Isten dicsőítésekor, és ezt nem azt mondom, hogy elviszi az üzenetet az ige hirdetésről a dicsőítés, szóval nem helyettesíti az ige hirdetést a dicsőítés, de annyira felbuzdulunk, főleg a végén, amikor dicsőítünk, hogy egyszerűen már így táncra perdül a lábunk, és nagyon sok ilyen, hát sokszor hallottam már olyat, hogy egy baptista nem táncol. És én szerintem az, hogyha valaki annyira örül az Istenének, és annyira szereti az Istenét, hogy egyszerűen csak ugrálni tudna örömében, hogy halleluja, Jézus él, akkor szerintem én azt mondom, hogy csinálja. Nem az én esetem egyébként, én se tudnék ugrálni annyira, persze volt rá példa, de én azt gondolom, hogyha valaki így éli meg a hitét, hát élje.
2: Utolsó kérdésre maradt már csak lehetőségünk, és véget is ér a mi kerekasztal beszélgetésünk, a négyszögletű asztal beszélgetésünk. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy milyennek látjátok az egyházat 20 év múlva, 30 év múlva, amikor, vagy akár még később, amikor majd rátok mondják, hogy nagymamák, meg nagypapák. Milyennek látjátok? Egyáltalán lesz még egyház, szerintetek? Én most így megnyugodtam, hogy benneteket látlak, meghallgatlak, mert szerintem ez a bizonyíték annak, hogy lesz, és hogy jó is lesz. De ti hogy képzelitek el az egyházat évtizedek múlva?
3: Isten útjai kifürkészhetetlenek. Őszintén nem tudom egyébként. Én pozitív vagyok, mert tényleg azt látom, hogy a generációnknak annyira szüksége van az Istenre, hogy meg is tér hozzá. És most így a világot szemlélve is szerintem lesznek még olyan hát problémáink, meg társadalmi krízisek, amik rákényszerítik az embereket arra, hogy az Istenhez forduljanak. Úgyhogy én bizakodó vagyok, de nem tudom elképzelni. Szerintem az egész társadalom nagyon más lesz addigra. Nyilván ez a digitalizáció teljesen berobban. Nem tudom, de bizakodó vagyok. Szerintem lesz, és élni fog.
4: Szerintem is lesz. Én úgy vélem, hogy szerintem olyan lesz a egyház, most a római katolikusról ő beszélek, olyan lesz, ahogy a pápa formálja. És én úgy vagyok vele, hogy az nekem jó, mert nem gondolom, hogy ő rosszat szeretne. Úgyhogy én reménykedek, hogy minden jó lesz.
5: Véleményem szerint a zsidóság egy elég híres példája a túlélésnek. Szinte biztos vagyok benne, hogy lesz zsidóság, hogyha nem történik, még nagyobb katasztrófa a jelenleginél. Véleményem szerint a zsidóság, mint mindig, minden helyzetben próbál majd fejlődni a korhoz, azonosulni vele, és fejleszteni önmagát, és építeni tovább a házat és a családját is. Köszönöm a figyelmet.
0: Ez most csak így eszembe jutott, lehet, hogy a témától picikét elrugaszkodik, hogy egy 20-30 év múlva, nem is tudom, hogy azt látom, én azt várom az egyháztól, hogy sokkal többen legyenek hívők, mert a manapság szerintem nagyon fel van minden gyorsulva, és ez miatt nagyon sokan akár a baráti körömből járnak különféle pszichológusokhoz, akik ugye nem hívők. És szerintem, hogyha rá lehetne őket arra az útra vezetni, hogy ne feltétlen, hogyha nem muszáj, akkor ne egy szakmabeli emberhez menjen, hanem forduljon az Istenhez, akkor növekedne úgymond a hívőknek a száma. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog lenne, és én nagyon örülnék neki, hogyha az emberek elsősorban az Istenhez fordulnának, nem pedig a pszichológusokhoz. De nyilvánvalóan vannak olyan esetek, amikor elengedhetetlen. De én úgy veszem észre, hogy nagyon sokszor, amikor osztályunk, azért jár ezekhez a szakemberekhez, mert nincsenek olyan barátai, vagy nincs olyan családja, akivel meg tudja osztani az örömeit. És én bízom benne nagyon abban, hogy ezt az Isten meg tudja adni nekik.
1: Elég vicces a helyzet, mert én azután tértem meg, hogy elmentem pszichológushoz. Szóval, hogy nekem engem érdekel az egészségügy, és a mentális egészség az az egészség. És én nagyon úgy gondolom, hogy egy pszichológus, aki éveket tanul azért, hogy az elmédet próbálja gyógyítani, az olyan, mint az orvos, aki értelmész, hogy felírja a vénnyel kapható gyógyszereket, hogy beszedd utána, és meggyógyulj. Szóval, hogy nekem pont ez volt, hogy a pszichológusom, az iskola pszichológus, Olgi néni, lebontotta bennem ezeket a falakat, amik a traumáimból, amik a sérüléseimből, a sebeimből alakultak, és nem vettem észre, és nem tudtam kontrollálni őket, ezek teljesen beleestek a tudatalattimba, szóval, hogy, és ahogy leszedtem ezeket, igazából rájöttem arra, hogy nincs ott a sebek mögött semmi, igazából egy halmaz seb, egy kupac seb voltam, és semmi más. Hogy Pintér Béla énekli, egy Isten alakú űr volt bennem konkrétan a sebek alatt. És ez engem egyből arra késztetett, hogy keressem fel újra a hitemet, és töltsem ki ezt az űrt, mert ez így, hogyha még a sebek se védenek engem, akkor nagyon sebezhető vagyok. És a másik, hogy én hogyan képzelem el, hogy lesz, igen, szerintem is lesz egyház, és hogyan képzelem el, hogy én milyen leszek idősként az egyházban. Én is biztos, hogy össze fogom húzni a szemöldökömet, hogyha a fiatalokkal nem értek egyet, de szerintem itt kell megállni, és azt mondani, hogy jó, akkor leülök a fiatalokkal, és én megpróbálnám, én úgyis mindenkivel beszélgetek, de megpróbálnám megbeszélni velük, hogy miért, hogyan segít ez téged, és hogyha ez tényleg segít, akkor én elengedem őket, és akkor változtassák úgy, ahogy ők szeretnék azt.
2: Nagyon szépen köszönjük a gondolataitokat. Olyan jó volt látni ezt a sokszínűséget, jó volt megélni ezt a rengeteg sok dolgot, amit elmondtatok, és így hallgatni benneteket. Mondom, azt tudom ismételni, hogy én tényleg nyugodt vagyok, hogyha az egyházunk ilyen kezekben van, és vannak, és ez derül ki, hogy a kapcsolat az, ami a személyes kapcsolat, ami az egyházát tesz, és amit ti tudtok a saját közösségetekben végezni, én azt kívánom, hogy abban képviseljétek Istent, ahol ott vagytok, abban a kis közösségben, nem világi szinten gondolkodom, mert úgy sincsen rá hatásunk, de amit én meg tudok tenni a világért az, hogy szeretem azt, akik körülöttünk vannak, és akiket az Úristen mellém rendel. Most éppen bennünket rendelt így egymás mellé, de végül is szeretjük egymást, és így tudjuk befejezni ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet is.
6: A Szentírási Közös Úton konferenciát hallották, melyet Kecskeméten rendeztek meg.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, összevontan elmékedünk most a második és harmadik parancsolatról, azért is, mert ez a két parancsolat kibontja az Isten iránti szeretetünket, másrészt erről már több vonatkozásban, főként a harmadik parancsolatról volt szó, emlékezzünk vissza az eukarisztikus kongresszus évére, akkor a Szentmiséről, az Úrnapjáról elég sok alkalommal szólottam. Most inkább csak így a Szentírás alapján azokat a szempontokat emelek ki, amelyek a Bibliából kiolvashatók, mind az Ó és Új Szövetségből. Az Isten nevének a parancsolata, hogy azt hiába ne vegyük, az nagyon röviden van benne. Azt lehetne mondani, hogy ugyanúgy, mint ahogy mi használjuk, mert hozza egyrészt a kivonulás könyve, egyrészt a második törvénykönyv, Mózes 5. könyve, de még a hosszabb változata is így szól, hogy Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki nevét hiába veszi. Hát most valójában igazában magáról a beszédről és a szóról is kellene elmékednünk, mert nem lehet rajta eléggé csodálkozni. Az embernek nagyon sok találmánya volt és lesz, de véleményem szerint a legmagasabb rendű találmánya a szó. Hogy tud beszélni, hogy ki tudja fejezni a gondolatait. A etológusok mondják, hogy az ilyen állatokkal foglalkozó emberek, hogy ezek olyan okosak, a kutya is, a ló is, csak beszélni nem tud. Hát nem. Akár mennyire foglalkoznak vele, a majommal se tudnak társalogni az emberek. Szóval az embernek a kiváltsága a szó. Lacordaire azt mondja, hogy nem is az ember találta ki, hanem az Isten szólította meg az embert, hogy erre rájöjjön. Hát egy szép költői gondolat. Kétségtelen az, hogy a legmagasabb rendű találmányunk a szó, hogy meg tudunk nevezni dolgokat, és mindenki érti, hogy mit értünk alatta, hogyha mondjuk anyanyelvünkön beszélünk. És hát ebben a nyelvi tudományunkban próbálunk mindig távolabbra jutni, hogy mi az, amit elérhetünk vele. Wittgenstein, ez egy 20. századi nyelvfilozófus volt, azt mondta, hogy a nyelvem határa, a világom határa. Tehát amit én ki tudok mondani, valamiképpen odáig eljutok gondolataimban. És messzebbre nem lehet jutni, mint az Isten gondolatáig. Mert az maga a transzcendencia. Hogy tehát az ott van, szinte adva van az Isten szó az embernek, és a létünk alapját képezi. Mert nem volna Isten szó, akkor ahogy az egzisztencia is hiányos vagy billegne, nem tudnánk mire alapozni, de ugyanúgy a nyelvünkre is vonatkozik. Azt mondta annak idején Marx, hogy majd a kommunista társadalomban eljutnak odáig, hogy nem is lesz Isten szó, mert nem lesz rá szükség. Tertullián egyházatja sokkal okosabb volt, már a második-harmadik században azt mondta, hogy az ember rájön az Isten szóra, az mutatja, hogy az emberi lélek természeténél fogva keresztény. Tehát adva van az Isten szó neki, és még az ateista is azt erősíti, hogy tagadja, de erősíti az Isten szót, hogy annak léteznie kell. Sőt, hát aki vétkezik kellene, a káromkodó ember is, a szívő ember, ő azt hiszi, hogy Isten az oka annak, amit ő nem tud megcsinálni. Azért szidja. Valamiképpen hisz a jelenlétében az Istennek. Tehát nem egy olyasmit emleget, ami nincs, hanem a létezésnek az alapját. Na most ez a parancsolat azt akarja számunkra előadni, hogy nagy tisztelettel, Kerekes Károly azt mondja, hogy biblikus professzor volt, hogy szerelemmel ejtsük ki az Istennek a nevét, hogy nagyon nagy tisztelettel, mint hogy a barátaink neve is tiszteletet kíván tőlünk. Ugyanis a névvel megjelölünk valakit. A koncentrációs táborokba büntették úgy az embereket, hogy nem mondták a nevüket, hanem egyszerűen számot adtak nekik, mint ha ezzel is le akarták volna őket alacsonyítani. Tehát maga az emberi név az önmagában is tiszteletet kíván. Hát ugyanígy vagyunk az Isten szavával is. Már az Ószövetség is sokféle szóval jelölte az Istent. Úr, fönséges, örökkévaló. Neki kellett bemutatkozni, hogy tudjuk, hogy kicsoda ő. Ja, égő csipkebokornál lévő jelenet jól mutatja, hogy mikor megkérdezi Mózestől, hogy de hát ki vagy te? És akkor azt mondja, hogy én vagyok, aki vagyok. A Jahve. De ezt annyira tisztelték, ezt a nevet, hogy nem mondták ki. Csak évente egyszer a főpap mondta ki. A mai időkben is, amikor másolják a Szentírást, az Ószövetségit, akkor egy kisebb szertartást végeznek el, amikor a Jahve nevéhez érnek, és nem mondják ki a nevét. Behelyettesítik, annyira tisztelik. A keresztények tiszteletbe tartják ezt a nevet, viszont számunkra az Isten szó kiteljesedett, mert Jézus azt mondja, hogy az Isten nem más, mint az Atya. Az Atya szó az, amelyik számunkra az Isten lényegét is elénk hozza. Ugye egy patriarkális társadalomban élt Jézus, és ezért ez volt a legjobb szó arra, hogy Isten lényegét megjelölje az Atya szóval. Mondja is az utolsó vacsorán, hogy Atyám, dicsőítsd meg nevedet, én megdicsőítettelek téged a földön. És aztán beleveszi a mi atyánkba, hogy szenteltessék meg a te neved. Tehát nem negatíve mondja, hogy nevet hiába az Isten nevét, hanem pozitíven. Szenteltessék meg a te neved. Milyen jó az, hogy nálunk a katolikusoknál a köszönés az egy dicsértessék. Az már egy tovább gondolása az Isten névnek, hogy mi Jézus Krisztust dicsérjük, de ugyanakkor ez az Isten dicséret is, hiszen a Filippi levélben mondja a Szent Pál apostol, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, és olyan nevet kapott, ami az Isten neve. Ugye, és nem mondja ki Szent Pál, de a egykori régi ikonokon ott volt mindig, hogy Ho-Om, aki van, hogy Jézus Krisztus, mint egy átveszi az Isten nevének a gondolatát. És hát éppen ezért ez a dicsőítés, a tisztelet, ez ugyanúgy vonatkozik rá, mint az Isten nevére. És hát azért is, miután nem egy betű hangsort jelent számunkra az Isten neve, hanem megjellegzi magát az Istent, és az Isten neve szent, ezért a legnagyobb tisztelettel kell kiejtenünk, és az ellene való vétkeket nagyon súlyosan megbüntette már az Ószövetség is, a káromkodást, az Isten gyalázatát, az halált vont maga után az Ószövetségben, aki káromolta az Isten nevét. És a tilalom az ránk is áll, hogy tiszteljük az Isten nevét. Tartózkodjunk a káromkodástól, az Isten nevének a hiába vételétől, az Isten nevével való visszaéléstől. Gondolunk itt az esküdözésre, gondolunk az esküszegésre. És hát azt kell mondanunk, hogy mi magyarok sajnos nagyon káromkodó nép vagyunk. A lengyelben nincs káromkodás. Azok is mondanak valami cifra dolgot, de nem káromkodnak. Mi rá szoktuk fogni a törökökre, hogy a magyar nyelvben azóta van a káromkodás, amióta itt voltak a törökök. És egy filológus nyomába eredt ennek a hagyománynak, vizsgálta a török nyelvet és a magyart, és megállapította, hogy még a török nyelvben sincsenek olyan káromkodások, mint a magyarban. Szóval szörnyű, hogy a 40-es években az Akció Katolika az egy ilyen mozgalmat indított, plakátok is vannak róla, hogy ne legyünk káromkodó nemzet. Engemet a katonaságnál legjobban a káromkodás irritált. De nem az, hogy egzercíroztak ott bennünket, meg kitoltak velünk, hanem a káromkodás, hogy ok nélkül káromkodtak. És minden nyelvromlás igazi oka a szeretet hiánya, mondja Pilinszky. És hát nagyon káromkodók lettünk, gyerekek, férfiak, nők egyaránt. Volt egy pap Váci-Egyház megyében, öreg barátom volt, pap Artúr, le volt csukva az 50-es években, és ilyen köztörvényes bűnözőkkel volt együtt egy cellába. Azok meg szinte bosszantották őt, hogy mindig nagyokat káromkodtak. És ő mondta, hogy én még kitaláltam, hogy én még szittem az anyjukat. És akkor miért szidod az anyám? Hát te miért szidod az Istenemet? Hát akkor ott hűmögött, azt mondja, nekem fákra szidod az anyámat. És akkor mondta a pap Artúr, nekem meg fájra szidod az Istent. És azt mondja, szépen leszoktak róla, hogy a jelenlétében káromkodjanak. Szóval szörnyű dolog az, hogy egy káromkodó néppé váltunk. És hát ennek a parancsolatnak a területére tartozik az Isten nevével való visszaélés. Valaki csak úgy fölöslegesen használja, de még inkább amikor hamisan esküszik, vagy esküszegűvé válik. Az is az Isten nevének a nemhogy nem tisztelése, hanem az azzal való visszaélés. Az Úr Jézus azt mondja, hogy mondatott a régieknek, hogy ne esküdözzél. Én pedig mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdözzetek. Beszédetek legyen igen, igen, nem, nem. De föltesszük a kérdést, hiszen van a szertartásainkban is eskü. Hogy van ez? Egyszer Jézus azt mondja, hogy ne esküdözzünk. Egyébként azt jó, ha tudjuk, hogy a házasságkötés szentségénél csak a magyaroknál van eskü. Más népek liturgiájában, szentség kiszolgáltatásánál nincs eskü, csak nálunk. És hogy megengedi a magyar liturgia, az azért is van, mert más területeken az egyszer-kétszer élünk mi magunk is az esküvel. Az Úr Jézust a perében kényszeríti a főpap, hogy esküvel kényszerítelek, hogy mondd meg, te vagy az Isten fia, te mondád, ugye? Ő nem említi az Istent így, de nem mondja azt, hogy én nem esküszöm. Szent Pál apostol azt mondja, hogy a korintusi levélben olvassuk, hogy Isten a tanúm, és ő, mint egy segítségül hívja Isten nevét abban, hogy ő igazat mond. Ennek megfelelően az Anyaszentegyház bizonyos alkalmakkal megengedi, hogy esküt tegyünk. Viszont itt is voltak visszaélések, hogy szinte mindenre esküt tettünk már. Bernard Hering egy nagy erkölcstudós volt, amikor magyarázza ezt a részt a hegyi beszédben, hogy én pedig mondom nektek, hogy ne esküdjetek, akkor azt mondja, hogy hát én annyi esküt tettem, kezdve az antimodernista eskütől életemben, hogy hát jó lenne, hogyha az Anyaszentegyház ezt kicsit szabályozná, és hát a második vatikáni zsinaton szabályozták is, hogy visszavontak több olyan esküt, amit ma már nem használunk. Újabban hallom azt, hogy valakik szeretnék bevezetni az anti-genderista esküt, hogy legyen ilyen, hogy mi esküdjünk meg, hogy a gender ellensége leszünk. Hát tetteinkben kell ellene mondanunk, és nem eskü formájában. És hát a Isten nevét áldásra használjuk. Arra viszont lehet használni. Az nem visszaélés az Isten nevével. Már Joel próféta is mondja, meg Szent Pál apostol is, hogy az Isten nevének segítségül hívása segít bennünket. És hát az áldások alkalmával jogosan használjuk az Isten nevét, de ott tisztelettel kell említenünk. Aztán megemlít itt a nagy katekizmusunk az Isten nevénél az egyéb neveket is, hogy valamiképpen főként a bibliai nevek magukban hordozzák az Isten nevét. Hát az ószövetségi nevekben mindig benne volt a Jahve neve. az apostoli nevekben is. És hát az lenne jó, hogyha a keresztény nevek is valamiképpen szent nevek volnának. Most, amikor burjánoznak a különféle kitalált nevek, akkor olyan jó lenne, hogyha mi keresztények, akár a keresztség szentségében, akár a bérmáláskor, szentek nevét vennénk föl. Mert azokban is sokszor benne van az Isten neve is, hogy tisztelettel említsük az ő nevét. És hát így legyen megtisztelve az ő neve. Ugyanis az Isten nevével való bánásmódunk tanúságtétel. Sokszor szoktuk azt mondani, hogy legyünk tanúságtevők a világban. A legkézenfekvőbb az, amikor vigyázunk szavainkra. Az már a 6. és 9. parancsolatnál jön elő, hogy ilyen trágár, parázna beszédeket nem mondjunk. Az is valamiképpen a beszédnek a megbecstelenítése, de amikor Isten nevét támadjuk, akkor nagyon súlyos bűnöket követünk el is, és mint egy büntessük meg magunkat, hogyha az Isten nevét csúnyán átkozódva, vagy káromkodva használjuk. Egyébként le lehet szokni, mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem tudnak leszokni a káromkodásról. Én szoktam nekik ajánlani, hogy mondjanak valami olyan szót, ami levezeti a haragjukat, de nem káromlás. Nem az Isten nevének, vagy szentek, szent dolgoknak a megszentségtelenítése, hiszen a káromkodó ember szidja Szűzmáriát, szidja a szenteket, és szidja magát az oltári szentséget is. És hát ezzel nem csak, hogy egy ilyen kultúrálatlan magatartásáról tesz tanúságot, hanem nagyon szembe kerül a keresztény életformával. Nekünk vigyázni kell a szavainkra, hogy mit mondunk, mindig a tisztelettel említsük Isten nevét. És hát ide tartozik a 3. parancsolat is, az első parancsolatnak a kibontásához, hogy szeressük az Istent, imádjuk és neki szolgáljunk. A 3. parancsolat az Ószövetségben benne van a kivonulás könyvében, és benne van az 5. törvénykönyvben. Elég hosszan van leírva, viszont más-más módon van megokolva. Felolvasom a kivonulás könyvi 3. parancsolatot. Gondolj a szombatra, és szenteld meg, 6 napig dolgozzál, végezd mindenben munkádat, a 7. nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja. Ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiaidnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az egész földet, a tengert s mindent, ami bennük van, 7. napon azonban megpihent. Az Úr a 7. napot megáldotta, és megszentelte. Itt a kivonulás könyvében a teremtésre hivatkozik, hogy Isten megpihent a hetedik napon, hat nap munkája után. Tudjuk, hogy ez egy gyönyörű, szép költői kép. A második törvénykönyvben, ötödik könyvben, ott a kivonulással, hogy te kivonultál Egyiptomból, és pontosabban így mondja, hogy te amikor kijöttél Egyiptomból, akkor kerested, hogy hogy lehessen ünnepet tartani, és az ünnep az megkívánta a szabad napnak a megtartását. De így mondja a ötödik könyvben. Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr a te Istened erős kézzel, kinyújtott karral kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr a te Istenedet a szombat megülését. Tehát más-mással van megokkolva, hogy miért kell megtartanunk a szombatot, de egy egész részletező parancsot ad az Úr napjának a megülésére. Azt mondják a Biblia tudósok, hogy ez már egy úgynevezett eciológia volt, vagyis egy meglévő életállapotot szentesített ez a parancs. Vagyis valószínűleg, hogy hamarabb ünnepelték már így a hetedik napokat, mint ahogy kimondottan parancsba megkapták volna. Csak a parancs megerősítette, hogy legyen egy ilyen pihenő napjuk. Egyébként a természet törvények alapján ez, hogy nekünk a harmadik parancs által előírt szabadi napot kell ünnepelni, ez nem kiolvasható. Tehát ez úgy a természet törvényekben így nincs benne. Ez kimondottan egy kultikus törvény. A kultusznak a megülése naphoz kötötten. Kultusz volt a pogány vallásokban is, hiszen bemutattak áldozatokat. Voltak valamiféle ünnepek is. De így, hogy ilyen rendszerességgel visszatérjen a szabbat, a nyugalom napja, ez az ószövetségi időkre megy vissza. És hát ennek a megtartása nagyon sok parancssal körülbet bástyázva a zsidók korában, Jézus korában már, hogy mit lehet csinálni, mit nem. Nagyon nagy merészség kellett ahhoz Jézusnak, hogy ő szombati napon merjen például gyógyítani. Mert semmit se szabad volt tenni. Ő nem szentségtelenítette meg a szombatot, de alárendelte a szeretetnek. Mert azt mondta, hogy a szombat van az emberért. Hogyha az embert szombaton meg lehet gyógyítani, akkor azt meg kell tenni. De hát a szombatnak, ugye a leglényegesebb része az volt a zsidóknál, hogy megtartották a kultikus ünnepet. Aki közelében lakott a templomnak, az elment a templomba, vagy ott részt vett az ünnepen. Vagy a babiloni fogság után kirakultak a zsinagógák. Aki nem tudott ott lenni, az otthonába tartotta meg a szabbatot, a szombatot, és annak nagyon pontos leírása volt az Ószövetségben, hogyan kell azt ünnepelni. A Tóra leírta a szabad ünneplését. Na most ezt az ünnepet egyszerűen áttette a kereszténység Jézus föltámadásának a napjára. És itt lehet látni, hogy a hagyománynak milyen nagy fontossága van a keresztény életben. Ugye nem elég a sola scriptura, hogy csak a Szentírás. Így a Szentírásban nincs benne, hogy nekünk a vasárnapot kell ünnepelni. És mégis minden keresztény magától értetődőnek veszi, hogy a vasárnap számunkra az Úr napja. Adventisták szokták azt mondani, hogy nem a vasárnap az, az csak nagy Konstantinóta van, nekünk a szombatot kell tartani, meg a szombatisták mondják. Nem. A vasárnap nagy Konstantintól kezdődően parancsolt ünnep volt. Nem lehetett dolgozni se. Addig nem volt munkaszünet. Hát Plinius, ilyen római kori író, leírja, hogy hét első napján, kora hajnalban összejönnek a keresztények. Aztán napközben mentek dolgozni, mert javarészt rabszolgák voltak. De megülték az Úr napját a vasárnapon. Nagy Konstantin szabaddá tette a vasárnapot, sőt munkaszüneti nappá. És ugye Szent László is ezt tette, tilalmazta utána a vásárt, mert nálunk, magyaroknál ugye vasárnap nem a Krisztus föltámadásához kötődik elnevezésében, hanem a vásárhoz, mert a templom körül voltak a vásárok is. És akkor, amikor elmentek a templomba, utána mentek a vásárba is. Szent László ezt megtiltotta. Vasárnap szó megmaradt. Tehát amikor ez a vád van, hogy az nem kezdettől van, de igenis, kezdettől az Úr első, vagy az Úr föltámadásának a napján lett ünnepelve, a kereszténység áttette. És már Szent Justinus vértanú, aki 1155-ben halt meg, az már leírja a Szent Mise liturgiáját, és azt is leírja, hogy nekik, a keresztényeknek a vasárnap az Úr napja. És ők tartják csak nem szombaton, hanem vasárnap. És így szentelik meg. Egyébként ez úgy bele vésődött az ember biológikumába, hogy legyen egy ilyen ciklusa. A francia forradalom volt az, amelyik meg akarta ezt is szüntetni. Megváltoztatta a hónapok elnevezését, a keresztények által is fölhasznált hónapokat, ugye, mert mink azért mégiscsak a rómaiaktól vettünk át hónapokat, de már kialakult akkorra, és megszüntette a vasárnapot. Mindig a tizedik nap volt valami ünnep a francia forradalom alatt, de hát hamarosan abba hagyták, mert rájöttek arra, hogy annyira kialakult már ez az embereknél, ez a harmadik, vagy a szabad ünneplése a vasárnapon, hogy aztán visszahozták. Ez számunkra föltámadásnak, az új teremtésnek a napja. És az őskeresztények ezt nagyon fontosnak vették. Az észak-afrikai vértanúkról jegyezték föl, hogy amikor Diokleciánus megtiltotta, hogy vasárnapot ünnepeljenek, 304 tájékán egy leíratot küldtek a császárnak, sine dominica non possumus. Vasárnap nélkül nem tudunk élni. de abban benne volt az eukarisztia is. Tehát szoktuk így is mondani, hogy eukarisztia nélkül akkor ugye szentáldozáshoz is járultak. És inkább vértanúkká váltak, mint hogy feladják. Tehát az Úr napját így szentelték meg. Aztán, hogy ezt lassan-lassan feladták sokszor az emberek, és az anyaszentegyháznak be kellett hozni az öt parancsolatába, hogy az Úr napját tartsd meg, a vasárnapot szenteld meg. Szent II. János Pál pápa írt is egy ilyen Dies Dominica nevű kezdetű, az Úr napján kezdetű enciklikát, hogy újra fölhívta a figyelmet, hogy nem csak a szentmiséről van szó, hanem valamiféle kultikus ünneplésről, hogy akkor adjunk alkalmat olyan helyeknek, vagy olyan dolgoknak, ami hétköznap nem megy. Felebaráti szeretet gyakorlása, beteg meglátogatás, családlátogatás, és így tovább. Azt lehet látnunk, hogy a jóléti társadalmak teljesen felfordították ezt a rendet. Tehát nincs ünnep a jóléti társadalmakban. Nincs már karácsony, nincs már húsvét, semmi sincs már, mennek a wellnessbe, vasárnap pláne nincs. Azt is meg lehet figyelni, hogy például a falvak, amelyek nagyon meggazdagodtak, elhagyták a vasárnapot. Magyaródi plébános mesélte, osztálytársam volt, hogy Magyaród egy abszolút hagyományos vallásosságú falu volt a 80-as évekig. 90%-ban mentek a templomba a magyaródiak, és oda telepítették a Forma egyet, és megszűnt. Mert akkor ők fogadták a vendégeket, akkor azok visszahívták, elkezdett mindenki üzletelni. A Forma egyről persze ezer, meg nem tudom, ezer emberből jó, ha kettő elment a magyaródi szentmisére. Falu népe szépen leszokott róla arról, hogy vasárnap valamiképpen ünnepeljenek, és szentmisét is szépen elhagyták. Viszont az hozzátartozik a kultikus pihenés. Emlékszem rá, apám a szomszéd emberrel úgy tudott dülőre jutni, az egy olyan ember volt, most már nem, mert nagyon meggazdagodott, hogy a szét vasárnap is mindig dolgozott. Elejében akkor még azt is már sokakkal dolgoztat, úgyhogy most már nem dolgozik vasárnap, de abban az időben mindig. Aztán mondta neki a szomszéd embernek, ide figyelj, Feri, ha nem lenne Isten az égbe, én akkor is jobban jártam, mint te. Hát miért? Mert én megtartottam a vasárnapot. Akkor igyekeztem nem olyan munkákat végezni, amit hétköznap is el lehet végezni. Próbáltam pihenni úgy mellette, másra is időt adni. Te meg örökké dolgoztál akkor is. És ha most meghalnánk, én jártam jobban. Még akkor is, ha nem lenne Isten. Mert én legalább azokon a napokon pihentem. Ugye elgondolkodott az illető rajta, templomban nem járt később, de úgy abba hagyta a vasárnapi munkálkodást. Tehát még önmagában is, hogy legyen egy kultikus pihenő napja az embernek. És ezt ugye a szent hagyományból tudjuk, hogy ezt kell megtartani. Én most itt nem térek ki az Úr napja megszentelésénél, itt a mert lehetne vennünk alaposan ugye az eukarisztiát, hogy valójában arra jó lenne ott lennünk, készülnünk, ige liturgia, eukarisztia liturgiája, ezt annak idején sokszorosan átbeszéltük, csak hogy figyelmeztetőleg mondom, hogy ez ide tartozik. Jó lenne, hogyha valamiképpen az egyházközségeknek is egy közösségi ünnepé válna a vasárnap. Sajnos Városon alig ismerik egymást az emberek, ezért elmennek és majdnem csak idegenként ülnek ott. A nyugati templomok körül azért építettek ilyen közösségi helyeket, hogy előtte, utána elmennek oda, hogy találkozzanak az emberek. Főként ott, ahol nagy távolságokról mennek, hogy akkor ott kicsit összejönnek utána, hogy érezzék azt, hogy az Úr napja sokkal többet is jelent, mint hogy beesik a szentmisére, meg elmegyek onnét a végeztével, hanem gondolok arra, hogy ez a szeretetnek a gyakorlására is alkalmas. Nem véletlen, hogy azért régen, én emlékszem rá, hogy akkor időzítették a családok, hogy összejöttek a nagymamánál, amíg élt, vagy a nagyszülőknél. Vidéken főként úgy volt, hogy megvolt, délután összejöttek, ott találkoztak, beszélgettek, hogy megünnepelték az Úr napját, a vasárnapot. És ezáltal, mint egy föl emelődött az emberi lélek is. Tehát ezt mondja számunkra ez a második, harmadik, vagy a harmadik parancsolat, az elsőnek a kiteljesítése. És hát nekünk, keresztényeknek valahogy vissza kellene hozni ezt, nem azzal a szellemiséggel, hogy ez parancs, meg kötelező, hanem a meghívottságnak a tudatával, hogy azért vagyunk itt, mert meghívottak vagyunk. Olyan embereknek, akik rendszeresen szoktak járni szentmisére, azoknak általában az egyik legnagyobb hiányérzetük, ha betegek vagy akadályoztatva vannak, hogy nem tudtak elmenni. Persze vannak nyomós okok, amelyek nyilván fölmentik az embereket. Itt volt a Covid, a betegség, a betegápolás, természeti csapások, sok minden van, ami akkor lehetetlenné teszi, vagy nagyon messze van valakinek a templom ma, hogy elmenjen, de amikor rajtunk áll, akkor a vasárnap, az Úr napjának a megülését nagyon fontosnak tartsuk. Ugyanis mindaz ideig, amíg az megvan az emberekben, addig egy nagyon erős szál köti őket az egyházhoz, Jézus Krisztushoz. Mert az elmarad, akkor úgy fokozatosan fölhagynak mindennel. Nem véletlen, hogy annak idején arra törekedtek. Meg lehetett figyelni, hogy buzgó falusi gyerekek eljártak templomba, besorozták őket katonának, 2 év alatt leszoktatták őket. Vagy akkora tettek mindig különböző programokat, ünnepeket, diákoknak, sporteseményeket, ilyen-olyan szórakoztatót, hogy ne menjenek. Szinte sátáni módon, hogy eltántorítsák, mert érezték azt, hogy aki részt vesz a szentmisén, az egy nagyon erős kötődéssel ott van az egyházban, ott van a keresztény életben. Hát igen, ezt jelenti nekünk harmadik parancsolat, így gondoljunk rá, és így gondoljunk a másodikra is, és az Isten nevét mindig szeretettel, tisztelettel, és a Szenthez méltóan mondjuk és ejtsük ki. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek! Mindörökké, amen!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: A Szent Miklós imacsoport a Mária Rádió kápolnájából a dicsőséges rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki halottaiból feltámadott. Igen, Krisztus valóban feltámadt, és Isten azt akarja, hogy mondd el mindenkinek. Mondd meg ennek a haldokló világnak, hogy fiam valóban feltámadt. Beszélj a feltámadt Krisztusról, angyalom, mert nemzedéked racionalizmusa miatt sokan nem ismerik el ezt az igazságot, és emlékeztesd az embereket arra, hogy Isten szava él és eleven. Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindenképpen és mindenek felett első, aki azért jön el napjaitokban, hogy emlékeztessen titeket a reménységre és az ígéretre. Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindig jelen van, közöttetek van, de bennetek is van, aki gazdag a kegyelemben, és akit nagyobb megbecsülés illet, mint a jogarokat és trónokat. Az ő istenségében olyan hatalom van, aminek tisztasága semmihez sem fogható, mentes minden foltól, minden ható szeretettel van az ember iránt. Ismertesd meg őket bennem rejlő misztériumokkal, amelyeket felfedek a lélekben szegények és azok előtt, akik tiszta szívvel közelednek hozzám.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzőr második titka, aki a mennybe fölment. Lépj a második titokba, amikor felmentem az atyához. Szűzanyánk mondja, kisgyermekeim, égi édesanyátok vagyok, szabadítótok édesanyja, megváltótok édesanyja. Ma meghívlak benneteket, hogy figyeljetek az égi dolgokra. Kérlek, szakadjatok el a világ dolgaitól, és emeljétek fejeteket az ég felé. Azt keressétek, ami mennyei. Keressétek a világosságot, és a világosság nem okoz csalódást nektek. Szerezzetek örömet Istennek, és forduljatok felé. Ne ragaszkodjatok a világhoz, Istenhez igazodjatok, és ő mennyben vezeti a lépéseteket. Ó, szeretett gyermekeim, még mindig nem értitek? A mennyben van a ti otthonotok, a földön csak felkészültök arra, hogy Istennel találkozzatok. Isten megadta nektek szeretete adományát.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus mondja, lépj harmadik titkomba, amikor a szent lelkem lángnyelvek alakjában leszáll. Imádkozz az eljövendő pünkösdért, nemzedéked már érzi a születés fájdalmát, az éjszakának majdnem vége, nem sokára hajnalodik. A gonosz, aki éjjel zavartalanul körbejár, hajnal hasadáskor elmenekül. Igen, a kegyelem lelke kiárad az egész emberiségre. Én magam fogom táplálni egész nemzedéketeket, én foglak tanítani és vezetni benneteket, még szentjeimmel és angyalaimmal is találkozni fogtok minden utcasarkon, rátok hullatom kenyeremet, örüljetek és örvendjetek, én az Úr vagyok, a világ világossága, akinek van füle, hallja meg, bátorság nem sokára hajnalodik, jöjj, elmélkedj. Én vagyok az igazság, szent lelke, én vagyok az emlékeztető, aki szavamra emlékeztet benneteket, aki eljön hozzátok, és felráz mély álmotokból. Hallottátok, hogy a kegyelem lelkét milyen bőségesen fogom kiárasztani az egész emberiségre, hogy fiaitok és leányaitok jövendölni fognak. Mindez beteljesedik, amit a Szentírás mond. A mennyből készítelek fel, hogy megismerjétek az igazságot. Bátorítalak benneteket azzal, hogy jeleket adok az égen és a földön, és látomásokat adok a szegényeknek és a kicsinyeknek. Édesanyámat küldöm hozzátok sok-sok országba, hogy tanítóként neveljen benneteket.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Jézus mondja, most a negyedik titok következik, szeretett édesanyám mennybe felvétele. Áldott légy és elmélkedj. Ebbe a szent szívbe jöttem el, az én szentséges szívem képmásába és hasonlatosságába, hogy Isten emberé legyek, és kövessem lépteit, majd később ő kövesse az enyémeket. Mondottam, hogy ő és én mindent megosztottunk egymással a keresztig. A mi egységünk olyan bensőségesen teljes volt, hogy nem volt szükségünk beszédre, mert csupán szívünkben érintkeztünk. Távol létemben nem kellett eljuttatnom hozzá szavaimat és gondolataimat. Szent lelkem egyedülálló hatalmában, Szűzi szívében mindenről tudott, mivel Isten az övé volt, ő meg Istené. Így módon az örök atya akarata volt az ő minden napi tápláléka. Az ő gondolatai fogantatásától kezdve mindenkor egységben voltak az én gondolataimmal. Az ő szíve, amelyet teljesen az atya akarata alá rendelt, szüntelen imádság, a szeretet szüntelen himnusza volt. engem, a ti háromságos isteneteket imádott, aki egy a lényeg egységében.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Áldott gyermekem, most lépj az 5. titokba, amikor én, az Úr, megkoronázom édesanyámat, és a mennyország királynőjének nevezem. Kérem, hogy szemleld ezt a dicsőséges titkot. Ki magasztalt fel engem leginkább? Megmondom neked, az új Éva magasztalt fel leginkább. Igen, az asszony, kinek öltözete a nap, lába alatt a hold, és fején 12 csillagból korona, mert én, aki megteremtettem az eget és benne levőket, a földet és rajta élőket, mindezek fölé helyeztem őt. A mennyország királynője mindenkor a magasságbeli trónja előtt áll. Nem kisebb az ő nevének nagysága, mint a menny magassága a föld fölött. Az ő neve világosságba öltözött. Hajtsa meg térdét az egész világ előtte, aki Isten anyjának szent nevét viseli.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk.
1: Hálát mondunk neked,
0: mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy időre szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
0: Dicsőség mindörökké!
6: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel. dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 4-e. Ne félj, népem! Véget ér kárhoztató haragom. Izajásnál olvassuk a 10. fejezet 24. versében ezt. Ne félj, népem! Véget ér kárhoztató haragom. Amikor a vakolat csapdossa a köművest, amikor a farok csóválja a kutyát, ismerjük ezeket a mondásokat, amelyek akkor fogalmazódnak meg, amikor a rend alapvető értékei is összekeverednek, és a dolgok a fejük tetejére állnak. Isten népe hitetlenné lett. Nem az Úrra támaszkodik, vezetői istentelen gőggel, jogtalanul kormányoznak, és hatalmukkal visszaélve terelik a népet. Isten ítéletének eszköze, Asszíria még gőgösebb. Asszíria túllépi azt a határt, amit Istentől kapott, hiszen nem ismeri az Urat, akinek ez a hatalom is minden köszönhet, amit a hatalmát is köszönheti. Ezért számos nemzetet akar még szíve szerint kiirtani és kincseiket elrabolni. Az Úr azonban megállítja majd Asszíriát is. Az Úr elhatározta, hogy azt mondja, elég volt. Ez az összevisszaság nem tűrhető tovább, amikor a fejsze dicsekszik a favágó ellenében, amikor a fűrész visszavág a fűrészelőnek, és a bot üti a suhogtatóját. Sem Isten népe, sem Asszíria nem tudja, hogy mindketten az Úr eszközei. Az egyik már elfelejtette, a másik meg még nem ismerte fel. Ez az ítéletes szakasz mégis olyan, mint a felkelő nap, mert noha az Úr ítéletéről olvasunk, mégis hihetjük, hogy az Úr jól határozott, még az ítéletben is. Az Úr megítélte saját népét, ugyanúgy, mint Asszíriát. Isten soha nem téved. Isten ítéletében pedig ott rügyezik a kegyelem, a maradék számára. Ne félj, népem! Véget ér a kárhoztató haragom. Lekerül a teher a válladról. Ha ezt meghallod és komolyan veszed, akkor a maradékhoz tartozol. Feladatod pedig az, hogy ennek meghallására biztos másokat. Halljuk meg ezt a biztatást, mint egyház is. A legnehezebb, leggőgösebb időkben is. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
3: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni! Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni!

0: Hírpercek.
1: Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Püspöki szentmise volt az isteni irgalmasság kápolna felszentelésének évfordulóján Szombathelyen. Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa életéről és hatásáról Székesfehérváron. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa fogadta a Vatikánban a kölni főegyházmegye világegyház és párbeszéd hivatalának küldöttségét április 30-án az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel Közel-Keleti testvéreinkre, buzdította őket a Szent Atya. Az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról is megosztotta velük gondolatait. A vatikáni közlemény szerint az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. A Szent Atya hozzátette, személyesen is megtapasztalta nagy lelkűségüket perui püspökként. Őszinte háláját fejezte ki a sok kezdeményezésért, melyeket ma is folytatnak, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét, és hagyományuk is megmaradjon. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hálaadó szentmisét mutatott be a Szombathelyi Ezüst Híd Integrált Szociális Intézet kápolnájában az isteni irgalmasság titulusú kápolna felszentelésének első évfordulóján április 30-án. Koncelebrált Rákos József atya és az intézményi lelkész Haller László. A szentmise előtt az intézmény lakói és dolgozói Szent Faustina nővér életéről és az irgalmas Jézus képről szóló rövid színdarabot adtak elő. Előadásuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek fontosságáról szólt, amely minden jámbor lelkű embernek feladata. Székely János szentbeszédében, amely a Magyar Kurír hírében olvasható, hangsúlyozta: a mennyei atya vár minket, és kérhetjük irgalmát. A hálaadó ünnepi szentmise végén a főpásztor egy szentképpel ajándékozta meg a jelenlevőket, majd bátorító készfogásokkal és kedves szavakkal búcsúzott. A Székesfehérvári Szent István Király Múzeumban március végén megnyílt, és szeptember 27-ig látható egy különleges kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be 1920-tól 2005-ig. Fényképek a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről is, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, kortárs művészeti installációk segítségével 18 kiállítási teremben születésétől az Úrhoz való hazatéréséig követhetik végig a látogatók ennek a kivételes embernek a történetét, tudatta a Magyar Kurír. Túrákon viselt öltözete, síléce és az általa használt kajak mellett az az úti mise készlet is látható, mellyel az erdei tisztásokon celebrált szentmisét. Halálát egy légies textilplasztikába vetített galambképe jeleníti meg. Az alkotás a Szent Atya üzenetét közvetíti. Nem csak az életnek, hanem a halálnak, az elmúlásnak is van értelme, mert a halál az isteni terv része. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
1: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
3: Áldottam Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké.
4: Amen.

az Úr. Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség

0: Gyarapodó, bocsáss meg védkezéseinket, szentekints és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért.
1: Uram, irgalmazz,
0: dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentel.

Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most is mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket. Hallgass meg szavaimat, Uram, és meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása,

0: Gyűlöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző és álnok férfiút utálja az Úr, én pedig irgalmad bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban, a szívük terméketlen. Nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják, ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt üzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged, és örüljenek mindnyájon, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni, és büszkélkednek veled mindnyájon, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat, Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket.
1: Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, hogy a föld és a világ alkottatott volna, öröktől fogva és örökké vagy te, ne térítsd nyomorúságra az embert, te ki azt mondottad, térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezred év a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy őrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tova éveik, reggelre elenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kivirít, de el is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól, és felindulásodtól megrendültünk, magad elé tetted gonoszságainkat, és életünk idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak, és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarész csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el, és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kimérheti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat, és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig válsz még, könyörülj szolgáidon. Beteltünk reggel irgalmaddal, Urunk, vigadtunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk, ami Urunk Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd.
2: Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, Zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy Uram, utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében. Nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem. Nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult. Kifele barátját titkor rágalmazta, azt előztem, kinek szemet kevés, szívet telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, ki fedhetetlen úton jár, azt szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, ki kevésen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevő. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, én Istenem, benned bízom, soha meg ne szégyenüljek, és ne nevessenek ki ellenségeim, hiszen aki téged vár, meg nem szégyenül. Szégyenüljenek meg mindnyájan, akik hiába valóság miatt elfordulnak tőled. Ismertesd meg velem utaidat, Uram, és ösvényeidre taníts meg. Vezess igazságodra, taníts engem, mert te vagy üdvözítő Istenem, és egész nap téged vártalak. Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről és irgalmadról, mert azok öröktől való. Ne emlékezz ifjúkori vétkeimre és tudatlan voltomra. Irgalmad szerint emlékezzél meg rólam, jóságodért, Uram. Irgalmas és igazságos az Úr, ezért törvényt ad az útjukon tévejgőknek. A szelideket útba igazítja ítéletével, a szelideket megtanítja útjaira. Az Úr minden útja irgalom és igazság azoknak, kik szövetségét és bizonyságait keresi. Uram, a te nevedért bocsásd is meg bűnömet, mert igen sok az. Ki az az ember, aki az Urat féli? Törvényt szab ő annak az útra, melyet magának választott. Annak lelke a jók között marad, és utóda örökölni fogja a földet. Az Úr erőssége az őt félőknek, és szövetségét kinyilatkoztatja nekik. Szemem mindenkor az Úrra tekint, mert ő húzza ki a csapdából lábamat. Tekints rám, és könyörülj rajtam, mert egymagam vagyok, és igen szegény. Szívem gyötrelmei megszaporodtak, ínségemből vezess ki engem. Nézd meg alázottságomat és igyekezetemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Nézd ellenségeimet, mi is sokan lettek, és jogtalan gyűlölettel gyűlölnek. Őrizd lelkemet, és szabadíts meg, ne szégyenüljek meg, mert benned bíztam. Ártatlanok és igazak ragaszkodtak hozzám, mert Uram, téged vártalak. Szabadítsd meg Isten Izraelt minden szorongatásából. Szolgáltass nekem igazságot, Uram, mert én ártatlanul jártam utamat, és az Úrba vetett bizalmam erős. Vizsgálj meg, Uram, és tégy próbára engem, tüzeddel világítsd át vesémet és szívemet, mert áradó kegyelmed előttem van, és örömöm igazságodban lelem. Nem ültem a hiúságot kedvelők között, és a törvényszegők közé nem megyek. Gyűlölöm a gonosztevők gyülevész népét, és az istentelenek közé nem ülök. Megmosom kezemet az ártatlanokkal, és körülveszem oltárodat, Uram, hogy halljam a dicséret szózatát, és elbeszéljem minden csodádat. Uram, szeretem a te házad ékességét és dicsőséged lakhelyét. Ne veszítsd el a gonoszokkal együtt lelkemet és véreskezű férfiakkal életemet, akiknek kezén gonoszság szárad és jobbjuk telve ajándékokkal. Én pedig hűségesen jártam utamat, válts meg engem, Uram, és irgalmaz nekem. Lábam szilárdan áll az egyenes úton, a gyülekezetekben áldalak téged, Uram. Az Úr világosságom és üdvözítőm, kitől féljek, az Úr életem oltalmazója, kitől rettegjek. Mikor közeledtek felém ellenségeim, hogy pusztítsák testemet, ellenfeleim, akik gyötörnek, bizony leroskadtak és elestek. Ha egész sereg táborozik és ellenem, nem fél szívem. Ha harcra kelnek is ellenségeim, én akkor is bízom. Egyet kértem az Úrtól, én erre törekszem, hogy az Úr házában lakjam életemnek minden napján, hogy lássam az Úr gyönyörűségét és látogassam az ő szent templomát. Mert elrejtett az ő hajlékában, bal sorsom napján, megoltalmazott házának rejtekében, kősziklára emelt föl engem. Íme most fölemelte fejemet ellenségeim fölé. Körüljárva hála és örömáldozatot mutattam be az ő szent sátrában. Énekelni fogok és zsoltárt zengek az Úrnak. Halld meg hangomat, Uram, amikor kiáltok, irgalmazz nekem és hallgass meg engem. Hozzád szólott szívem, téged kerestelek, Uram, arcodat keresem. Ne fordítsd el tőlem orcádat, ne fordulj el szolgáttól haragodban. Légy segítőm, ne taszíts el, és ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem. Még ha apám és anyám el is hagyna, az Úr magához ölelt engem. Taníts meg engem, Uram, a te utadra, és vezess egyenes ösvényen ellenfeleim miatt. Ne adját szorongatóim önkényének, mert hamis tanúk támadtak ellenem, és erőszakot sziszegtek. Hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők földjén. Várjad az Urat, légy bátor, szíved legyen erős, és várjad az Urat. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Halleluja, halleluja, halleluja, dicsőség néked, Isten. Halleluja, halleluja, halleluja, dicsőség néked, Isten. Halleluja, halleluja, halleluja, dicsőség néked, Isten. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most is mindenkor és örökkön örökké, amen. Hozzád kiáltok, Istenem, Uram, ne fordulj el tőlem némán, mert ha hallgatsz, hasonló leszek a sírba menőkhöz. Halld meg, Uram, könyörgésem hangját, mikor imádkozom hozzád, mikor fölemelem kezemet szent templomodhoz. Ne ragadd el a bűnösökkel együtt lelkemet, és ne veszíts el engem a gonosztevőkkel, kik fele barátjukkal békésen beszélnek, szívükben pedig gonoszat forralnak. Fizess meg nekik tetteik szerint és szándékai gonossága szerint, kezük munkája szerint fizess meg, add vissza nekik a kölcsönt. Mert nem ismerték el az Úr cselekedeteit és keze munkáit, rombold le és ne építs fel őket. Áldott legyen az Úr, mert meghallgatta könyörgésem szavát. Az Úr segítőm és oltalmazom, benne bízott szívem és megsegített engem. Testem újra kivirult és szívemből magasztalom őt. Az Úr az ön népének erőssége és fölkentjének szabadító oltalma. Üdvözítsd a te népedet és áld meg örökségedet, pásztorukként igazgasd és emeld fel őket mindörökre. Hozzatok az Úrnak, Isten fiai, hozzatok az Úrnak fiatalkosokat, hozzatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet, adjátok meg az Úrnak neve dicsőségét, imádjátok az Urat szent udvarában. Az Úr hangja a vizeken, a dicsőség Istenem menny dörgött, az Úr a nagy vizek fölött, az Úr hangja erős, az Úr hangja fenséges, az Úr szava összetöri a cédrusokat, az Úr össze fogja törni a Libanon cédrusait, és széjjel zúzza azokat, mint Lipajdan a Libanon borját, kedvence olyan, mint az egyszarvú fia. Az Úr hangja széthasítja a tűz lángját, az Úr hangja, ki megrendíti a pusztát, megrendíti az Úr Kádes pusztáját. Az Úr hangja megelleti a szarvasokat és feltárja a sűrűket, az ő templomában mindenek így szólnak dicsőség. Az Úr a víz az ön fölött trónol, az is az Úr, mint király, örökké trónján fog ülni. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességben. Magasztallak téged, Uram, mert fölkaroltál engem, és nem hagytad, hogy ellenségeim örüljenek fölöttem. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad lelkemet az alvilágból, kiszabadítottál engem a sírba menők közül. Zengjetek éneket, ti szentjei az Úrnak, és szentségére emlékezve áldjátok őt, mert haragos ugyan felindulásában, de élet van jó akaratában, este még sírás honol, de reggel már öröm. Mikor búslakodtam, így szóltam, nem rendülhetek meg soha, Uram, jó akaratodban ékességemnek erőt adtál, de mihelyt elfordítottad orcádat, megháborodtam, hozzád kiáltottam, Uram, és Istenemhez könyörögtem. Mi haszon a véremből, ha pusztulásba hullok, vajon a por fog-e vallomást tenni rólad, vagy hirdeti igazságodat? Hallotta az Úr, és könyörült rajtam, az Úr segítőm lett. Sírásomat örömre fordítottad, szétszaggatta a zsákruhámat, és körülvettél örömmel, hogy énekeljen neked az én dicsőségem, és ne szomorkodjam. Uram Istenem, magasztallak téged mindörökké. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, most is mindenkor és örökkön örökké, amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Az ünnepi időszak feléhez érvén, lelkem szomját enyhíts üdvözítőm a vallásosság vizeivel. Ki magad mondád, mindnyájan kik szomjúhoztok, jertek hozzám és igyatok. Örök életünk forrása, Krisztus Isten, dicsőség néked. Most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Minek nevezzünk téged, malasztal teljes. Menj nekem, mert fölragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség Istenének fiát hordoztad karodon, imádd őt, hogy üdvözítse lelkünket. Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság, ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat, a te orcádat deríts föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat.
3: Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, Szent tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. A törvény szerinti ünnep feléhez érvén, mindenek teremtője és Ura, Krisztus Istenünk az ott levőknek mondád, gyertek és merítsetek a halhatatlanság vizéből, eléd borulunk tehát és hittel kiáltjuk, ajándékozz nekünk irgalmadat, mert Te vagy életünk forrása. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz,

0: Irgalmaz, Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz,
1: Ki minden időben és minden órában a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantű és sok irgalma Istenünk, ki az igazakat szereted a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz, magad Urunk fogadd el ezt órában a mémáinkat is, jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcs és józanná értelmünket, ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
0: Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ki a kerúboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent az igény sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk,
2: az Úr nevében adj áldást, Atya.
1: Könyörülje rajtunk az Isten és áldjon meg minket, derítse föl reánk az orcáját és könyörülje rajtunk.
0: Amen.
1: Krisztus igaz világosság, ki megvilágosítasz minden a világba jövő ember, legyen ránk hegyed orcád világosság, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fény. Vezéreld lépteinket parancsolataid ösvényére, szeplőtelen anyád és összeszenteid neki májától.
3: Amen.
1: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
0: Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz,
2: adj áldást, Uram.
1: Halottaiból föltámadt Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imájától, a tiszteletre méltó test nélküli mennyi erőknek oltalma, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent Pelágia vértanú nőnek, kinek emlékét ma tisztelj, és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk, üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
0: Amen.
1: Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált,
0: és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Anyáknapi ünnepi műsorunk témája. Negyed százada a Szent II. János Pál pápa áldásával indultam, most Leó pápa áldását kaptam az előttem álló útra. Anyáknapi stúdió beszélgetés az ezüstmisés Perger Gyula atyával, aki áldáskért 85 éves édesanyjára is. Április 8-án húsvét szerdáján vett részt Perger Gyula atya az általános kihallgatáson, amelynek végén személyesen is találkozott Leó pápával. Mindezt és a megelőző 25 éves papi szolgálat örömeit és kihívásait elmondja abban a riportban, amelyet másnap rögzítettünk a Vatikáni Rádióban. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Perger Gyula atyát, aki ez év június 14-én tölti be negyedszázados papi szolgálatát 25 évvel ezelőtt szentette pappá kedves Gyula, és elzarándokoltál Rómába. Ez a mostani utad egyúttal egy ilyen tisztelgő hálaadó jubileumi zarándoklat?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, belső vágyam volt, hogy papászentelésem 25. évfordulója alkalmából találkozhassam a Szentatyával. Eztán arra is visszavezethető, hogy 25 évvel ezelőtt, a papszentelésem előtt, nem sokkal, 2001. április 30-án találkozhattam ugyanígy személyesen II. János Pál pápával, és egy reggeli szentmisén a magánkápolnájában minisztrálhattam neki, és nagy ajándékként éltem meg akkor ezt a találkozást. A szentmisén minisztráltam Szentatya mellett, és a szentmise után találkozhattunk vele. Akkor ezen a találkozón, amikor letérdeltem a Szentatya elé, és átadtam neki az ajándékkönyvünket, ami nem volt más, mint Török József professzor úrnak a könyve, Magyar Egyház évezrede, akkor a Szentatya a könyvborítóra irányította a figyelmét, és egyből mondta, hogy Esztergom. Ezt követően a Szentatya rám nézett, és mint egy papszentelés előtt állónak azt mondta, hogy hűség, bátorság és kitartás. Ezzel az útravalóval indultam el 25 évvel ezelőtt a papság útján. És ezért is volt újra szívemnek a szándéka, hogy eljöjjek Rómába, és találkozzam Szent Péter mostani utódjával, illetve másnap csütörtök reggel II. János Pál pápa sírjánál is miséztem.
0: Itt akkor megállok, ha már egyszer a 25 év ezelőtti szentmiséről szépen szóltál volt II. János Pál pápával, akkor most arra kérlek, kedves Gyula, hogy meséld el nekünk a szerdai találkozót, az általános kihallgatás után találkoztál Leó pápával, kezedben egy könyvet tartva, és most tiéd a szó.
1: Igen, három dolgot fogalmaztam meg, amit szerettem volna elmondani a Szentatyának, és ez sikerült is. Az első az volt, hogy elmondtam, hogy 25 évvel ezelőtt szenteltek pappá, és ebből az alkalomból szeretném az ő áldását kérni az előttem álló papságomra, a mögöttem álló papságomra, illetve az előttem álló papságra. Aztán elmondtam a Szentatyának, hogy édesanyámra is szeretném az áldását kérni, hiszen édesanyám márciusban ünnepelt a 85. születésnapját. Egy képet is hoztam az édesanyámról, ezt megmutattam a Szentatyának, és a nagyon kedvesen mosolygott, és a fényképet megérintve édesanyámra is úgymond az áldását küldte, illetve én is kaptam egy külön áldást, és a végén pedig elmondtam, hogy egy könyvet rendeztem sajtó alá, ennek a könyvnek a címe Lurdi 9-ed, és ebben a könyvben található 14. Leó pápának is egy nagyon-nagyon szép imádsága a szűzanyához, amelyet idén a Betegek Világnapjára írt körlevelének a végén olvashattunk.
0: És ennek ennyi a könyvnek, a kiadvány.
1: Igen, néhány héttel ezelőtt jött ki a nyomdából, és a kiadványnak a hátulján 14. Leó pápa imádsága található, ezt is mutattam neki, örült neki, úgy tűnt, és megkértem őt, hogy dedikálja ezt a könyvet.
0: Hogyan fogadta ezt a kérést?
1: Nagyon kedvesen azt kezdte tőlem, hogy hol a toll, és nyilván készültem, ott volt a zsebembe a toll, és elővettem, és ekkor aláírta a könyvet.
0: És hogyan írta alá, mondja el nekünk, mert ugye nem tudjuk láttatni.
1: Igen. Leó 14.
0: Igen. Hát ez gondolom, hogy örök életre szóló emlék ez számodra, neked, édesanyádnak, családodnak, illetve hát mindazoknak, akikhez a Jóisten küld majd. Köszönöm szépen ezt a tanúságtételt, és örülök, hogy a te papi életed egy pápai áldással indult. Most, ha remélhetőleg a derekán jársz a papi életednek, akkor egy pápai áldást kaptál. Ez is misés papként. És akkor most beszéljünk a közben eltelt időszakról, erről a 25 évről. Szóba került az édesanyád. Mennyiben fészke a te hivatásodnak a családod?
1: A családunkban volt két szerzetes hivatás is. Két apáca nagynéném az Isten megváltóról nevezett nővéreknek a kongregációjának a tagja volt. Innen is van kapcsolatom a római tamányos nővérekkel.
0: Ők is isteni megváltósok.
1: Isteni megváltósok, igen, és a két apáca nagynéném is ennek a rendnek a tagja volt. Két apáca nagynéni közül az egyiket még, hála Isten, személyesen ismerhettem. 1999. március 20-án halt meg. Az is kicsit gondviselésszerű volt, hogy nagyon mély szeretett kapcsolat volt közöttünk, és gondviselésszerű volt, hogy odaérhettem a halálos ágya mellé, és úgymond a kezeim között halt meg. És ekkor tapasztaltam meg először Gárdonyi Géza mondatának igazságtartalmát, hogy a halál, amikor egy kapu bezárul ide lenne a földön, és egy másik kinyílik oda fenn az égen.
0: Tehát akkor a családi háttér segített neked abban, többek között a kedves nővérek révén is, hogy Jézus hívó szava felé fordulj.
1: Így van, családom támogatott mindig a papság felé vezető úton, illetve 25 esztendőbe mindig mellettem álltak. Édesapám, ő 2 évvel papás szentelésem után elhunyt, de az Isten gondviselés különös ajándékának tartom, hogy édesanyám megérhette az ezüst misémet, és most töltötte be a 85. életévét. Ugyanígy ajándékként élem meg a 3 testvéremet is. Édesanyám körül nekik köszönhetően láthatom a 6 felnőtt unokát, illetve a 11 dédunokát, és nagy ajándék számomra családunknak az épségét, egységét és szeretett közösségét megtapasztalni papként is.
0: Mit jelentett neked ez a családi háttér immáron 25 éves munka során? Egy szilárd bázis volt?
1: Igen, számomra ez úgymond mindig nagy ajándék, hogyha hazamehetek. Én most is ott vagyok otthon, Gyöngyösfaluba, ott lakik édesanyám, úgyhogy a szabadnapomon mindig otthon vagyok, otthon töltöm, és ezért döntöttem úgy, hogy az ezüstmisémet is szülőfalumba szeretném elmondani, ahol 25 évvel ezelőtt is tettem.
0: Ez majd a napján vagy a körül lesz?
1: Igen, június 21-én. Igen.
0: Miután felismerted és elfogadtad az Úristennek a hívását, jöttek a tanulmányok, aztán utána, a tanulmányok után elkezdődött a te hosszú vándorlásod. Sokfelé hívott a Jóisten szolgálni. Hogyan fogadtad ezeket a dispozíciókat?
1: Hát ez nem volt mindig könnyű számomra, hiszen sokszor éreztem úgy, hogy mire gyökeret eresztettem, illetve a közösségbe is jól éreztem magam, akkor mint egy kiszakítottak ebből a közösségből, átültettek, újra gyökeret kellett ereszteni, és úgymond mindig újra kellett kezdeni.
0: A római tanulmányi éveid mit jelentettek számodra találkozni a világegyház központjával, akkor II. János Pál pápa alatt?
1: Akkor már 16. Benedek pápa volt.
0: Akkor már 16. Benedek pápa alatt.
1: Ővel is volt egyébként egy személyes találkozásom, az is nagyon mély nyomot hagyott bennem. Számomra nagyon nagy ajándék volt, amikor itt tanultam Rómába, hogy éppen akkor volt II. János Pál pápának a boldogávatása, úgyhogy ezen a boldogávatási szentmisén ott lehettem, részt vehettem. Aztán egyháztörténetet, illetve művészettörténetet tanultam a Gregoriana Egyetemen. Nem volt könnyű, nyilván idegen nyelven, egyrészt olaszul, és az egyháztörténetből, művészettörténetből adódóan voltak néhány tárgyunk, amit latinul tanultunk, és ez kétszeresen idegen nyelv, hiszen latinul olvastunk, és ezt olaszul kellett nyilván visszaadni. A 3 év alatt 48 vizsgám, 2 nyelvvizsgám és 2 diplomamunkám volt, ez egy kicsit embert próbáló feladat volt, de hát végül, hála Isten, Jóisten segítségével sikerült ezt is megoldani. Úgyhogy végül is ezeket a tanulmányokat tudom kamatoztatni a mindennapi munkám során, hiszen Szombathelyen 2017 óta Szili János Egyházmény Gyűjtemény és Látogatóközpontnak a vezetője vagyok, illetve Budapesten 2022 óta pedig az Eklézia Szövetkezetnek a vezetője, úgyhogy így mind az egyház történeti, mind a művészet történeti tanulmányaimat tudom kamatoztatni e két területen.
0: Több mint 25 éve élek Itáliában, Rómában, egy hatalmas nagy művészettörténeti múzeum az egész ország. Soha nem lehet a végére járni. Neked sikerült jó részt becserkészni a Szentvárosnak a legfontosabb egyházi látnivalóit?
1: Szerintem teljességgel lehetetlen. Azt szoktam mondani, aki először jön Rómába, az úgymond kultúrsokkot kap. Aki másodszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni a dolgokra, és le is tud ülni, és egy kicsit elmélkedni, csendbe maradni. A harmadszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni, el tud csendesedni, és tud imádkozni.
0: A művészeti gazdagságából mi az, ami úgy különösebben megérintett, és megérint téged? Akár név, akár valamilyen stílus?
1: A barokkornak a művészete az nagyon-nagyon közel áll hozzám, úgyhogy így és ezért nagyon gyakran megfordultam az Il Gesù templomba, ahol Andrea Pozzónak a festményei nagyon nagy hatással vannak rám, de örömmel jártam annak idején a múzeumokat, és az egyik kedvenc képe Muriónak a szeplőtelen fogantatás képe, és éppen amikor itt tanultam Rómába, akkor volt egy nagy kiállítás, és itt láthattam ezt a képet is ezen a kiállításon élőbe.
0: Ha már egyszer a szizanya neve szóba kerül, akkor induljunk ezen a vonalon tovább. Tudom, hogy egészen mély gyermeki szeretet fűz téged is a szizanyához. Hogyan született meg ez benned? Ami a természetes számunkra, katolikus papok számára.
1: Azt gondolom, hogy ezt is otthonról a családból hozom. Édesapám volt különösen nagy Mária tisztelő, és azt gondolom, hogy egy férfi embernek a vallásossága, Mária tisztelete, az különösen is magával ragadó, úgyhogy ezt a Mária tiszteletet, mint egy örökségként otthon a családi környezetből, családi házból hozom. Szülő otthonomnak, szülőházunknak az udvarán is áll egy Lourdes barlang, a szüzanyának és Bernadettnek a szobrával.
0: Apukád készítette?
1: Ezt igazából én készítettem fogadalomból, és úgymond az első misémet, azt a papszentelést követően a szülői ház udvarán, ittennél a barlangnál mondtam. Az egy zárt körű szentmise volt, mindössze a családtagjén vettek ezen részt 25 évvel ezelőtt.
0: Ha lehetne személyes vallomást kérni, hogy ki neked a szűzanya?
1: Szűzanya azt gondolom, hogy a legfőbb közbenjáró, nyilván, hogy ezt megtanultuk teológiából, de ezt saját életemben is megtapasztaltam, hogy ahogy Jézus a kereszten édesanyját a szeretett tanítványra bízza, így mi is bátran bízhatjuk mindig bármilyen ügyünket a szűzanyára, mert azt gondolom, hogy az ég az mindig nyitva áll, és amelynek szíve van.
0: Jártál Fatimában?
1: Igen, többször voltam. És éppen 20 évvel ezelőtt kaptam meg az első állomás helyemet, ez Szombathely Szent Királyon volt, ez a nemzeti ima év alkalmával kerültem oda, és akkor elhatároztam, hogy minden hónap 13-án fatimai engesztelést tartunk ott, magyar hazánkért és annak lelki megújulásáért, és boldog vagyok, hogy ez a 20 évvel ezelőtt induló fatimai engeszteléseket mind a mai napig tartják. Aztán következő állomás helyemen is bevezettem ezeket a fatimai engeszteléseket, úgyhogy 10 esztendőt töltöttem Toronyba és a hozzátartozó községekbe.
0: Ez egy falu.
1: Igen, Sébe, Dozmaton, illetve Bucsuba, és itt is megtapasztaltam a szűzanyának anyai szeretetét, jóságát azáltal, hogy a falvak nép úgy tudtam összekovácsolni, hogy Toronyba voltak kezdetben ezek a fatimai engesztelések, és akkor jött az ötlet, hogy nem mindig Toronyba kelljen jönni a híveknek, hanem a szűzanyát elvittük a környező településekre is, Sébe, Dozmatra, illetve Bucsuba, és a hívek így elkezdték a szűzanyát kísérni, és faluról falura jártak. Minden hónap 13-án más faluba volt az engesztelés, és úgymond a szűzanya a négy falunak a népét összekovácsolta.
0: Ennek a 25 éves papi szolgálat, a közepe lelkipásztori szolgálat. Mesélj nekünk a papi életed örömeiről.
1: Hát igazából mindig jó volt együtt örülni a házasságra készülő jegyes párokkal, és jó volt látni a fiatal szülők arcán a boldogságot és a jó értelembe vett büszkeséget, amikor akár gyermeküket megkereszteltem, vagy a gyermekeket első áldozásra, illetve az első szentgyónásra készítettem fel. Aztán boldogságot jelentett az a tudat is, amikor a gyóntatás után sok Istennel kiengesztelődött lélek kapta meg a tiszta szív és léleknek az ajándékát, Aztán sokszor láttam a kórházi vagy otthoni betegágyon szenvedő, néha reményvesztett arcokat, akikhez a betegeket gyógyító Krisztus adta. Reményt vittem el a betegek szentségében, és számos gyászoló és bánattól megtört embernek megadhattam a hitvigaszát, amikor utolsó útjukra kísértem el a szeretteiket. Aztán a 25 év alatt a lelkipásztori munkában nagyon sok zarándokutat szerveztem, 26 külföldi zarándokutat a belföldiek mellett. Aztán 21 könyvet sikerült ez alatt a 25 év alatt sajtó alá rendeznem. 3 plébániaházat újítottunk föl, amelyek közül különösen is kiemelkedik a kőszegi plébánia ház, amely olyan ősi, hogy annak idején Mátyás királynak is ez a ház adott otthont kőszegi tartózkodása idején, illetve 8 templom teljes külső és belső felújítását is sikerült Isten segítségével, a hívek összefogásával, valamint pályázatok segítségével megújítani.
0: Az örömök és boldogságok mellett bizonyára voltak nehézségek. Egyre már utaltál, hogy nehéz volt odébb állni, mert gyökeret vertél, és akkor tovább menni bizonyos szempontból a gyökerek kitépését is jelentette. Ezen túl mi volt nehézség még az életedben?
1: Igen, hát erre most konkrétumot nehéz lenne mondani, de amikor ezekről gondolkodtam, akkor egyrészt Teréz anyának a gondolatsora jutott eszembe, aki nekem gimnazista korom óta II. János Pál és Mindszenti József mellett példaképem. Teréz anya mondta egy alkalommal, ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli a cselekedeteidet, mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenségeket nyersz, mégis ért célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. A legjobbat add a világnak abból, amit csak van, s ha verés kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit van. Erre törekszem.
0: Köszönöm. Maradjon akkor ez a zárszó. Hálásan köszönöm a beszélgetést, és hadd idézzem fel búcsúzásként, visszhangként Szent II. János Pál pápa szavait. Ugye azt mondotta volt neked annak idején, hűség, bátorság, kitartás. Tőled hallottam az előbb, és megmaradt bennem. Ennek a drága szent pápának a bölcsessége, ezeket kívánom mindenki a hallgatóinkkal együtt. És hát adjon jó Isten, hogy 25 év múlva aranymisésen örömmel emlékezél vissza arra, hogy 2026-ban Leó pápa a könyvembe beleírt az ő nevét, és azóta annyi minden sok történt. Áldjon az Úr, és adjon további örömteli boldog papi szolgálatot.
1: Hálásan köszönöm, és még egyetlen egy gondolatot, hogyha szabad.
0: Igen.
1: Hogy a liturgiában, hogy sokszor kimondjuk, hogy az Úr legyen veletek, és hogy olyan természetes, hogy a hívő közösség ráfeleli, és a te lelkeddel. És azt gondolom, hogy papnak lenni jelenti, hogy az ember újra és újra tanúságtevően kimondja az ott lévő közösség felé, hogy veletek az Úr, és a hívő közösség pedig visszafeleli, hogy veled is az Úr van. És ebből a kölcsönösségből, ebből a tanúságtételből élünk. És hiszem, hogy ameddig tudom mondani, az Úr legyen veletek, mindig lesznek emberek, akik ráfelelik, és a te lelkeddel. Ez a hitem, és ez a reményem, és 25 esztendő elteltével ezt köszönöm meg mindenkinek.
0: Köszönöm a beszélgetést, Isten áldjon, kedves Gyuló atya!
1: Köszönöm szépen!
0: A Perger Gyuló atyával készített interjúnkat hallották. Kedves hallgatóink, anyák napján a Vatikáni Rádió magyar tagozatának felelős szerkesztője szívének szeretetével köszönti az édesanyákat. Megváltunk édesanyjának hathatós közbenjárására, áldja meg a legszentebb hivatás hordozó édesanyákat a mindenható Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Áprilisban induló előadássorozat. A Pázmány Jogi Szabad Egyetem célja, hogy helyet adjon a hit és a tudomány párbeszédének, hogy előképzettségtől, világnézettől vagy életkortól függetlenül minél szélesebb kört bevonjon az erről való gondolkodásba. A Pázmány Jogi Szabad Egyetem előadásai előzetes regisztráció alapján látogathatók személyesen, vagy megtekinthetők online. Az egyes tematikus előadássorozatok körülbelül fél évente indulnak a PPKE jogi karán, a kar belvárosi épületében, 8. kerület Szentkirályi utca 28 szám alatt. Az előadássorozat látogatása, illetve online követése ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kérjük keresse a www.jak.ppke.hu oldalon a Szabad Egyetem linkjét. A katolikus egyház büntetőjogi rendszere. Előadó dr. Antner Péter. Május 4-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig a büntethetőséget módosító körülmények. Erkölcs vagy jog? A J311-es teremben. Május 4-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig a büntetések fajtái, a büntetést helyettesítő intézkedések a J311-es teremben. Május 11-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig a büntetések alkalmazása, irgalmasság versus igazságosság a J311-es teremben. Május 11-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig az egyes büntetendő cselekmények a hit ellen és az egyház egysége, az egyházi hatóság és a tisztségek gyakorlása ellen a J311-es teremben. Május 18-án hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig büntetendő cselekmények a szentségek ellen. Május 18-án hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig büntetendő cselekmények más jó híre ellen és a hamisítás büntetendő cselekménye. Június 1-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig büntetendő cselekmények különleges kötelezettségek ellen, az emberi élet, méltóság és szabadság ellen, a 6. parancs elleni büntetendő cselekmények. Június 1-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig az egyházi büntető eljárás. Június 8-án hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig Vatikán állam büntető joga. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: Ballagás volt a 400 éves Győri Bencés gimnáziumban. Az Oxfordi Egyetem díszdoktori címét is megkapja Karikó Katalin biokémikus kutató. Két új papot szenteltek Laosban áprilisban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 160 diák búcsúzott a 400 éves győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégiumtól április 30-án. A ballagás előtti napon lelki gyakorlaton vettek részt, melyet a győri Szent Imre templomban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott. Ezután a Kálvária dombra mentek át a diákok, ahol a tartományfőnök a megfeszített Krisztus előtt könyörgést mondott, jó tanácsaival látta el a fiatalokat, majd megáldotta őket és egy-egy imakártyát ajándékozott nekik. A ballagási ünnepségen Barkó Ágoston bencés szerzetes igazgató mondott beszédet, melyet a Magyar Kurír közölt. Erős közösségi hátteret kaptatok, aki letér az útról, annak menjetek utána, mondta az igazgató. A szülőknek megköszönte a bizalmat, hogy ebbe az iskolába járatták gyermekeiket. Az intézmény 1627-ben indult, majd 1802. augusztus 16-án a bencés szerzetesek kezébe került, az akkor már az egész Dunántúlon híres oktatási intézet. Az első magyar Nobel-díjas tudós nőt, Karikó Katalint júniusban, Oxfordban, májusban két amerikai egyetemen avatják díszdoktorrá, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem professzora, az Oxfordi Egyetem június 24-i rendezvényén az idén díszdoktori címmel kitüntetett 7 tudós egyikeként veheti majd át az elismerést. Az Egyesült Államok első kutató egyeteme, a Johns Hopkins University alapítása 150. évfordulójára készülve az ünnepség sorozat egyik díszvendégének hívta, akinek május 21-én díszdoktori kitüntetést adnak át. Az 1891-ben Philadelphiában alapított Drexel University orvosi kara a május 14-én tartandó diplomaosztó ünnepségén motiváló beszédre kérte fel Karikó Katalint. A felsőoktatási intézmény is díszdoktorai közé választja a Nobel-díjas kutatót. Táncokkal, énekekkel, himnuszokkal és imákkal kísért ünnepségen több mint 1200 katolikus hívő jelenlétében szentelt pappá, a Szent Lajos templomban a püspök és az apostoli helynök két szerzetest. A hívek

0: Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: 7 óra.
1: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Nekem ez egy nagyon fontos ige, amit én először apukámtól kaptam meg. Volt egy emlékkönyvem kislánykoromban, odaírta be ezt az igét. És emlékszem, hogy akkor még nem pontosan értettem, hogy ez mit jelent, és ahogy nőttem föl, egyre inkább megtelt jelentéstartalommal, hogy ez mit is jelent. Nekem azért nagyon fontos ez az ige, mert tapasztalom és hiszem, hogy minden a szívből indul ki, ami azt jelenti, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy a szívünk milyen állapotban van. Tehát amikor csalódás ér minket, amikor megbántanak, amikor fájdalmak érnek az életben, mindannyiunknak kísértés az, hogy bezárjuk a szívünket és megkeményítsük magunkat. Ez sosem jó döntés. Volt, hogy már e felé elindultam, de aztán Isten figyelmeztetett, hogy ezt ne tegyem. És tanulom a mai napig azt, hogy hogyan tudom lágyan megtartani a szívem, és nyitva, mert ha csak egy kis részt is hagyunk Istennek, ő be fog jönni a szeretetével. Ha viszont elzárkózunk tőle, ő nem fog ránk kényszeríteni semmit. És ez az ige nekem mindig egy jó figyelmeztetés és emlékeztető arról, hogy nagyon figyeljek a szívem egészségére, nem csak fizikailag, hanem lelki értelemben is. Azért, hogy óvjam a szívemet, nagyon fontos az ima, ahogy írja az ige, hogy folyton imádkozzunk, szüntelenül imádkozzunk. Ez nem csak egy lózunk, hanem azt gondolom, hogy lehet így élni, és én is szeretnék egyre inkább így élni. Ez abból is áll, hogy merjek konfliktust vállalni, én régen konfliktuskerülő voltam, és őszintén elmondjam azt, ami a szívemben van, legyen az éppen nehéz, vagy valami örömteli dolog.

0: Farkas Szilágyi Anna, a 777 munkatársának gondolatait hallották.
1: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
2: Feltámadt Krisztus. Valóban föltámadt. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk János evangéliumának 10. fejezete a 17-től a 28. versig tartó szakasz alapján történik. Mondá az Úr a hozzájövő zsidóknak. Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy újra visszavegyem azt. Senki nem veszi el tőlem, én adom oda magamtól, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyámtól. Ismét szakadás támadt a zsidók között emiatt a beszéd miatt. Sokan közülük azt mondták, ördöge van és megháborodott, minek hallgatjátok? Mások azt mondták, ez nem megszállott beszéde, csak nem tudja az ördög felnyitni a vakok szemét. A templom szentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben, és tél volt. Jézus a templomban járt, Salamon csarnokában. A zsidók körülvették és kérdezték tőle, meddig tartod még bizonytalanságban lelkünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így felelt nekik. Mondottam nektek, de nem hiszitek. A tettek, amelyeket Atyám nevében végeztek,

viszek, azok tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem vagytok az én juhaim közül valók. Ahogy mondtam nektek, az én juhaim hallgatnak szavamra, és én ismerem őket. Követnek engem, és én örök életet adok nekik. Krisztusban szeretett testvérek, ezen a héten a vakon születetről nevezett vasárnap felé haladunk. Ez az imént elhangzott evangéliumi szakasz is csodálatosan mutatja nekünk, hogy az embernek mennyire szüksége van arra, hogy az Isten felnyissa a szemét. Mert hogy lelki szemeinkre vak lévén, mint a születésétől vak kiáltunk Krisztushoz, hogy gyógyítson meg bennünket, hogy nyissa meg értelmünket, hogy tiszta lélekkel és igazán látó lélekkel tudjuk felismerni és befogadni az Isten fiát. Ez az, amit a zsidók közül, Jézus kortársai közül nagyon sokan nem tudtak megtenni. A reménység viszont természetesen ott van, mert azért voltak jó páran, akik le tudták győzni a saját korlátaikat, és nyitott szívvel tudtak az Isten fiához odafordulni, az üdvözítőhöz. Ma is rengetegen élnek ebben a lelki vakságban. Ma is szükség van arra, hogy az Isten gyógyítsa ezt a lelki vakságunkat, és tudjuk tényleg kitörő örömmel üdvözölni azt a megváltót, azt a Krisztust, aki nekünk a gyógyulást megadja, aki nekünk végső soron az üdvösséget szerzi meg. Ezért kell tehát imádkoznunk, hogy ne csak saját lelki vakságunk, hanem embertársaink lelki vaksága is gyógyuljon, hogy fölismerjék Krisztusban a világ megváltóját. Amen.

0: Föltámadt Krisztus.
1: Valóban föltámadt.
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Május 4-én, reggel 7 óra, 7 perckor itt a stúdióban. Velem van itt...
1: Német Letícia.
2: És Homolcs Petra.
0: Petra és Letícia, én pedig Fülöp atya vagyok a szokásos morgó hangú reggeli napindítóban. Hát Letit és Petrát majd mindjárt bemutatjuk, de előtte szeretném elmondani, hogy bizánci egyházunkban most ünnepfelezés, ünnepköre van. Erre most részletesebben nem fog kitérni, de érdemes egy évvel ezelőtti műsort visszahallgatni, lehetséges egyébként, hogy mit is ünneplünk, talán annyit mégis érdemes elmondani, hogy ilyenkor húsvét utáni 25. napon azt ünnepeljük, hogy vége van, vagy hogy mondjam, az első felének, az 50 napnak az első fele, és 50 nap múlva lesz majd a pünköst. És akkor az ünnepfelezéstől kezdve a figyelmünket most már jobban a húsvét, vagy a húsvétról a pünköstre fordítjuk. És ezért, akik együtt imádkoztak velünk reggel, hallhatták, hogy az ünnepfelezésnek a tropárját, kontákját imádkoztuk, meg utána énekeltem is. És ne feledkezzünk meg az érettségizőkről, reggel imádkoztunk az érettségizőkért, ők is imádkozunk, meg az értük izgulókért, szülők, nagyszülőkért, izgalmas napok ezek, akik érintve vannak ebben. No, de hát itt most a stúdióban velem nem érettségiző diákok, hanem egyetemi hallgatók vannak, Letícia és Petra, egy picit mutatkozzatok be, jó? Melyik őtök kezdi? Ki a bátrabb?
1: Hát akkor... Én.
0: Letícia, mondjad.
1: Igen.
0: Kicsit magadról mesélj a hallgatóknak. Csak el ne felejtsen mondani, Farkas Miklós pedig a stúdióban segíti a munkánkat, hogyha valaki szeretne hozzászólni, akkor a 061-374-0904-es telefonszámon ezt megteheti. De most hallgassuk Letíciát.
1: Igen. Én Nagykanizsáról érkeztem.
0: Nagykanizsa,
1: igen. Szóval szerintem körülbelül a kollégiumban is egyetlen vagyok, aki egyáltalán a Dunántúlról érkezett, mert igen, mindenki igen. Más, hogy az ország keleti igen. Részén lakik. 20 éves vagyok, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanulok, katolikus közösségszervezés szakon, tehát a hittudományin tanulok. Nagyon élvezem egyébként ezt a képzést, mert már kiskorom óta is nagyon sok olyan helyzetben voltam, közösségben, iskolában, mindenféle olyan helyzetben, ahol így szerveznem kellett valamilyen kis csoport alkalmat, vagy kis beszélgetést, vagy valamilyen imádság alkalmat, és akkor ez így nekem nagyon testhez állt. Én egyébként a piaristákhoz jártam 15 évet, ami azt jelenti, hogy óvodától kezdve oda jártam, amilyen elég akkor ilyen durva volt.
0: Katolikus iskolát jártad végig oldalt.
1: Végig teljesen, igen, és mi voltunk a második csoport, emlékszem, szóval ilyen, ilyen nagyon szép volt. Úgyhogy így Budapesten ez a második évem, kicsit...
0: Testvéreid vannak, vagy
1: nincsenek, egyedül? Nincsenek, egyedül vagyok. Édesanyám, ő tanárnő volt egyébként, most már nyugdíjban van, édesapám pedig neki is hittanári végzettsége van, úgyhogy amúgy ebben is van ilyen kis közös...
0: Mind a kettőjüktől örököltél valamit igen, egész biztosan.
1: Meg egyébként ő is a hittudományi karra járt, úgyhogy azért volt még olyan helyzet, hogy aki most már sajnos nem ülje Fodor Györgyet, atya, de hogy ő...
0: Mind a kettőtöket tanította
1: édesapámat, úgyhogy így voltak ilyen vicces szituációk, úgyhogy hát így.
0: Jó. Petra, te pedig?
2: Én pedig Debrecenből vagyok.
0: Debrecenből vagy.
2: 21 éves és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnök szakán tanulok. Most már második éve. Én is katolikus iskolában jártam. Római katolikusban, általános iskolában és gimnáziumban is.
0: Az hol volt?
2: A Svetícsben.
0: Svetícsben, Debrecenben. De te görög katolikus vagy,
2: ugye? De én görög katolikus vagyok.
0: Pedig római katolikus.
2: Igen. Igen. Szóval így... Mind a két egyházat megismertem elég fiatalon. A családomban mindig nagy szerepe volt a vallásnak, már egész kiskorom óta, nagyszüleim is, szüleim is. Anyukám ápolónő.
0: A nagyszüleid honnan származnak?
2: Kárpátaljáról származnak. Igen, Tiszacsomáról.
0: Tiszacsomáról.
2: Igen, anya jött Magyarországra tanulni. Már egész fiatalon egyébként. Ő Dorogra járt.
0: Édesanyját, pedig Dorogi diák.
2: Szóval onnan is elég sok.
0: Igen, a Hajdúdörögi gimnázium az egy gyönyörű gyűjtőhely, akár Kárpátaljáról, akár máshonnan is, akár Borsodból, északról, délről összegyűjtötte annak idején évtizedeken keresztül a görögkatolikus fiatalokat, és mind a mai napig eléggé szoros kapcsolatban vannak azok a diákok, akik oda jártak. Azért mondom valamelyes múlt időben, mert szerintem, amikor édesanyád is oda járhatott, akkor hosszú időn át ez volt az egyetlen görögkatolikus gimnázium, tehát aki egy kicsit buzgóbb görögkatolikus család volt, akkor a diák vagy a gyermekeit oda iratták. És hát azóta hál' Istennek több gimnáziumunk is van, például itt Budapesten a Szent Anna gimnázium, meg hát a többit is emlegethetnénk, a debreceni Szent Lászlót és így tovább. És akkor ebből a hőskorból az első évtizedek, nem is rövid időn, de nagyon-nagyon elkötelezett családok származnak, ott ismerkedtek össze, például szerelmek születtek, és akkor házasságok szövődtek. Ez is egy nagyon-nagyon szép dolog. Noszal, akkor te dorogi diák leszármazott vagy, de te igen. Már aztán viszont a tisztet is bejártál.
2: Igen, igen. Hát igen. Valamint vannak paprokonok is.
0: Na most azt szeretném itt elmondani országvilág előtt, hogy hogyan is alakult ez a dolog, hogy Letícia és Petrát arra gondoltam, hogy elhívjam ide, hiszen Letícia azzal szólítottál meg engem, hogy a Vox Dei nevű applikációban szeretnétek a görögkatolikusokat bekapcsolni, de most erről majd Leti később fog mesélni nekünk, mert ahogy ez lenni szokott, most együtt beszélgetünk 8 óráig, de aztán a hírek, a heti szentek meghallgatása után még lesz néhány perc, és akkor átadom a hangot a fiataloknak, és akkor majd mesélsz erről, jó? Vox Dei applikáció, úgyhogy maradjanak velünk mindenképpen. Utána egyébként, ahogy lenni szokott, 9 órától Szent Liturgiába kapcsolódhatnak be, 10 órától pedig egy érdekes témát választottam görögkatolikus hittanórában, az időről fogok majd néhány gondolatot mondani, amit este 10 órakor újra vissza lehet hallgatni. No, de hát akkor térjünk vissza a ti életetekre. Kollégiumok vagytok, ugye? Milyen kollégium ez?
1: Hát ez a szinaxis. Szinaxis. És azon belül pedig mi az Ida utcának a lakói vagyunk.
2: Az anyház lakói.
1: A legújabb háznak a lakói.
0: Így van, így van. Hát a szinaxis görögkatolikus kollégiumunk az már, hál' Istennek, sok éve működik. Először csak a Hegyalja úton volt az első házunk, de azóta már bővült több felé is. És mit jelent ez a legújabb ház?
1: Hát, hogy ugye, ha jól tudom, akkor ez egy tavaly került átadásra, és hát ez nagyon új, ez egy régi, ilyen, nem palotaépület, de egy régi, egy nagy színésznek volt azért a lakása, ha jól tudom.
0: Igen.
1: És akkor ez lett felújítva, és hát csodálatos, ezt gondolom, belülről, kívülről, belülről, tehát, hogy én eddig bárki barátot, rokont, bárkit hoztam be, így mutattam neki a kollégát, azt mondja, mindenki azt mondta, hogy úristen, hát ez egy kastély. És akkor így tényleg így vagyok, hogy hát amúgy tényleg, és amúgy nagyon jó helyen is van, nagyon megközelíthető minden, szóval
0: picit féltem tőle. Igen, a Városliget szélén van, az Ide utcában, és Aranyszájú Szent János kulturális központnak neveztük el. Aranyszájú Szent János kértük, hogy legyen a védőszentje ennek az egész komplexumnak, amely a kollégiumot is magába foglalja, a budapesti helynőségi irodák vannak, ott egy szép kápolna van, ahol szertartások szoktak lenni, konferenciáknak ott helyszínt, egy szép könyvtára is van, úgyhogy bárki megtekintheti, szívesen elhívjuk oda. Én aranyháznak kereszteltem, ez az elnevezés, vagy nem annyira? Igen, szoktátok használni?
1: A wifi jelszó is ez, vagy nem a jelszó, hanem a név.
0: El ne árult a wifi jelszót, de oda mennek aztán
1: az utcáról.
0: Valaki megocsolódik, aha. Igen, igen. Tudnék, hát Aranyszájú Szent János, ugye mindenképpen ő a névadó, de valóban egy pompás ékszerdoboz ez az egész, kívülről is, belülről is. Na de hogy lehetett ide bekerülni? Hogy lettetek görögkatolikus kollégisták? Előbb Petrát kérdezem, mert ott kézenfekvőbb, hát, ugye ez vetésből.
2: Nekem könnyen. Egy kicsit egyszerűbb. Hát nekem a már említett paprokonok ajánlották igazából mind a ketten, hogy ha már Pestre jövök tanulni, akkor miért is ne oda menjek, és egyébként is katolikus kollégiumot kerestem. Mert úgy éreztem, hogy nekem sokkal jobb helyem lesz egy katolikus kollégiumban, mint az egyetemhez csatolt lakórészben. És megkerestük Guszti atyát, megcsináltam a jelentkezési procedúrát, eljöttünk egy beszélgetésre, és utána kaptam az értesítést, hogy akkor szeptembertől.
0: Guszti atya úgy ítélte, na ez a Petrec kell nekünk. Igen, mert hát eléggé nagy túljelentkezés van, és akkor hát általában azt szokták nézni, hogyha a tanulmányi eredmények mellett a hitéletben mennyire lehet bekapcsolni, mennyire kapcsolódik be akár a család, akár a személy is, és utána a közösségi életben való aktivitást, ezt csak jelzem, hogy ez sokat jelent a bennmaradás érdekében is, hogyha valaki ki mennyire kapcsolódik be a közösségi életbe. Letíciát pedig Nagy Kanizsáról, hogy tudtél ide?
1: Hát jó gyorsan. Nem. Egyébként én is hasonlóképpen Petrához mindenképpen katolikus koliba szerettem volna. Ha nem is feltétlenül katolikus, de keresztény koliba, mert azért tudom, hogy a városban több református evangélikus kollég is van, és akkor így azokat is nézegettem, de azért nyilván a katolikus kollégium volt a prioritás. Én egyébként még ezen kívül egy koliba jelentkeztem a szikbe, a jezsuitákhoz, viszont aztán oda nem kerültem végül kiválasztásra, és akkor közben már ugye elkezdődött itt is a felvételi folyamat. Nekem egyébként volt egy barátnőm, aki még mindig a kollégium tagja, és ő ajánlott egyébként ezt a helyet, szóval, hogy nem így a semmiből, szóval azért valakire én is tudtam hivatkozni, de hogy nekem római katolikus révén nem nincsenek úgymond pap rokonjaim ilyen szinten.
0: Hát azért tegyük hozzá, nem csak a rokonok kerülnek be, hát tehát elég sok diák
1: igen,
0: van,
1: igen,
0: aki,
1: de hogy ugye én nem kapcsolódtam így semmilyen formában, úgymond ehhez az egyházhoz, és akkor hát azért volt izgulni való, mert hogy azért így egészen izgultam, hogy na most akkor meg lesz, nem lesz, és emlékszem, hogy augusztusban tudtuk meg, vagy én augusztusban tudtam meg, hogy felvettek. És akkor az ilyen ijesztő volt már kicsit, hogy már tudtam, hogy felvettek az egyetemre, de még Koli nem még volt, nem volt, és akkor így kicsit is stresszes volt, de hogy aztán így a Szentlélek azt mondta, hogy akkor nekem így itt a helyem, és hát azért nagyon szép találkozások születtek, például én a párommal is itt találkoztam, úgyhogy a felvételin.
0: Igen, minden felvételin ott.
1: Igen, és vicces volt,
0: mert... Egymásra részletek, és akkor...
1: Igen, egyébként, és utána emlékszem, hogy Guszti atyával, amikor beszélgettem, akkor ő megkérdezte, hogy akkor nyilván nem volt párom, és megkérdezte Guszti atya, hogy megtaláltam a már életem párját. És akkor így, hát most így utólag visszagondolva, így az ilyen vicces, de hogy akkor így nem értettem. Úgyhogy igen, meg azért nagyon jó barátságok születtek, hát Petrával mi is ott az első napon lettünk jobban.
0: Ismertétek egymást.
1: Úgyhogy igen, azért nagy
0: Letícia, te a görögkatolikus egyházról korábban hallottál már Nagy Kanizsán, azért nem nagyon vagyunk jelen tudomásom szerint.
1: Igen, azért ugye piaristák miatt azért mi nagyon sok helyre utaztunk az országban, meg országon kívül is, és akkor így azért szegről végről nyilván úgy kapcsolódtunk, vagy hát, hogy így tudtunk egymásról, de hogy valóban ugye Kanizsán nincsenek
0: visszatudsz emlékezni arra, hogy mikor hallottál először a görögkatolikuságról, vagy szerintem, valami élményed?
1: Szerintem valamikor tévében láttam egy liturgiát egyébként, meg ugye apa nagyon sok ilyen teológiai műsort, vagy ilyen, nem is műsort, nekem ilyen beszélgetést hallgatott, és egyébként egyszer Fülöp atyát is láttuk a tévében, az Agapé című műsorban, úgyhogy onnan azért ismerős volt. Úgyhogy inkább így ilyen szinten volt nekem így ismerős, hogy így olyan műsorok, beszélgetések, ahol így láttam, hogy nyilván ugye katolikusok, de hogy egy picit más, és akkor, hogy ehhez így hogyan, vagy hogy így érdekes volt megtapasztalni, hogy ezt hogyan lehet így kapcsolódni római katolikusként.
0: Petra, te már itt is születél, neked a kárpátaljai körülmények nem is ismertek. Biztosan hát, voltál azért otthon.
2: Elég sok nyarat töltöttem kint, de én már itt születtem, igen.
0: És akkor te azért magadba szívtad a görögkatolikusságot?
2: De igen. Igen. Elég mélyről, ott még nagyon mennek a hagyományok.
0: Igen.
2: Szóval, hogy nekem itt Debrecenből azt hiányzott, hogy karácsonykor körbejárnak a fiúk kántálni, meg betlehemezni. Ott még minden házba mentek körbe a falun.
0: Szóval... Hát ez hiába várod Debrecenben, sajnos ez már nem adatig.
2: Igen, de hogy meg a legtöbb ismerős jött kántálni karácsonykor. Hát városban már nem teszik meg.
0: Igen, de... így van.
2: Igen.
0: És az miért fontos, miért volt neked fontos, hogy katolikus kollégiumba kerülj ide Budapestre, ha már választottál egyetemet?
2: Igazából én úgy éreztem, hogyha nem katolikus egy kollégiumba kerülök, vagy nem katolikus környezetbe. Akkor lehet egy kicsit elvesztem volna, meg így a hitemmel kapcsolatban is, hogy így körülöttem olyan emberek lettek volna főképp, akik így nem feltétlenül hisznek nagyon. És így sokkal könnyebb, hogy az egyetemről kikerülve hazaérkezek, és ott a kápolna be tudok menni. Nyilván máshol is el tudtam volna menni, de jó együtt is lemenni este szoktam.
0: Vagy olyan személyekkel barátkozhatsz, akik számra szintén fontos a hit.
2: Meg hasonló a gondolkodásmódunk, és ha úgy van, akkor ez ilyen dolgokat megbeszéljük, és nem az van, hogy jaj, te katolikus vagy, te ezt úgyse érted.
0: Aha. Na most én még szeretnélek benneteket képaggatni a személyes pályaválasztásról, mert ahogy beszélgettünk, eléggé izgalmas. Petra, te például azt mondod, gépészmérnöki szakon vagy.
2: Igen.
0: Kiskorodtól fogva gépészmérnök akartál lenni, vagy hogy van ez?
2: Nem, gondolkodtam mérnöki pályán, de nem gépészmérnökin, meg utána elvetettem, mert biológia fakultációra mentem.
0: Biológia jobban érdekelt, az igen, meg... más, mint a gépész.
2: Igen, elég más, és orvosdiagnosztikára akartam menni, de sajnos oda nem vettek fel, és egy kicsit bepánikoltam, és úgy voltam vele, hogy tanítani is szeretek, korepetáltam, menjünk el tanári szakra, és matematika könyvtár szakon én el is kezdtem a tanulmányaimat.
0: Ez még Debrecenben
2: ez még Debrecenben volt, igen, egyből érettségi után. Én úgy voltam vele, hogy hát nem vesztegetem el az időmet, elkezdek valami mást, megnézzük, hogy hogyan fekszik. Hát egy évet töltöttem ott, és már februárban beadtam a jelentkezésemet gépészmérnöknek, mert úgy éreztem, hogy nem feltétlen leszek jó tanár.
0: Elég nagy váltás, aha.
2: Elég nagy váltás, mindenképpen olyan szakot kerestem, ahol fontos a matematika. Meg kiskorom óta szerettem szerelni, szóval úgy voltam vele, hogy megnézem a gépészmérnököt is.
0: Hála Istennek, azért nagyon izgalmas, meg szép dolog a hölgyeknél is, hogy van, aki hozzá tud nyúlni ezekhez a műszaki dolgokhoz.
2: Szerencsére vagyunk egy páron a szakon, szóval nem vagyok egyedül, és azóta ez így bejött, és szeretem. Na, és úgy érzem, hogy
0: itt most már úgy
2: megvan a hivatásom.
0: Nagyszerű. Letícia, te milyen szakot választottál?
1: Hát én a felvételimben először katonai szakra készültem, ami hát egyébként a családban nem volt a legkedveltebb irány, szóval, hogy azért
0: nem annyira.
1: Egyébként nem így a... ez a
0: katonai személyiség, nem. Vagy?
1: Hát amúgy nem gondolnám magamat inkább annyira, inkább érdekeltek ezek az ilyen politikai, meg ilyen hadi dolgok, meg ugye töriből voltam erős, és akkor az így egészen mozgatott, úgyhogy nem így a ilyen katonának készültem, hanem inkább biztonságpolitikára, szóval, hogy inkább így ezek a dolgok mozgattak, és megemelték a ponthatárokat, és 3 ponttal lecsúsztam, és akkoriban így nem nagyon gondolkoztam, hanem így az voltam, hogy hát engem ide biztosan felvesznek, mert egyébként bőven meg lett volna a tavalyi, tehát az megelőző évhez a ponthatárom, vagy a pontom, és hát beírtam én is egy tanári szakot. Történelmi hittanszakon kezdtem el a tanulmányaimat, és hát én is egyébként hasonlóképpen egyébként Petrához, hogy már előtte korepetáltam, meg így tényleg így az iskolán belül így benne voltam az ilyen kalazanciós mozgalomban, kicsit hasonló, mint a cserkészet, úgyhogy foglalkoztam gyerekekkel, de hogy így azt mindig is éreztem, hogy nekem azért hetente mondjuk egy óra az így bőven elég. És akkor mondjuk ezt, meg ugye láttam édesanyámon, hogy ő ezt hogyan csinálja, és akkor az úgy kicsit úgy sok volt, és aztán amikor elmentünk gyakorlatokra, akkor így éreztem, hogy hú, ez nem az én utam. És nagyon vicces, mert én elkezdtem a második évemet is, tehát elkezdtem az őszi szemesztert, beiratkoztam, és aztán mielőtt elindult volna a szemeszter, előtte 3 nappal így berohantam a TO-ra, hogy nem, én most azonnal szakot akarok váltani. Úgyhogy ilyen dékánatjával leültem beszélgetni, hogy hát legyen kedves, engedjen át, ugye egyetemen belül könnyebb volt a mozgás, és akkor így pontokat vagy krediteket tudtam elfogadtatni, úgyhogy annyira nem vagyok nagy csúszásban, De megtaláltam a helyemet így ebben a közösségszervezésben, mert ugye itt tanulunk teológiát, rendezvényszervezést, kommunikációt, szociológiát, szóval így nagyon, nagyon ilyen tág az, amivel mi foglalkozunk, és azért ebből így lehet válogatni, hogy merre tovább.
0: Azért tartom ezt érdekesnek, mert én, ahogy látok, nézek itt, beszélgetünk, azt látom, hogy jól érzitek magatokat a bőrötökben, helyeteken vagytok, és ez nagyon fontos, de mindenféle varga betűk is megelőzték ezt a helyre találást, és ez azért is tanúságos, mert az ember életében vannak ilyen kanyarok, amik esetleg akkor éppen kudarcot is jelent, vagy elgondolkodik, nem annyira könnyű egy ilyen döntés, de nem kell félni a döntésre és a váltástól, igaz?
2: Pontosan.
1: Én megszorom, amúgy ez egy nagy ajándék így a mai generációnak, mert azért nagyon sok mindent rá lehet aggatni, szerintem így a Gen Z-re, még így a mai fiatalokra, viszont szerintem azt nem, hogy nem félünk, vagy hogy félnénk a változástól, mert én magamtól is azért azt tapasztaltam, hogy itt az adás előtt egyébként beszélgettünk így ezekről, és akkor így feljött az is, hogy azért így a változás mindig ilyen kicsit nehéz, meg mindig kicsit ilyen mély vagy megérintő, de hogy ugyanakkor meg én azt gondolom, hogy a mai generáció annyira rá van arra így késztetve, hogy nyitott legyen az új dolgokra, mert folyamatosan változik a világ egy percenként, hogy muszáj ezzel így egy picit sodródni, és nem tudom, én azt tanultam meg, hogy sokkal jobb az, ha beleengedem magamat, és úgymond rá tudom bízni így a Szent Lélekre azt, hogy most akkor én hova
0: De ezt a kerülök. Szót mondhat, hogy sodródni nem veszélyes, nem van, az a kockázat nem vetül bele, hogy akkor valóban sodródunk, és akkor a világ a maga gyors változásaival aztán elbizonytalanítja az embert. Mert jó, most éppen jól érzem magam ebben a helyzetben, de mi kell ahhoz, hogy ne tovább lendüljek, amikor újabb hatások érnek, hanem azért a kitartás is fontos, vagy az úton marad.
1: Ez inkább az, hogy nem is ez a Carpe Diem féle sodródás, hogy éljen mának, aztán hedonista módon lesz, ami lesz.
0: Érzem jól magam az adott pillanatban.
1: Igen, hanem inkább az a fajta sodródás, hogy merjek ráhagyatkozni arra, hogy az Isten hova hív engem, vagy hogy például engem is, amikor nem vettek fel a katonai szakra, akkor így mertem azt mondani, tudtam azt mondani, hogy jó, akkor elmegyek egy tök másik egyetemre, és akkor így sokan például lehet, hogy kihagytak volna egy évet, és akkor majd jövőre megpróbálják. De hogy nem, akkor most valószínűleg nem itt ülnénk, és nem beszélgetnénk. Mm-hmm. Szóval, hogy így merni erre a ráhagyatkozásra.
2: Meg őszintén szólva sokkal rosszabb az, ha benne maradunk, és azt mondjuk, hogy 10-20 év múlva, hogy jaj, de jó lett volna, és mi lett volna, ha váltok, de nem tettem meg. Inkább váltok, és ha nem tetszik, akkor visszalépek, mert mindig ott van az, hogy újra lehet kezdeni, sose késő.
0: Szóval... De mégis miben lehet belekapaszkodni? Mi az, ami segít abban, hogy irányba maradjak, vagy ne... A sodródás szót én nem nagyon szeretem, mert akkor az azt jelenti, hogy amerre megy az ár, akkor sodródom, én is arra megyek, és a mai fiatalban főleg keresztény gondolkodású fiataloknál szerintem azért fontos, hogy ne sodródjunk abba az irányba, ami akár is távolíthat a Jóistentől.
1: Hát rendszeres ima élet, nem? Vagy hogy nekem biztos, hogy az...
0: élet?
1: Igen, hát hogy nekem biztos, hogy az volt, hogy minden nagyobb döntés előtt, vagy hogy azelőtt, hogy berohantam a T-óra előtte, berohantam a templomba, és így, tehát hogy így... Így körülbelül így úgy működött a sor, hogy gyakorlat, templom, te jó, és akkor így voltunk, hogy na jó, akkor most mi lesz, szóval, hogy így valahogy így mindig így azt mondani, hogy rábízzuk, vagy hogy rá, én minden egyes döntésem előtt azt gondolom, hogy nagyon azért így átimádkoztam a dolgokat, és akkor így tudtam azt mondani, hogy én ebben most belelépek, és akkor nyilván azért itt most nem olyan döntésekről beszélgetünk, hogy most akkor nem tudom, kimegyek külföldre, és akkor itt hagyok csapot, papot, szóval, hogy azért hát ezek nem ilyen nagyon radikális, de hogy...
0: van szó.
1: Mégis. Igen, de hogy azért ebből így lehet még bármi, és hogy megadni azt az Istennek a lehetőséget, hogy én ezt most megteszem, és akkor Istenem rád hagyatkozom, hogy ebből te hozd ki azt, amit szeretnél.
0: Azért azt a részét én most szeretném fölhangosítani, amit éppen csak úgy megpendítettél, hogy a döntés előtt azért imádkoztál, megimádkoztál a döntést.
1: Igen.
0: Petra, neked én a döntésben, amikor ott a tanári szakból gépészmérnöki szak azért az, hogy született meg
2: hát ez a nehéz döntés. Volt, meg a család is azért így nézett, hogy nem egy nagyon lányos szakma, meg inkább maradj el tanár, ez olyan kis
0: igen,
2: kedvesebb.
0: Igen, próbáltok rá
2: igen, arra, nagyon, hogy... nagyon nehéz volt ezt elfogadtatni, hogy én itt megállom a helyem.
0: Mi nehezebb egy ilyen döntés, hogyha szóval a környezeted én, nem nagyon pártolja?
2: Én amint beadtam a jelentkezést, ott végig imádkoztam addig, amíg ki nem jött, hogy felvettek, hogy akkor vegyenek fel, ha nekem ez az utam.
0: Nagyon jó. Uh-huh.
2: És azt mondtam, hogy ha nem vesznek fel, akkor úgy veszem, hogy nekem a tanárin kell maradnom. Uh-huh. Ha meg felvesznek, akkor eljövök, és szívem, lelkembe leadom. És hál' Istennek felvettek. Uh-huh. És sokkal jobban érzem magam itt.
0: Aha. Egy nehéz területre szeretném terelni a beszélgetésünket, hogy a környezetetekben, és most nem a kollégistákra gondolok, hanem mondjuk nem hívőkre, egyetemista hallgatótársakra, másképpen gondolkodókra. Át tudjátok-e ezt adni, mertek erről beszélni, vagy ez inkább nem oda való téma? Hogy látjátok ezt?
1: Lehet, hogy gyorsabb leszek nekem. Kevés, pont múltkor gondolkoztam rajta, hogy nekem nagyon kevés olyan barátom, baráti köröm van már. Régebben sokkal több volt, ami nem keresztény körökben mozog. Uh-huh. És ebbe volt egyfajta tudatosság is egyébként részemről, hogy nem éreztem jól magamat azokban a társaságokban, uh-huh. Nem éreztem azt, hogy komfortosan tudnék beszélgetni, hanem inkább sokkal inkább azt éreztem, hogy az a jó nekem, hogyha olyan emberek vesznek körül, akik hozzám hasonló értékrenddel bírnak, és tudok velük ezekről a mélyebb dolgokról is társalogni. Úgyhogy nekem ilyen szemben, meg ugye az egyetem is azért nálunk a hittudományi karon nem biztos, hogy ki kell állnom, és hirdetnem kell azt, hogy én hiszek Jézusban, mert valószínűleg, hogy ott másik 90 ember is ugyanígy.
0: Hozzát, hogy mi van abban.
1: Igen, igen, szóval lehetséges, hogy egy kicsit furcsán néznek rám, hogy oké. Okay. Szóval nem nagyon, inkább olyan helyzetekkel találkoztam, amik ilyen hirtelen kialakult váratlan helyzetek városban, mit tudom én, egy szórakozó helyen, mert nyilván ezért fiatalok vagyunk, én nem szeretnék, nem tudom, álszent lenni, azért nyilván mi is eljárunk szórakozni, hát, szóval, hogy a keresztény ember is ember, úgyhogy azért ezekben a helyzetekben azt gondolom, hogy példamutatással is az, hogy én ott abban a pillanatban mit csinálok, hogy mondjuk elkezdek-e, nem tudom, csúnyán beszélni, vagy mondjuk egy szórakozó helyen tényleg úgy viselkedek, hogy az nem méltó uh-huh. egy emberhez, keresztény emberhez, szóval szerintem így ezek azok a helyzetek, amikor azt tudja mondani az ember, hogy lehet, hogy nem a szavaimmal evangelizálok, úgymond, de a tetteimmel igen, és akkor majd így a következő beszélgetésben még azért erről talán kicsit bővebben kitérünk, de hogy az online térben hogyan nyilvánulok uh-huh. meg, uh-huh. mit teszek uh-huh. ki, mi az, amit megosztok, úgyhogy uh-huh.
0: Petra, te ezeket... az egyetemen azért gondolom könnyebben találkozol olyanokkal, akik
2: bőven,
0: nem...
2: Bőven, a baráti körömben is. Szerintem most először van olyan baráti köröm, ahol nem mindenki hívő. És múltkor jöttek át páran a koliba így este beszélgetni, nem akartunk szórakozó helyre menni, szóval inkább átjöttek.
0: És akkor be lehet menni jött a saját kollégiumban.
2: Igen, lent van egy térség, uh-huh. ahol, vagy helység, ahol lemehetünk, és így leülhetünk. És fel is jött ez a beszédtéma, hogy az egyik lány felhozta, hogy ő egyébként nem hisz, és nem tudja elfogadni, mert ami nem elfogadni, hanem nem tud belemenni a hitbe, mert ő túlságosan a fizikai világban hisz. És nagyon érdekes volt erről beszélni, hogy mennyivel másabb, és nagyon jó érzés egyébként, hogy ők elfogadják, hogy én hiszek. Uh-huh. Szóval ők ezt teljesen elfogadják, azt is, hogy viszem a kis keresztemet vizsgákra, mert uh-huh. megnyugtat, meg uh-huh. elfogadják,
0: és
2: hogy én
0: nekünk, de most nagyon, nagyon őszintén, ha magunkban nézünk, könnyű elfogadni másoknak a hitetlenségét, vagy másképpen gondolkodását, vagy mondjuk például a mai világban nagyon divatos a homoszexualitás, meg egyéb vadabbak dolgok is vannak. Mennyire tudtok elfogadók lenni ezekben a helyzetekben?
2: Én eléggé. Szóval én úgy vagyok vele, hogy nem fogom senkire ráerőltetni, mert az nekik se jó, meg nekem sem. És szerintem elég szabadon gondolkodom arról, hogy ők máshogy gondolkodnak, és hogy más a hitük. Próbálok nekik segíteni, meg beszélek róla nyíltan, hogy nem tudom, én vasárnap elmentem visére, vagy útrenyére, vecsernyére sietek haza, mert éppen mise lesz a koliba.
0: De ne haragudj, egy kicsit most provokálni fogok. Azt mondod, hogy próbálok nekik segíteni. Tehát azt mondod, hogy én segítek neki. Lehet, hogy mit tudom én, egy elszánt, nem tudom, LMBT harcos, meg neked akar segíteni, hogy hát fogadd már el, hogy másképpen kell gondolkodni.
2: Hát az én gondolkodásomat nem elég nehezen fogják megváltoztatni, hál' Istennek. Ha segítséget kérnek, vagy bele akarnak menni az egyházba, akkor azt mondom, hogy ott vagyok, és bármit kérdezhettek. Unokatesom volt ez, aki már bőven gimnáziumban keresztelkedett meg.
0: Tényleg?
2: Igen.
0: Oda szület is bejárt ő is, vagy hol?
2: Nem. Már se tudom, hova járt.
0: És középiskolásként
2: Középiskolásként mondta azt, hogy neki szüksége van az egyházra. És azt is nagyon jó volt látni, hogy azt a családrészt így a szüleivel, a tesóival, akkor ők elkezdték ezt az egészet, és azóta is minden vasárnap templom, meg hívők, meg tényleg tök jó volt látni azt, hogy nem hittek, majd Uncsitesom azt mondta, hogy én ki akarom ezt próbálni, és nekem szükségem van Istenre, és az egész család megfordult.
0: Abban ott volt részed, vagy csak...
2: Kérdezgetett egyébként, hogy mennyivel másabb, meg milyen, meg az elfogadás a többi embernek. Én meg így ültem, hogy egyébként a legtöbb embert nem érdekli, így az én környezetemben. Aki meg katolikus, azt meg nyilván érdekli, és ők meg nem fognak beszólni azért, mert én is az vagyok.
0: Na most Letícia, ezt érzed-e a kérdésben a kicsit provokatív tartalmat, hogy miért gondoljuk azt, hogy mi segítünk azoknak, akik nem hisznek?
1: Egyébként én még visszavezetném az előző témafelvetésre a fonalat egy kicsit. Engem régen rendesen dühített az, hogyha valaki nem volt keresztény, vagy hogyha valaki nagyon más. Sőt, én ennél még mélyebbre mentem, engem az is dühített, hogyha valaki nem volt római katolikus.
0: Na tessék,
1: mármint, hogy nem nincs, hogy inkább, hogy nem volt katolikus, mert görögökre annyira nem volt így ismeretem, de hogy például nekem nagyon sok, ugye például a mi környékünkön ott vannak ortodoxok Hévízen. És egyébként a baráti társaságomban is voltak olyanok, akik ortodox hitre tértek, vagy oda jártak liturgiára, és rengeteg vitatkozásunk volt, hogy engem ez idegesített, hogy miért nem vagy katolikus, miért nem ez. És akkor nyilván ebbe azért most már sokkal inkább elfogadóbb lettem, meg így
0: bocsánat,
1: a vallások
0: közé. Bocsánat, mondjuk egy nagyon aranyos történetet. Ökumenikus imahét. És az ökumenikus ima héten ugye ismert dolog, hogy átjárunk egymásnak a templomába, közösen végigkezzük a szertartásokat, vagy az imádságokat, és általában az szokott lenni, hogy ilyenkor aki vezeti a szertartást, az végig köszön. Dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézus Krisztusnak, áldás, békesség, erős várom Istenünk. Hát, hogy mindenki meghallja a sajátját. Volt egy néni, aki utána odajött a végén hozzám, hogy hát jó, szép ez az ökumeni, hogy együtt imádkozunk, de most itt mit kell így bonyolítani? Miért nem? Mindenki köszönjük, hogy dicsértessék a Jézus, és mi rossz van abban? Tehát benne van az ember. Na szép dolog, de hát nem kell másképpen. Valami ilyes, vagy kicsit ilyen, mit gondolkodtál te is, nem?
1: Igen, és aztán egyébként nekem is az ökumeni volt, ami így meghozta a változást, mert így egyre több olyan közösségbe kerültem, ami inkább ilyen ökumenikusabb volt, és akkor így ezt így megérzi az ember, hogy nem csak az a jó, amiben ő hisz. És aztán én is elfogadóbb lettem. Ahogy felkerültem Budapestre, egyébként még inkább, mert azért itt nem tehetik meg. Én azt érzékelem, hogy itt nem tehetem meg azt, hogy mondjuk mit tudom én, valami nem tetszik valakiben, és akkor azt így...
0: Rá is fordulsz tőle.
1: Igen, hanem hogy nyitottnak kell lenni, és ugye én is azért a BTK-ra jártam egy évet, és azért ott is mindenféle alak megfordul. Úgyhogy... Nyilván nem mondhatom azt a szaktársamra, hogy hát figyelj, én mellé nem ülök le, mert nem tudom, te, neked vörös a hajad, és én nem szeretem a vörös hajad, szóval, hogy nyilván így nem lehetett. És akkor azt gondolom, hogy én nem próbáltam, most manapság már nem próbálok, azt hiszem így győzködni senkit, hogy de most akkor legyél katolikus, vagy legyél keresztény. Viszont olyannal találkoztam nem is egyszer, hogy abból, hogy én hogyan beszéltem, hogyan viselkedtem, valaki csak elkapott egy kis beszélgetés fonalat szaktársak között, akkor elkezdett kérdezni. És akkor ez nagyon jó, mert amikor kérdeznek, akkor lehet válaszolni. Mert hogy az a jó szerintem, amikor arra tud az ember válaszolni, ami érdekli a másikat, mert most nekem is...
0: Elkezdem mondani, hogy na, igen, itt a Szentírás lehet, ezt mondja, hogy...
1: Tehát, hogy például nekem is tudom, hogy ha valaki elkezd mesélni valamilyen egyenletről, akkor nem biztos, hogy annyira megfog, mint az, hogyha mondjuk kérdezek valami különleges dolgot, mert én nem ilyen vagyok. Szóval szerintem itt ebben van a kulcs. És akkor talán így tudunk segíteni, hogyha kérdeznek, vagy hogyha kérik a mi segítségünket, mert kéretlenül segíteni az olyan fura.
0: Igen. Meg haszontalan, és sokkal inkább egyfajta ellenállást vált ki, hogy akkor keresi az ellenérveket, hogyha te mondasz valamit, akkor én meg arra mit tudok válaszolni. Tehát a misszió nem a meggyőzésnek, a missziónak az eszköze nem a meggyőzés, hanem ez a fajta készség, nyitottság, hogyha kérdeznek, akkor tudjak rá válaszolni. Erről is egy nagyon szép tanúságtételt hallottam még nagyon-nagyon régen. Sie Jenő neve, nem tudom, nektek ismerőse, talán igen, ő egy nagy dalszerző volt annak idején, és nagyon sokat hallgattuk a zenéjét, és ő szép tanúságtételeket is tett, nem csak hogy muzsikát, hanem amikor elment, akkor aztán beszélt is a hitről, és ő mesélte, emlékszem bennem, az ő személyéhez kötődik ez, hogy ő csak akkor kezd el beszélni Jézusról, amikor a másik embertársa megkérdezi, hogy te miért vagy ilyen, vagy neked honnan van erőd? Te honnan van az erőd? Akkor elkezdek beszélni, hogy honnan van. Nekem van erőm tényleg az Istenbe kapaszkodni, de hogyha enélkül kezdek el beszélni, akkor akár hiteltelen is lehet, vagy éppen tényleg nincs meg a másik emberben az a nyitottság, amely akkor befogadja. De ahogy említetted, hogy mégiscsak mind a ketten beszéltetek arról, hogy katolikus keresztény környezetbe szeretetek volna kerülni, az is fontos, hogy ne maradjunk burokba. Tehát ne csak azokkal, akikkel én jól érzem magam, azokkal töltsem az időt, hanem legyek nyitott másokra. Kaphatok-e értéket a másik embertől, aki mondjuk nem hívő ember?
1: Szerintem igen, nagyon sokat. Tehát, hogy az, hogy én nagyon szeretem azt, amikor tényleg olyan dolgokra tudják rányitni a szememet, amit én nem veszek észre, mert nekem ez automatikus. Fél múltkor volt egy ilyen nagyon szép beszélgetésem, már nem is tudom, valamilyen egyházi nap lehetett, vagy ilyen missziós nap egyébként Kanizsán, és valaki megkérdezte, hogy a hiszek egyet értem-e, miért ezt imádkozom. Igen, az imádságot. És hát őszintén így voltam, hogy egyébként elmondani se tudnám fejből valószínűleg, mert hosszú, de hogy amúgy nem, mert ki van írva, és csak olvasom. És utána nagyon jó volt amúgy rácsodálkoznom, hogy te jó ég amúgy tényleg, amúgy sokszor kicsit kívülről ilyenek vagyunk, hogy mondom, de hogy nem értem, vagy hogy mit mondok. És akkor ez például tök jó, amikor erre rányitják a szememet, vagy hogy vannak olyan helyzetek, amikor egyébként kaptam ilyesmit, hogy tényleg mondjuk szórakozó helyen voltunk, és akkor kicsit úgy elment így a mérce, meg így elkezdtem kicsit talán ilyen mértéktelenebbül viselkedni, és aztán valaki így megszólt, hogy de te nem keresztény vagy, neked ez így belefér. És utána így ültem, hogy hú, hát amúgy nem. És akkor az ilyen nagyon rossz is volt, és amúgy el is mentem. Aha. Szóval, hogy de ahogy tényleg azért ez így tud így, és lehet vissza lehetett volna válaszolni valami jó frappánsat, de hogy így nem akartam, hanem így inkább kicsit így saját magamba kell ilyenkor nézni, hogy amúgy így én sem vagyok tökéletes.
0: Nagyon, nagyon jó, köszönjük, ezt nagyon szemléletes példát elmondtad. Arra is rámutat, hogy amikor mi segíteni akarunk, mondjuk így ennél így belekapaszkodtam ebbe, akkor azért nagyon fontos az végén, hogy tudok-e segíteni. Tehát, hogy én nekem van egyfajta tapasztalatom, hogy jó az jó Istenhez fordulni, imádkozni, milyen békét ad, de hogy át tudom-e adni ezt? Ha csak magyarázok erről, hogy hidd el, annyira jó, nagyon érdekes egyébként ilyen műsorokban, Mária Rádió vagy tévében is, hogy ha a tanúságtevést hallgatunk, akkor sok esetben ezt hallottam egyébként szakemberektől, hogy azzal nem tudnak mit kezdeni a hallgatók, hogy olyan jó az én drága Úr Jézusommal együtt lenni, amikor imádkozom, az olyan melegség, hogy ezzel nem tud a másik ember mit kezdeni, tehát nem elég csak beszélni a saját tapasztalatainkról, hanem azt átgondolni, hogy én ez hogyan tudom továbbadni. Ez nem is annyira egyszerű. Egy picit ebbe az irányba menjünk, még van egy pár percünk, hogy a misszió mennyire feladata mondjuk egy keresztény katolikus fiatalnak abban a közegben, ahol éppen van. Tehát most meg a másik oldalra térek egy picit, hogy azt mondtuk, hogy hát ha kérdez, akkor válaszolok. De mondjuk akkor ennyi, tehát hogyha megkérdenek, akkor válaszolok, de ez önmagában nem mondanám missziós magatartásnak, mert hát minden élem a dolgaimat, aztán, hogyha megkérdezek, akkor mondok majd valamit. Nincs-e feladatunk abban, hogy más embereket elvezethessünk az Úristenhez? Na, hogy látjátok?
1: Van.
0: Úgy érzed, hogy van. Petra, te?
2: Hát igazából én is. Ezt így nehéz megfogalmazni, de én örülök, ha kérdeznek. De nyilván ahhoz, hogy kérdezni tudjanak, tudniuk kell, hogy én is katolikus vagyok, uh-huh. és hogy én ebben hiszek, meggyakorlom. Úgy elég nehéz valakihez odaállni, hogy figyelj, kérdezhetek a vallásról, de nem uh-huh. tudom, hogy amúgy te hiszel-e. Uh-huh. Szóval nem tudom.
0: Szerintem nem is annyira egyszerű, vagy te
2: elég nehéz.
0: Hogy látod, Leti?
1: Én szerintem az életünk az maga egy evangelizáció lehet, tényleg, amiről beszéltünk, hogy viselkedek társadalmi kérdések, uh-huh. vagy helyzetekben, hogy vélekedek társadalmi kérdésekről, mi az, ami mellé beállok, mi az, amilyen trendre felülök, uh-huh. mi az, amit megosztok, hogyan beszélek, tehát, hogy ez mind-mind olyan, vagy hogy hogyan alakítom az életemet. Például nagyon sok olyan keresztényel találkoztam, aki azt mondja, hogy hát igen, neki nagyon fontos a vallása, vagy a hite, de hogy hozzám megy egy olyan emberhez, aki abszolút nem, és ott hagyja az egészet.
0: Mm-hmm.
1: És akkor ez, hogy mennyire hagyom ezt elengedni, vagy hogy mennyire fontos ez számomra tényleg. És akkor nyilván itt az előző, tehát vannak olyan szép példák, amikor valakik egymás kedvéért úgymond megtérnek, és akkor például nálunk is egyébként édesanyám akkor kezdett el mélyebben vallásgyakorló lenni, amikor apával összeházasodtak.
0: Uh-huh.
1: És hogy ez mindkettőjüknek egy ilyen megerősítés volt, szóval nem azt mondom, hogy nem szabad összejönni nem keresztény emberrel, hanem hogy erősnek és szilárdnak kell lenni a hitben és kitartónak, hogy ez fontos, igen, és ez másiknak is fontos legyen. Úgyhogy nyilván én azt gondolom, hogy azért ma már nem vagyunk úgy apostolok, mint mondjuk Jézus korában, szóval nem fog kiállni a, nem tudom, Krisztinak a útra, hogy akkor Jézus él, mert az is egy tök jó evangelizáció, csak valószínűleg, hogy nem...
0: Látunk rá példát, igen. És sokök számára az inkább riasztó vagy taszító, és ismerek talán biztosan ti is olyan szektához tartozó embereket, vagy magatartást, ahol ez feladat, és azt mondják, hogy mindegy, de hát Jézus mondja, hogy Szent Pál mondja, hogy hirdettem az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Egyszer egy házi buliba volt egy ilyen fiú, friss megtérő volt egyébként, itt nagyon jó gitározott, és ő misszionált, és akkor egy szilveszteri buli volt, és hát ott elővett a gitárt, és akkor elkezdett gitározni, hallgattuk, jó, és akkor utána elkezdett egy prédikációt mondani, egy tanúságot tenni. És akkor én szóltam neki, figyelj már, most bulizunk, most annyira nem ide való. Szent Pál megmondta, hirdessétek, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Hát az egy kis
1: teljesítette.
0: De egyébként keresztény fiataloknak a bulija volt annak idején, emlékszem. Szóval, tudjátok, de hogy Leti, te is utaltál rá, hogy igazából a mozdulatainkban, a tekinteteinkben, az odafordulásainkban is ott kell lenni, hogy Jézushoz tartozom, vagy sem. És ehhez azért alaposan dolgozni kell magunkon. Tehát nem csak azokban a helyzetekben kell Jézus mellé állni, megkérdezni, hiszen igen, hiszek, én templomban járok, imádkozom, hanem azokban a magatartásban, azokban a gesztusokban, amire nem is gondolsz, amikor nem is gondolod, hogy mások figyelnek rád, de mindig figyelnek, és azért mennyire sikerül ezekben az önkéntelen gesztusainkban, vagy a hétköznapjainkban Jézusról tanúságot tenni?
1: Én azt gondolom, hogy nekem most, hogy már kinőttem ebből a nagyon durva lázadó korszakomban, most már így jobb. Mert azért nyilván tizedikesként az ember megéli azt, hogy az egész világ ellene van, és akkor én csak azért sem fogok úgy öltözködni, ahogy az illő legyen. Most például nekem ez jutott eszembe egyébként most, hogy még atyát hallgattam, hogy hogyan öltözködöm nőként. Tehát, hogy mi az, amit mutatok, mi az, amit nem. És akkor emlékszem, hogy tizedikben én nagyon lázadtam ezzel le, hogy mi az, hogy katolikus iskola, és akkor nem lehet kint a vállam, és akkor mi az, hogy, tehát, hogy nekem minden bajom volt attól, hogy én nem váltak fel télen haspolót. Semmi értelme volt egyébként. És aztán most, hogy azért így az ember már kicsit így idősebb fejjel idézőjelesen látja ezeknek az értelmét, most már így azt gondolom, hogy azért könnyebb meg így látni azt, hogy mi az, amit én értéknek tartok, és akkor azért így 20 éves fejjel már azért így van valamilyen elképzelésem, hogy milyen életet szeretnék én saját magamnak, és még az is azért így ilyenkor már benne van, hogy milyen életet szeretnék a gyerekeimnek, hogy mi az, amit meg szeretnék nekik teremteni, hogy azt tudják mondani, hogy igen, az én anyám, ő ezt így csinálja, vagy hogy nézd, anya, ő ilyen. És akkor szerintem ez egy jó példa azért nekem így sok helyzetben, hogy így kicsit áll úgy gondolok magamra, mint hogyha valakinek példát akarnék mutatni, és akkor nyilván ilyenkor így nőként így a gyermek jut az elsőnek eszembe.
0: Petra, neked volt-e olyan tapasztalatod, Leti nagyon őszintén elmondta, hogy hát rá is szóltak, hogy ez most tényleg keresztény vagy, hogyha így viselked, valamikor nem sikerült, vagy éppen arról volt-e tapasztalatod, hogy önkéntelenül nem is gondoltál rá is, és mégis úgy felfigyeltek arra, hogy te nem a világfia vagy nem úgy gondolkodsz, vagy viselkedsz, ahogy mások.
2: Igazából én benne vagyok egy versenycsapatban, és ott volt az, hogy tavaly nagybőjt.
0: Milyen versenycsapat?
2: Shark Team, egy ilyen energiahatékony versenyautót csinálunk nemzetközi versenyre. Teljesen saját építés. És ott nagyon sokan vagyunk. Van egy-két hívő, a legtöbben nem, és ott volt az nagy böjtben, hogy én már bele se gondoltam, hogy tartom a böjtöt, és hozták be az ennivalót, mert késő estig voltunk, és én mondtam, hogy én a sajátomat eszem, mert hogy én a húst ezt most nem. Hát de miért? Vegetáriánus vagy? És így nem. És így belegondoltam, hogy ahogy nem mindenkinek normális ez így teljesen magától.
0: De akkor mondtad, hogy hívő katolikus vagyok? Vagy?
2: Én mondtam, meg tudják egyébként, hogy katolikuskor is szoktak is vele poénkodni, hogy jaj, hát mész vissza a katolikuskolába, meg mondom, hogy nekem menni kell, akkor így jaj, csak nem mise lesz.
0: És hát nagyon, nagyon izgalmas dolgokról beszélgettünk, és örülök neki, hogy ez is egyfajta tanúságtétel, hogy itt a Mária Rádión keresztül a hitetekről és a gyengeségeitekről ismertetek beszélni. Nagyon szépen köszönöm, Letícia és Petra. Az időnk most már lejárt. Elköszönünk a kedves hallgatóktól. Én elköszönök, majd a hittanórám fog visszajönni, de majd Letícia a Vox Day-ről fog még beszélni nekünk, úgyhogy érdemes maradni. Hallgassanak bennünket továbbra is. Nagyon köszönjük, hogyha adományaikkal segítik a munkánkat. Nagyon sok önkéntesünk van, lehet jelentkezni önkéntesként, mint ahogy most éppen Letícia és Petra is csatlakozott ehhez a beszélgetéshez. Isten velük, áldott hetet mindnyájuknak, föltámad Krisztus.
2: Valóban föltámad.
3: Hírpercek.
4: Valkó Julián ferences szerzetes természetfotó kiállítása Budapesten. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium. A Nagymaros Ifjúsági Találkozó 2026. május 16-án kezdődik. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Május 4-én hétfőn 17 órakor nyílik meg Budapesten a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában a Belgrád rakpart 17 szám alatt az 5. emeleten Palkó Julián OFM Érted vagyok című természetfotó kiállítása. Május 22-ig látogatható a tárlat a délutáni és a kora esti órákban. A szerzetes a Szentkúti Ferences közösség tagja, és 2010 óta foglalkozik természetfotózással. Képei személyes hitbéli tapasztalatokat és a teremtett világ szépségét kapcsolják össze, írta a Magyar Kurír. Egyik nap a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja, Mészáros Ödön megszólított, hogy látta a képeimet a Szentkúti Zarándokházban, és felajánlotta, hogy tartsa kiállítást az ő galériájukban. Egy újabb találkozáson elfogadtam az ajánlatot. Nem vagyok klasszikus értelemben vett természetfotós, így tulajdonképpen mindenképp ajándék Istentől, és nem tarthatom meg magamnak. Eredetileg az volt a vágyam, hogy olyan embereket is megszólítson, akik nem járnak templomba. Remélem, hogy nem csak nekem, hanem másoknak is üzen valamit az Úr általuk. Nyilatkozta Palkó Julián ferences szerzetes. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium, közismert nevén a Franka új épületszárnya. Az emléktáblát néhány nappal ezelőtt adták át, amely méltó visszaigazolása a beruházás során végzett magas színvonalú előkészítői, tervezői, lebonyolítói és kivitelezői munkának, adta hírül a ferences média. Ez újabb siker, hiszen a Franka 2025-ben elnyerte az év tetője nívódíjat. Az intézmény 1931-ben kezdte meg működését Szent Antal Reál Gimnázium néven, 2024-ben vette vissza eredeti nevét. A klasszikus szerkezeti megoldásokat korszerű anyaghasználattal és gépészeti rendszerekkel ötvözték, önálló funkciókkal bővítették, és új épületszárny valósult meg. A beruházás megrendelője a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány volt. Az épület példaértékű módon ötvözi a történelmi örökséget a 21. századi oktatási és fenntarthatósági elvárásokkal. Idén, május 16-án szombaton rendezik meg a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A fő előadó és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. A zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja, tudatta a Magyar Kurír. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten nem távoli szemlélője az életünknek, hanem az a közeg, amelyben minden történik. Így nem kivonulnunk kell a világból, hanem éppen benne élve tanuljuk felismerni az ő jelenlétét a mindennapokban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, és így lesz hiteles az életünk. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja majd. A fakultációk listája, a nap részletes programja és a találkozó énekei hamarosan letölthetőek lesznek a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó honlapjáról. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

Pelágia vértanú nőre tekint. Pelágia kis-ázsiai Tarsuszban született, előkelő pogán családban. Feltűnő szépségű volt és ragyogóan képzett. Amikor a keresztényektől hallott Jézusról, megkeresztelkedett. Dioklécián császár elhatározta, hogy összeházasítja utódjának kiszemelt emberével, de Pelágia a szüzességben szeretett volna élni, nem akart földi ember felesége lenni, ezért elutasította a királyi kérőt. Anyja azonban haragjában elvitte őt Diokléciánhoz. A császárnak annyira megtetszett Pelágia, hogy ő maga akart vele házasságra lépni. Pelágia őt is visszautasította, mivel Krisztus jegyesének tartotta magát. A császár először kínzásokra ítélte, végül egy megtüzesített ércbikába dobatta, ahol elnyerte a vértanúságot 287-ben. Holnap, kedden, Szent Irén vértanúnőre tekintünk. Irén a makedóniai Magedon városában született, pogány szülőktől. 6 éves korára feltűnő szépségű leány lett belőle. Fiatal korától körülvette őt Krisztus szeretete, megvetette a pogány bálványokat. Timóteus apostol keresztelte meg. A házasságra jelentkezőket visszautasította, és kezdte rábeszélni szüleit, hogy ők is legyenek Krisztus hitének követői. A vértanúnő atya, Likinios először jó akarattal fogadta leánya beszédeit, aztán megharagudott rá, különösen akkor, amikor nem akarta bálványoknak áldozatot bemutatni. Vad lovakat vezetett leányához, de azok nem bántva őt, atyát ölték meg. Amikor leánya imájára újra életre kelt, hitt Krisztusban egész családjával együtt, és velük még 3000 ember. Irén ezután bátran hirdette Krisztust. Szedekiás kormányzó kígyókkal teli barlangba dobatta, majd amikor épségben maradt, fűrésszel fűrészeltette, és mikor ez sem ártott neki, malomkőhöz köttette. Kínzásait csodás jelek kísérték, melyek sok embert vezettek el a hitre. Maga a hóhér is megkeresztelkedett, sőt, több mint 10 000 pogány lett keresztényé. Az első század végén halt meg Efezusban. Szerdán az Ószövetségi Szentírás nagy szenvedőjét, Szent Jób prófétát állítja elénk egyházunk. Jób a hagyomány szerint kb. 2000 évvel élt Krisztus előtt, 20 földjén. Isten hű szolgája volt, aki gazdagon és boldogan élt. Isten 10 gyermekkel áldotta meg életét. Isten megengedte a sátánnak, hogy próbára tegye, vajon hű marad-e Istenhez a megpróbáltatásokban. Először javait vesztette el egy napon, aztán gyermekei haltak meg egy szerencsétlenségben, szintén egy napon. Jób belenyugodott Isten rendelkezésébe, hogy visszavette azt, amit egykor neki adott. Aztán testét érte fájdalmas és utálatos betegség. A szemét dombon ülve vakargatta cserépdarabbal sebeit. Jób kitartott hűségében, visszautasította felesége tanácsát, hogy átkozza meg Istent és halljon meg. Szerencsétlenségében fölkeresték barátai, akik bűnökről vádolták, és a bűnök büntetéséül tudtak be mindent, ami vele történt. Jób védekezett és igazságát emlegette. Végül a förgetekben Isten jelent meg, aki Jób szolgáját gazdagon megjutalmazta hűségéért. Újra gyermekekkel áldotta meg, és gazdaggá tette. Ezután még 140 esztendeig élt, öregen és élettel telve halt meg. A szenvedő megváltó előképének is tekinthetjük. Csütörtökön a Szent Kereszt Jeruzsálemi megjelenéséről emlékezik meg egyházunk. Több mint 1500 évvel ezelőtt ezen a napon, 351. május 7-én délelőtt 9 óra tájban az égen fényes kereszt jelent meg. A Golgota hegyénél kezdődött és az Olajfák hegyéig tartott. Az emberek mindnyájan megijedtek és a templomokba siettek imádkozni. A csodás jelenség híre hamar elterjedt, hiszen akkor Jeruzsálemben sok zarándok tartózkodott, akik hazatérve mindent elmondtak arról, aminek szemtanúi voltak. A látvány hatására a pogányok és a zsidók közül sokan keresztény hitre tértek. Kirill patriarka jelenségről levél.

0: ebben értesítette a császárt. Pénteken Szent János apostolról és evangélistáról emlékezik meg egyházunk, mégpedig a sírjánál történt csodákról. A hagyomány szerint a legutoljára meghaló, hosszú életű apostol halálát közeledni érezve megparancsolta, hogy ássanak neki sírt. Abba még élve belefeküdt és csendben elhunyt. Halála után a keresztények felásták a sírját, de a testét nem találták meg benne. Halála évfordulóján évente fölkeresték sírját, hogy imádkozzanak. Ezen a napon vékony por keletkezett sírján, amely gyógyításokat művelt a betegek között. Szombaton Szent Izaiás prófétát állítja elénk egyházunk. A próféta királyi családból származott, Ámosz fia volt. Uziás király uralkodásának 17. évében egy látomásban nyerte el prófétai hivatását. Ezután teljesen erre a szolgálatra szentelte magát. Jövendőléseiben a szenvedő megváltóról mondott el sokat. A szentatyák az Ószövetség evangélistájának nevezték, a Szentírásban a négy nagy próféta között az első helyen szerepelnek jövendőlései. Az istentelen Manasszesz király kegyetlenül kivégeztette. A régi zsidó hagyomány szerint ketté fűrészeltette, Krisztus születése előtt 710-ben. Vasárnap Szent Simon apostolra tekint egyházunk. Az apostolok névjegyzékében a buzgolkodó, azaz zelóta a mellékneve. Zelótáknak azokat nevezték, akik nagyon ragaszkodtak az ószövetségi törvényhez, és azokat buzgón megtartották. Simon is hozzájuk tartozhatott. Egyesek azt feltételezik róla, hogy ő volt a vőlegény, azon a kánai mennyegzőn, ahol Jézus első csodáját tette. A Szentlélek eljövetele és az apostolok szétoszlása után Egyiptomban, Észak-Afrikában hirdette az evangéliumot. A hagyomány szerint 70 körül a Kaukázusban szenvedett vértanúságot, mikor ketté fűrészelték. Végezetül a csütörtökön ünnepelt eseménynek, a Szent Kereszt jeruzsálemi megjelenésének trapárjával, ünnepi énekével búcsúzom. Kereszted jele a napnál is fényesebben jelent meg most, hiszen a Szent Hegytől a Golgotáig kiterjesztetted, és benne kinyilvánítottad erődet üdvözítünk, megerősítve általa hívő uralkodóinkat is, mindnyájunkat végy körül általa békességeddel, Krisztus Istenünk és az Isten szülői imáiért üdvözíts minket.
1: Feltámad Krisztus! A görögkatolikus metropólia híreit hallhatják. Névadójának emlékét ünnepli ma a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola közössége. 8 órától a Szent Miklós székesegyházban tartanak püspöki szent liturgiát. A szertartást követő programokhoz még lehet csatlakozni. 10:30-tól Johannes Öldemann az Ortodox Katolikus Párbeszéd mai fő kérdései című előadását hallgathatják meg a jelenlévők. Ezután két jelentős kiadványt ismerhetnek meg az érdeklődők. Különleges videósorozat indult nemrég azzal a céllal, hogy új szemmel láttassa a pesterzsébeti görögkatolikus templom világát. A görögkatolikus médiaközpont sorozatának első két része a YouTube felületén már elérhető Teremts bennem rendet, Pap Miklós atya előadása címmel. A videó egyfajta hangos képeskönyvként vezeti végig a nézőt a templom belső terén, szimbólumain és üzenetén. Szeretettel ajánljuk! Továbbra is tart a jelentkezés a 2026-os Szent Damián táborba. A tábort görögkatolikus papnövendékek szervezik több mint 20 éve, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő fiatalok számára. Idén rekordszámú táborozó jelentkezett, ezért a regisztrációnak ezt a részét lezárták. Segítőnek viszont május 10-ig még lehet jelentkezni. A programot július 28-a és augusztus 1-e között szervezik meg. A segítők egy nappal korábban, július 27-én érkeznek. Helyszín: Bodajki falu tábor. Ha szeretnél egy felejthetetlen, közösségben megélt, élményekkel és lelki feltöltődéssel teli hetet, ne habozz, jelentkezz segítőnek! Hit és jövő címmel keresztény olvasókört szervez a budapesti görögkatolikus parókia. A szervezők egy különleges utazásra hívják az érdeklődőket. 5 hónapon keresztül 5 irodalmi klasszikusnak számító regény elemzésén keresztül keresik a választ arra, hogyan őrizhető meg a keresztény remény, az emberi méltóság, az egyetemes kultúra a legnehezebb időkben. Az olvasókör szeptemberben kezdődik. A hónap könyve Julia Woznyaszenszkaja Kasszandra útja című regénye lesz. Az első alkalomra a könyv magyar fordítóját, Lepahin Marinát is meginvitálják. Az olvasókör időpontjait a budapesti görögkatolikus parókia közösségi felületein és honlapján fogják közzétenni. Jelentkezni a szervezőnél, Tóth Szilviánál lehet, a szilvia.tóth.78@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 33 63 255-ös telefonszámon. Több lelki gyakorlatra is várja az elcsendesedni vágyókat a Sajó Pálfalai Szentlélek Lelki Gyakorlatos Ház. Május 8 és 10 között a Csend Ima közösség címet viselő hétvégére lehet jelentkezni, amelyet Kónya Ákos lelkész vezet. A május 22-23-án tartandó pünkösd előtti lelki gyakorlaton a belső embert keresik majd a résztvevők, Madaszeri Benvin Sebastian atyával. Nyár végén, augusztus 25 és 28 között pedig Irotán lesz Jézus Ima lelki gyakorlat Kis Attila Gellért atya vezetésével. A részvételi díj egy éjszakás lelki gyakorlatok esetében 15 000 forint, két éjszakás tartózkodás esetén pedig 21 000 forint. További részletek a szentlélekház@migorkat.hu honlapon. Görögkatolikus batyusbált szerveznek Budapesten a Szent Margit gimnáziumban május 9-én. A bál részleteit megtalálják a budapesti görögkatolikus parókia Facebook oldalán. A görögkatolikus metropólia szeretettel vár minden gyermeket és családot a május 9-én Mária Pócson rendezendő gyermekbúcsúra. A rendezvény idei elmondata: menj föl a magas hegyre! Ebben a témakörben a programokat idén a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola állította össze. A gyerekeknek 8:30 és 10:30 között lesz lehetőségük végigjárni az állomásokat. 10:30-tól pedig Szent Liturgiára várják a jelenlévőket a kegytemplom előtti téren. Ebben a fél évben is változatos programokat kínál az Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központ. A közösség, hagyomány, írásbeliség kurzus következő alkalmát május 13-án tartják. Dr. Kocsis Imre a páli levelekről tart előadást. Az imádság iskolája előadássorozat következő alkalma pedig május 17-én lesz. Orosz István Mokiosz atya jó voltából az Isten szülőhöz szóló imádságainkról tudhatnak meg többet a résztvevők. Mindkét kurzus teljes tematikája megtalálható a központ Facebook oldalán. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Feltámad Krisztus. Valóban feltámad.

0: Feltámadt Krisztus.
1: Valóban feltámadt.
0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ismét itt ebben a napindító műsorban. Én Németh Letícia vagyok, és Kocsis Fülöp érsek atya már elindult, viszont még Petrával beszélgetünk egy kicsit. Méghozzá arra fogunk beszélgetni, az előző beszélgetésünkben is említettük ezt az evangelizáció szerepét, és már pedzegettük a témát, hogy hogyan tudunk az online térben jól evangelizálni, hogyan tudjuk ezt jól felhasználni a hitünk megosztására és továbbadására. Petra, mit gondolsz erről?
1: Én személy szerint megosztani nem feltétlenül szoktam dolgokat, de cikkeket olvasni és követni az egyház híreit szoktam, és egyébként szerintem fontos az, hogy ezekkel tisztában legyünk, és magánemberként is kövessük a híreket.
0: És van esetleg olyan applikáció, amit használsz ilyesforma téren, hogy mondjuk biblia alkalmazás, vagy olyan applikáció, ami segíti így a hitéletedet egy kicsit?
1: Gyorsan lesek. Egyébként volt, már letöröltem, és még várom az alkalmat, hogy legyen egy jobb, összeszedettebb alkalmazás.
0: Hát akkor most megosztom veled a nagy hírt. Már Fülöp atya említette egyébként, hogy készülünk egy applikációval, a Katolikus TV készítésével. VoxDay applikáció lesz a neve. A webes felület már egyébként elérhető voxday.app néven, és applikáció formájában pedig reméljük, hogy május közepe táján már tudják használni a felhasználók a tartalmainkat. Petra, képzeld el, hogy ez az applikáció az olyan lesz, hogy különböző imák vannak felvéve hang és kép formájában, fel vannak imádkozva rózsafűzérek, kilencedek, hasonlók, mindig a napi ige, napi evangélium olvasmány is fel van az adott napnak az elmélkedésével téve az applikációba, illetve különböző lelki utakkal tudsz elmélkedni. Méghozzá ezek a lelki utak olyanok, hogy egy-egy témából röviden atyák elmélkednek, egy sorozatot tudsz elkezdeni, úgymond ilyen journey-szerűen kihívásként. És ezek szerintem nagyon izgalmasak, mert valahogyan így az applikáció nem engedi el a hallgatóság kezét, hanem így kicsit így viszi őket előre, hogy ezt a journey-t be kell fejezni, vagy hogy ezt készítsük el. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon remek lehetőség arra, hogy mindig imádkozzunk. Ráadásul az applikáció ingyenes, ami szerintem azért így egyetemistaként is nagyon jó lehetőség, hogy ne kelljen plusz pénzeket fizetni azért, hogy imádkozni tudjunk, hiszen ingyen kaptuk, ingyen is kell, hogy továbbadjuk az Isten igéjét. Szerinted neked egy ilyen applikáció hasznos lenne?
1: Biztos vagyok benne, hiszen minden egy helyen megtalálható lenne. Valamint fél órát megyek az egyetemig naponta, szóval a buszon inkább azzal tölteni való az időt, hogy ezt gyorsan előkapom, és átolvasom az aznapi dolgokat, vagy meghallgatom, hiszen a füles mindig a fülemben van. Szóval biztos vagyok benne, hogy nagyon hasznos lesz, és várom, hogy megjelenjen.
0: Igen, ugye Szent Pál is azt mondja, hogy imádkozzatok szüntelenül imádkozzatok, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy hogyan evangelizáljunk online, és egyébként képzeld el, hogy ugye beszélgettünk arról, hogy hogyan mutassuk meg a hitet azoknak, akik nem ismerik annyira. Az applikációban lesz egyébként ilyen fül is majd, hogy hogyan indulj el ezen az úton, hogyan ismerd meg a katolikus egyházat, hogy hogyan tudod beilleszteni az életedbe, a napi rendedbe az imádságot. Szerintem ez egy nagyon, nagyon jó dolog, és azért valamennyire nem is ilyen idegesítő, szóval, hogy nem ilyen olyan applikáció, ami reklámokkal van tele, vagy amitől így felmenne így az emberben a pumpa, hanem egy nagyon jó lehetőség arra, hogy nap során is elmélkedj és kikapcsolódj, így az Istennel tölts időt. Úgyhogy én nagyon várom, hogy ez megjelenjen, és hogy ezt végre ténylegesen lehessen használni applikáció formájában, és egyébként a görögkatolikus részről is lesznek benne tartalmak, például a zsoltárokat Fülöp atya zsoltározásával lehet majd hallgatni. Úgyhogy szerintem nagyon jó lesz. Úgyhogy igen. Petra, szerinted melyik funkciót fogod használni?
1: Nagyon érdekes lesz. Előbb majd letöltöm és megnézem, hogy mik vannak, és biztos megtalálom azt, amit így minden nap tudok majd. Ez a journey, ez jó.
0: Igen,
1: ez tetszik, mert így úgymond rákényszerítem magam, hogy minden nap valamit nem csak a reggeli esti kis imádságomat elmondom, hanem valami másról is foglalkozzak, ami így a katolikus életemben.
0: Meg egy kicsit fejlesztő. Jobban megismerni azt, hogy mi ez az egész, hogyan tudok ebbe belehelyezkedni. Egyébként Instagramon és Facebookon is elérhető lesz majd az applikációnak egyes tartalmai, szóval hogy ott is azért lehet nézni, sőt ilyen exkluzív tartalmakat is lehet ott figyelni, hogy mi az, amit érdemes ott megnézni, úgyhogy azt is ajánlom egyébként, hogy majd kövess be az Instagram oldat. Azért szerintem fiatalként ez egy jó dolog, hogy fiatalként azért sokat használjuk az Instagramot. Úgyhogy én ajánlom neked ezt is. Meg hát a kedves hallgatóknak is ajánlom, hogy mutassák meg esetleg unokáiknak, gyermekeiknek, szüleiknek, hogy van egy ilyen lehetőség, amivel mindig lehet imádkozni szüntelenül. Úgyhogy hát ezzel zárjuk szerintem a napindító műsorunkat. Köszönjük, hogy hallgatták ezt az adást. Petra, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy meséltél.
0: Fülöp atyának is köszönjük, hogy az előbb beszélgetett velünk, és hogy vezette ezt a beszélgetést, nagyon jó hangulatú beszélgetés volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, áldott napot kívánok mindenkinek, és hát igen, feltámadt Krisztus.
1: Valóban feltámadt.

0: Heti útra való. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
1: A jogosultság nem más, mint befolyás. Cici Simpson írása. Lépjen be egy irodába hétfő reggel. Kattognak a billentyűzetek, pittyegnek az üzenetek. Folyik a versengés, amely udvarias mosolyok és negyedéves jelentések mögé rejtőznek. Minden hétköznapinak semlegesnek tűnik, csak munka. De nem az. Minden munkahely egyfajta templom, a maga sajátos istentiszteleti szokásaival. A sikert teljesítményértékeléseken dicsérik. A státuszt előléptetések és címek koronázzák meg. A biztonságot a fizetések és nyugdíjtervek jelentik. Ezek korunk istenei, kicsik, csillogok és könyörtelenek. És ekkor belép Jézus. Földi szolgálata idején soha nem kerülte el a befolyás központjait. Egyenesen a közepébe ment, zsinagógákba, templomudvarokba, helyekre, ahol a kultúra és a meggyőződés találkozott. Ott tanított, gyógyított, szembesítette a népet azzal, ami elromlott. És amikor látta a kabzsiságot a templomban, habozás nélkül felborította az asztalokat. Jézus nem veszélyként tekintett a befolyásra, amit kerülni kell, hanem feladatként, amelyet az Atyától kapott. Pál apostol ugyanezt a szent bátorságot hordozta. Érvelt a zsinagógákban, de Atén piacán is, ahol az üzlet és az eszmék találkoztak. Később helytartók és királyok előtt állt, és bocsánatkérés nélkül beszélt Jézusról. Nem hírnevet vagy színpadot keresett. A kapott jogosultságával sáfárkodott. A célja ez volt, fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ez nem elmélet. Ez a mi napi munkánk az irodában, az osztályteremben, a rendelőben, a tárgyalóteremben. Ha Isten megnyitott számunkra egy ajtót, ahol befolyásunk lehet, az nem véletlen. Nem azért kerültünk oda, hogy gyorsabban másszunk felfele a ranglétrán. Azért kerültünk oda, hogy az ő országát emeljük magasabbra. Jézus ezt a kovászhoz hasonlította. Csendes, rejtett, mégis megállíthatatlan. Az igazi befolyás nem hangerőből vagy láthatóságból fakad, hanem jelenlétből. Kiválóság a munkában, ami tiszteletet érdemel. Integritás, ami áldozatba kerül, mégis hitelessé tesz. Bátorság, hogy kimondjuk, mi a rossz, és megéljük, ami helyes. Türelem, hogy hűségesek maradjunk akkor is, amikor a változás fájdalmasan lassúnak tűnik. Dániel ezt tette Babilonban, József ezt tette Egyiptomban. Mindketten idegen rendszerekben éltek. Mégis Isten bölcsességét vitték a vezetés legmagasabb szintjeire. Nem kiabálva váltak jelentőssé, de nem is maradtak csendben, amikor az igazság hangot követelt. Hitük birodalmakat formált anélkül, hogy meghajoltak volna előttük. A piac ma is zsong a maga isteneitől, siker, kényelem, kontroll. De Jézus lelke éppen ebbe a bálványimádó zajba küld minket, mint az ő követeit. Ez a jogosultságunk célja. Az ő jelenlétét visszük be olyan helyekre, ahol különben sosem hangozna el a neve. Ezért, amikor kinyitjuk a laptopot, vagy belépünk egy megbeszélésre, emlékezzünk. Szent térbe léptünk. Dolgozzunk meggyőződéssel, vezessünk integritással, utasítsuk vissza a bálványokat, hadd tűnjön ki a hitünk. Nem azért, mert hangos, hanem mert élő. A befolyás nem státusz kérdése, felelősség. A kérdés nem az, hogy van-e jogosultságunk, hanem az, mit kezdünk vele? Mert bárhová küld minket Jézus, ott láthatóvá akar válni.
0: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Minden hónap első csütörtökén, így május 7-én is Farkas István piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik a Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28. szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. Nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. A Magyarság Kutató Intézet a Kortárs Női Reflexiók Fóruma közösen foglalkozik a külföldi udvarokba került magyar származású királylányok életével és tevékenységével. Közösen kiadtak egy hiánypótló könyvet, melynek címe Sponza Mea Regina Nostra, azaz magyarul Jegyesem, királynőnk. Május 5-én, kedden 22 órától a kötet egyik szerkesztőjével, dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával hallhatják Murányi Nikolett beszélgetését, amiben az alábbi kérdéseket is érintik. A dinasztikus házasságok, melyekben voltak politikai eszközök, és hogyan járultak hozzá a Magyar Királyság nemzetközi kapcsolatainak építéséhez. Mennyire volt egyéni mozgásterük ezeknek a nőknek? A Mária Rádió havi lelki gyakorlatán, az Almá dialóguson, az áprilisi hónapban Kocsis Fülöp, görögkatolikus metropolita volt a meghívott előadó. 22 óra 35 perckor a Balaton-Almádi Bant elvonulás keretében tartott Szentmise homiliáját hallhatják.

0: Rádió. 1949. május 4-én született Nagy Gáspár, Kossuth és József Attila díjas magyar költő. Műsorunkban Rózsa Katalin emlékezik rá egy irodalmi összeállítással.
1: Kézbe vettem Nagy Gáspár, Kossuth és József Attila díjas magyar költő, prózaíró, szerkesztő első kötetét, amely a Móra kiadóban 1975-ben jelent meg. Koronatűz, a Vékonyka verses kötet címe. 1975, Móra kiadó. Kormos István 1973. októberében költészetének lényeges vonásait pontosan jelző bevezetővel mutatta be Nagy Gáspárt az élet és irodalomban. Ő adta ki első kötetét is 1975-ben a Móra kiadó Kozmosz sorozatában. Ez volt a koronatűz, 1976-ban pedig meghívta szerkesztőnek a Móra kiadóhoz. Így ír erről az időszakról Nagy Gáspár. A 70-es évek közepétől a Móra kiadó lektoraként dolgoztam, az úgynevezett Kormos Egyetemen jártam ki a szerkesztés iskoláját. Megkaptam az égiektől azt az ajándékot, hogy ebben az időben én is a Móra kiadóban dolgoztam, így lehettem előbb munkatársa, majd barátja Nagy Gáspárnak, Gazsinak. Itt van a koronatűz, az első kötet a kezemben, belső oldalán a következő ajánlás. Rózsa Katinak, jó emlékül, szeretettel, Nagy Gáspár. Drága Gazsi, legyen ez a műsor annak bizonyítéka, hogy soha nem felejtelek el. Ahogy nem felejtenek el az irodalomkedvelők, a verseket szeretők, azok, akik ismerhettek, hiszen verseidben itt élsz közöttünk. Ne féljetek, mondja Jézus az apostoloknak. Ugyanezt mondja a költő is, aki mindig az igazságot képviselte, bátran, határozott szókimondással. Kedves Gazsi, köszönjük, hogy voltál nekünk, hiteles és hívő életeddel erősítetted összetartozás tudatunkat, verseidben átadtad értékeinket. A Mária Rádió ezzel a műsorral is őrzi emlékedet.

0: akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökön örökké, miként a csillagok. Dániel könyve 12.3. Nagy Gáspár minden őse földműves volt. Egy vasmegyei kisfaluban, Bér-Baltaváron született 1949. május 4-én. Gyermekkorának két meghatározó élménykörre a paraszt élet és a kereszténység volt. Anyai nagyanyja a Bibliából és a kalendáriumokból, meg a saját képzeletéből és a faluba megesett történetekből fantasztikus históriákat mesélt neki. Első versét 5. korában írta a halottak napi temetőjárás hatására. Csak később, 7. korában mutatta meg két versét Gyulai Lajosné tanítónéninek, Edit néninek, miután rendre jelest kapott magyar fogalmazásaira. Mindkét vers őszi ihletettségű volt. Az egyiket legeltetés közben írtam a búcsúszkodó természetről, valószínű Petőfi nemrég tanult verse nyomán. A másik, lobogó halottak napi gyertyákat, dércsipte krizantémokat, öreg temetőket idézett, ahová ilyenkor emlékezni járunk. Idézi fel a két vers születését, Nagy Gáspár. Felejthetetlen gyermekkori élménye volt az, amikor először hagyta el szülőmegyéjét, és ment vele a gőzös Kanizsára, ahol nyári vakációit töltötte nagynényénél. Kanizsáról mindig úgy tért vissza a faluba, mintha egy-két hét alatt Kolumbusz Kristófként 10-szer fölfedezte volna Amerikát. Költővé formálódását a szerencsés véletlen is segítette. Valami folytatójának indult. A vőfénótát fabrikáló nagyapa, ha lopva gondolt is a haszontalan unokára, aki majd életének a dalnak továbbvivője lesz, nem láthatta a hozzávezető út gyötrelmét. Az sem nagyon, hogy a foltos szalmazsákkal megjelölt paraszti szegénységből miként lesz kivezető ösvény. A kis vasmegyei faluban született költő büszkén néz vissza hajdani magára. A Bér-Baltavári általános iskola elvégzése után a Pannonhalmi Bencés gimnázium diákja lett, ahol 1967-ben érettségizett. Később is mindig szeretettel emlékezett középiskolai éveire, tanáraira, diáktársaira. Történelmi érzékenysége is Pannonhalmán erősödött meg, bár az első történelmi leckéket már szülőfalujában megkapta 1956-ban és az azt követő években. 1956-ban a forradalom napjaiban apja és nagybátyja a Szabad Európa rádiót hallgatta. Éreztem, hogy valami nagy dolog történik. Az igazi élmények november 4-én kezdődtek, amikor megindult a nyugati határ felé a menekült áradat, s többen nálunk kértek éjszakai szállást. Két évvel később a Vasmegyei Napilapban egy kis hírtudatta, kivégezték Nagy Imrét és társait. Nagymama megjegyezte. A jó Isten megbünteti őket. Cseke Péter színművész előadásában hallhatják a Fiú naplójából című verset.
1: És a csillagos estben, ott susog immár 30 év gyűrűjével a drága Júdásfa. Ezüst nyár rezeg, susog a homály követeinek útján, s kitünteti őket lehulló ezüst tallérokkal, érdemeik szerint illőn. És ha jön a nyűszítve támadó gyávaság, a rémület hókusz-pókusza, akkor előjönnek ablakod alá a szegényes alkuvások vénei ifjai, mint mindenre elszánt hittérítők, s beárad a dögszag, a teletömött gyomor békessége, meg az ígéretekkel megtelt szemek tócsa fénye és fénytelen homája. Csupán el kéne hinned, de nem hiszed, hogy éppen ők jöttek, szöktek el a maszkabálból, hogy éppen ők azok a független kutyák, kik ideológiamentes csontokon tökéletesítik a fölösleges morgást, harapást. Nem tudom még, hogyan viselem tartósan a szégyent, hogy együtt néztük ugyanazt az eget, folyót, hangyafészket, és másképp vert a szívem. Másért pirultam el. Másért szorult ökölbe a kezem, és másképp láttam ugyanazt a fát. Ezüstlő éveinkkel sújtva súlyos emlékek alatt recsegni, ropogni, hajladozni büszkén. De ha több szégyen is társul velem, akkor is csak így mondhatom. Míg a szem él, látni kell. Fele, barátaim.

A fiú naplójából vers az árulás egyetemes érvényű leleplezése és elítélése. Finom áthallások vannak ebben a versben, jelentése, sugallata sokrétű. Az, hogy a címben a fiú nagybetűvel van írva, bekapcsolja ezt a verset is azoknak a Nagy Gáspár műveknek a sorába, amelyekben a lírai személyiség Krisztus párhuzammal jelenik meg. Jelentésének egyik rétege tehát a bibliai árulás képzetköréhez kapcsolódik, másik és nagyobb rétege viszont annyira köznapi a jelenkori, hogy a két jelentéskör, a bibliai és a profán egymást világítja meg, egymást minősíti. Ez a vers minden árulás ellen szól. De a 30 évgyűrű mégis arra utal, hogy különösen fájdalmas a költő számára a forradalom 30 éve tartó folyamatos elárulása. Vasi Géza irodalomtörténész értelmezése szerint a Júdásfa maga 1956. A vallomás lírai alanya, a fiú, és az árulás 30 ezüstjére utaló 30 évgyűrű képe a Krisztus metaforát mutatja. A költő úgy érzi, hasonlóképp hagyták cserben a fele barátok, amikor írószövetségi állásából eltávolították, ahogy a messiást legkedvesebb tanítványa. A megcsalatás elégiájában azonban egy másik jelentés is rejtezik, a magyarság is hajlamos elárulni önmagát, feláldozni hitét és eszményeit az anyagi jólét vélt oltárán.

Az érettségi után egy évig segédmunkásként dolgozott Szombathelyen, majd 1971-ben diplomázott a Szombathelyi Főiskolán népművelő könyvtár szakon. Ebben az évben már könyvben, a Sor című antológiában is jelent meg költeménye. Bemutatkozásként írt sorai már ekkor erkölcsi és történelmi érzékenységéről és igényességéről tanúskodtak. Összönösen azokra figyelek, akik azt bizonyítják, hogy a költészet töretlen gerincek kopogtatása, s nem hiszik, hogy a segesvári és szárszói tragédia mindegy lenne az anyaföldnek. Nagy Gáspár zsebében a Szombathelyi Tanítóképző Főiskola könyvtárosi diplomájával 1971-ben Budapestre kerül, mint mindannyi szarvassá változó fiúnál a kiszakadás gyötrelme verseiben is jól követhető. Beton és üvegcsapdák közé hordja szívét, holdutasnak képzeli magát a világ semmi terein, pedig a Szombathelyi lassú indulás hamarosan fölgyorsul. Versei helyet kapnak az életis irodalomban, a kortársban, az újírásban, az Alföldben, a mozgóvilágban. Ciklusi költeményt mutat be tőle a rádió. 1974-ben nősült felesége Szabó Márta. Három gyermekük született, Réka, Áron és Rita. Úgy tűnik, ha egyáltalán ez mondható költőre, révbe érkezett. A pályaindulás első szakasza a Koronatűz című verses kötetének megjelenésével zárul. Nagy Gáspár ekkor 26 esztendős volt. És most én is kezemben tartom a nekem dedikált kötetet. Kormos István adta ki ezt az első kötetet 1975-ben. Ő hívta meg a Móra kiadóhoz, hogy legyen mellette a féle szerkesztőbolytár. Így került a Kormos Egyetemre. Életem legszebb hónapjai következtek Kormos Pista haláláig, emlékezett Nagy Gáspár. Én is itt ismertem meg őt, hiszen ebben az időben én is a kiadóban dolgoztam. Barátság szövődött közöttünk. Ebben az első kötetben a költő írja önmagáról. Ha tehetném, minden nap beülnék egy magamra zárt óriás moziba, ahol két filmet vetítenek. Délelőtt Huszárik Zoltán elégiáját, délután Sindó Kopárszigetét. Éjszaka meg fehér lapokkal kitapétáznám pár nézetméternyi albérletemet, gyök alatti házamat, hazámat. Valamelyik hószínű terepre, hajnalig rákarcolódna egy boldogtalan költemény. Kép és dráma, mint szívemre, agyamra már korábban. Mert nyugtalan álmom a bizonyosság. Látom, hogy az estéli itatás után 5 éves fejemet végignyalja búcsúzó kancacsikónk, jól sejtve, hogy a másnapi vidám vásáron megnézik fogait. S én lennék a kétségbe esett karkörzéssel jelt adó, kisebbik fiú is veszélyekre figyelve, halálokat látván. Sütő András egyik hősétől tudom, hogy az ember ott kezdődik, amikor összetéveszi magát azzal, amitől megfosztották. Az igazi vers is innen indul. Azért a hiányérzet, és szüntelenül cipelve rábízottakat, bánatos csikóarcot, madárként repdeső gyerekkezet.

0: 1979 karácsonyán Csóri Sándor, Kis Ferenc és barátaik megfogalmazták a Bethlen Gábor Alapítvány létrehozásának tervét. Ezt a magállapítványhoz engedélyt kérő levelet először Illyés Gyula, Kodály Zoltánné, Németh Lászlóné és Csóri Sándor írta alá, majd hamarosan még 61 író, művész, tudós. 6 évig tartott a küzdelem a Bethlen Gábor Alapítványért, míg 1985. júniusában a művelődési miniszter engedélyezte azt. Ez a közadakozásból a nemzet javára létrehozott és fenntartott alapítvány Bethlen Gábor szellemében segíti díjaival és ösztöndíjaival az összmagyarság szellemi összetartozását, anyanyelvének és történelmi hagyományainak ápolását. A Bethlen Gábor Alapítvány titkára annak indulásától 1985-től kezdve Nagy Gáspár. Simén Falvi Ágota színművész Nagy Gáspár ott fönn című versét mondja.
1: Szabad vagyok már mindenektől, barátaimtól, ellenségeimtől, akik, ha vesztem is akarják, a beborult égre nevem írják. S eljövök onnan, esőnek, hónak, végasztalanokat végasztalónak, s az ég szürke lapján ott fenn. Tűnődöm mennyei betűkön.
0: A Földi Körök és a Kibiztosított Beszéd című kötete új hangot, nyersebb, összetettebb látásmódot is hozott költészetébe. A Hittan című rövid verse a fogságba vetett gondok ügyében emel szót, keserű, mégis erkölcsöt sugárzó kérdésével, mert bár a földi pörök nagyobb összefüggésében bizonyára nem sokat nyomnak az égi körök hintáló mérlegein, az etikus ember számára a cselekvés mégis más, mint a kitérés, az árulás színezüstjeivel tetézett hallgatás. Finoman ironizál itt Nagy Gáspár a földi pörök és égi körök szembeállításával is, sűrű szövésű, mindössze 5 soros versben. A Hittan az emberi cselekvés hitének, kételjeinek és parancsolatának a verse. A vers a költő előadásában hangzik el.
2: Hittan. Kérdezem én, ha a fogságba vetett gondokat az Isten se veszi észre, akkor az égi körök hintáló mérlegein majd mennyit nyomnak a földi pörök, s mennyit a hallgatás aranyrögei az árulás színezüstjeivel tetézve.
0: Folyamatos ellenzéki magatartása miatt az 1989 előtti politikai hatalom egyik fő ellenségének tekintette, ő pedig személyes feladatának érezte a diktatúrával szembeni küzdelmet. Nyíltan szót emelt a történelmi tények meghamisítása ellen. Verseiben egy szakrális tisztaságú és az etikus magatartást minden körülmények között vállaló költő ítéli meg a kort, amelyben él. Mindig hitt a költészet, az irodalom közösségi szerepében. A költő előadásában hallhatják az Én Vétkem című versét.
2: Az Én Vétkem Csóri Sándornak. Szamáriai vagyok, és már az is kétséges, meddig irgalmas, mert irgalmasságom is vétek lesz azok szemében, akik egyéb másságom miatt is lenéztek, sőt gyűlöltek eddig. Ó, törvényeket tanító és betartó aligmások, vegyétek észbe s észre, konok szívetek falából nem a lélek temploma épül, nem is istené, de gettó, gyűlöletből, szeretetlenségből. Vacogó fejér ragyogásban állok most közületek egy mellett, akit éppen kifosztottak, és csak nem agyonvertek mindannyiunk felebarátai, hát kerülgessétek csak finnyásan. én újból és törvénytelenül magamhoz ölelem, mintha már előre látnám a vakító gyolcsba bugyolált élettelen testet, sebeit bekötöm, megitatom, élettel szállásra viszem, lehetne egy utam Arimateába.
0: 1988-ban a Hitel szerkesztője lett. Ez a folyóirat volt az első legálisan engedélyezett ellenzéki publikációs fórum. Nagy Gáspár 2004-ig dolgozott a Hitel szerkesztőségében. 2004-től a Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztőségét vezette. Élezés. A költő előadásában hallhatják a verset.
2: Élezés. A sikertelenek ne menjenek a sikeresek közé, a pénztelenek a pénzesek közé, a tehetségtelenek a tehetségesek közé, a kihagyhatók a kiválasztottak közé, a megszégyenüléstől félők a magabiztosak közé, a gyávák a bátrak közé, a visszahúzódók a csörtetők közé, s a hallgatagok a fecsegők közé. Ha viszont mégis, akkor összezavarodik minden, és minden relatív lesz. A szegény gazdagnak hiszi magát, továbbá sikeresnek, kiválasztottnak, tehetségesnek, magabiztosnak és bátor oroszlánnak, aki most utolérte élete legelső menekülő nyusziát, amikor már csak egy lépésre, vagy nyúlszökkenésnyire vagyunk a tragikomikus Taigetosztól.
0: Különlegesen gazdag magyar költői hagyományt mozgósít. Nagyon sok elődjét és pályatársát szólítja meg verseiben. Eszének közel 1000 lapot kitevő két kötete is a szakmai tájékozottság, az érzékenység és a közösséget kovácsoló figyelem példaszerű találkozása. Hosszantartó, türelemmel és méltósággal viselt hosszú szenvedés után 2007-ben 57 évesen hunyt el Nagy Gáspár költő. Kedvenc versemmel zárom az emlékezést. Jegyezvén szalmaszállal. Mindig és mindig, bűnökben édesült, iramult napok habjaiban fuldokló emberek, egy szalmaszállal, tudjátok-e, talán a menthetetlent mentitek. Kívül és belül, poklosan örvényült, háborult világ, de a remény sohasem meghaló, ha minden utolsó szalmaszál abból a jászolból való.
3: Rózsa Katalin irodalmi összeállítását hallhatták Nagy Gáspár, Kossuth és József Attila díjas magyar költőről, aki 1949. május 4-én született.
4: Hírpercek.
5: Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Püspöki szentmise volt az isteni irgalmasság kápolna felszentelésének évfordulóján Szombathelyen. Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa életéről és hatásáról Székesfehérváron. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa fogadta a Vatikánban a kölni főegyházmegye világegyház és párbeszéd hivatalának küldöttségét április 30-án az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel közel-keleti testvéreinkre, buzdította őket a Szent Atya. Az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról is megosztotta velük gondolatait. A vatikáni közlemény szerint az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. A Szent Atya hozzátette, személyesen is megtapasztalta nagy lelkűségüket perui püspökként. Őszinte háláját fejezte ki a sok kezdeményezésért, melyeket ma is folytatnak, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét, és hagyományuk is megmaradjon. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hálaadó szentmisét mutatott be a szombathelyi Ezüst Híd Integrált Szociális Intézet kápolnájában, az Isteni Irgalmasság titulusú kápolna felszentelésének első évfordulóján április 30-án. Koncelebrált Rákos József atya és az intézményi lelkész Haller László. A szentmise előtt az intézmény lakói és dolgozói Szent Faustina nővér életéről és az irgalmas Jézus képről szóló rövid színdarabot adtak elő. Előadásuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek fontosságáról szólt, amely minden jámborlelkű embernek feladata. Székely János szentbeszédében, amely a Magyar Kurír hírében olvasható, hangsúlyozta: a mennyei atya vár minket, és kérhetjük irgalmát. A hálaadó ünnepi szentmise végén a főpásztor egy szentképpel ajándékozta meg a jelenlevőket, majd bátorító készfogásokkal és kedves szavakkal búcsúzott. A székesfehérvári Szent István Király Múzeumban március végén megnyílt, és szeptember 27-ig látható egy különleges kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be 1920-tól 2005-ig. Fényképek a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről is, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, kortárs művészeti installációk segítségével 18 kiállítási teremben születésétől az Úrhoz való hazatéréséig követhetik végig a látogatók ennek a kivételes embernek a történetét, tudatta a Magyar Kurír. Túrákon viselt öltözete, síléce és az általa használt kajak mellett azaz úti mise készlet is látható, mellyel az erdei tisztásokon celebrált szentmisét. Halálát egy légies textilplasztikába vetített galamb képe jeleníti meg. Az alkotás a Szentatya üzenetét közvetíti. Nem csak az életnek, hanem a halálnak, az elmúlásnak is van értelme, mert a halál az isteni terv része. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
4: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Rádió.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

metropolitánként, Patrász és Ábel püspökeinkért, a tisztelázatott papságért, a Krisztus szentiségére papságért, az egész

0: Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat egy más egész életünket, Krisztus Istenünknek, anyáinknak.
1: Éjjel, Urat!
0: Sávos és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most így.

spoločný

Fellázították a képet a féleket és az írás úrban,

megváltoztatja

Ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által, hiszek egy szent katolikus és apostoli anya szent.

Első között emlékezzen meg Urunk Szentséget, főpásztorunk, a római pápát, Isten szerető fülöp, metropolitánkból, Antonát és Kármányos köveinkből. Tartsd meg őket szentegyházének békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben.

0: Mivel dicsőjtsük és magasztaljuk a lelki szerepe és fölösséges nevere, Atyai és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor is örökkön örökké.
1: Amen.

0: tökéletesen szentül békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól.
1: Add meg, Uram!
0: Angyalát, hűséges vezetőt, lelkünk és testünk közül.

Szenteld meg azokat, mik házad éhességét szeretik, te viszont dicsőítsd meg őket Isteni erőkkel, s ne adjál minket, mi benned bízunk, ajándékozz békességet a te világodnak, egyházainak, tagjainak, szeretetünk.

0: Urat, Krisztus igaz Istenünk, az élet tisztább anyjának, a szent dicsőjé és mindenek fölött dicséretet apostoloknak, a rajszájú Szent János Konstantinápoly főbüspökének, Szent és Istenek egyszerű atyáinak és minden szentjének eskredései által, könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
1: Amen.
0: Ráadásra álltok az ő kegyelmével.

0: Hírpercek.
1: Ballagás volt a 400 éves Győri Bencés gimnáziumban. Az Oxfordi Egyetem díszdoktori címét is megkapja Karikó Katalin biokémikus kutató. Két új papot szenteltek Laosban áprilisban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 160 diák búcsúzott a 400 éves győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégiumtól április 30-án. A ballagás előtti napon lelki gyakorlaton vettek részt, melyet a győri Szent Imre templomban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott. Ezután a Kálvária dombra mentek át a diákok, ahol a tartományfőnök a megfeszített Krisztus előtt könyörgést mondott, jó tanácsaival látta el a fiatalokat, majd megáldotta őket és egy-egy imakártyát ajándékozott nekik. A ballagási ünnepségen Barkó Ágoston bencés szerzetes igazgató mondott beszédet, melyet a Magyar Kurír közölt. Erős közösségi hátteret kaptatok, aki letér az útról, annak menjetek utána, mondta az igazgató. A szülőknek megköszönte a bizalmat, hogy ebbe az iskolába járatták gyermekeiket. Az intézmény 1627-ben indult, majd 1802. augusztus 16-án a bencés szerzetesek kezébe került, az akkor már az egész Dunántúlon híres oktatási intézet. Az első magyar Nobel-díjas tudós nőt, Karikó Katalint júniusban, Oxfordban, májusban két amerikai egyetemen avatják díszdoktorrá, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem professzora, az Oxfordi Egyetem június 24-i rendezvényén az idén díszdoktori címmel kitüntetett 7 tudós egyikeként veheti majd át az elismerést. Az Egyesült Államok első kutató egyeteme, a Johns Hopkins University alapítása 150. évfordulójára készülve az ünnepség sorozat egyik díszvendégének hívta, akinek május 21-én díszdoktori kitüntetést adnak át. Az 1891-ben Philadelphiában alapított Drexel University orvosi kara a május 14-én tartandó diplomaosztó ünnepségén motiváló beszédre kérte fel Karikó Katalint. A felsőoktatási intézmény is díszdoktorai közé választja a Nobel-díjas kutatót. Táncokkal, énekekkel, himnuszokkal és imákkal kísért ünnepségen több mint 1200 katolikus hívő jelenlétében szentelt pappá, a Szent Lajos templomban a püspök és az apostoli helynök két szerzetest. A hívek Laosz minden részéről, többek között Tájföldről és a Fülöp-szigetekről érkeztek az ünnepre. Olvasható a Magyar Kuríron. Ez az esemény hatalmas jelentőségű a helyi egyház számára, egy olyan országban, ahol mindössze 20 pap szolgál, és nincsenek külföldi misszionáriusok, mivel a kormány nem engedélyezi jelenlétüket. Az ünnepélyes szentmisét, amely több mint 2,5 órán át tartott, imavérasztás előzte meg, melynek keretében szentségimádást is tartottak. A jelenlévő hívők széleskörű és sokszínű közössége élénk hittel vett részt az eseményen, Isten dicsőítve, és az ő kezébe helyezve a laoszi egyház jövőjét, fogalmazott a püspök. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

Tehát, hogy aki meghallgatja, bekapcsolódik, az lelkileg is fog gazdagodni, vagy legalábbis kap késztetést arra, hogy elgondolkodjon ezeken a dolgokon. Nos, húsvét után 25 nappal bizánci egyházunknak van egy furcsa ünnepe. Ez az úgynevezett ünnepfelezés ünnepe. És azért mondjuk ünnepfelezésnek, mert 25 nap múlva lesz pünköst. Tehát a pentekoszté 50-et jelent görögül, ebből van a pünköst szavunk. Húsvét utáni 50. nap. Ez a zsidóknál is így volt, tehát a Peszáh után az 50. napon ünnepeltek, és hát mi pedig azt ünnepeljük, hogy húsvét után 40 nappal Krisztus Urunk fölment a mennybe, és rá 10 napra pedig ígérete szerint elérkezett a Szentlélek, amely betöltötte az apostolokat, és egészen megváltoztatta őket, bátrakká lettek, bölcsekké lettek. Mertek szólni, és tudtak is szólni, a Szentlélek betöltötte őket. Amikor keleti egyházunk megjelöli ezt a napot, az ünnepfelezést, húsvét után 25 nappal, és pünkösd előtt 25 nappal, akkor egyfajta lelki irányváltást javasol, vagy kínál. Még mindig sok napon át föltámadt Krisztussal köszönünk, énekeljük a húsvéti föltámadási énekeket, de ezen a szerdán, az ünnepfelezés szerdáján Jézus fölkiált, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És majd utána szamari asszony vasárnapján, amikor elbeszélget Jákob kútja mellett a szamari asszonynál, akkor is ezt a szomjúságot említi Jézus, ha tudnád ki az, aki tőled inni kér, inkább te kérnél tőle, és ő az örök élet vizét adná neked. Tehát mostantól erre a szomjúságra irányítja figyelmünket az egyház, amely végeredményben a lélek utáni vágyakozás, a lélekre való szomjúzhozás. Tehát a figyelmünket most már nem csak a mögöttünk 25 nappal lévő ünnepre, hanem az előttünk 25 nap múlva lévő pünkösd ünnepre irányítja. Készüljünk az ünnepre, amikor betölt bennünket is a Szentlélek. Ha nem készülünk, akkor elérkezik az ünnep, de mint hogy készületlenül talál bennünket, nem tud velünk mit kezdeni, nem tudjuk befogadni az ünnepnek a tartalmát. Az embernek szüksége van készületre ahhoz, hogy ami történik, az be tudja fogadni, az az élete, a gondolkodása részévé legyen.

Most ebben a tanításban ezt szeretném egy kicsit bővebben kifejteni, hogy nekünk embereknek milyen nagy szükség van az időre. Most is az időt állítja elénk az egyház, ez 50 napot elfelezi, és jelzi, hogy most ezekben a napokban valami különleges dolognak kell történnie, ami voltaképpen nem más, mint egyfajta tekintetváltás. A szemünk irányának a megváltoztatása nem visszafelé, hanem előre tekintünk. A bizánci egyházban az időnek különös jelentősége van, mint ahogy minden teremtett dolognak is. Fontos a gyertyák, a mécsesek meggyújtása, azoknak a használata. Nem mindegy, hogy mikor gyújtjuk meg. Vannak olyan pontok, amikor az égő mécseseket meglendítjük, belóbáljuk. Nagy ünnepeken szokott ilyen lenni. Vagy a tömjénezőnek a hangját halljuk, a füstjét látjuk.

látjuk, az illatát érezzük. A teremtett anyagokat mind-mind az Isten dicsőítésének a szolgálatába állítja a bizánci egyház. Ugyanezt teszi az idővel is. Megszenteli az időt. Köztudomású, de a katolikus egyházban is így van, csak talán nálunk nagyobb hangsúlyt kap, hogy az ünnepeknek van nyolcada. Ez nem egy nyolcadot jelent, hanem nyolc napot. A nagy ünnepeket nyolc napon át ünnepeljük. Sőt, vannak ünnepek, amelyeknek előünnepe is van, tehát még hosszabb ez az idő. Ráadásul a húsvét a legnagyobb ünnepre 40 napon át készülünk, és utána 40 napon át dolgozzuk fel az ünnepet, és még 40 napig föltámadt Krisztussal köszönünk. Tehát az ünnep, hogyha az időbe van beleágyazva, akkor az időben élő ember jobban föl tudja venni az ünnepnek a lendületét, a fordulatszámát, hogy úgy mondjam, hogy aztán fölpörgesse lelki értelemben, semmiképpen sem idegesítő módon, hanem meglendítse az embert, aki készül az ünnepre, és be is akarja ezt fogadni. Az ünneptár sohasem pusztán egy nap, vagy egy pont, hanem folyamat, amely ilyen módon tud az életünk folyamatának a részévé válni. Nagyon érdekes, hogy rombolni lehet egy pillanat alatt, de építeni nem. Az építkezéshez mindig idő kell. Ilyen a szeretet is, ahhoz is idő kell. A szeretetlenséghez nem kell idő, egy pofon nagyon könnyen el tud csattanni, és összetörik a bizalom és a harmónia légköre. De megnyerni a másikat, az hosszú időbe telik, ahogy a kis herceg mesében olvassuk, hogy a barátot, a kis sókát megszelídíteni, az hosszú időbe telik. Egy fa élete is, akár egy évszázad is lehet, lassan vastagszik meg, ereszti a gyökereit a földbe, egyre magasabb, szélesebb lombkoronát ereget, milliónyi levéllel hatalmas fává tud terepélyesedni. De ez hosszú idő, sok-sok év, akár egy évszázad is, vagy talán több is lehet egy fa élete. De egy szűk óra alatt ki lehet vágni. Egy pillanat is vége van. Van lassú halál is, de gyors születés nincsen. A születéshöz időre van szükség. És talán mondhatjuk, hogy minél értékesebb dolog születik, annál hosszabb időre van szükség. Még ha nem is vonhatunk egyenes arányosságot az idő hossz és az érték között, de mindenképpen szoros az összefüggés. Idő kell ahhoz, hogy tudjunk építkezni. És idő kell ahhoz, hogy az ember be tudja fogadni azt, ami életének a része. Erről beszéltünk az imént. Előünnep, utóünnep, az ünnep folyamata, a szertartások hosszúsága. Nekünk embereknek, akik az időben élünk, az idő kerete adott, de hogy mivel töltjük meg, az rajtunk múlik. Nagyon érdekes, hogy a magyar ezt használja, hogy telik az idő. Mivel töltöd az időt? Nem szabad, hogy üres maradjon az idő. Erre mindjárt visszatérünk még. A mai felgyorsult világban nagyon kevés érték teremtődik. Éppen azért, mert ahhoz idő kell, hogy létrejöjjön valami érték. És időtálló dolgok nem is nagyon születnek ma már, éppen a felpörgetett idő miatt. Régen sokkal természetesebb volt, hogy olyan tárgyakat, gépeket alkottak, amelyben arra törekedtek, hogy minél hosszabb életű legyen. Ma már úgy tűnik, ez nem fontos, és hitvány, könnyen eldobható dolgokat mértéktelen mennyiségben gyártunk. Persze, hogyha valami hosszú ideig tart, attól még nem biztos, hogy az értékes.
Nagyon fontos azzal is számolni, hogy mire fordítom azt az időt. Az igaz, hogy ami érték, arra idő kell. De az nem biztos, hogy amivel sok időt töltök, az maga már értékes is lesz. Át kell tehát gondolni és megvizsgálni tudatosan, hogy mire használom az időmet.

Az idő, mint fogalom, mint filozófiai valóság, önmagában nem lineáris. Nem csak egy táblázat, amelybe beleilleszhetem, hogy mennyi időt fordítok egy-egy cselekvésre, vagy egy-egy tevékenységre. Mert úgy tűnik, hogy az idő hasznossága nagyban függ attól, hogy én mit teszek abban az időben. Hogy hogyan használom, és mire használom. Minél felszínesebben töltöm azt az időt, annál értéktelenebb. És az értékhöz nem csak több idő kell, hanem valami olyan többlet, amellyel megtöltöm az időt. És mivel is töltöm meg az időt? Tevékenységgel? Vagy valami elvont fogalmakkal? Érdekes ez a kifejezés, amikor agyonütjük az időt. Amikor valami hitvány dologgal töltjük, mert nem tudunk mit kezdeni vele, agyonütjük az időt. Az időt nem agyonütni kell, hanem arra használni, hogy közben az életünk értékkel gazdagodjék. Az értékteremtéshöz tehát idő kell, de ezt az időt tartalommal kell megtölteni. És én magam kell, hogy benne legyek abba az időbe. Benne legyek abba a tevékenységbe, amivel telik az a bizonyos idő. És érdekes módon minden nap 24 órában áll, ezt tudjuk, minden óra 60 percből, minden perc 60 másodpercből is. Hát ez egy eléggé jól leképezhető és leírható fizikai valóság. De mégis azt tapasztaljuk, hogy az idő nem mindig egyformán halad. És itt most nem a tér görbületére gondolok, ami befolyásolhatja az idő múlásának a sebességét, hanem azt a személyi megközelítést, hogy én mennyire vagyok jelen abban az időben. Minél felszínesebben, ugye annál jobban pörög, és minél mélyebben vagyok benne, annál inkább elvonatkoztatom az időt. Annál kevésbé érzékelem az időnek a folyamatát. Szoktuk azt mondani, hogy egy szertartás tényleg igazán szép. Krétai Szent Andrási nagy kánonja, hogyha valaki unatkozva van ott jelen, hát annak egy borzasztó kín lehet 3-4 órán át folyamatosan ugyanazt hallgatni. Hogyha valaki azonban átimádkozva elmélyül az ott hallott dolgokban, főként, hogyha fizikailag is bekapcsolódik a metániákkal, akár a földleborulással, akkor elröpül ez a 3-4 óra, és észre se veszi az időt, de az imádságnak a gyümölcsét viszont annál inkább. Az értékteremtéshöz azonban nem csak több idő kell. A több idő az még önmagában nem termi meg az értéket. Hiszen, ahogy említettem, lehet hosszú időt tölteni mondjuk például a telefon pörgetésével, vagy haszontalan játékokkal, telefonjátékokkal, aminek nem sok értelme van. Eltöltöm vele az időt, és az is lehet, hogy elmerülök benne, és észre se veszem, hogy milyen sok haszontalan időt töltöttem. Viszont minél mélyebben vagyok jelen egy tevékenységben, az lehet mondani, hogy azért annál tartalmasabb. Nyilván, amikor valami értékes tevékenységről van szó. Az elmélyülés az hasznos időtöltés. Van olyan, érdekes ez a kifejezés, hogy amikor agyonütjük az időt. Amikor nem tudunk vele mit kezdeni. Amikor túl sok van belőle. Unatkozom, és akkor hát valamivel agyonütöm az időt. Hát az időt nem agyonütni kell, hanem meg kell tölteni. És itt van az embernek a felelőssége, hogy az idő ne csak múljon a percek, órák egymás után, hanem teljen, teljék meg értékkel, amit én beleteszek.
Nem mindegy, hogy mibe merülök el. Hogyha posványba merülök el, értéktelen hitvány dolgokba, akkor előbb-utóbb elkezdek fulladozni benne. Ha azonban a tiszta tengerbe mélyülök el, akkor abban tudok lubickolni. És itt most a szellemi tiszta tengerre gondolok. Az időnek a felhasználása tehát feladat és felelősség. Mire és hogyan használom az időt? Mibe merülök el annyira mélyen? Éppen ezzel tudom az időt értékessé tenni, hogy beleteszem magamat. Hogy minél nagyobb odaadással vagyok jelen abban a tevékenységben. És ez lehet akár hétköznapi tevékenység, mondjuk főzés, vagy takarítás, vagy éppen egy könyvnek az olvasása. Hogyha elmélyülök benne, akkor ezáltal lehet, hogy önmagában nem egy magas kultúrájú szellemi tevékenységet végzek, de mégis értékké válik. Ahogyan a nagymama az unokái kedvéért nagyon finomra akarja csinálni a süteményt. Tehát az oda kell figyelni, hogy el ne rontsa az arányokat, meg mikor veszem ki a sütőből, vagy nem tudom, mi mindenre kell még odafigyelni egy-egy sütemény elkészítésekor. De hogyha nagyon finomat akar csinálni, akkor nagyon oda kell figyelni. Minden tevékenységünkben kell, hogy összeszedetten jelen legyünk. Hogyha van olyan tevékenység, amihez ez nem szükséges, akkor az olyan is ez a tevékenység. Volt egy kedves atya, akinek az volt a szava járása, hogy mindent imádsággal kell végezni. És valóban egy nagyon ügyes atya volt neki, hogy valami minden sikerült. Elmondok egy kis buta esetet. Együtt voltunk külföldön, és hát akkor találkoztunk valami, nem tudtuk a sajtot kibontani, és akkor odaadtuk neki, és ő szépen, ügyesen már is kibontott a sajtot. Hogy csinálod? Kérdezzük rá. Hát imádsággal, mondta a kedves válasz. És ez csak félig tréfa, mert amikor imádsággal cselekszünk, akkor van bennünk egyfajta nyugodtság. Akkor jobban körültekintőek tudunk lenni, akkor nem kapkodunk. Mert az imádsággal az Istent hozzuk jelen, hívjuk le a tevékenységünkbe, és vesszük észre az ő jelenlétét. Voltaképpen ide fut ki az egész gondolatmenet, hogy mindent imádsággal kell végezni, az Isten színe előtt, az Isten kezét fogva, együtt az Istennel. Ez azért is fontos, mert hogyha az Istennel dolgozom, hogyha az Istennel együtt játszom, ha az Istennel együtt sportolok, ha az Istennel együtt végzem a dolgaimat, a munkámat, akkor ez hozzásegít ahhoz is, hogy a bűnt elkerüljem. Hiszen hozzászokom az Isten jelenlétéhez, és leszokom a bűnről, mert az Isten jelenlétében nem vagyok annyira kitéve a kísértéseknek, vagy egyáltalán eszembe sem jut a kísértő gondolat. Persze meg kell küzdeni ezekkel a dolgokkal, és nem is azért beszélek erről, hogy ennek legyen erkölcsi vonzata. Alapvetően nem ez a cél. Azt mondhatom, ez egy melléktermék. Mert sokkal fontosabb maga a tény, hogy megtanuljak együtt élni, együtt gondolkodni, együtt lenni az Istennel.

Arról beszéltünk, hogy annál értékesebb egy tevékenység, minél mélyebben vagyunk jelen benne, hát akkor ez egészen különleges módon érvényes az imádságra. Imádkozni is minél mélyebben kell. A Jézus ima kapcsán szoktam elmondani ezt a kettősséget, hogy tudunk a Jézus imával más tevékenységeket is együtt végezni. Amikor nem kell koncentrálni, nem kell írni, olvasni, beszélni, hanem csak a kezünk jár az előbb említett tevékenységek, a takarítás, futás például, ami automatikus vagy kerti munkák, amely közben az ember tudja ismételgetni a Jézus ima fohász, Uram Jézus Krisztus könyörülj rajtam, és miközben fut az ember, vagy végez tevékenységet, ha tudja, akkor közben egymás után mondja, ismételgeti ezt a fohász, Uram Jézus Krisztus könyörülj rajtam. De a Jézus imának ez csak az egyik változata, van egy másik változata, amikor viszont mindent félreteszek, amikor minden más eszközt is leteszek a kezemből, még az imádságnak az eszközeit is, éppen egy gyertyát meggyújthatok, de csak az Istenre figyelek. Félreteszünk minden földi gondot, mind a liturgiában is énekeljük, és csak az Istenre figyelek. Na most ez két különböző megjelenési formája a Jézus imának, amely viszont egymást nagyon szépen kiegészíti és felerősíti. És egyik a másik nélkül nem is tud megállni igazából, mert hogyha csak a belső imára elkülönítetten, csak a csöndben mondom a Jézus imát, ez is nagyon nagy jó, de nem biztos, hogy kihat, vagy legalábbis szervesen a hétköznapi életemre. Ha viszont csupán csak mindig más tevékenység közepette mondom, ismételgetem a Jézus imát, akkor óhatatlanul felszínessé válik, mert mindig valami másra is kell közbe figyelnem. Tehát a Jézus ima napközbeni tevékenység közepette ismételgetett változata, ki kell, hogy egészüljön a csak elkülönítetten imádságra szánt időben bizonyos ideig ismételgetett mondott Jézus imával. De ez minden imádságunkra vonatkozik. Én most ezt csak példának hoztam föl. Tehát kell, hogy tudjak figyelni az Istenre a hétköznapi tevékenységeim közepette is, de kell, hogy legyenek olyan idők, amikor viszont csak az Istenre figyelek, és minden más tevékenységet félreteszek, hogy az Isten meg tudjon szólítani engem. Ehhez csönd kell, ehhez figyelem kell, vagy egyáltalán minden más imádságomban is, amikor éppen nincsen csönd, mert hangosan olvasom a zsoltárokat, vagy éneklem a liturgikus énekeket közösen vagy egyedül, de figyelek az Istenre. Nem mást közben végzek tevékenységet. Attól tartok, van olyan ma már elég gyakori, hogy mondjuk a élő közvetítés bekapcsolja az ember a számítógépen vagy telefonon, és akkor közben főzőskézik, vagy mosogat, vagy nem tudom micsoda. Hát ez is valamelyest jó, de azért nem pótolja a szertartáson részvételt, illetve azt az odaadó imádságot, amikor viszont csak az Istenre figyelek. Mert fontos, hogy magamat beletegyem az imádságba. Arról beszéltünk, hogy minél jobban elmélyülök, minél jobban jelen vagyok én magam, annál értékesebb az a tevékenységem. Tehát az imádságban is minél jobban jelen kell lennem. Ehhez megint idő kell. Amikor el tudok mélyülni az imádságban, ez kicsit hasonló ahhoz, mint amikor a gyermek önfeledten játszik. Megfeledkezik magáról, és akkor nem vesz észre semmit, hogy már besötétedett, vagy mi van körülötte, hanem hát annyira leköti az a játék. Ilyen önfeledt játék kell, hogy legyen az imádság, az Istennel való együttlét, amelyben nem az időt nézem, de mégis kell, hogy rászálljak időt, mert ha csak 5 percet adok ennek az önfelett játéknak, akkor hát 5 perc alatt nem lehet eljutni az önfelett állapotra. Idő kell hozzá, és odaadás, hogy magamat tegyem bele. És ez közben megtanít engem arra, hogy
egyéb tevékenységek közepette is jelen legyek. Tehát az imádságnak, az odaadó imádságnak ez is egy nagyon szép gyümölcse, hogy megtanít élni helyesen a dolgokkal. Olyan önfegyelemre vezet el, amelyet az imádságban tapasztaltam meg, és más tevékenységekben is tudok gyakorolni. A jelenlétet. Ott legyek, benne legyek, nem másra figyeljek. Szánnunk kell tehát időt az imádságra, és akkor ez a fajta tevékenységünk kiemel minket. Minél mélyebben belemerülök az imádságba, annál magasabbra emel engem. És értékké válik. És ezáltal értékessé válik az időm, a napom, az életem. Keleti Egyházunk ezért szereti az időt jól fölhasználni, segít, hogy az időben mit is tegyünk, tanít bennünket, hogy hogyan kell imádkozni, és megtanít az atyák tanácsai nyomán, hogy minél inkább jelen legyünk ebben az együttlétben, az Isten teljesen beleadja magát, tökéletesen, a másik oldalról ez tökéletesen megvalósul, és én nekem is minél inkább bele kell adnom magamat az imádságba, ezen keresztül minden ráhangolódom az Istenre, és akkor más tevékenységeim közepette is, az Istennel harmóniában élve, tudom megtalálni, hogy mi a dolgom, mit vár tőlem az Isten, milyen módon, hogyan teszi gyümölcsözővé az életem. Ünnefelezés arra is serkent bennünket, hogy előre tekintsünk a pünkösdre, készüljünk a lélek eljövetelére. Kérjük az Isten szent lelkét, tanítson minket imádkozni, tanítson minket odaadóvá lenni, tanítson minket elmélyedni, nem csak az imában, hanem egész életünkben, hogy az értékké váljék, és értékessé tudja tenni mások életét is.

0: Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
1: Szent Flórián vértanú 304-ben halt meg május 4-én. A mai Ausztria területén, Norikumban született magasrangú katonatiszti családból. Jó maga is a császári hadsereg katonatisztje lett. A harmadik század második felében szolgálta urát, a császárt, és mint sok más katona, ő is meggyőződésből lett keresztény. Mivel a század utolsó évei aránylag nyugodtak voltak, leszerelt a katonaságtól. Norikum tartományban, Mantenben, Krems mellett telepedett le. Magasrangú római tisztviselő lett. Sajnos a kereszténységre ismét ráköszöntött 303-ban Diokleciánus császár alatt az egyházüldözés. Amikor Flórián megtudta, hogy Aquilinus, norikumi kormányzó megkezdte a keresztények letartóztatását, minden tekintélyét latba vetve elindult a mai Lorchba, hogy amivel csak tudja, segítse a keresztényeket. Maga is önként föltárta azt, hogy keresztény. Ugyanis útközben egy csapat katonával találkozott, akiket éppen a keresztények felkutatására küldtek. Amikor elmondták, hogy mit akarnak, ő így szólt: sose fáradjatok a keresztények felkutatásával, hiszen én magam is keresztény vagyok. Forduljatok hát vissza, és vezessetek engem a kormányzó elé. Aquilinus csodálkozva fogadta bajtársát. Először szép szóval, majd botokkal akarta rábírni, hogy áldozzon a pogány isteneknek, de hiába. Akkor egy nagy malomkövet akasztottak a nyakába, és az Enz folyóba fullasztották. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre. Holttestét egy Valéria nevű özvegy kiemelte a vízből, és eltemettette. A sír fölé később templomot építettek, amely a bencéseké lett. Majd a lateráni kanonokok gondozásába került. Körülötte épült ki a mai híres kegyhely Szent Flórián Linztől délre. Tisztelete főként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el. Kérésünk Szent Flórián emléknapján, Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Palkó Julián ferences szerzetes természetfotó kiállítása Budapesten. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2026. május 16-án kezdődik. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 4-én hétfőn 17 órakor nyílik meg Budapesten a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában a Belgrád rakpart 17 szám alatt az 5. emeleten Palkó Julián OFM Érted vagyok című természetfotó kiállítása. Május 22-ig látogatható a tárlat a délutáni és a kora esti órákban. A szerzetes a Szentkúti Ferences közösség tagja, és 2010 óta foglalkozik természetfotózással. Képei személyes hitbéli tapasztalatokat és a teremtett világ szépségét kapcsolják össze, írta a Magyar Kurír. Egyik nap a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja, Mészáros Ödön megszólított, hogy látta a képeimet a Szentkúti Zarándokházban, és felajánlotta, hogy tartsa kiállítást az ő galériájukban. Egy újabb találkozáson elfogadtam az ajánlatot. Nem vagyok klasszikus értelemben vett természetfotós, így tulajdonképpen mindenképp ajándék Istentől, és nem tarthatom meg magamnak. Eredetileg az volt a vágyam, hogy olyan embereket is megszólítson, akik nem járnak templomba. Remélem, hogy nem csak nekem, hanem másoknak is üzen valamit az Úr általuk, nyilatkozta Palkó Julián ferences szerzetes. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium, közismert nevén a Franka új épületszárnya. Az emléktáblát néhány nappal ezelőtt adták át, amely méltó visszaigazolása a beruházás során végzett magas színvonalú előkészítői, tervezői, lebonyolítói és kivitelezői munkának, adta hírül a ferences média. Ez újabb siker, hiszen a Franka 2025-ben elnyerte az év tetője nívódíjat. Az intézmény 1931-ben kezdte meg működését Szent Antal Reál Gimnázium néven, 2024-ben vette vissza eredeti nevét. A klasszikus szerkezeti megoldásokat korszerű anyaghasználattal és gépészeti rendszerekkel ötvözték, önálló funkciókkal bővítették, és új épületszárny valósult meg. A beruházás megrendelője a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány volt. Az épület példaértékű módon ötvözi a történelmi örökséget a 21. századi oktatási és fenntarthatósági elvárásokkal. Idén, május 16-án szombaton rendezik meg a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A fő előadó és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. A zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja, tudatta a Magyar Kurír. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten nem távoli szemlélője az életünknek, hanem az a közeg, amelyben minden történik. Így nem kivonulnunk kell a világból, hanem éppen benne élve tanuljuk felismerni az ő jelenlétét a mindennapokban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, és így lesz hiteles az életünk. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja majd. A fakultációk listája, a nap részletes programja és a találkozó énekei hamarosan letölthetőek lesznek a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó honlapjáról. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő-téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik, az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Kedves testvérek, Krisztus feltámadt. Szeretettel köszöntöm Önöket a Bizánci Forrás Ortodox műsorban. A mai vendégünket, Sipos Barnabás atyát, aki a mai adásunkban az elhunytak emlékezetéről fog beszélni. Barnabás atya, azt tudjuk, hogy katolikus testvéreink november 2-án emlékeznek meg az elhunytakról. Az Ortodox Egyházban mely napokon tartanak közös megemlékezést az elhunytakról?
1: Az egyházi év folyamán összesen 5 alkalommal emlékezünk meg elhunyt testvéreinkről nyilvános istentisztelet keretében. Természetesen a hívek szándékára néhány nap kivételével bármikor végezhetünk halotti emlékszertartást, az elhunytak halálának évfordulóján például.
0: Melyek ezek a napok, és hogyan zajlik a megemlékezés?
1: Húshagyó szombat, Nagyböjt második, harmadik és negyedik szombatja, valamint a pünkösd előtti szombat. A hívek ilyenkor legtöbb esetben kollivát is hoznak a templomba, melyet a halotti emlékszertartás után közösen elfogyasztunk. Ezen napok istentiszteleti énekei is az elhunytakról szólnak, amelyek közül néhányat majd hallhatnak is a mai műsorban.
0: Miért van szükség az elhunytakért végzett imádságra?
1: Hilárion metropolita a Hit titka című könyvében a következőket írja. A temetési szertartásban vannak szavak, amelyek mintegy az elhunyt nevében szólnak. Látva engem, amint hangtalanul és élettelenül fekszem előttetek, sírjatok fölöttem mindnyájan, testvéreim és barátaim, atyám fiai és ismerőseim, mert a tegnap a napon még beszéltem veletek, de hirtelen eljött halálomnak félelmetes órája. Gyertek tehát mindnyájan, akik szerettek engem, és utolsó csókkal csókoljatok meg, hiszen többé nem járok és nem szólok már veletek. Mert a bíró elé járulok, akiben nincs részlehajlás. A halottakért mondott imáról gyönyörűen beszél Dosztojevszkij főhősének, Zosima Starecnek szájával. Minden nap, amikor csak teheted, ismételd el magadban. Uram, irgalmazd mindazoknak, akik ma megjelentek színed előtt. Mert minden órában és minden pillanatban ezer meg ezer ember távozik el az életből itt a földön, és a lelkük az Úr színe elé kerül. És milyen sokan teljes magányban váltak meg a földtől, senki sem tudott róluk, úgyhogy bánatosan keresgetek itt, hogy őket nem sajnálja senki, sőt, egyáltalán nem is tartják számon, élnek-e vagy sem. És akkor talán éppen a világ túlsó végéről felszáll az Úrhoz a te imád a lelke üdvéért, soha nem is ismerted őt és ő se téged. Mennyire megindítja a lelkét, amely retteg vál az Úr előtt, ha abban a pillanatban megérzi, hogy van, aki ő érette és imádkozik, hogy marad a földön egy emberi lény, aki őt is szereti. És az Isten is kegyesebben tekint mindkettőtökre, mert ha már te is megsajnáltad őt, mennyivel inkább megszánja az Isten, aki végtelenül irgalmas, és a te kedvedért megbocsát neki. Így folytatja a metropolita. A halottakért végzett ima évszázadok által megszentelt ősi hagyománya az egyháznak. Elhagyva a testet, az ember kilép a látható világból, de nem hagyja el az egyházat, hanem annak tagja marad, és a földön maradt a kötelessége imádkozni érte. Az egyház szilárdan hiszi, hogy az ima könnyít az ember halál utáni sorsán, és hogy az Úr nem csak az elhunyt igazakért mondott imát hallgatja meg, de a szenvedések között lévő bűnösökért mondottakat is. Különös ereje van a liturgián mondott imának. Krisztus szent áldozata, ami megváltó áldozatunk, nagy haszonnal jár a lelkek számára, még a halál után is, ha bűnei megbocsáthatók az eljövendő életben, mondja dialógus Szent Gergely. Ezért az elhunytak lelkei néha kérik, hogy értük liturgiát szolgáljanak. Ismertek olyan esetek, hogy az elhunytak megjelentek az élőknek, álomban vagy éber állapotban is kérték az eukarisztikus megemlékezést. A 19. század végén egy szerzetes papnak álmában megjelent Csernyigovi Szent Feodoszi, A szerzetes pap egyébként a szent erekély mellett pihent, és kérte, hogy a liturgián emlékezzenek meg szüleiről, Nyikita papról és Máriáról. Hogy kérheted, ó szent, az én imáimat, amikor magad is a mennyei trónus előtt állsz? Kérdezte a szerzetes pap. Igen, ez így van, felelte szent Feodoszi, de a liturgián bemutatott áldozat erősebb az én imámnál. Szent Feodoszi szüleinek neve eddig a jelenésig ismeretlen volt, azonban később néhány év elteltével megtalálták a szent diptihonját, imádságos kis könyvet, amiben az élők és elhunytak nevét jegyezte fel benne a saját kézzel írt bejegyzésében, Nyikita papról és Máriáról. A liturgia a világ életéért, vagyis az élőkért és a holtakért bemutatott áldozat. A liturgia előtt olvasott papi imában, amelyet milánói Szent Ambrusnak tulajdonítanak, és amely egy ősi latin anafóra része, azt olvashatjuk, könyörgünk hozzád, Szent Atyánk, az elhunyt hívők lelkiért, hogy az áhítatnak ez a nagy misztériuma legyen nekik szabadulásukra. Üdvösségükre, nyugodalmukra és örökkévaló örvendezésükre. Én, Uram Istenem, legyen ma nekik teljes és tökéletes vigasztalásuk tőled, az igaz és élő kenyértől, amely a mennyből szállt alá, hogy életet adjon a világnak. A te szent testettől és a szeplőtelen báránytól, aki elveszi a világ bűneit. Itasd meg őket jóságod árjával, amely a kereszten átszúrt oldaladból ömlött ki.

0: A műsor elején szóba kerültek az istentiszteleti énekek. Haltunk ezek közül néhányat?
1: Természetesen. A halottak szombatjain különleges istentiszteletet tartunk a templomban, és név szerint is megemlékezünk az elhunytakról. Nagy egyházközségekben ilyenkor nevek százait, vagy akár ezreit is felolvassák, miközben a különleges istentiszteleti énekek hangzanak el. Az imént hallott egyházi szláv ének a következőképpen hangzik. Nyugosztald az igazakkal a te szolgáidat, üdvözítünk, és helyezd őket a te tornácaidba. Amint megíratott, elnézve, mint jóságos az ő szándékos és szándéktalan, öntudatlanul és tudattal elkövetett minden vétkezéseiket, ó ember szerető. Aki a szűztől tündöklöttél fel a világnak, Krisztus Isten, a világosság fiaivá fogadván ő általa minket, irgalmaz nekünk.
2: Irgalmaz

Az istentiszteleti énekek sora következőképpen folytatódik. Mindkinek a hozzánk való könyörülete felfoghatatlan, és isteni jóságának forrása kiapadhatatlan, ó nagy irgalmú uralkodónk. A hozzád költözött szolgáidat helyezd el az élők földjén, a kedves és hűn áhított hajlékodba, megadva azoknak örök birtoklását. Mert a mindenekért ontottad véredet, Krisztus, és életet adó áldozatod árán megváltottad a világot. Mint az élők isteni hatalmú urát, és a halottak fölött is uralkodót ismerünk téged, ó Krisztus, és így esedezünk hozzád. A te hűséges szolgáidat, akik te hozzád költöztek, az egyedül való jótevőhöz, nyugosztald a választottaiddal, ó ember szerető, a felülülésnek helyén, a szentek ragyogásában. Mert az irgalmat akarod, és mint Isten üdvözíted azokat, akiket a te képedre alkottál, ó egyedül való nagy irgalmú. Gyertek a vég előtt mindnyájan testvérek, látva a porhüvelyünket és természetünknek gyöngeségét, és egész hitványságunkat, lássuk meg a végünket is és testünk tagjait. Mert az ember porból való, férgekeledelé és enyészet, és szikkadtak a csontjaink, és nincs bennünk lehellet. Nézzük meg a sírokat, hol van a dicsőség, hol az alak szépsége, hol az ékesen szóló nyelv, hol van a szemöldök és hol van a szem, minden csupán por és árnyék, szállj meg azért üdvözítő valamennyiünket. Valóban minden hívságos, az élet pedig árnyék és álomkép, és hiába háborog a földnek minden szülötte, amint az írás mondotta. Midőn a világot elnyerjük, már is a sírba költözünk, ahol együtt vannak a királyok és a szegények. Ezért Krisztus Istenünk, a te elhunyt szolgáidat nyugosztald, mint embereket szerető. Zokogok és bánkódom, midőn megértem a halált, és meglátom, miként fekszik a sírban az Isten képére alkotott szépségünk, alaktalanul, dicstelenül, ékesség nélkül. Minő csoda! Mely titokzatos dolog történt körülöttünk? Hogyan adhattuk át az enyészetnek, és keltünk egybe a halállal? Valóban az Isten parancsára, amiként megíratott, aki nyugodalmat ad az elhunytaknak.

0: A pünkösdi térdeplési imákban is megemlékezünk az elhunytakról. Ismerünk-e elhunytakkal kapcsolatos csodás eseményeket?
1: Igen, Hilárion Metropolita ezt így folytatja a könyvében. A pünkösd ünnepén elhangzó térdeplési imákban van könyörgés az alvilágban sínlődőkért. Hogy Isten nyugosztalja lelküket fényes helyen, virágos helyen, a felüdülés helyén. Az egyház hiszi, hogy az élők imái által Isten megkönnyítheti az elhunytak sorsát, megszabadítva őket a kínoktól és üdvösségre méltatva őket együtt a szentekkel. Egy középkori nyugati elbeszélés mesél egy papról, aki a halotti liturgia bemutatásakor, a szent adományok felajánlásának pillanatában számtalan lelket látott, amin megszabadulnak a pokol kínjaitól, és látta, hogy azok, akik a tűz szikrái és izzó, olvasztó tégeiből Krisztus életet adó szenvedései által felszállnak a mennybe, mert Krisztus minden nap feláldoztatik az élők és a holtak üdvéért. Ez az elbeszélés leírja azt, hogy mi történik az elhunytakért mondott liturgia imája közben. A lelkek megszabadulnak a kínoktól, és egyesülnek Krisztussal. Egy másik, még megdöbbentőbb elbeszélés tartalmaz dialógus Szent Gergely néhány korai életleírásában arról, hogyan keresztelkedett meg Szent Gergely könnye által Trajánus császár pokolban lévő lelkeket. Trajánus üldözte a keresztényeket, azonban életében véghez vitt egy jótettet, megvédett egy özvegyet, ami Szent Gergelynek is tudomására jutott. Lelkében a sajnálat érzésével a szent elment a templomba, és könnyek között addig imádkozott a keresztény üldöző császár lelkiért, ami kinyilatkoztatást nem kapott arról, hogy imái meghallgatásra találtak. Senki se csodálkozzon tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ő, Trajánus, meg lett keresztelve, hiszen keresztség nélkül semmi nem látja meg, senki nem látja meg az Istent. A keresztség harmadik formája pedig a könnyek keressége, írják Szent Gergely legendájának szerzői. Bár ez ritka eset, kommentálja Szerafim Róz atya, de reményt ad azoknak, akiknek a szerettei hit nélkül hunytak el.

0: Megemlékezik-e az ortodox egyház a meg nem kereszteltekről?
1: Az ortodox egyházban a Szent Liturgián nem szokás megemlékezni a meg nem kereszteltekről és más felekezetű keresztényekről. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy értük tilos imádkozni. A nem ortodox hitvallású elhunytakért mondott imádság kérdését az Orosz Ortodox Egyház 1917-es helyi zsinatát megelőző időszakokban is tárgyalták. Megállapították, hogy ebben a kérdésben nem létezik egyetlen ősi kanonikus rendelkezés sem. Az a szabály, amely tiltja a szakadárokkal és a megrögzött eretnekekkel történő együttimádkozást, nem érinti az elhunyt nem ortodoxokért mondott imát, habár az ezt ellenzők ezekre a kánonokra hivatkoztak.
0: Most pedig hallgassunk meg az ortodox egyház a halottak szombatjára előírt apostoli és evangéliumi szakaszt.
1: Szent Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt leveléből a következőt olvassuk föl a halottak szombatjain. Nem akarjuk, testvérek, hogy az elhunytak felől tájékozatlanok legyetek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, vele együtt föltámasztja. Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek. Mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal kiáltására. Isten harson az engésére, az Úr maga száll le a mennyből, és először a Krisztusban elhunytak támadnak fel. Azután mi élők, akik megmaradtunk, a felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így mindenkor az Úrral leszünk.

0: János evangéliumából szóló rész pedig így hangzik. Bizony-bizony mondom nektek, aki az én igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, örök élete van, és nem kerül ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom nektek, eljön az óra, és már itt is van. Amikor a holtak meghallják Isten fiának szavát, és akik hallgatnak rá, élni fognak. Amint az atyának élete van önmagában, úgy adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, és hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mivel ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen. Eljön az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják Isten fiának szavát. Akkor előjönnek, akik jót cselekedtek az élet feltámadására, akik pedig gonoszat cselekedtek az ítélet feltámadására. Nem tehetek önmagamtól semmit. Amint hallok, úgy ítélek. Ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki engem küld.
1: Barnabás atya munkájára kérjük Isten áldását és további segítségét. Kedves hallgatóink, önök a Bizánci Forrás Ortodox Egyházi sorozatot hallották. Megtisztelő figyelmüket köszönjük. Adásunkat 2 hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Érdeklődésükre a kérdéseiket a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címre küldhetik el. Elköszön önöktől adásunk vendége, Sípos Barnabás, a Debreceni Szent Háromság Egyházközség parókusa és a műsor szerkesztője és vezetője Varga Márta. Viszont hallásra!

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Föltámad Krisztus.
2: Valóban föltámadt.
1: Szent atyáink imája által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
3: Amen.

0: áldozót. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk.
1: Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk.
2: Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
4: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
5: Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől,
6: uralkodó, bocsáss meg vétkeinket.
7: Szentek is, és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért.
8: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.
9: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
10: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
12: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
13: amint a mennyben, úgy a földön is.
14: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
15: és bocsásd meg vétkeinket,
16: miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek,
17: és ne vigy minket kísértésbe,
18: de szabadíts meg a gonosztól.
19: Amen.
20: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.
21: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.
22: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.
23: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.
24: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.
25: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
26: most és mindenkor és örökkön örökké.
27: Amen.
28: Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket.
29: Gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket.
30: Gyertek, boruljunk le és imádjuk magát, Jézus Krisztust,
31: a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
32: Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden vétked, meggyógyítja minden betegséged. Életedet megmenti a pusztulásból, megkoszorúz irgalmassággal és könyörülettel. Betölti vágyaidat javaival, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmasságot cselekszik az Úr, igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Megismertette Mózessel útjait, Izrael fiaival rendelkezéseit. Könyörületes és irgalmas az Úr, hosszantűrő és nagy irgalmú. Nem haragszik mindvégig, és nem is neheztel örökre. Nem vétkeink szerint cselekszik velünk, és nem bűneink szerint fizet nekünk, mert ami magas az ég a föld felett, oly erősé tette az Úr irgalmát az ő félők számára. Ami távol van kelet-nyugattól, olyan messzire veti el tőlünk vétkeinket. Mint az Atya, könyörül fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön, mert tudja ő, hogy miből alkotott. Emlékezik arra, hogy porból lettünk. Az ember napjai akár a fű, mint a rétvirága elvirágzik. Ha szél söpör végig rajta, nincs is többé. És már a helyét sem ismerjük meg. Az Úr irgalmassága azonban öröktől van. Mindörökre kiterjed az Isten félőkre, és az ő igazsága a fiak fiaira, azokra, kik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsairól, hogy azokat meg is cselekedjék. Az Úr a mennyben állította fel trónusát, királyi uralma mindenre kiterjed. Áldjátok az Urat, angyalai, mind, ti hatalmas erejűek, akik teljesítetek szavát, mi egy szavainak hangját halljátok. Áldjátok az Urat, ti mennyei erők szolgái, kik az ő akaratát cselekszitek. Áldjátok az Urat minden művei, uralkodásának minden helyén, áldjad én lelkem az Urat.
33: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
32: Dicsérd lelkem az Urat, dicsérem az Urat egész életemben. Zsoltát zengek Istenemnek, amíg csak élek. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiaiban, akiknél nincs üdvösség. elszáll a lelke, és visszatér a porba, már aznap odavész minden gondolata. Boldog, akinek segítője Jákob istene, akinek reménye az Úrban, az ő istenében van. Ki az eget és a földet teremtette, a tengert, és mindazt, ami azokban van. Ki igazságát örökké megtartja, igaz ítéletet hoz az elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek. Az Úr feloldozza a foglyokat, az Úr bölcsességet ad a vakoknak, az Úr fölemeli a leverteket, az Úr szereti az igazakat, az Úr megőrzi a jövevényeket, az árvát és özvegyet felkarolja, ám a bűnösök útját elveszíti. Az Úr uralkodik mindörökké, a te Istened Sion nemzedékről nemzedékre.
33: Most és mindenkor és örökön örökké. Amen. Istennek egy szülött fia és igéje, kihalhatatlan vagy, és a mi üdvösségünkért a Szent Isten szülő mindenkor Szűz Máriától megtestesülni kegyeskedtél, változatlanul emberré lettél, megfeszítettél, Krisztus Istenünk, legyőzted halállal a halált, ki egyike vagy a Szent Háromságnak, az Atyával és Szent Lélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket! Emlékezzél rólunk, Urunk, midőn eljössz a te országodba. Boldogok a lelki szegények, mert övék mennyeknek országa. Boldogok a szelidek, mert ők bírják a földet. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hivatnak. Boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, mert övék mennyeknek országa. Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudván minden rosszat mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, dicsőség az Atyának
0: és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Emlékezzél rólunk, Urunk, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél rólunk, Uralkodó, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél rólunk, Szentek Szentje, midőn eljössz a te országodba.
33: Apostolok cselekedeteinek olvasása. Azokban a napokban Péter elment Mária, a Jánosnak is nevezett Márk anyja házához, ahol sokan egybegyűlve imádkoztak. Amikor bezörgetett a kapun, egy Rodé nevű szolgáló jött, hogy kinyissa. Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok ezt mondták, bolondokat beszélsz. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak, az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett, amikor kinyitották a kaput és meglátták, elámultak. Akkor kezébe lintett, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki a börtönből az Úr. Majd hozzátette, mondjátok ezt el Jakabnak és a testvéreknek, azután kiment, és más helyre távozott. A mennyei kar énekel téged, és mondja, szent, szent, szent a seregek ura, teljes az ég és a föld a te dicsőségeddel. Járuljatok hozzája, és megvilágosodtok, és orcátok nem szégyenül meg.
0: A mennyei kar énekel téged, és mondja, szent, szent, szent a seregek ura, teljes az ég és a föld a te dicsőségeddel.
33: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek,
0: most és mindenkor és örökkön örökké.
33: Amen.
1: a szent angyalok és arkangyalok kara, az összes mennyei erőkkel együtt énekel és dicsőít téged, és mondja, szent, szent, szent a seregek ura, teljes az ég és a föld a te dicsőségeddel. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége, és a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen.
2: Töröld el, távoztasd, bocsásd meg

0: tudva vagy tudtomon kívül, éjjel vagy nappal elkövettem, bocsásd meg nekem mindezeket, mint jóságos és ember szerető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. A törvény szerinti ünnep feléhez érvén, mindenek teremtője és ura, Krisztus Istenünk, az ott levőknek mondád, gyertek és merítsetek a halhatatlanság vizéből. Eléd borulunk tehát, és hittel kiáltjuk, ajándékozz nekünk irgalmadat, mert te vagy életünk forrása.
1: A szűz ma jelen van az Úr hajlékában,
0: és a mennyei karokkal láthatatlanul imádkozik érettünk Istenhez. Az angyalok a főpapokkal leborulnak, az apostolok a profétákkal dicsőítő éneket zengenek, mert az Isten szülő esedezik érettünk az örökké való Istenhez.
2: Istennek fő harcosai,
0: az isteni dicsőség szolgálattevői, az angyalok fejedelmei, az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a test nélküliek főharcosai.
1: Krisztus szent életétől átfűtött lelkeddel nagy buzgóságban bátran haladtál előre, Pelágia isteni bölcsességű edény, és uralkodnak kedves illat áldozatává lettél, azért ma szent emlékedet megülve énekekben magasztalunk. Dicsőség az Atyának,
0: és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Szenteiden
0: nyugtasd meg, Krisztus, a te elhunyt szolgáidnak lelkét, hol nincs fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj, de végtelen élet.
1: Most és mindenkor, és örökön öröké.
0: Amen. A keresztények megszégyenülhetetlen pártfogója, a teremtő előtt, ami változhatatlan közben járunk, Isten szülő szűz, nevesd meg a mi bűnös ajkainkról eredő imádságunkat, de mint jóságos előzd meg minket segítségeddel, kik hozzád buzgón fohászkodunk. Figyelmez a mi imádságunk szavára, és siess a te engesztelő pártfogásoddal, könyörögvén az Úrhoz érettünk, mint a te hűséges tisztelőidért.
1: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.
0: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.
1: Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrés, sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígéret által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imádságainkat, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szenteld meg lelkünket, és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józaná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséget megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökön örökké.
0: Amen.
1: Uram, irgalmazz,
0: Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor is örökkön örökké.
1: Amen. Ki a kerubokoknál tiszteltebb, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
2: Legszentebb szent háromság, egy lényegű hatalom és feloszthatatlan királyság, minden jónak kútfeje, légy kegyes most hozzám bűnöshöz is, tisztíts meg, s tedd értelmessé szívemet, most le rólam minden szennyet, világosíts föl elmémet, hogy folytonosan dicsőítselek, énekeljelek, imádjalak és mondjam, egy a Szent, egy az Úr, Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére.
0: Amen.

0: imádkozott.
1: Áldom az Urat minden időben, dicséretem minden korajkamon, lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szelidek és vigadjanak. Magasztaljátok az Urat velem, és dicsőítsük nevét mindannyian. Kerestem az Urat, és meghallgatott, és minden szorongatásomból kiszabadított. Járuljatok hozzá, és megvilágosodtok, és arcotok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásából megmentette őt. Az Úr angyala őrködik az őt félők körül, és megszabadítja őket. Ízleljétek, és lássátok, mi jó az Úr, boldog a férfi, ki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei mind, mert akik őt félik, azok nem szenvednek hiányt. Gazdagok elszegényedtek és éheztek, de kik az Urat keresik, semmi jótól nem lesznek megfosztva. Jöjjetek, gyermekeim, hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítlak titeket. Ki az az ember, aki életet akar és jó napokat szeret látni? Tartóztasd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen álnokul. Fordulj el a rossztól, és cselekedjél jót, keresd a békét, és kövesd azt. Az Úr szeme az igazakon, és füle hallja könyörgésüket, az Úr tekintete pedig a gonosztevőkön, hogy még emléküket is kiírtsa a földről. Az igazak kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásukból kiszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és alázatos lelkűeket megmenti. Sok szorongatás éri az igazakat, de mindazoktól kiszabadítja őket az Úr. Az Úr megőrzi minden csontjukat, egy sem törik el azok közül. A bűnösök halála szörnyű, és akik gyűlölik az igazat, meglakolnak. Az Úr megváltja szolgái lelkét, és mindazok, kik benne bíznak, nem vétkeznek.
2: Az anya nem maradhat szűzzel, és a szüzektől távol van a szülés. Benned, ó Isten szülő, mindkettő fölségesen egyesül, mert minden földi nemzedék szünet nélkül magasztalunk téged. Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked, föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz! Szent atyáink imájáltal, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk!

0: Hírpercek.
1: Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Püspöki szentmise volt az isteni irgalmasság kápolna felszentelésének évfordulóján Szombathelyen. Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa életéről és hatásáról Székesfehérváron. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa fogadta a Vatikánban a kölni főegyházmegye világegyház és párbeszéd hivatalának küldöttségét április 30-án az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel Közel-Keleti testvéreinkre, buzdította őket a Szent Atya. Az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról is megosztotta velük gondolatait. A vatikáni közlemény szerint az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. A Szent Atya hozzátette, személyesen is megtapasztalta nagy lelkűségüket perui püspökként. Őszinte háláját fejezte ki a sok kezdeményezésért, melyeket ma is folytatnak, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét, és hagyományuk is megmaradjon. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hálaadó szentmisét mutatott be a Szombathelyi Ezüst Híd Integrált Szociális Intézet kápolnájában az Isteni Irgalmasság titulusú kápolna felszentelésének első évfordulóján április 30-án. Koncelebrált Rákos József atya és az intézményi lelkész Haller László. A szentmise előtt az intézmény lakói és dolgozói Szent Faustina nővér életéről és az irgalmas Jézus képről szóló rövid színdarabot adtak elő. Előadásuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek fontosságáról szólt, amely minden jámbor lelkű embernek feladata. Székely János szentbeszédében, amely a Magyar Kurír hírében olvasható, hangsúlyozta: a mennyei atya vár minket, és kérhetjük irgalmát. A hálaadó ünnepi szentmise végén a főpásztor egy szentképpel ajándékozta meg a jelenlevőket, majd bátorító készfogásokkal és kedves szavakkal búcsúzott. A Székesfehérvári Szent István Király Múzeumban március végén megnyílt, és szeptember 27-ig látható egy különleges kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be 1920-tól 2005-ig. Fényképek a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről is, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, kortárs művészeti installációk segítségével 18 kiállítási teremben születésétől az Úrhoz való hazatéréséig követhetik végig a látogatók ennek a kivételes embernek a történetét, tudatta a Magyar Kurír. Túrákon viselt öltözete, síléce és az általa használt kajak mellett az az úti mise készlet is látható, mellyel az erdei tisztásokon celebrált szentmisét. Halálát egy légies textilplasztikába vetített galambképe jeleníti meg. Az alkotás a Szent Atya üzenetét közvetíti. Nem csak az életnek, hanem a halálnak, az elmúlásnak is van értelme, mert a halál az isteni terv része. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Földön. 12 óra 5 perckor. Programajánló. 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér. Az örvendetes rózsafüzér imádkozása. 12 óra 15 perckor. Örök ige. Részletek a Szentírásból. 13 órakor. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora. 13 óra 10 perckor. Szemelvények lelkiségi írók műveiből. 13 óra 15 perckor. Jászol és kereszt. Székely János püspökatya elmélkedése. 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma. Szentírás magyarázat Schindler Mátyás atyával. 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útra való, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, örömhír mindenkinek, válogatás a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból, 16 óra 35 perckor, élő kincseink, beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről. 18 órakor igéző, vallomások Isten szaváról. 18 óra 50 perckor zsolozsma, esti dicséret. 19 órakor gyümölcsoltó, Birher Nándor diakónus homéliái. 19 óra 25 perckor ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor, együtt a szinodális úton, a Szombathelyi Mária Rádió műsora, 20 óra 16 perckor. Magasztallak, Uram, Ágostné, Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor, hitünk és életünk, görög-katolikus atyák hittanórája, 22 órakor, életige, a Focolare mozgalom havi életige magyarázata, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Isten jelenlétében, Varga László atya elmélkedése, 23 óra 20 perckor, zsolozsma, befejező imaóra, 23 óra 40 perckor, óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió. Teréz anya, a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Áprilisban induló előadás sorozat. A Pázmány Jogi Szabad Egyetem célja, hogy helyet adjon a hit és a tudomány párbeszédének, hogy előképzettségtől, világnézettől vagy életkortól függetlenül minél szélesebb kört bevonjon az erről való gondolkodásba. A Pázmány Jogi Szabad Egyetem előadásai előzetes regisztráció.

0: alapján látogathatók személyesen, vagy megtekinthetők online. Az egyes tematikus előadás sorozatok körülbelül fél évente indulnak a PPKE jogi karán, a kar belvárosi épületében, 8. kerület Szentkirályi utca 28 szám alatt. Az előadás sorozat látogatása, illetve online követése ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kérjük keresse a www.jak.ppke.hu oldalon a Szabad Egyetem linkjét. A katolikus egyház büntetőjogi rendszere. Előadó dr. Antner Péter. Május 4-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig a büntethetőséget módosító körülmények. Erkölcs vagy jog? A J311-es teremben. Május 4-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig a büntetések fajtái, a büntetést helyettesítő intézkedések. A J311-es teremben. Május 11-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig a büntetések alkalmazása, irgalmasság versus igazságosság. A J311-es teremben. Május 11-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig az egyes büntetendő cselekmények a hit ellen és az egyház egysége, az egyházi hatóság és a tisztségek gyakorlása ellen. A J311-es teremben. Május 18-án hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig büntetendő cselekmények a szentségek ellen. Május 18-án hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig büntetendő cselekmények más jó híre ellen és a hamisítás büntetendő cselekménye. Június 1-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig büntetendő cselekmények különleges kötelezettségek ellen, az emberi élet, méltóság és szabadság ellen, a 6. parancs elleni büntetendő cselekmények. Június 1-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig az egyházi büntető eljárás. Június 8-án hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig Vatikán állam büntetőjoga. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt.
1: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Feltámadt Krisztus!
2: Valóban feltámadt!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós ima csoport az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Továbbá imádkozunk ima csoportunk betegeiért, Anna és Gabriella testvéreink teljes felgyógyulásáért, Adrienért és a kisbabáért. Kérjük, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt! Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, kiáltal mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mint a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalma. Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Méhedben gyermeket fogansz, a Szentlélek száll rád. Az idők teljességében Isten elküldte Gábor arkangyalt Názaret városába, az öröktől fogva kiválasztott Szűz Máriához. Az Úr angyala köszöntette őt, s hirdette neki a megváltó születését. Mária igennel válaszolt az angyal szavára, és méhébe fogadta Szentlélektől szent fiát.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
5: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom,
6: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, illetve. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult és a hegyekbe sietett Juda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Égi édesanyám Mária, engedd, hogy én is részese lehessek örömödnek, amelyben lelked újongott a megtestesülés titkában. Részt vehessek boldogságodban, amikor Erzsébetet látogattad és szolgáltad. Szíved szeretetéből, lelked újongásából részesülhessek. Üdvözl légy, anyám, Mária!
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
8: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz világra szültél. Ott tartóztatásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már többé soha egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel, aki igazán szeret, az nem fél. Soha sem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rám mer hagyatkozni Isten irántunk való tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
8: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Mária, égi édesanyánk, esedezzél szent fiadnál az édesanyákért, hogy gyermekeiket merjék neked, és Istennek bemutatni és szentelni. Hiszen így Isten áldásával, a szűzanya oltalmával válhatnak majd azok jó édesanyákká és édesapákká.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
9: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak, a gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is? Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messze kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévejgő testőrünknek hazatalálni az atyai házba, és megtalálni a te szent fiadat.
10: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
9: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
10: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
6: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
10: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
10: Könyörögjünk.
1: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent palasztodat, hogy midőn a szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket. A dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeinek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajáld fel azt a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsek meg minket, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
2: Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
1: Feltámadt Krisztus.
2: Valóban feltámadt.
0: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Ballagás volt a 400 éves Győri Bencés gimnáziumban. Az Oxfordi Egyetem díszdoktori címét is megkapja Karikó Katalin biokémikus kutató. Két új papot szenteltek Laosban áprilisban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 160 diák búcsúzott a 400 éves győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégiumtól április 30-án. A ballagás előtti napon lelki gyakorlaton vettek részt, melyet a Győri Szent Imre templomban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott. Ezután a Kálvária dombra mentek át a diákok, ahol a tartományfőnök a megfeszített Krisztus előtt könyörgést mondott, jó tanácsaival látta el a fiatalokat, majd megáldotta őket és egy-egy imakártyát ajándékozott nekik. A ballagási ünnepségen Barkó Ágoston bencés szerzetes igazgató mondott beszédet, melyet a Magyar Kurír közölt. Erős közösségi hátteret kaptatok, aki letér az útról, annak menjetek utána, mondta az igazgató. A szülőknek megköszönte a bizalmat, hogy ebbe az iskolába járatták gyermekeiket. Az intézmény 1627-ben indult, majd 1802. augusztus 16-án a bencés szerzetesek kezébe került, az akkor már az egész Dunántúlon híres oktatási intézet. Az első magyar Nobel-díjas tudós nőt, Karikó Katalint júniusban, Oxfordban, májusban két amerikai egyetemen avatják díszdoktorrá, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetem professzora az Oxfordi Egyetem június 24-i rendezvényén az idén díszdoktori címmel kitüntetett 7 tudós egyikeként veheti majd át az elismerést. Az Egyesült Államok első kutató egyeteme, a Johns Hopkins University alapítása 150. évfordulójára készülve az ünnepségsorozat egyik díszvendégének hívta, akinek május 21-én díszdoktori kitüntetést adnak át. Az 1891-ben Philadelphiában alapított Drexel University orvosi kara a május 14-én tartandó diplomaosztó ünnepségén motiváló beszédre kérte fel Karikó Katalint. A felsőoktatási intézmény is díszdoktorai közé választja a Nobel-díjas kutatót. Táncokkal, énekekkel, himnuszokkal és imákkal kísért ünnepségen több mint 1200 katolikus hívő jelenlétében szentelt pappá a Szent Lajos templomban a püspök és az apostoli helynök két szerzetest. A hívek Laosz minden részéről, többek között Tájföldről és a Fülöp-szigetekről érkeztek az ünnepre. Olvasható a Magyar Kuríron. Ez az esemény hatalmas jelentőségű a helyi egyház számára, egy olyan országban, ahol mindössze 20 pap szolgál, és nincsenek külföldi misszionáriusok, mivel a kormány nem engedélyezi jelenlétüket. Az ünnepélyes szentmisét, amely több mint 2,5 órán át tartott, imavérlesztás előzte meg, melynek keretében szentségimádást is tartottak. A jelenlévő hívők széleskörű és sokszínű közössége élénk hittel vett részt az eseményen, Isten dicsőítve, és az ő kezébe helyezve a laoszi egyház jövőjét, fogalmazott a püspök. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Jézus Szentlélekkel eltelve visszatért a Jordántól. A lélek a pusztába vitte 40 napra. Ott megkísértette az ördög. Azokban a napokban semmit sem evett, de mihelyt elmúltak, megéhezett. Az ördög akkor így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. Jézus azt felelte. Írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Ezután fölvitte őt az ördög egy magas hegyre. Egy szempillantás alatt megmutatta neki a világ minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha imádsz engem, minden a tiéd lesz. Jézus elutasította. Írva van, uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Végül Jeruzsálembe vitte őt, és a templom épület párkányára állította. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magad, írva van, angyalainak parancsolt felőled, hogy oltalmazzanak. Tenyerükön fognak hordozni téged, hogy kőbe ne üssed lábadat. De Jézus így válaszolt. Az is írva van, ne kísérd uradat, Istenedet. Mikor ezek a kísértések mind véget értek, egy időre elhagyta őt az ördög. Jézus a lélek erejével eltelve visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított az ottani zsinagógák.

0: Nak és a vakoknak megvilágosodást, hogy felszabadítsam az elnyomottakat, hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét és bosszújának napját. Azután összetekerte az írást, visszaadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Akkor megszólalt. Ma beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok. Mindnyájan igazat adtak neki, és csodálkoztak a magasztos igéken, amik Ajkáról elhangzottak. Nem József fia ez? Kérdezgették egymástól. Ő azonban így folytatta. Bizonyára ezt a közmondást fogjátok nekem szegezni. Orvos, gyógyítsd önmagadat. Tedd idehaza is azt, amit hallomásunk szerint Kafarnaumban tettél. Bizony, mondom nektek, folytatta, sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint a saját hazájában. Igaz, amit mondok nektek. Sok özvegy élt Izraelben Illés napjaiban, amikor 3 évre és 6 hónapra bezárult az ég, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. Azok közül egyhez sem volt küldetése Illésnek, csak egy özvegy asszonyhoz, a Szidón földi Száreptába. Leprás is sok élt Izraelben, Elizeus próféta idejében, de azok közül sem tisztult meg más, csak a szíriai Naamán. Ennek hallatára mindnyájan haragra gerjedtek a zsinagógában. Fölugráltak, és kiűzték a városból. Fölvitték a hegy tetejére, ahol a városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban áthaladt közöttük, és elment. Lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombatonként ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Találta a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt embert, aki így kiáltozott. Elinden! Mi bajod velünk, názereti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje! Jézus ráparancsolt. Hallgass, és takarodj ki belőle! A tisztátalan lélek erre földre sújtotta őt, és kiment belőle, anélkül, hogy ártott volna neki. Csodálkozás fogta el mindnyájukat. Mi ez? Kérdezték egymástól. Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszálltakból? Híre egyszerre elterjedt az egész környéken. Elhagyva a zsinagógát, Simon házába ment. Simon anyósa magas lázban feküdt. Szóltak neki érdekében. Ő föléje hajolt, parancsolta Láznak, és az elhagyta. Mindjárt föl is kelt, és szolgálni kezdett nekik. Napnyugta után odavitték hozzá különböző bajban szenvedő betegeiket. Mindegyikükre rátette kezét, és meggyógyította őket. Sokból ördögök mentek ki hangos kiáltozással. Te vagy az Isten fia! Rájuk parancsolt, hogy hallgassanak. Azok ugyanis tudták, hogy ő a Messiás. Mikor megvirradt, kiment egy puszta helyre. A nép addig kereste, míg meg nem találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. De ő így felelt nekik. A többi városban is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát. Ez a küldetésem. Aztán hirdette az igét Júdea zsinagógáiban.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 4-e. Ne félj, népem! Véget ér kárhoztató haragom. Izajásnál olvassuk a 10. fejezet 24. versében ezt. Ne félj, népem! Véget ér kárhoztató haragom. Amikor a vakolat csapdossa a köművest, amikor a farok csóválja a kutyát, ismerjük ezeket a mondásokat, amelyek akkor fogalmazódnak meg, amikor a rend alapvető értékei is összekeverednek, és a dolgok a fejük tetejére állnak. Isten népe hitetlenné lett. Nem az Úrra támaszkodik, vezetői istentelen gőggel, jogtalanul kormányoznak, és hatalmukkal visszaélve terelik a népet. Isten ítéletének eszköze, Asszíria, még gőgösebb. Asszíria túllépi azt a határt, amit Istentől kapott, hiszen nem ismeri az Urat, akinek ez a hatalom is minden köszönhet, amit a hatalmát is köszönheti. Ezért számos nemzetet akar még szíve szerint kiirtani és kincseiket elrabolni. Az Úr azonban megállítja majd Asszíriát is. Az Úr elhatározta, hogy azt mondja, elég volt. Ez az összevisszaság nem tűrhető tovább, amikor a fejsze dicsekszik a favágó ellenében, amikor a fűrész visszavág a fűrészelőnek, és a bot üti a suhogtatóját. Sem Isten népe, sem Asszíria nem tudja, hogy mindketten az Úr eszközei. Az egyik már elfelejtette, a másik meg még nem ismerte fel. Ez az ítéletes szakasz mégis olyan, mint a felkelő nap, mert noha az Úr ítéletéről olvasunk, mégis hihetjük, hogy az Úr jól határozott, még az ítéletben is. Az Úr megítélte saját népét, ugyanúgy, mint Asszíriát. Isten soha nem téved. Isten ítéletében pedig ott rügyezik a kegyelem, a maradék számára. Ne félj, népem! Véget ér a kárhoztató haragom. Lekerül a teher a válladról. Ha ezt meghallod és komolyan veszed, akkor a maradékhoz tartozol. Feladatod pedig az, hogy ennek meghallására biztos másokat. Halljuk meg ezt a biztatást, mint egyház is. A legnehezebb, leggőgösebb időkben is. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Henri Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Megáldva. Egyre jobban tudatosul bennem, hogy milyen nagy szükségünk is van az áldásra. Nekünk. Félelmekkel küzdő, aggódó, bizonytalan embereknek. A gyermekeknek áldást kell kapniuk a szüleiktől, a szülőknek meg a gyermekeiktől. Mindannyiunknak szükségünk van egymás áldására. A mestereknek és a követőknek, a rabbiknak és a tanítványoknak, a püspököknek és a papoknak, az orvosoknak és a betegeknek. Hadd mondjam el, mit értek az áldás szón? Megáldani latinul így hangzik, benedicere, ami szó szerint azt jelenti, hogy jól bene beszélni dicere, vagy jó dolgot mondani valakiről. Ez fontos számomra. Jókat kell hallanom magamról. És tudom, neked is ugyanúgy nagy szükséged van arra, hogy jót hallj magadról. Manapság gyakran elhangzik, hogy megerősítést kell adnunk egymásnak. Megerősítés nélkül nehéz jól élni. Ha megáldunk valakit, az a legjelentősebb megerősítés, amit csak adhatunk. Több ez a dicsérő szónál, vagy az elismerésnél. Több annál, mint hogy rámutatunk valakinek a tehetségére, vagy a jó cselekedeteire, avagy reflektorfénybe állítjuk őt. Az áldás olyan megerősítés, amellyel igent mondunk az illető szeretett mi voltára. És még ennél is több az áldás. Megteremti azt a valóságot, amelyet kimond. Sok kölcsönös csodálat van ebben a világban, és van sok kölcsönös elutasítás is. Az áldás túllép a csodálaton és az elutasításon, túllép az áldás az erény és a bűn, a jó és a rossz cselekedetek megkülönböztetésén. Az áldás a másik ember eredendő jóságára tapint, és megidézi szeretettségét. Közösségemben nemrégiben személyesen is megtapasztalhattam egy valódi áldás erejét. Röviddel azelőtt, hogy az egyik házunkban elkezdtem volna az istentiszteletet, Jenny, közösségünk egyik fogyatékos tagja így szólt hozzám. Henri, megáldanál? Én a hüvelyk ujjammal automatikusan homlókára rajzoltam a keresztjelét. Köszönet helyett tiltakozott. Nem, ez így nem működik, igazi áldást kérek. Hirtelen felismertem, mennyire formálisan reagáltam a kérésére, és így feleltem. Bocsánat. Hadd áldjalak meg igazából, amikor mindenki egybe gyűlt az imádsághoz. Mosolyogva bólincsot, s megértettem, hogy különleges dolgot kért tőlem. Az istentisztelet után, amikor úgy 30-an ültünk körben a földön, így szóltam. Jenny különleges áldást kért tőlem. Úgy érzi, most van erre szüksége. Amikor ezt mondtam, nem tudtam pontosan, mire is vágyik Jenny. Ő azonban nem hagyott sokáig kétségek között. Abban a pillanatban, amikor kiejtettem, hogy Jenny különleges áldást kért, felállt, odajött hozzám, hosszú fehér ruhát viseltem, melynek bő ujja a kezemet is eltakarta. Jenny hirtelen átölelt, a fejét a mellkasomra hajtotta, gondolkodás nélkül viszonoztam az ölelését, s őszinte elveszett a ruháim redői között. Amint így átfogtuk egymást, azt mondtam. Jenny, szeretném, ha tudnád, hogy Isten szeretett leánya vagy. Becses vagy Isten szemében. Gyönyörű a mosolyod, társaid iránti kedvességed, s minden jó, amit teszel, azt mutatja nekünk, milyen szépséges vagy. Tudom, hogy nehéz napokat élsz meg, és szomorúság van a szívedben, ám szeretném, ha emlékezni arra, ki vagy. Egy különleges ember, akit szívből szeret Isten, és mindenki szeret, aki itt van veled. Amint kimondtam ezeket a szavakat, Jenny felemelte a fejét és rám nézett. És a mosolyából tudtam, hogy valóban meghallotta és befogadta az áldást. Mikor visszatért a helyére, egy másik fogyatékos nő és jelentkezett áldásért, felállt, mielőtt észbe kaphattam volna, fejét a mellkasomra hajtotta. És miután őt is áldó szavakkal illettem, a fogyatékosok közül többen követték példájukat, akik ugyanígy áldásra vágytak.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Húsvét hétfőn az alsósági Szent Miklós plébánia izsákfai filiájában, a Nepomuki Szent János katolikus templomban az ünnepi szentmisét dr. Székely János püspök atya celebrálta Hermann Flórián izsákfai plébános atya emlékére. Flóris atya 1945. március 30-án, nagypéntek éjszakáján halt vértanú halált, egy részeg orosz katona által leadott géppuska sorozat következtében, miközben ártatlanokat védelmezett. A következő percekben Székely János püspök atya homíliája hangzik el.
2: Kedves testvérek! A Biblia arra tanít minket, hogy Isten, akiből az egész gyönyörű, hatalmas világmindenség, az univerzum származik, aki ott rejtőzik a világ titka mögött, a Teremtő Isten örök szeretet, élet áradás, Atya, Fiú és Szentlélek, végtelen, gazdag, túláradó élete, szeretet közössége. Az Atya olyan, mint a nap, minden fényt szüntelenül átad, semmit sem tart meg önmagának. Talán lehetne azt is mondani, hogy az Atya szegény, semmit sem birtokol, a szeretet örök exzádisában él. A Fiú olyan, mint a tükör, minden fényt befogad, és mindent azonnal visszaad. A Szentlélek maga a fény, amely árad Atya és Fiú között. Isten örök szülés és örök születés, szeretet áradás, ebből a titokból van a világ, az atommagok és elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme. És ez a titok öltött testet ragyogott föl az emberi történelem nagy csúcspontján, Jézus Krisztus életében. Testet öltött, közénk jött, fölragyogott Isten titka, a világ mindenség titka. Ahogy János apostol fogalmazta, az élet megjelent. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla. Ez a titok ragyogott ott a Kálvárián, ahogyan egészen a halálig szeretett, mindent odaadott. És ez az elpusztíthatatlan isteni élet győzött Húsvét vasárnap hajnalán. És ezt a titkot élik és élték az egyházunk szentjei s vértanúi, a Húsvét titkát, a nagypénteket, a teljes önátadást, a végsőkig menő szeretetet, és ennek a szeretetnek a győzelmét. Hadd idézzek föl néhány vértanú életéből egy-két életképet, ami megvilágítja azt, ahogyan ők élték a szeretet nagy titkát. Gianna Beretta Molla, a szenté avatott édesanya. A történet 1980-ban kezdődik, amikor Milánóban egy különleges esküvő volt. Boldog fiatal pár, hogy jött ki a templomból, a fiatal feleségnek az egyik barátnője odaugrott mellé, és átadott neki egy üdvözlő képes lapot, amiben egy nagyon nagy Mózes kosár volt. Látható is belőle 13 kisbaba arc mosolygott elő, és a képes lap felirata ez volt: melyiket választanád? Boldog friss feleség gondolkodás nélkül hirtelen azt mondta: mindegyiket. Édesanyja mellette állt, megszólalt, azt mondta: hát inkább mindegyiket, mint egyet se. De valóban így történt. Ez az édesanyja 13 gyermeknek adott életet. Egy csupa szív édesanyja volt, gyönyörűen zongorázott, Ferences harmadrendnek volt a tagja, és a templomuk oltárát, a sok-sok egyházi ruhát mind ő kezelte, díszítette mosta. Ebbe a családba született bele a szenté avatott édesanyja Gianna Beretta Molla. A 13 gyermekből 8 érte meg a felnőttkort. Ebből a 8-ból 2 pap lett, 1 szerzetesnő lett. És a fiúk közül volt egy mérnök, aki Latin-Amerikába ment, hogy a legszegényebbek fölemelésében segítsen. Különleges család volt ez. Itt nő föl Gianna Beretta Molla, a később szenté avatott édesanyja. Egy aránylag visszafogott, de nagyon vidám fiatal lány volt, remekül síelt, ő is nagyon jól zongorázott, szerette az életet. Gyermekorvos lett. Szegények gyerekeit mindig ingyenesen ápolta, gyógyította. A plébánián is rengeteget segített, nyári gyerektáborokra ő segített elvinni a gyerekeket. Aztán megismerte a későbbi férjét, Pietro Mollát. Naplójában akkor azt írta, Isten nem ajándékozhatott volna meg szebb találkozással. Minden vágyam, hogy boldoggá tegyem. Milyen gyönyörű, ha így indul egy házasság. Nem annyira azzal, hogy boldog akarok lenni, hanem sokkal inkább ezzel, minden vágyam, hogy boldoggá tegyem őt. Valóban egy gyönyörű házasság indult el kettőjük között, egészen addig, amíg a negyedik gyermek nem kopogtatott az ajtójukon. Rögtön az első terhességi vizsgálaton nyilvánvalóvá vált, hogy Gianna méhén egy hatalmas daganat van. Ő is orvos volt, tudta, hogy ez mit jelent. Azonnal műtétre lett volna szüksége. A leghatározottabban mondta az orvosnak, mentsék meg a gyermeket. A férje ott állt mellette, meg se próbált vele vitatkozni, ismerte a feleségét. Egy akart vele lenni ebben az utolsó nagy döntésében. Az orvos elvégezte a műtétet, amit lehetett. A daganatnak a külső részét levették. Falfehér arccal jött ki a műtőből. A férjnek azt mondta, megmentettük a gyermeket. Gianna még hazament, otthon mindent elrendezett, mint aki hosszú útra indul. Aztán nagy hétfőn ment be a kórházba. A nővérnek azt mondta, nővér, eljöttem, nekem most meg kell halnom. Nagy szombaton született meg a kislánya, akinek ezt a nevet adta, Emmanuela, ami azt jelenti, velünk az Isten. És 2 nappal később meghalt az édesanyja. Ott lehettem az ő boldoggá avatásán Rómában. Élt még a férje, és ott voltak a gyermeket is. Ez a legkisebb lánya is, aki szintén orvos lett, aki ennek köszönhette az életét, hogy ilyen édesanyja volt, ki úgy adott életet, hogy a maga életét adta oda. A vértanúk élik a húsvét nagy titkát, a nagypénteket és a húsvét vasárnapot. És ezt tették, ezt teszik az egyházunk pap vértanúi is. Nepomuki Szent János, akinek az oltára előtt itt Hermann Flóris atya nap mint nap szent misét mutatott be, életét adja a hivatásáért. Boldog Brenner János, akinek a legközpontibb, legfontosabb kincse a kereszténységből Isten szeretete. Maga a neve is Brenner, ezt jelenti, hogy lángoló. Nagyon sokat jelent neki Szent Bernátnak a mondata, ardere et lucere, lángolj és világíts. Brenner János a naplójában többek között ezt írja, Isten tűz, add nekem a te tüzedet. Egy másik helyen azt mondja, az élet izzó folyosó, a szeretet és a szenvedés izzó folyosóján keresztül, láng tengerén keresztül jutok el Isten lángoló trónusáig. Odaadásban nagy lelkűen élte a papi életét. És aztán 1957-ben, az 56-os forradalom utáni megfélemlítésnek a rettenetes évében 32 készszúrással ölték meg őt. De gondolhatunk sok más, kevésbé ismert pap vértanunkra. A spanyol polgárháború idején történt, a fehérek elfoglaltak egy települést, ahol azelőtt a vörös partizánok voltak. És ott találtak a főtéren egy haldokló vörös partizán, aki mellől éppen akkor állt föl egy pap, aki ott beszélgetett vele. A pap falfehér arccal elment onnan. A vörös partizán pedig teljes ámulattal, könnyes szemekkel csak ennyit mondott, feloldozott. Feloldozott. A fehér katonák kérdezték, kicsit csodálkozva, mi van ezen annyira meglepő? Az a dolga a papnak, hogy feloldozzon. Mire a vörös partizán azt mondta, maguk nem tudják, hogy én ki vagyok. Amelyik faluba megérkeztünk, legelső hely, ahova mentem, a plébánia volt. Megöltem a papot. Körülbelül 30 papot öltem meg. Ebbe a faluba is így jöttem be, de a plébánián nem volt más, csak a fiatal atya szülei. Kérdeztem, hol a fiúk? Nem voltak hajlandók megmondani. Azonnal lelőttem mind a kettőt. És aztán a fiúk, a pap, föloldozott. Isten szeretett titka ott él a vértanúinkban. Ott volt Apor Vilmosban, és ott volt Hermann Kristóf atyában is. Nem tétovázott. Megpróbált minden lehetőt megtenni. Azokban a szörnyű napokban, amikor a szovjet hadsereg körülbelül 200 ezer magyar asszonyt és lányt megerőszakolt. Egy rettenetes tragédia volt ez. Budapesten több ilyen asszonnyal találkoztam is, akik ezt átélték. Volt közöttük olyan, aki soha többet férfira ránézni nem tudott, megházasodni nem tudott. Egész életét az a szörnyű rettenet, amit ott átélt, megpecsételte, tönkretette, darabokra tépte. Hálát adunk a szentjeinkért, kik emberek voltak az embertelenségben. Abban a sötét korszakban próbáltak világítani. Élték a nagypéntek, de a húsvét vasárnap titkát is. Annak a szeretetnek a titkát, amely mindent odaad, mely látszólag veszít, de amely mégis harmadnapra föltámad, győz a bűn és a halál fölött. Hálát adunk ezért a húsvéti életért. A húsvét vasárnap győzelméért. Azért az életért, amely ma is az egyházunkban jelen van. Franciaországban ezen a húsvéton több mint 20 ezer felnőttet kereszteltek meg. Felnőtteket, akik maguk jelentkeztek, kérik a keresztséget. Franciaország elkezdte újra keresni az elveszített keresztény gyökereit. Újra fúj egy kicsikét legalább a hit, a megújulás szele. Hálát adunk ezért a mostani húsvétért, imádkozzunk azért, hogy a mi egyház megyénk lehessen ma is a szentek földje.
1: Húsvét hétfőn az alsósági Szent Miklós plébánia izsákfai filiájában, a Nepomuki Szent János katolikus templomban az ünnepi szentmisét dr. Székely János püspök atya celebrálta, Hermann Flórián izsákfai plébános atya emlékére. Flóris atya 1945. március 30-án, nagypéntek éjszakáján halt vértanú halált, egy részeg orosz katona által leadott géppuska sorozat következtében, miközben ártatlanokat védelmezett. Az elmúlt percekben Székely János püspök atya homíliája hangzott el.
0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május, minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra és újra, napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A májusi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan hat az anyai szeretet az ember testi-lelki fejlődésére. Hogyan lehetséges a gyógyulás anyasebeinkből. Hogyan tudnak segíteni a férfiak a nőknek női szerepeikben való kiteljesedésben. A beszélgetés résztvevői Geist Klára, pszichológus, Udvaros Dorottya, színművész, Wagner Ágnes, hitoktató és Vladár Sándor, olimpiai bajnok úszó. A beszélgetésre a MOM kulturális központban kerül sor Budapesten a 12. kerület Csörsz utca 18 szám alatt, május 12-én 18 órától. A belépés ingyenes, a programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk május 12-én 18 órától a MOMKULT-ba.
4: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a Szent Évben, a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket, a részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almá Dialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almá Dialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almá Dialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin, Szabó Tamást hallottátok.

Anyám, újjöjj, segíts imádkozni! Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, újjöjj, segíts imádkozni!

0: Hírek.
1: Palkó Julián ferences szerzetes természetfotó kiállítása Budapesten. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal esztergomi ferences gimnázium és kollégium. A nagymarosi ifjúsági találkozó 2026. május 16-án kezdődik. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 4-én hétfőn 17 órakor nyílik meg Budapesten a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában a Belgrád rakpart 17 szám alatt az 5. emeleten Palkó Julián OFM Érted vagyok című természetfotó kiállítása. Május 22-ig látogatható a tárlat a délutáni és a kora esti órákban. A szerzetes a Szentkúti Ferences közösség tagja, és 2010 óta foglalkozik természetfotózással. Képei személyes hitbéli tapasztalatokat és a teremtett világ szépségét kapcsolják össze, írta a Magyar Kurír. Egyik nap a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja, Mészáros Ödön megszólított, hogy látta a képeimet a Szentkúti Zarándokházban, és felajánlotta, hogy tartsa kiállítást az ő galériájukban. Egy újabb találkozáson elfogadtam az ajánlatot. Nem vagyok klasszikus értelemben vett természetfotós, így tulajdonképpen mindenképp ajándék Istentől, és nem tarthatom meg magamnak. Eredetileg az volt a vágyam, hogy olyan embereket is megszólítson, akik nem járnak templomba. Remélem, hogy nem csak nekem, hanem másoknak is üzen valamit az Úr általuk, nyilatkozta Palkó Julián ferences szerzetes. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal esztergomi ferences gimnázium és kollégium, közismert nevén a Franka új épületszárnya. Az emléktáblát néhány nappal ezelőtt adták át, amely méltó visszaigazolása a beruházás során végzett magas színvonalú előkészítői, tervezői, lebonyolítói és kivitelezői munkának, adta hírül a ferences média. Ez újabb siker, hiszen a Franka 2025-ben elnyerte az év tetője nívódíjat. Az intézmény 1931-ben kezdte meg működését Szent Antal Reál Gimnázium néven, 2024-ben vette vissza eredeti nevét. A klasszikus szerkezeti megoldásokat korszerű anyaghasználattal és gépészeti rendszerekkel ötvözték, önálló funkciókkal bővítették, és új épületszárny valósult meg. A beruházás megrendelője a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány volt. Az épület példaértékű módon ötvözi a történelmi örökséget a 21. századi oktatási és fenntarthatósági elvárásokkal. Idén, május 16-án szombaton rendezik meg a nagymarosi ifjúsági találkozót. A fő előadó és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök lesz. A zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja, tudatta a Magyar Kurír. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten nem távoli szemlélője az életünknek, hanem az a közeg, amelyben minden történik. Így nem kivonulnunk kell a világból, hanem éppen benne élve tanuljuk felismerni az ő jelenlétét a mindennapokban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, és így lesz hiteles az életünk. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja majd. A fakultációk listája, a nap részletes programja és a találkozó énekei hamarosan letölthetőek lesznek a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó honlapjáról. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot János evangéliumának 14. fejezetéből idézem. Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom neki magamat. Így szólt hozzá Júdás, de nem a karióti. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja, amit mondok. Atyám is szeretni fogja, és eljövünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg, amit mondok. A szó, amelyet hallgattok, nem az enyém, hanem az Atyái, aki küldött engem. Elmondtam ezeket nektek, amíg veletek voltam, de a pártfogó, a Szentlélek, akit az Atya majd a nevemben küld, ő tanít meg majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Kedves rádióhallgatók, aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt. Hozzámegyünk, és benne fogunk lakni, mondja Jézus a mai evangéliumban, és ezzel összekapcsolja a szeretetet az engedelmességgel. Nem elég ismerni tanítását, hanem meg is kell tartani azokat. A hűség és a hit nem lelketlen törvénykövetés, hanem a szeretetből fakadó válasz. Jézus nem külső szabályok megtartására hív, hanem egy lelki kapcsolat megélésére. Aki szereti őt, az nem félelemből engedelmeskedik, hanem szeretetből. Nem kötelességből követi, hanem örömmel, mert otthon érzi magát nála. Az igazi szeretet mindig belülről formál. A törvény kívülről korlátoz, a szeretet belülről alakít

létet, Isten jelenlétét fölismerjük és elfogadjuk. Ez az evangéliumi szakasz a keresztény élet belső dinamikájára világít rá. Szeretni Jézust, megtartani tanítását, és hagyni, hogy a lélek tanítson és vezessen, ezáltal válunk a Szentlélek templomává, és Krisztus tanítványaivá is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Schindler Mátyást hallották. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Május 4-e, Nagy Gáspár születésnapja. 2021-ben lenne 72 éves, mert 49-ben született. Ő a bátyám és az én születésem között született meg. És valóban azt a kort élte meg, amit én gyermekként és én felnőttként, azért áll a szívemhez annyira közel Nagy Gáspár, és azért, mert ő volt az igazság lelkiismerete abban az időben, amikor nem az igazságnak volt térnyerése, hanem a meghunyászkodásnak, a behódolásnak, a kiegyezésnek volt az ideje. De ő ezt nem tette. Ő az a költő, akinek egyetlen egy verse miatt, a Fiú naplójából című verse miatt, ami ma is el fog hangozni, még 1986-ban is leváltották a Tiszatáj egész szerkesztőségét, kirúgták őket, mert hogy megjelentették ezt a lelkiismeret vizsgálatra hívó verset. Vegyük elő Nagy Gáspár verseit, ezt javaslom, és mélyedjünk el ebben a nagyszerű műben, és az egész művészetben. Május 4-én, 1949-ben született Nagy Gáspár. A mai nap az ő napja, a mai nap költője sorozatban. Nagy Gáspár, Te Deum. Te Deum Laudamus. E csöpnyi falvak népe, csöpnyi templomokban, haranglábakban, idegyülvén letérdel. Téged, Uram, dicsérünk. Szorítás nélkül ne roppanjunk a csendbe. Mostohább kő már ne hújjon szájra, szemre. Házainkat így tartsd meg, kifosztott síri rendben. Hajunk lengjen csak tovább, kötözzék fenyvesekre. E csöpnyi falvak népe, csöpnyi templomokban, haranglábakban föláll, hazaindul, s visszhangozzák a léptek, ne hagyj soha szégyent érnem. Ne hagyj soha szégyent érnem.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Jó hírek magazin műsort hallják. Sárközi Violetta vagyok. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége zalaegerszegi csoportja szervezésében április végén a Mincentineumban a középkor egyik legnagyobb tudósa és teológusa, a 801 éve született Aquinói Szent Tamás életéről és munkásságáról tartott előadást Szalai Attila atya, Teskánd plébánosa. Aquinói Szent Tamás nemesi családba született 1225-ben, 5 évesen a Monte Cassinói bencés kolostorba került, majd 19 évesen a családja tiltakozása ellenére a kolduló domonkos rendbe kérte felvételét. Az imádságnak és a tanulásnak élt, Nápolyban, Kölnben tanult, Párizsban tanított, Rómában a rendi főiskolát vezette, Nápolyban pedig központi teológiai főiskolát szervezett. Szenvedélyes érdeklődése Isten megismerésére irányult, nem csak hittel kereste Istent, hanem értelemmel is. Aquinói Szent Tamásról és a mai ember számára is meghatározó szellemi hagyatékáról Illés Csabával, a Kész zalaegerszegi csoportjának vezetőjével és az előadó Szalai Attila atyával beszélgettem.
3: A Keresztény Értelmiségi Szövetség zalaegerszegi csoportja mindig törekszik arra, hogy érdekes, színes előadásokkal lepje meg a hallgatóságot és a tagságot. Jelen esetben Aquinói Szent Tamásra gondoltunk. Egyik tagtársunk, Szalai Attila atya, aki a témának a szakavatott képviselője, ő ajánlotta ezt a témát számunkra. 800 éves évfordulóját ünnepeltük 2025-ben, ami szerencsés, hogy hála Isten programbőségben vagyunk, éppen ezért átcsúszott erre az évben, de ahogy Attila atya is elmondta a bevezetőjében, Aquinói Szent Tamás öröksége gyakorlatilag évtől független, és kortól is független, ezért ez a 800 éves áthidalás gyakorlatilag nem okozhat problémát számunkra, akik hívők vagyunk, hiszen a egyházi tanítása, teológiája mai napig érvényes, és ahogy itt az előadásban is hallhattuk, nagyon-nagyon időszerű gondolatokat fogalmaz meg a ma embereinek is Aquinói Szent Tamás.
2: Mit tudunk tőle tanulni, és az életünkben egyáltalán használni, ami nem csak egyszerűen elméletek, hanem ami a mindennapjainkban tud minket Isten kapcsolatunkban segíteni?
3: A nagy egyháztanítók mindig példát jelentenek számunkra, több értelemben. Az egyik mindenképpen az, hogy a teológia tudása nélkül igazán a hitünket nem tudjuk elmélyíteni, és minél inkább megéljük a hitünket, annál olvasottabbnak, felkészültebbnek kell lennünk, és teológiában jártasabbnak. Erre példát ad számunkra Aquinói Szent Tamás. De ez mellett, a nagyfokú tudás mellett és a teológia összegzése mellett, amit ránk hagyott, és a mai napra vonatkozó üzeneteket is megfogalmaz soraiban, ez mellett az ő személye is a hitelesség és az Istenhez való kapcsolathoz kötődés szintén példaként szolgál számunkra, vagyis a mindennapi életünket vezeti, és vezérelvként tekinthetünk rá.
2: Te történelmet tanítasz egy katolikus gimnáziumban. Mit tudnak a gyerekek ma Aquinói Szent Tamásról? Egyáltalán ez bent van a kötelező tananyagban?
3: A történelem tananyagban talán kevésbé, a hittan tananyagban, az egyháztörténelemben mindenképpen. Egyháztanítók, egyházvezető gondolkodói címszó alatt megtaláljuk az ő személyét, és valóban jó a kérdés, és én magam személyesen úgy gondolom, hogy talán többet érdemelnének ezek a nagyszerű szellemi óriások, akik a vallást ilyen mélységében kutatták, elemezték, és számunkra megőrizték, feltárták.
2: Szalai Attila atyától kérdezem, hogy Tamás grófi családból származott, és ugyan a bencéseknél tanult, de mégis a kolduló domonkos rendhez csatlakozott. Mi ennek az oka?
4: A rendnek szerintem az a két
0: alapelve, amire épült, az egyik az, hogy alapos képzettséget szerezzenek a hit terén, azért, hogy megfelelően tudjanak prédikálni. És a Tamásnakban ez a fajta tudásvágy élt, ami ott találta meg erre a lehetőséget. Szerintem ez volt az egyik szerintem, ami őt vonzotta. És a másik az, hogy tehát az, hogy koldúrólendként alakult meg a domonkosrend, az pedig, hogy a hiteles evangélium életet tenni oda a szó mögé, és ez is megragadta, vonzotta őt. Tehát őt nem a úri kényelem vonzotta, hanem pont az, hogy hiteles követője legyen Krisztusnak. És ezt itt úgy érezte, hogy itt tudja igazán megvalósítani.
4: Nagy misztikus volt, ezt ön is mondta az előadásában. Milyen példákat tudunk erről? Mi maradt fent?
0: Hát ez leginkább az oltári szentséggel való kapcsolatában nyilvánult, meg az, hogy a Szent Mise bemutatása akkor olyan elragadtatásba esett, hogy lebegett közbe. És az, hogy az imádság az ugyanolyan fontos volt számára, mint a tanulás, tehát nem volt ebben egyáltalán egyoldalú, hanem az Istennel való kapcsolatot az mégiscsak az imádságon és a szent áldozáson keresztül építjük, és ez nagyon fontos volt az ő életében.
4: Nagyon termékeny író volt egyébként Aquinói Szent Tamás. Az tartják róla, hogy naponta körülbelül 20 gépelt oldalnyi szöveget írt le. Mi maradt fenn ebből?
0: Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy könyvtárnyi irodalom, tehát rengeteg műve, most azt nem sorolnám fel itt. A legismertebb tényleg a Summa Teológiae, tehát az a főműve, de ott van, amit az eretnekség cáfolatáról írt, a Summa Contra Gentilis, és számos kisebb műve is volt még. Itt említettem a Biblia kommentárokat, tehát azok is ilyen monumentális művek, ahol a szentírási könyveket magyarázza. Tehát a rend arra odafigyelt, hogy ezeket a nagy koponyákat a legmesszebbik is támogassa. Tehát voltak, akiket odaadtak melléje, hogy az előadásait lejegyzeteljék, leírják. Tehát nem volt teljesen egyedül magára hagyva ebbe a tudományos munkájában, nem voltak, akik segítették.
4: Volt egy fontos tanítása, most az ön előadásából megtudhattuk ezt, hogy ahol a szentírás és a tények eltérnek egymástól, erről mit is gondolt egyébként Aquinói Szent Tamás?
0: Hát azt őt mondta, hogy ott a szentírást nem szó szerint kell értelmezni, hanem hogy a tanítást kell belőle kiolvasni, amit az ott leírtakon keresztül ad. És tulajdonképpen a modern biblia tudomány ezt teszi, ez azért volt érdekes, mert már ő megfogalmazta ezt majdnem 800 évvel ezelőtt.
4: Ma is használunk olyan szövegeket, amelyeket egyébként ő írt, tehát akár a szentmiséken is használunk ilyen szövegeket. Melyek ezek?
0: Úrnapi liturgikus szövegeknek a megírására a IV. Orbán pápa őt kérte fel 1264-ben, és ezek a szövegek, himnuszok, amiket akkor írt, azok mind a mai napig használatban vannak.
4: Angyali doktornak nevezték őt. Miért nevezték így? És már az életében is, mert én egyébként azt olvastam, hogy ez ugye a halálát követő 40 évvel kezdődött a szentiavatási eljárása, és hogy akkor kezdték el ezt.
0: Ezeket a nagy tudósokat, akik akkoriban nagy szent tudósokat, különböző ilyen nevekkel illették, valószínű, hogy persze később kapták ezeket a neveket, amikor már az örökségüket értékelték, és itt hát az angyali doktor valószínűleg tényleg az, hogy az Isten közelségére utalt Tamásnak. Tehát arra, hogy a tudásával és az imádságos életével is ilyen közel jutott Istenhez, hogy mint egy belelátott Istennek a titkaiba.
4: Mi az, amit a ma embere megtanulhat Aquinói Szent Tamástól?
0: Azt, hogy a hitet, azt értelemmel is alá kell támasztani. Tehát jogos a Isten keresésnek az az útja, ahol az értelmünkkel szeretnénk meggyőződni az ő létéről, meg arról, amit elénk ad. És az igazán nyitott és igazságkereső értelem az rá is találhat Istenre. Mivel, hogy ő teremtette ezt a körülöttünk lévő világot, az ember pedig saját képére és hasonlatosságára alkotta, tehát értelmes lénynek, aki ezért az értelem útján is képes keresni és megtalálni őt. És persze Isten igazi mélységeit azt a kinyilatkoztatáson keresztül ismerjük meg, amit ő maga tár föl magáról Krisztusban. Tehát az értelemnek az útja az egy idő után persze korlátokba ütközik. Tehát amit ő mond, azon keresztül ismerjük meg igazán az ő belső életét, az, hogy Szent Háromság, az már a hitnek a misztériuma, tehát az már nem az értelemmel elérhető.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Illés Csabával, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége zalaegerszegi csoportjának vezetőjével és Szalai Attila atyával hallhattak beszélgetést Aquinói Szent Tamásról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Hétfő van. Húsvét ötödik hete.

Áldjon meg az Úr titeket, aki az eget és a földet alkotta. Az ég az Úr ege, de a földet az emberek fiainak adta. Nem a holtak dicsérnek téged, Uram, és egy sem azok közül, akik leszálltak a némasság honába, hanem mi, akik élünk, dicsérjük az Urat, most és mindörökké.

Hálát adok neked, Uram, hogy nekünk adtad a földet, ahol élhetünk, és dicsérhetünk téged minden nap. Mai imádságomat a 115. Zsoltár gondolataival kezdem. Dicsérlek téged, Uram, mert csodálatos, amit alkottál, és végtelen szereteted jeléül nekünk adtál. Parányi bolygó a hatalmas világegyetemben, ahol az élet minden feltételéről gondoskodtál.

Evangélium Szent János könyvéből. Aki parancsaimat ismeri, és megtartja azokat, szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki. Ekkor megszólalt Júdás, nem az Iskarióté. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod magadat kinyilatkoztatni, és nem a világnak? Jézus azt felelte neki, ha valaki szeret engem, megtartja szavamat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg szavaimat. A szó pedig, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem. Ezeket mondtam nektek, amíg veletek voltam. A vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.

Isten azt kéri tőlem, hogy tartsam meg Jézus szavait, azaz Isten parancsait. Boldog, aki ismeri a parancsokat, mert ezek által Isten kinyilatkoztatta önmagát. A Szentlélek, aki most is itt van velem, eszembe juttat mindent, amit Jézus 2000 évvel ezelőtt mondott, és megtanít engem mindenre, amire a szeretet gyakorlásához szükségem van. Milyen érzés tölt el, amikor Isten parancsaira gondolok? Szigorú, korlátozó, fegyelmező intelmek jutnak eszembe? Vagy a szeretet óvó, gondoskodó, figyelmes útmutatásai, melyek a javamat szolgálják? Tudok-e erre a tanításra figyelni a mindennapokban? Észreveszem-e, hogy a parancsok mindig illeszkednek az életem pillanatnyi helyzetéhez?

0: Ahogy hallom újra az evangéliumot, Jézus szavaira figyelek, amint arról beszél, hogyan jutnak el hozzám az Atya szavai Jézus és a Szentlélek által.
1: Aki parancsaimat ismeri és megtartja azokat, szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki. Ekkor megszólalt Júdás, nem az Iskarióté. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod magadat kinyilatkoztatni, és nem a világnak? Jézus azt felelte neki. Ha valaki szeret engem, megtartja szavamat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg szavaimat. A szó pedig, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem. Ezeket mondtam nektek, amíg veletek voltam. A vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.

Jézus azt ígérte, hogy ha szeretjük őt, akkor lakóhelyet vehetünk az atyánál. Most elképzelhetem, hogy milyen is lesz ez a lakóhely Isten házában. Beszélgethetek Jézussal. Elmondhatom, hogy én milyennek képzelem el azt a házat, mi az, amire én vágyom. Elmondhatom, hogy mit fogok ma tenni, hogy megtartsam Jézus szavait.

Szentlélek, Úristen, erősítsd meg a szívemet, és világosítsd meg az értelmemet, hogy mai tetteim által a föld, amit az Úr az emberek fiainak adott, minél inkább méltó lehessen Isten házához.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Püspöki szentmise volt az isteni irgalmasság kápolna felszentelésének évfordulóján Szombathelyen. Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa életéről és hatásáról Székesfehérváron. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa fogadta a Vatikánban a kölni főegyházmegye világegyház és párbeszéd hivatalának küldöttségét április 30-án az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel Közel-Keleti testvéreinkre, buzdította őket a Szentatya. Az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról is megosztotta velük gondolatait. A vatikáni közlemény szerint az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. A Szentatya hozzátette, személyesen is megtapasztalta nagy lelkűségüket perui püspökként. Őszinte háláját fejezte ki a sok kezdeményezésért, melyeket ma is folytatnak, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét, és hagyományuk is megmaradjon. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hálaadó szentmisét mutatott be a Szombathelyi Ezüst Híd Integrált Szociális Intézet kápolnájában az isteni irgalmasság titulusú kápolna felszentelésének első évfordulóján április 30-án. Koncelebrált Rákos József atya és az intézményi lelkész Haller László. A szentmise előtt az intézmény lakói és dolgozói Szent Faustina nővér életéről és az irgalmas Jézus képről szóló rövid színdarabot adtak elő. Előadásuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek fontosságáról szólt, amely minden jámbor lelkű embernek feladata. Székely János szentbeszédében, amely a Magyar Kurír hírében olvasható, hangsúlyozta: a mennyei atya vár minket, és kérhetjük irgalmát. A hálaadó ünnepi szentmise végén a főpásztor egy szentképpel ajándékozta meg a jelenlevőket, majd bátorító készfogásokkal és kedves szavakkal búcsúzott. A Székesfehérvári Szent István Király Múzeumban március végén megnyílt, és szeptember 27-ig látható egy különleges kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be 1920-tól 2005-ig. Fényképek a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről is, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, kortárs művészeti installációk segítségével 18 kiállítási teremben születésétől az Úrhoz való hazatéréséig követhetik végig a látogatók ennek a kivételes embernek a történetét, tudatta a Magyar Kurír. Túrákon viselt öltözete, síléce és az általa használt kajak mellett az az úti mise készlet is látható, mellyel az erdei tisztásokon celebrált szentmisét. Halálát egy légies textilplasztikába vetített galamb képe jeleníti meg. Az alkotás a Szentatya üzenetét közvetíti. Nem csak az életnek, hanem a halálnak, az elmúlásnak is van értelme, mert a halál az isteni terv része. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szűzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelküldőségéért, Leó pápa egészségéért. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszülőkért, és minden hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztított üdvben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjét, és imádkozzunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Kérek imád, megköszönök mindent, és kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nátonom, és minden hallottunk emlékére a gyermekeimért, unokáimért, ifjúságért, a hitét, a egészségét, és minden jót kívánok a Jóistentől nekik. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak engem is ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéjét, a Mária Rádióért és dolgozóiért. Imád az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért, és mindnyájunkért. Köszönöm szépen, dicsértessék Úr Jézus Krisztus, amen.
5: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért, megköszönöm Ferenc negatív leletét, kérem Isten áldását az ő életére és szerettei életére is. Imád kérek szépen még a kirándulás sikeréért, vezetőpedagógusokért, diákokért, valamint elhunyt felmenőim lelki ügyvéért és élő szeretteimért. Köszönöm.
6: Dicsértessék, Sándor vagyok, súlyos beteg, trombózis mind a két lábamban és a szívem operációra szorul. Nem tudok anyád napján elmenni a közeli temetőbe, ezért Julianna nagymamámért, és ugyancsak Julianna édesanyámért, és a saját megerősödésemért kérek anyád napjára imád minden elhújt édesanyáért pluszban. Köszönöm, dicsértessék!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálaimát mondok mindent megkapott kegyelemért, és imádkozzunk Lilla unokám megsegítéséért az érettségi vizsgáknál, és segítsen meg a szüzanya minden érettségizőt. Köszönöm szépen!
8: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért. Fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberét. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
9: Mert szeretnék kérni a pápáért, püspökökért, papokért. Imád szeretnék kérni a szüzanya tiszteletére, hogy az zarándokok szerencsésen hazaértek. Németh Lajos, aki rengeteget segített a templomba két helyen is, hogy békében nyugodjon. Lányom mi hamarabbi gyógyulásáért, Eszterért, aki két ágyboltba dolgozik és a lábát műtötték, Esztimér, aki a kezét vágta el, Bencémér, akinek a kezet örött el, jó magamért, férjemért, unokáimért, minden élő családtagjaimért, és imád szeretnék kérni segítőimért, diákokért, sikeres vizsgájukért, pedagógusokért, legyenek türelmesek, hogy a Jóisten áldása kegyelme legyen minden édesanyán rajta, és egészségbe a rádió összes dolgozójáért, hogy unokám sikeresen visszaért.
10: Imád kérek azokért az édesanyákért, akik eltemették, elveszítették gyermekeiket bármilyen okból. Őértük kérek imád. Illetve azokért a hátra maradott gyermekekért, akik nem ismerhették meg az édesanyjukat. Kérem, hogy együtt imádkoznunk értük. Imád kérek azokért az emberekért, akiket testi, egészségi állapotuk rászorultá teszi. Juhász Annára gondolok, akinek rengeteg segítséget ad András, mind azok, akik segítenek neki, és ő maga is. Adja meg nekik az Úr azt, amire leginkább szükségük van. Imádkozzunk értük. Irénkére, az ő szeretteire, rokonaira, orvosaira. Kérem, hogy imádkozzunk értük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kérnem szépen a közös imát egy nagy beteg, 10 éves kisfiú gyógyulásáért. Köszönöm szépen!
12: Köszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányom unokáim hídben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóért és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Krisztus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért

0: Fájdalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Az Úr megbocsátja minden vétked, meggyógyítja minden gyengeséged. A pusztulástól megmenti életed, kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.
0: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszan tűrő. Nem pöröl velünk szüntelen, és haragja nem tart mindörökké.
1: Örökké való az Úr irgalma mindazokon, akik őt félik, és a fiaik fiaival az ő igazsága azokkal, akik szövetségét híven őrzik, és hűségesen teljesítik parancsait.
3: Részt vett Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, az üzenet, amelyet Jézus Krisztustól hallottunk és nektek hirdetünk, ez. Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem cselekszünk az igazság szerint. Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság. Gyermekeim, ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esett, van szószólunk az Atyánál. Jézus Krisztus az igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.
0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
2: Mária, béke királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.

0: Feltámadt Krisztus!
1: Valóban feltámadt!
0: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Pócsi Könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az elhangzott szándékok mellett imádkozzunk István atya és Dénes lelküdvéért, beteg János, József, Marika, Anna, István, Pannika, Erzsike, és a mai napon születésnapját ünneplő Ceciliáért, Szűz Mária oltalmát kérve. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
2: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Hiszek egy Istenben, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék. János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Szűz Mária közbenjáró hatalma Isten anyai méltóságában gyökeredzik. Isten általa akart a földre jönni. Ezért fordul a keresztény lélek a legnagyobb bizalommal Máriához. Mária közbenjárása Szent Fiánál a leghathatósabb.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőkkel, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kárnai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafűzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4.17. Tanuld Mária titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermekhitét, ártatlan egyszerűségét, alázatát, mert kicsinyeké az Isten országa.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Ne félj a csönd titkos mélységeitől, a szeretteitől, az emberektől való időszakos eltávolodástól, mert Isten találod meg helyette, ha keresed.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön, örökké, amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírgalmadra.
0: A világosság rózsafűzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, amikor imádod.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
6: most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Kedve Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Kedve Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kedve Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
5: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk.
0: Ó, áldott királynőnk, ki az emberi nem vét pajzsa, és minden hozzád folyamodó menedéke vagy. Tudom, irgalmas asszonyunk, valóban tudom, hogy szörnyen vétkeztem, és megharagítottam a te szerint tőled született jóságos Isten. Ám de sok előttem az olyanok példája, kik már előbb fölharagították az ő jó lelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszonyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik megvallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, kik megnyerték az ő irgalmasságát, ezeket állítom példagyanánt bűnös lelkem szemei elé, és az Istennek általuk elért, valóban nagy mérvű irgalmasságára tekintve, én is, bár bűnös vagyok, bűnbánatot tartva, ó irgalmas királynőn, kegyességedhez bátorkodom menekülni. Nyújj segélyül kezedet, eszközöld ki fiadnál, Istenednél, súlyos bűneim bocsánatát. Hiszem és vallom, hogy az, kit te szültél a fiad, valóban Krisztus, az élő Istennek fia, az élők és holtak bírája, ki mindenkinek tettei szerint megfizet. Hiszem és vallom, hogy te valódi Isten szülő, az irgalmasság forrása, a siránkozók vigasztalása, az elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas és álhatatos közbenjárónk vagy, ki fölöttébb szereted az emberi nemet, és kezeddel vezérelsz a bűnbánat útján. Mert nincs az emberek számára kívület sem segély, sem védelem, irgalmas asszonyunk. Benned bízván ugyanis senki meg nem szégyenült, és ki általad kéri az Istent, senki el nem hagyatott. Végtelen kegyességedre kérlek tehát, nyisd meg számomra irgalmasságod ajtaját, ki eltérre jöttem, és a sötétség mélyébe estem. Neves meg, bárha beszennyeződtem, ne üzz el, bárha bűnös vagyok. Ne hagyj el engem gyarló embert, kit végveszélybe sodort a gonosz ellenség. Hanem kérleld meg a tőled született Istent, bocsássa meg nagy bűneimet, és szabadítson ki bajaimból, hogy én is a bocsánatot nyert megigazultakkal együtt énekeljem, és dicsőítsem a tőled született Isten végtelen kegyességét, s téged, mint az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelmemet a mostani életben, s a vég nélküli örökké valóságban. Amen. Dicsőséges Isten szülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket. Bizodalmam az Atya Isten menedékem, a Fiú Isten védelmezőm, a Szent Lélek Isten, Szent Háromság egy Istenünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
0: Feltámadt Krisztus!
6: Valóban feltámadt!
8: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Ballagás volt a 400 éves Győri Bencés gimnáziumban. Az Oxfordi Egyetem díszdoktori címét is megkapja Karikó Katalin biokémikus kutató. Két új papot szenteltek Laosban áprilisban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 160 diák búcsúzott a 400 éves győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégiumtól április 30-án. A ballagás előtti napon lelki gyakorlaton vettek részt, melyet a Győri Szent Imre templomban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott. Ezután a Kálvária dombra mentek át a diákok, ahol a tartományfőnök a megfeszített Krisztus előtt könyörgést mondott, jó tanácsaival látta el a fiatalokat, majd megáldotta őket és egy-egy imakártyát ajándékozott nekik. A ballagási ünnepségen Barkó Ágoston bencés szerzetes igazgató mondott beszédet, melyet a Magyar Kurír közölt. Erős közösségi hátteret kaptatok, aki letér az útról, annak menjetek utána, mondta az igazgató. A szülőknek megköszönte a bizalmat, hogy ebbe az iskolába járatták gyermekeiket. Az intézmény 1627-ben indult, majd 1802. augusztus 16-án a bencés szerzetesek kezébe került, az akkor már az egész Dunántúlon híres oktatási intézet. Az első magyar Nobel-díjas tudósnőt, Karikó Katalint júniusban, Oxfordban, májusban két amerikai egyetemen avatják díszdoktorrá, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem professzora, az Oxfordi Egyetem június 24-i rendezvényén az idén díszdoktori címmel kitüntetett 7 tudós egyikeként veheti majd át az elismerést. Az Egyesült Államok első kutató egyeteme, a Johns Hopkins University alapítása 150. évfordulójára készülve az ünnepség sorozat egyik díszvendégének hívta, akinek május 21-én díszdoktori kitüntetést adnak át. Az 1891-ben Philadelphiában alapított Drexel University orvosi kara a május 14-én tartandó diplomaosztó ünnepségén motiváló beszédre kérte fel Karikó Katalint. A felsőoktatási intézmény is díszdoktorai közé választja a Nobel-díjas kutatót. Táncokkal, énekekkel, himnuszokkal és imákkal kísért ünnepségen több mint 1200 katolikus hívő jelenlétében szentelt pappá, a Szent Lajos templomban a püspök és az apostoli helynök két szerzetest. A hívek Laosz minden részéről, többek között Tájföldről és a Fülöp-szigetekről érkeztek az ünnepre. Olvasható a Magyar Kuríron. Ez az esemény hatalmas jelentőségű a helyi egyház számára, egy olyan országban, ahol mindössze 20 pap szolgál, és nincsenek külföldi misszionáriusok, mivel a kormány nem engedélyezi jelenlétüket. Az ünnepélyes szentmisét, amely több mint 2,5 órán át tartott, imavirrasztás előzte meg, melynek keretében szentségimádást is tartottak. A jelenlévő hívők széleskörű és sokszínű közössége élénk hittel vett részt az eseményen, Isten dicsőítve, és az ő kezébe helyezve a laoszi egyház jövőjét, fogalmazott a püspök. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kálai Erzsébet énekművésszel Szabó Ildikó beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói nevében Kállai Erzsébet énekművészt, énekzenetanárt, a tavalyi Regnum Marianum Fesztivál és énekverseny győztesét felnőtt kategóriában. A következő pár percben vele fogunk beszélgetni éneklésről, hivatásról, küldetésről, Isten kapcsolatról. Milyen érzés most másodszor ide visszatérni a tavalyi sikerélmény helyszínére?
1: Köszönöm szépen a felkérést, és szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Nekem mindig egy felemelő érzés ide visszatérni. Az első alkalom is nagyon-nagyon sok energiával töltött fel, hiszen ez a Bodajk egy különleges energiákkal bíró hely és szent hely, ezért is valószínű, de valahogy a templom és az egész verseny és a zsűritagok is szeretettel fogadtak itt minket, és azt gondolom, hogy a szeretet az a legfőbb erő mindenek fölött. Úgyhogy mindenképp egy feltöltődés.
0: Ma este a Gála műsoron fogsz fellépni.
1: Igen, augusztus 15-én, pénteken este a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyhelyen fogunk énekelni a Mária Fesztivál idei résztvevőivel, zsűritagok is, illetve én, mint tavalyi nyertes fogok énekelni.
0: Tavaly mi volt a motivációd, az indítatásod, hogy jelentkezz a 2024-es első Regnum Marianum Fesztiválra?
1: Mindenképpen a hithez kapcsolódik. Úgy éreztem, hogy itt kell lennem, és közvetítenem azt, amit én kapok fölülről a Jóistentől.
0: Kisgyerekkorod óta megvan-e a hited, vagy felnőtt korodban lett szorosabb az Isten kapcsolatod?
1: Kisgyerekkoromban is már szoros volt a kapcsolatom, viszont volt egy esemény, ami még közelebb hozott a Jóistenhez. Az 3 éve történt, volt egy műtétem, és ez tulajdonképpen életmentő műtét volt, és ott imádsággal mentem be a műtőbe, és aztán már tulajdonképpen az a probléma, ami miatt bevittek, meg is szűnt. Nekem ez egy bizonyosság volt afelől, hogy itt még dolgom van, és ezt kell csinálnom. És megerősödtem még inkább a hitemben.
0: Említetted az imádságot. Számodra az éneklés is egyfajta imádság?
1: Igen, igen. Én tavaly is így jöttem ilyen lelkülettel, hogy imádkozni jöttem. És most is.
0: Énekzenetanár is vagy, jelenleg tanítasz-e, vagy énekművészként tevékenykedsz, vagy mindkettő? Hogyan van ez jelen az életedben?
1: Én Kecskeméten élek jelenleg, és a Katona József könyvtár zenei könyvtárosa vagyok. Mellette szoktak felkéréseim lenni a városi eseményeken, leginkább ilyen hitbéli eseményeken énekelek, illetve hát mindenhol az országban vannak önálló műsoraim, és még van is fejben egy pár, amit szeretnék majd össze.

0: Gondolom, hogy az életben megszerzett tudást, ugye most ez egy nem látszik, mert 35 éves vagyok, de amit megszereztem eddig a színpadon állva és az emberek közt járva, azt szeretném átadni a diákjaimnak is.
1: Nálad az éneklés szeretete korán megmutatkozott már kicsi korodban?
0: Igen, már óvodás koromban is az óvónénik nagyon szerettek kiállítani, és akkor nem csak énekeltem, hanem verseket is mondtam, és ez egyébként 18 éves korom még egészen elkísért, szerettem volna színésznő is lenni egy ideig. Ezt az álmomat nem adtam még föl egyébként, úgyhogy valahogy ötvözve ezt a kettőt, az éneklést és a színészetet. Hogyha van, lesz rá lehetőségem, nagyon szívesen csinálnám. És énekeltem nagyon sok kórusban, és mindig én voltam, aki szólót énekelt. Éltem egy időben Budapesten is, ott a Szebelédi Vali néni, mi csak Vali néninek hívjuk, a vezénylete alatt az ő kórusában énekeltem. Meg hát sorolhatnám még, hogy a Rozgonyi Éva tanárnő, az Ordasi Péter tanárról is, még sokan mások, akiktől nagyon sokat tanultam egyébként a zenélésről is, hogy hogyan lehet mívesen szépen átadni azt, ami belülről jön.
1: Tehát ők voltak a mentoraid, a tanítóid.
0: Igen. Jelenleg Rálik Szilviához járok magánénekórákra, úgyhogy most jelenleg ő a mentorom. Ő a Magyar Állami Operaház operaénekesnője és egy Wagner szoprán.
1: Tehát énekművészként is még
0: Igen.
1: kell énekórára járni,
0: Igen.
1: folyamatosan kell a hangodat
0: Igen.
1: képezni, szinten tartani.
0: Igen, ezen meg szoktak lepődni az emberek azért, mert tények alátámasztják, hogy mindig változik az ember teste, hangja, mindig történnek vele újabb és újabb események, és azok a hangszint is változtatják, és akkor olyan, mintha előről kellene elkezdeni tanulni, énekelni, hogy megismerni újra magának az embernek a testét, és ez kell mindig egy külső fül, mert mi máshogyan halljuk vissza magunkat innen belülről, mint kívülről.
1: Ezt így laikusként nem gondolná az ember, hogy egy kész énekművésznek csiszolt hanggal, rutinnal, gyakorlattal. Nincs olyan, hogy hátradőlünk,
0: nincs,
1: és akkor
0: nincs.
1: Készen vagyunk.
0: Nincs olyan, soha nincs szerintem. Mindig fejlődni, tanulni, előre menni muszáj. Hogyha valaki kapott valamilyen tehetséget, akkor azzal muszáj dolgozni. Nincs pihenő.
1: Tehát akkor ez egy nagy felelősség.
0: Ez
1: is.
0: Nagyon nagy felelősség. Igen.

0: A családod támogatta az énekzenei pályádat?
1: Igen, szerencsés vagyok. Igen, igen? Ők nagyon kiálltak mellettem, és megértőek, és segítenek mindenben, amiben csak tudnak.
0: Tehát akkor te nem kaptál olyan útmutatást, hogy valami tisztességes szakmát tanuljál, édeslányom?
1: Hát az énekzene tanári diplomába azért fogtam, hogy legyen egy kézzelfogható, de ezt magam miatt is, hiszen a mai változó világban sosem lehet tudni, hogy egyik pillanatban

0: valaki ott van a színpadon a másik pillanatban, meg ki tudja, mi lesz vele. Úgyhogy muszáj több lábon állni ezt. Ezt így gondolom.
1: Ez nagyon praktikus. Igen. És ha már az énekzenénél tartunk, az iskolánál, a tanításnál, nagyon sokszor hallani, meghallottam én is, még iskolás koromban, hogy hát az ének, az csak egy készségtantárgy, az nem fontos, hát ez nem baj, ha abból rossz jegyet kapsz. Szerinted mégis mindennek a közfelfogásnak az ellenére, miért fontos mégis a zene az életünkben? Mit ad ez hozzá? A személyiségünkhöz.
0: A személyiségünkhöz is, és a lelkünk egészségéhez is hozzáad. Egyébként terveim között szerepel az is, hogy zeneterapeutaként tevékenykedjek, majd hogyha eljutok odáig, hogy fölvesznek és elkezdhetem. Mert az mindig kiegyensúlyozza az embert szerintem. Az éneklés. Mindegy, hogy valakinek mekkora hangja van, nincs tehetsége, van tehetsége, mindegy, csak énekeljen, mert saját magán fog segíteni, ezt én is tapasztalom magamon is, hogy minél többet énekelek, annál több energiám van, és annál több kedvem van ahhoz a feladathoz is éppen, amit aznap el kell végezni. Tehát ez nekem mondjuk mindig egy ilyen mencsvár, ami kihúz az
1: egész
0: hétköznapi mókuskerékből például. Tehát azon felül ugye küldetés is. Mindenkinek javasolnám azt, hogy mindenképpen énekeljen. És ne legyen kisítő, hogy én nem tudok, mert nem jól hallok, meg nem olyan a hallásom, meg hamisan, meg mindegy, nem az a lényeg.
1: Tehát ez a csíra mindenkiben benne van?
0: Benne szerintem.
1: Az éneklés, igen. Csak igen. Van, akiben segíti,
0: igen.
1: Hogy
0: igen, van, aki így van, van, aki több tehetséget kapott. Tehetség és küldetés között is nagy különbségek vannak, én azt gondolom. Mert ha valaki tehetséges, és nincs meg hozzá az a belső késztetés se, hogy ezt művelje magában, akkor... És akkor vannak kiválasztottak, szóval ennek vannak ilyen szintjei. Én így gondolom ezeket a fogalmakat, hogy így egymásra épülnek a művészeten belül. Úgyhogy, igen.
1: Te akkor kiválasztottnak érzed magad?
0: Nem érzem kiválasztottnak magam, én csak elhívást érzek. Én nem... Tehát ez most így elég nagyképűen hangozhat, hogy kiválasztottnak érzi magát valaki. Igazából mindenki tudja, hogy mi rejtőzik benne. Azt mindenki érzi szerintem, hogy mi van legbelül. De, hogy kiválasztott, nem így értettem. Nem negatív értelemben is, nem
1: igen,
0: ilyen
1: persze,
0: kivagyiság, persze. Hanem a maga nemes természetében ennek a szónak.
1: Így van, így van. És említetted még a tehetség mellett a küldetést.
0: Nekem mindenképpen azt gondolom, hogy elsősorban a kapelladalokkal van dolgom. Most van egy Mária énekekből álló műsorom, azt tavaly a Regnum Marianum énekverseny megnyerése után annak az ihletésére állítottam össze. Hogyha valaki bejön oda, ahol én énekelek, akkor lehet látni az emberek arcán, hogy olyan gondterheltek, mindig mindenki rohan, mindenhonnan csak a negatív és a háború, és nem szeretnék ebbe belemenni, csak hogy most ilyen nagyon nehéz időket élünk, és szerintem most az embereknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy valami őszintét, valami tisztaságot kapjanak, valami egyszerűt, amiben megnyugodhatnak, feltöltődhetnek, a lelkük feltöltődhet. És én abban bízom, hogy ha már egy emberhez eljut ez, persze nem én magam, hanem a Jóisten által, akkor már hasznos volt az, hogy ott lehettem.
1: Igen. Szoktad ezt érezni éneklés, fellépés közben, hogy te egy csatorna vagy, ég és föld között, hogy a dalaiddal, az énekléssel közvetítesz valamit?
0: Igen, olyankor nagyon közel érzem magam a Jóistenhez. Nem emlékszem egy tulajdonképpen közben semmire, csak majd aztán a visszajelzésekből, miután már leénekeltem.
1: Igen?
0: Igen.
1: Ebben benne van az izgalom, az átszellemülés, az átlényegülés.
0: Ebben egy mérhetetlen nagy nyugalom van, amit kapok olyankor.
1: Nyugalom?
0: Igen. Előtte igaz, hogy borzasztóan ideges vagyok, és remegek, és minden bajom van, de amikor odaérkezem, akkor úgy megnyugszom. Nem tudom.
1: Akkor az egy szerencsés, ihletett állapot.
0: Igen, lehet ezt mondani.
1: Igen.
0: Hálás vagyok érte.
1: Említetted a zeneterápiát.
0: Igen.
1: Ez a közeljövőre vonatkozóan egy terved, hogy zeneterapeuta leszel? Van már ilyen képzés Magyarországon?
0: Azt mondják, és ahogy utána olvastam, hogy gyerekcipőben jár, és külföldön jobban elfogadottabb ez a formája a nem csak a mentális betegségekkel küzdőknek, hanem az alkohol szenvedélybetegeknek is, még sorolhatnám a kategóriákat, de igen, ez azért fogott meg, mert bennem mindig ott van a másik ember felé egy ilyen segítő szándék, és annyian jönnek hozzám, elmondják a titkaikat, a mindenféle bajaikat ott a könyvtárban is. Sajnos rengeteg fedél nélküli ember él, és oda is járnak be hoznánk, mert mi nem csak egy kulturális, hanem egy szociális intézmény is vagyunk, és segíteni szeretnénk mi is. Uh-huh. És akkor látom, hogy úgy örülnek, hogy elmondhatják, hogy milyen napjuk volt, hogy csak ilyen kis apróságokat is megoszthatnak, vagy éppen most kivel, hol találkoztak. Szóval mindig éreztem ezt egészen fiatal korom óta, hogy akár csak a vonaton ülve is jönnek oda hozzám emberek, és akkor úgy megnyílnak.
1: Uh-huh. Van egy ilyen kisugárzásom, hogy...
0: Nem tudom. Én nagyon hálás vagyok olyankor, és ezért gondoltam, hogy a zenét esetleg így a gyógyító oldaláról megközelíteni, hogy segítsek az embereken, ne csak így, hanem a zeneterápia segítségével.
1: Hát ennél jobban nem is lehetne ötvözni a zenét, a gyógyítást, a terápiát.
0: Igen. Meg a pszichológia az mindig érdekelt egyébként.
1: Tehát akkor te is ilyen életünk végéig tanulós típus vagy, ezt vallod.

0: Neked milyen a kapcsolatod a szűzanyával? Szoktál-e hozzáfordulni, az ő életéből, példájából erőt meríteni?
1: Igen, szoktam hozzá imádkozni, és az ágyam fölött Szűz Mária képe van a kis Jézussal. De tényleg ez most lehet, hogy klisének hangzik, de tényleg ott van. Valahogy az édesanyám által belém átöröklődött. Ez olyan természetes nekünk otthon, hogy ilyenekről beszélünk, és így imádkozunk, és ha csak valami olyan nagyobb, vagy kisebb dolog történik, de mégis valami a jelentős, akkor is úgy mindig belefűzzük a mondatainkba őt valahogy, meg a jó Istent. Nem akarok senki fölött ítélkezni, semmi jogom hozzá, de azt látom és hallom, hogy olyan nagyon távolinak gondolják Szűz Máriát, meg a Jézus Krisztus. De szerintem ők közel vannak hozzánk, de nem akarom lehozni így a földi szintre őket, nem így értem, csak szerintem nem kell mindig betanult szöveget mondani, mert akkor nem biztos, hogy a léleknek a kívánsága eljut hozzájuk. Ezt a Mackó Máriának, aki itt most zsűri tag a Regnum Marianum énekversenyben, egy interjújában hallottam, és egyetértettem vele, hogy csak úgy mondjuk, és imádkozzunk, és énekeljünk, és akkor érezzük azt legbelül, amit közvetíteni akarunk, vagy amit el szeretnénk imáinkban mondani, és akkor biztos, hogy eljut hozzájuk.
0: Tehát hogy szívből jövő legyen, igen, az imádságunk.
1: Igen.
0: És szerinted akkor igaz ez a mondás, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik?
1: Szerintem igen.
0: Igen. Mindenképp. Úgy könnyebben felemeljük a lelkünket az égiek, igen, az ének által.
1: Így van. Eleve a zene, az éneklés, az egy másik lelki állapot. Még egy szintet emel az egész imádságon, ha lehet így fogalmazni.

0: Neked is volt olyan, hogy életed egy-egy nehéz pillanatában, vagy mélypontokon a zene, az éneklés segített? Igen. Tovább lendülni? Az ad neked erőt? Abból tudsz töltekezni?
1: Így van, abból tudok töltekezni.
0: Mit gondolsz énekzene tanárként, hogy a zenén belül is az egyház zenét, a komoly zenét hogyan lehet közelebb hozni a gyerekekhez?
1: Én most a Kecskeméti Katona József könyvtárban gondolkodom pont egy ilyen projekten, amikor is alsósok, felsősök, gimnazista korosztály is majd fognak jönni hozzám, mi szoktunk mindenféle foglalkozásokat tartani. Például azt találtam ki, mivel hogy énekművészként végeztem, és ugye ennek a folytatása vagy az opera énekmester, vagy az oratórium és dal énekmester szak, operában gondolkodván gyerekoperákról fogok majd beszélni a gyerekeknek, mármint meseoperákról fogok beszélni a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy úgy lehet közelebb hozni, hogyha látják, hogy mi is élvezzük, ezt most átcsatoltam így hirtelen az énekzene órához, hogy lássák, hogy élvezzük, és énekeljünk együtt. A példán keresztül szerintem meg lehet velük szerettetni, azt tovább tudják majd adni, és akkor majd érdekelni fogja őket. És a komoly zenét sem kell szerintem úgy idézőjelben lebutítani, hanem úgy, ahogy van, elmondani, és nyitottak lesznek rá szerintem, mert nagyon intelligensek, okosak a mai fiatalok. Csak mindenki azt gondolja róluk, mármint, hogy ezt is csak egy ilyen hallomás a környezetemből, úgy hallottam, hogy ők nem nyitottak, mert már nem az a korosztály, már sokkal gyorsabban élnek, de szerintem nincs ilyen akadály, csak le kell ülni velük, és a nyelvükön tudni kell, érteni kell, és akkor...
0: Meg kell tudni őket szólítani.
1: Igen.
0: Tehát akkor itt is nagy szerepe van egy jó pedagógusnak, egy jó mentornak, aki a példájával nevel.
1: Igen, az mindenképp, az is egy küldetés, az is egy teljesen más út, mint az éneklés egyébként, ez a kettő. Külön embert kíván mind a kettő, külön egész embert.
0: Egész embert.
1: Hogy valaki erre teszi föl az életét, és mindegy, hogy mi történik a környezetében, a munkahelyén, a bármiről legyen szó, akkor is neki ezt tudni kell belül, hogy csinálni kell, és kész.
0: Ahogy így látom, hogy a gyerekekről, meg a nevelésről is olyan csillogó szemmel beszélsz.
1: Én nagyon szeretem a gyerekeket.
0: És akkor te hogy érzed, melyik az utad? Mert azt mondod, mindegyik egy egész embert
1: mindegyik.
0: Kíván.
1: Aztán lehet, hogy van valami kettő között valami út, még nem találtam meg. Majd megmutatja Isten, hogy merre menjek.
0: Így legyen. Köszönjük szépen ezt a beszélgetést. Kállai Erzsébet énekművészt, énekzenetanárt hallották. Nagyon sok sikert, és minden jót kívánunk neked a szakmai és magánéletedben.
1: Köszönöm szépen!

0: Kálai Erzsébet énekművésszel Szabó Ildikó beszélgetett.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Palkó Julián ferences szerzetes természetfotó kiállítása Budapesten. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium. A Nagymaros Ifjúsági Találkozó 2026. május 16-án kezdődik. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 4-én hétfőn 17 órakor nyílik meg Budapesten a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában a Belgrád rakpart 17 szám alatt az 5. emeleten Palkó Julián OFM Érted vagyok című természetfotó kiállítása. Május 22-ig látogatható a tárlat a délutáni és a kora esti órákban. A szerzetes a Szentkúti Ferences közösség tagja, és 2010 óta foglalkozik természetfotózással. Képei személyes hitbéli tapasztalatokat és a teremtett világ szépségét kapcsolják össze, írta a Magyar Kurír. Egyik nap a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja, Mészáros Ödön megszólított, hogy látta a képeimet a Szentkúti Zarándokházban, és felajánlotta, hogy tartsa kiállítást az ő galériájukban. Egy újabb találkozáson elfogadtam az ajánlatot. Nem vagyok klasszikus értelemben vett természetfotós, így tulajdonképpen mindenképp ajándék Istentől, és nem tarthatom meg magamnak. Eredetileg az volt a vágyam, hogy olyan embereket is megszólítson, akik nem járnak templomba. Remélem, hogy nem csak nekem, hanem másoknak is üzen valamit az Úr általuk, nyilatkozta Palkó Julián ferences szerzetes. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium, közismert nevén a Franka új épületszárnya. Az emléktáblát néhány nappal ezelőtt adták át, amely méltó visszaigazolása a beruházás során végzett magas színvonalú előkészítői, tervezői, lebonyolítói és kivitelezői munkának, adta hírül a ferences média. Ez újabb siker, hiszen a Franka 2025-ben elnyerte az év tetője nívódíjat. Az intézmény 1931-ben kezdte meg működését Szent Antal Reál Gimnázium néven, 2024-ben vette vissza eredeti nevét. A klasszikus szerkezeti megoldásokat korszerű anyaghasználattal és gépészeti rendszerekkel ötvözték, önálló funkciókkal bővítették, és új épületszárny valósult meg. A beruházás megrendelője a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány volt. Az épület példaértékű módon ötvözi a történelmi örökséget a 21. századi oktatási és fenntarthatósági elvárásokkal. Idén, május 16-án szombaton rendezik meg a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A fő előadó és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. A zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja, tudatta a Magyar Kurír. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten nem távoli szemlélője az életünknek, hanem az a közeg, amelyben minden történik. Így nem kivonulnunk kell a világból, hanem éppen benne élve tanuljuk felismerni az ő jelenlétét a mindennapokban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, és így lesz hiteles az életünk. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja majd. A fakultációk listája, a nap részletes programja és a találkozó énekei hamarosan letölthetőek lesznek a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó honlapjáról. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el kényelmesen ülésben az ágy szélén, vagy egy széken, lábak csípőszéles terpezben legyenek, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, nyújtózkodjunk meg törzsel és a fejünk bubjával felfelé, tarkót hosszan simítsuk egy képzeletbeli falhoz. Emeljük fel a két kart az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele az egyik csuklónkba, és húzzuk meg finoman a kart az ellentétes irányba, közben nyúljon meg az oldalunk is, fejet finoman engedjük le, majd fogjuk meg a másik csuklót is, és az ellentétes irányba húzzuk meg finoman a kart, nyújtsuk az oldalunkat, engedjük le a fejet, majd jöjjünk vissza középre, és nyújtott karokkal nagy köröket írjunk le hátra. Egyszer húzzuk a hasat, aztán még egyszer, közben vegyünk nagy levegőt, egy utolsó. Ezután hozzuk mindkét karunkat előre, mellső középtartásba, váltott karral nyújtózkodjunk előbb az egyik, majd a másik karral, és mehet folyamatosan váltva egyik, majd a másik karral, közben fejtetővel magasak vagyunk, figyelünk a helyes testtartásra. Megragadunk egy képzeletbeli evezőlapátot, és húzzuk hátra, záródik a lapocka, majd nyújtózunk megint előre, megragadjuk az evezőlapátokat, és evezünk, húzzuk hátra a két lapátot, záródik a lapocka, és egy utolsó, nyújtózunk előre, húzzuk hátra, magasan a könyök. Majd engedjük le a két kart, váltott válkörzés következik, egyik vállat húzzuk a fülhöz, körzünk és nézünk, utána forgatjuk, csavarjuk a gerincet. Majd hátulról indítunk egy válkört, és jövünk vissza középtartásba. Jöhet a másik váll is, húzzuk a vállat a fülhöz, csavarjuk a gerincet, nézünk hátra, majd előre indított válkörrel jövünk vissza középre. És mehet belőle még egy pár. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Alkarral támaszkodunk a térden, megnyújtjuk a derekunkat, kicsit kitartjuk, húzzuk a hasat, homorítjuk a hátat, veszünk egy nagy levegőt, és puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat. Még egyszer homorítjuk a hátat, szívjuk a levegőt, záródik a lapocka, és puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt. Marad az alkartámasz a térden, egyenes a hát, emeljük a sarkunkat fel, és vissza. Picit edzük a vádlinkat, emeljük fel, és engedjük vissza. Még néhányszor. Egy utolsót. Ezután megtámaszkodunk tenyérrel a tért felett, előre hozzuk a testcsúlyt, és elemelkedünk a széktől. Megemelkedünk, és visszaülünk óvatosan. Még egyszer megemelkedünk, és visszaülünk. Ha ügyesek vagyunk, nem is ülünk rá a székre, csak nyújtjuk a lábat, és hajlítjuk, és így végzünk néhány guggolást. Jövünk vissza függőleges testhelyzetbe. Emeljük a két kart, vegyünk egy nagy levegőt, még egyszer páros karral megnyújtózkodunk, majd leengedjük a két kart. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Örömhír mindenkinek. Válogatás hangzik el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
2: A próbatételek mindig az emberi életnek egy különleges helyzetét adják, és nagy korfordulók idején kifejezetten megpróbálják az embert. Ilyen a második világháború időszaka Magyarországon, különösen is az ostrom 1944. március 19-től sor kerül a német megszállásra. Mai műsorunkban a Szociális Misszió Társulat Nővérek a Halálkatlanban témáról beszélgetünk. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulat tagja, aki azt mutatja be nekünk, hogy a Szociális Misszió Társulat nővérei 1944-45-46 folyamán hogyan álltak helyt, hogyan élték túl az ostromot, a második világháború időszakát. Hogy jött a gondolat, és milyen források alapján tudta rekonstruálni, hogy a saját közössége, a Szociális Misszió Társulat a háború alatt, az ostrom idején hogyan állt helyt? A társulat központja az a Krisztina körúton van, a budai vár alatt, a budai vár szomszédságában. Milyen források maradtak fönn, és hogyan, miként élte meg ezt az időszakot a Szociális Misszió Társulat?
3: Szeretném a bevezetőben megemlíteni, hogy a Szociális Misszió Társulat, hogy úgy mondjam, nem büszkélkedhet vértanúkkal, mint például a Szociális Testvérek Társasága. Ennek ellenére, hogy vehetjük ezt úgy is, hogy a Jóisten megkímélt bennünket bizonyos értelemben a véres tanúságtételről, de voltak olyan időszakai közösségünknek, amelyért méltán adhat hálát a Jóistennek, hogy ennyire életre tudta váltani azt, amit Farkas Edit így fejezett ki, egy a szükséges. Azt mondta, hogy mindenhova el akarunk menni, ahova csak tudunk. Mindenkinek segíteni akarunk, akinek lehet. Mindezt tesszük a legfontosabb, az örök élet reményében. Amikor a második világháborúnak Krisztina körúti része Halálkatlannak lett megnevezve, akkor a környék népét befogadta a Krisztina körúti anyaházunk, és egyre növekvő létszámú, kibombázott család, papok, gyermekek, egész családok nyertek itten menedéket. Nem egy túlzottan nagy létszámban, de a mi nővér létszámunkhoz képest egy nagy tanúságtételként a mi nővéreink is életükkel játszottak, mert van egy Ostromnapló című könyvünk, amit ki is adtunk, és ott a itt töltött napokat leírtuk, és van egy olyan fejezet egyben, hogy Horogkereszt és Vörös Csillag. Először a német náci üldözéstől kellett félnünk itt a rendünkben is, hiszen történetesen az akkori katonaság lóistálónak használta a rendházunknak bizonyos részeit, de ugyanakkor megéltük azt, amikor a vörös hadsereg lépett be, és mint egy farkas szemet nézett egymással a Horogkereszt és a Vörös Csillag. minden napon, amit itt töltöttünk, el tudtunk ezektől tekinteni, és csak a szeretet, csak a szolgálat, csak a közös gondolkozás forrasztotta egységbe a nővéreket, papokat és a civil embereket. Erről tanúságot tett a Ostrom Napló című könyvünkben is.
2: Hogyha jól tudom, akkor Nagy Miklósról van szó, aki több szempontból is fontos, az Akció Katolikának volt a titkára, és majd 1949-ben a Mindszenty József bíboros prímás esztergomi érsek elleni koncepciós perben hűtlenség és embercsempészéssel vádolva ítélik őt el. De most maradjunk 44-nél, Nagy Miklós személyénél, hogy került ő a missziótársulattal kapcsolatba, mit lehet tudni a naplójáról, és mik azok a fontos részletek, amelyek segítenek bennünket megérteni 44 végének, 45 elejének az időszakát Budapest ostromának, a Szociális Missziótársulat szerepének a szempontjából.
3: Ott kezdeném, hogy alapító anyánk Farkas Edét kora ifjúságától kezdve kapcsolatban volt a Krisztina városi templommal, illetve annak plébániai közösségével. Nagy vágya teljesült akkor, amikor a Krisztina városi havasboldogasszony tőszomszédságába, közvetlenül a jelenleg gimnáziumként működő iskolája mellett sikerült megvásárolni, majd emellett ráépítéssel bővíteni anyaházunkat, ahol a noviciátus is volt, és 1933-ban lett végső lakhelye Farkas Editnek is, mert sokáig budavári lakásából intézte a rendi ügyeket. Meg kell említeni, hogy ez a kapcsolat, amely a Krisztina városi plébániához kötődik, ez azt jelentette, hogy a ostrom idején a II. Világháborúban azokkal a papi személyekkel is kapcsolatba kerültünk, akik a Krisztina városi plébániával voltak kapcsolatban. Nem mint konkrét plébánia lakók, de mindenképpen akár a misézésben való besegítésebe, lelki gyakorlatok tartásával, egyéb dolgokban szoros kapcsolatban voltak a plébániával, és éppen ezért talán magától értetődő volt, hogy amikor befogadtuk a környékbeli embereket, akkor lehetőséget adtunk arra is, hogyha a plébánia olyan helyzetbe kerül, akár a templom révén, az ottani szolgálat megakadályozása esetében, de mégis lelki munkálat céljából működni akarnak továbbra is, akkor mindenkor nyitva áll a házunk előttük. Tehát ez jelenti azt, hogy maga Nagy Miklós is, azután hát elsősorban a plébános is, a Szabó Imre például, és azon kívül Páter Fundélius Vilmos káplán, Csaba Lajos lelkész, ők szoros kapcsolatot tartottak a missziótársulattal. Meg kell még mellékesen jegyezni, ami azért fontos, hogy egy nővérünk is konkrét napra kész ostromnaplót vezetett itt a házunkban, és ehhez csatlakozott a kamarás úr, így neveztük mi a nővérek, hogy a kamarás úr, vagyis Nagy Miklós naplójából, ez egy személyes napló volt, de annyira kiemeli a papság, az egyházközség és a nővérek együttműködését, hogy ebből a naplóból szívesen idéznék egy néhány gondolatot, mert nagyon-nagyon példamutató, és a mai időben is lelkesítő, buzdító, követésre méltó az a központi gondolat, hogy veszélyes nagy idők nagy tartalék erőket mozgósítanak, és olyan rejtett képességek jönnek elő, amire nem is gondolnánk béke időbe, hogy így mondjam, és erre tanúságtétel talán az a néhány napló részlet, amit itt most szeretnék elmondani, illetve felolvasni. karácsony estén költöztek le maguk a nővérek a óvóhelyre, a pincékbe, mert nagy pincerendszerünk volt, tehát 1944 karácsonyán költöztünk le, és december 28-án volt az a említésre méltó nagyobb esemény, amit szeretnék elolvasni. A nővérek az udvarra bejött 120 embernek adtak meleg levest, a plébános járta házakat, óvóhelyeket, bátorítva mindenkit, és szervezve a föld alatti pasztorációt. A templomban is folyik az istentisztelet békebeli sorrendje. Utána betegek, sebesültek látogatása. Este a plébános a tömeggel együtt a pék üzem előtt várja háza népének juttatandó kenyér adagot. December 31. A templom kazánháza átalakítva kápolnává. Jókor reggeltől késő délutánig repülő támadások. A rendházban 53 nővér, 4 alkalmazott, 6 pap és 44 idegen kapott menedéket, köztük 11 gyerek. A mosókonyhában felváltva mosakodnak. Hálaadó ájtatosságon beszéltem én. A nővérek 3 napos lelki gyakorlata után fogadalmat újítottak. Itt megállnék egy pillanatra, mert magam részére is megható, különösen, amikor először olvastam, hogy a nővérek a szabályzatokban előírt napirendet még ilyen körülmények közt is próbálták tartani, és nem csak a napirendet, hanem a szokásokat. Megtartották a 3 napos lelki gyakorlatot, és fogadalmat is újította. Alapjába véve nem zavarták meg ebben a külső körülmények. Igyekeztek mindent valahogy egyensúlyba hozni, megtartva az alapvető kötelességek, szokások egy részét, nagy részét. És akkor jön január 11, akkor már a rendház óvóhelyén 134 személy kap helyet. A konyha állandóan tűz alatt van. A konyhában levő nővérek egy-egy bomba becsapódására levetik magukat a tűzhely mellett a padlóra, aztán tovább főznek. Mivel a közelben nincs segélyhely, a közeli bombatámadások sebesültjeit a nővérek részesítik első segélyben. Szerencsére van köztük egy orvos nővér és egy gyógyszerész nővér. Január 21. Ma, vasárnap, a következő szentmisékről van tudomásom. A templom alatt 4, a mi óvóhelyünkön 5, más óvóhelyeken 14. Nálunk újra folyik a víz. A nővérek vedrekben vizet vittek a péknek, így kaptak kenyeret. Január 29. Az eddig legnagyobb bomba a felettünk levő üzletbe vágódott be. Szerencsére bedöglött. Ha felrobban, nyomunkat se találják. Deo gratias, et beate Maria Virgine. Éjszaka kápolna teljesen beomlott, a mi kápolnánk, a gyönyörű kerti kápolnánk. Csupa törmelék a szép nagy kápolna helye. Január 30. Úgy látszik, ennek a városrésznek kell a legjobban megbűnhődni a főváros vétkeiért. A plébánia minden oldala bejuggatva, egyetlen ablaka nincsen, a sarka beomolva. Ma már nem ebédelhetünk az egész napon át tartó légitámadás stb. Miatt, csak este 5 után. Csaba és Fundélius még este 5 óra után is gyóntattak, áldoztattak. Az udvarunkban levő vízcsapnál tömegek állnak, pedig erős belövések vannak egész este, késő éjjelig. Február 3. Már 40 napja tart az ostrom. Pasztoráció rendületlenül folyik. Minden órában rohannak temetni, gyóntatni, áldoztatni, sőt, keresztelni. A nap hegyen egy szegedi lány orvos növendék bombazápor közt segített egy szülésnél. Mivel az újszülött félig halálra vált, karjára kapta, és úgy futott az utcákon át az ágyótűzben egy orvoshoz, akinél megfelelő orvosszerek voltak. Február 6. Már 5 lóerősek vagyunk. Elfogyasztottuk az 5. lovat. Megállnék egy pillanatra, és megemlíteném, hogy ezek olyan nagyon elgyengült lovak voltak, akik éppen csak, hogy kilehelték a lelküket idézőjelve, tehát nem régen döglött és így bomlásnak indult lovak voltak, hanem majdnem, hogy mondhatnám, friss lóhús volt, de nagyon nagy sikere volt, egyetlen mentség az éghalál ellen. Ma a ház a legkülönbözőbb helyeken kapott gránátokat, szobám fala bedőlt. Február 10. 50. vasárnap, és a Lourdes szűzanya ünnepe. Valahogy a szabadulást érezzük. A templomi kripra ajtót is összetört egy bomba, de a szentmiség tovább folynak. Az emberek kaputól kapuig futva érnek el a templomba. És hát most jön az utolsó összesítés ebből az ostromnaplóból, amely úgy nagyon jellemzi az ott töltött időt. Február 13. A plébánia anyakönyvi följegyzésekben kíváncsian kutattam e rendkívüli napok rendkívüli pasztorális eseményei után. Ott természetesen csak szabályos hűvösséggel vannak bejegyezve a temetések, esketések és keresztelések, amelyek jó néhánya az élethalál mesdjéjén történt repülőtámadások, bombazáporok szünetében, de igen sokszor a hirtelen támadások pergő tüzében. Ilyen temetés volt 138, esküvő 11, keresztelés az óvóhelyen 20. Nincsenek beszámítva a plébánia területén kívül végzett temetések, amelyeket másutt anyakönyveltek. A szentgyónások és áldozások számát abban az éjjeli nappali zűrzavarban nem lehetett megállapítani, de nem is szükséges. Kegyelmi áldás formájában úgy is visszaárad e szegény, szenvedő városra, országra.
2: Milyen kép rajzolódik ki ezekből a napló feljegyzésekből? Hogy látja, milyen üzenete van, milyen jelentősége van a plébániával való összefonódásnak, a Szociális Missziótársulat nővéreinek a jelenlétére 1944. decemberre 45. februárja között, hogyan, miként lehet ezeket a naplófeljegyzéseket érteni és értelmezni? Utalt rá, hogy mennyi lelkipásztori feladat volt, milyen megpróbáltatások voltak, hogy szűrődött le, hogy csapódott le ezeknek a napló feljegyzéseknek a gondolata önben?
3: Mint említette, alapító anyánk Farkas Edit már kora ifjúságától kezdve kapcsolata volt a missziótársulattal, de mint szerzetes rend a 1920-as évek elejétől konkrét segítséget nyújtott, illetve konkrétan bekapcsolódott az egyházközségi munkába, gyermekekkel való foglalkozással, a gyermekek vallás oktatásában, azután gyakorlati segítségként például nyaraltatásokban. Ez kiemelkedő tett volt, amiről így a társulat történelmi kutatásai során ráakadtam, és ez a kapcsolat a békés időben való gyakorlati és hitbeli kapcsolat erősítette meg az egyházközség és a mi társulatunknak a kapcsolatát. Ez mondhatnám, hogy olyan szoros volt, hogy teljes bizalommal jöttek át ide az atyák, és amikor nem lehetett a templomban, a plébánián szolgálni, olyan nagy volt a bombázások mennyisége, akkor tőlünk, mint bázishelyről indultak a szolgálatra, de rendkívül példamutató volt az a hűség a saját hivatásukhoz, a papi szolgálatuk bombatűz közepette, halálveszéllyel, mit sem törődve magatartásuk, amellyel végezték a Szent Eukarisztia bemutatását, amíg egyetlen mód volt a saját plébánia templomba, ahol, mint olvastuk, sokszor futva jöttek az emberek, de jöttek, mert teljesen tudatában voltak annak, hogy az Isten kapcsolat és a Szent Mise milyen erőforrás ebben a rendkívüli megpróbáltatási időben. És amikor itt kaptak menedéket az atyák, akkor is itt folytatták a lélekmentés hatalmas munkáját, mert hogyha csak egyetlen embert is papi szolgálatok folyamán meg tudtak őrizni a teljes kétségbeeséstől, az már lélekmentésnek számított. És bizony az, hogy itt sok gyerek volt, és többek között például Cigány György is a saját ostromnaplói bejegyzésében elismerte, hogy ő nem is emlékezik borzalmakra. Olyan mindennapi, szeretetteljes és neki is szóló mesefelolvasások, illetve ő már akkor már tínédzser korban volt, tehát nem is a mesék, de egyáltalán az irodalmi délutánok. Az itt levő békés légkör az olyan nagy hatással volt rá, hogy szinte semmit nem látott a borzalmakból. Azt megemlítette, hogy apja is itt volt, természetesen az egész családja, szülei, és ők is részt vettek. Apja is például a lónyózásban, meg egyéb ilyen gyakorlati teendőkben. Hát valahogy röviden így tudnám a kérdésére válaszolni.
2: A Szociális Missziótársulat megpróbáltatásairól, a II. Világháború alatti ostromról, a társulat lelkiségéről, szellemiségéről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Missziótársulat tagja volt.
1: Arcok és sorsok. A Magyar Katolikus Rádió egyháztörténeti sorozatát hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat a Kép a tükörben mikrofonjánál, Szikora József. Ocsgyányi Vilmos, Munkácsi Mihály díjas kőszobrász restaurátorral beszélgetünk, de nem a stúdióban, ahogy megszoktuk, hanem egy helyszínén, az ő munkásságának egy kiemelkedő helyszínén. Azt hallottam, hogy talán Magyarország legszebb kőtárában vagyunk, és kérdezem Ocsgyányi Vilmost, Vilit, tényleg így van, hogy ez a kőtár a legszebb?
5: Itt vagyunk Pécset, a Pécsi Dóm kőtárban. Volt szerencsém ennek a kőtárnak az installációját, a berendezési egységeit elkészíteni még 2000-es évek legelején. Éveket dolgoztam itt ennek a kőanyagnak a restaurálásával elsősorban, még akkor a Vasasi kőtárban, vagy a Vasasi moziban voltak ezek a kövek elhelyezve. Tóth Melindával és Dávid Ferenc művészettörténész közreműködésével, és volt még egy restaurátor kollega, Pintér Attila festőrestaurátor, aki ennek a kőanyagnak a festett részleteiért volt felelős, és együtt tisztítottuk és rendszereztük ezt a kőanyagot, mire aztán megépült itt ez a dómkőtár Bachmann Zoltán tervei szerint. Ez egy olyan ideális korszakban volt, amikor még Bachmann Zoltánnal itt a kioszkban nyaranta le tudtunk ülni egy sörözés mellett. Ő rajzolt egy párat, és közben beszélgettünk, hogy vajon hogyan is legyen majd ez a kőtár megépítve. Közvetlenül a dom háta mögött nézegettük ezt a területet, és néztük, hogy jaj, hát sajnos lehet, hogy ez kisebb, mint ahova úgy elgondolunk egy kőtárat. És akkor addig nézegettük, míg azt mondta, hogy de jó, hát itt akkor csinálunk egy támfalat, itt arrébb megyünk ezzel a dombbal, és akkor be fog ide férni ez a kőtár. És így is lett, a szó az tetté vált, hogy ilyen igei értelembe emlékezzek Bachmann Zoltánra, és elkezdődött ennek a tervezése, és nagy szerencsém volt, hogy gyakorlatilag ezt a múzeumi részt, hát így a magaménak is érzem.
4: A magadénak érzed, és akik hát látták, vagy akik ebben illetékesek, azok arra is méltónak találták ezt és a te korábbi munkásságodat, hogy Munkácsi Mihály díjjal ismerjék el.
5: Igen, amikor elkészült ez a domkőtár, akkor terjesztett föl engem. Szentkirály Miklós volt a Restaurátor Egyesületnek az elnöke, és az ő javaslatára 2004-ben megkaptam a Munkácsi díjat.
4: Egy olyan térben vagyunk, és az hallgatók kedvéért elmondom, de remélem, hogy minél többen vannak és lesznek, akik megnézik a valóságban ezt a pécsi domkőtárat. Szóval ez nem egy raktár, hanem ez egy olyan tér, amely ma nevezhető közösségi térnek, és amelynek a berendezése is, hát ha szabad ezt mondanom, talán imitál mondjuk egy templomot. Hát van egy templom bejárat, van egy szentély, ezek úgy láthatók, és hát különböző installációk a falakon, ezek sem véletlenszerűen, vagy nem raktárszerűen vannak itt. Beszéljünk erről a kapuzatról, meg erről a szentélyről, amelyek egy templom belsőt imitálnak egymással szemben.
5: Itt négy egységet lehet alapvetően megkülönböztetni. Van a néhai templomnak egy úgynevezett márványkapuja, ami eredetileg a déli kapuja volt a nagy templomnak, amelyiket sajnos lebontottak és átalakítottak, mert az egy, szabad kitérnem egy pillanatra, hogy mennyire sajnálatos és nagyon érdekes az a momentum, hogy volt egyszer itt egy olyan épület, egy olyan templom Pécsett, amelyiknek jelentős románkori része volt, majd hozzáépült egy gótikus rész, egy hajó, majd utána a 18. században is épült, nem, még a reneszánsz alatt, hiszen a szatmári püspöknek is ott van a szatmári pasztofóriuma, ami nagyon szépen most egy oldalkápolnába látható, és tulajdonképpen még a 18. században is egy jelentős kiépítettsége volt ennek a templomnak. Igen ám, csak ez a templom nem nézett ki olyan jól. Tehát ez úgy nézett ki, mint egy fecskefészek, vagy azt lehet mondani, egy ilyen organikusan egymás mellé épített építmény, amelyiknek nem volt az a kellő reprezentációja, amelyikre gondolom az egyháznak szüksége volt, és volt egy pillanat itt Pécsett, amikor az egyház hirtelen nagyon gazdaggá vált. És ez pedig az ipari forradalomnak az időszaka, ugyanis abban az időben a püspökségnek a korábban csak vadászatra és fakitermelésre alkalmas erdei alatt kiderült, hogy szén van. És ez a szén óriási kincs volt abban az időben, hiszen a motorizáció és a gőzgépnek a föltalálása és az üzembe helyezésének a korszaka volt, és hirtelen a püspökség egy részvénytársaságba került bele, amelyik a Duna hajózási részvénytársaság volt, és ez a részvénytársaság úgy szerződött a püspökséggel, hogy a kitermelt szénnek egy jelentős bevétele került a püspökséghez nagyon normális módon. És hirtelen a gazdagságban, és ez egyébként nagyon érdekes, hogy ez az időszak, ha megnézzük a 19. század kiépült bazilikáit Magyarországon, ez érdekesen megvan Vácott, megvan Egerben, Esztergomba is. És ez itt Pécsett is megjelenik, hogy ránéztek erre az organikusan épült gotikus, barokk, románkori, részben reneszánsz épületre, és azt mondták, hogy jaj, hát hogy néz ez ki? hát ide kellene egy jobb, egy szebb, egy Isten dicsőségét jobban szolgáló épületet építeni, és nekifogtak, és lebontották ezt a csodát, amit ma nagyon sajnálunk, de hát Istenem, hát ilyen az élet. Szerencsére nagyon jó tanácsadói voltak az egyháznak, és

0: az altemplomi lejárót, ezt elszállították Zala Györgynek a műtermébe. Zala György ezeket a faragványokat látva elkészített egy rekonstruktív másolati faragvány együttest, mondjuk az északi lejáróról, az északi altemplomi lejáróról, a déli altemplomi lejáróról, és ezek aztán, amikor fölépült a dóm, akkor ezek beépültek oda, és tulajdonképpen leképezik a most látható lejárók, ezeket a lejárókat, amelyikek viszont most itt eredeti faragványban, töredékes állapotban vannak bemutatva. Én is csináltam ennek egy bizonyos rekonstruktív installációját, de messze nem egy olyan kiegészítés történt itt, hanem ezeket én úgy nevezném, hogy ezeket a faragványokat helyzetbe hoztam. Olyan esztétikai egységet próbáltam megvalósítani, amelyekbe a faragványok mind olyan helyzetben vannak, amilyenben voltak. Tehát most például itt állok az északi altemplomi lejáró előtt, és elkészült a lejárónak az íve, és fölötte pedig ugye ott van két állatfigura, amiből elég kevés látszik, csak hadd mondjam el, hogy ezek olyan griffek vagy oroszlánok, nem lehet pontosan megmondani az ő, tudom, ilyen állat megnevezésüket, amelyeknek a hátán egy-egy angyal áll. És ezek az angyalok egy mandorlába lévő Pantokratort, egy istenatyát vesznek két oldalt pártfogásba, hogy így mondjam, mert ezek az oroszlánok, ezek a griffek, ezek az alvilágnak a szimbólumai, ezek mindig úgy szerepelnek egy-egy ilyen ábrázolásnál, hogy például áll a hátukon egy angyal, ami azt jelenti, hogy a talpunk alatt vagy, te dög. És ez egy nagyon jó darab, hogy a baloldali figurának nem volt meg a feje. Ez a fej, amit most már hozzákerült, ez hányódott, és a művészettörténész Melinda mindig mondta, hogy hát Vidikém, hát nem tudom, de ennek valami jó helye van, és de hogy állt ez, hát olyan furcsán van a nyaka, meg minden. És egyszer így meditálva ezen a darabon, oda próbáltam ehhez a darab, ehhez a testrészhez, ehhez az állattesthez, és rájöttem, hogy ez visszafelé, fölfelé harap. Tehát tulajdonképpen méltatlankodik azon, hogy miért állsz a hátamon, te angyal, és majdnem, hogy meg akarja harapni. Tehát tulajdonképpen azt, amikor egy oroszlánt így beszorítanak egy sarokba, és akkor úgy visszahorkan, és a fogait kimutatja, és itt van. Tehát ez van ezen a kis részleten megörökítve, és ezért nagyon érdekes, életszerű ez a jelenet, és nagyon örült a Melinda, hogy ja Istenem, de jó, mert megvan itt ennek a szörnynek a feje, és ettől már mindjárt kifejezőbbé válik az együttes.
1: Valamikor, amikor a pályádról beszéltél, említetted, hogy lehettél volna szobrászművész, de az a fajta önkifejező gesztus az nem érdekelt téged, hogy szobrokba fejezd ki saját magadat. Itt meg mégis, ahogy beszélsz, azt érzem, hogy teremtesz életet, adsz olyasminek, ami talán már pusztulásnak indult, vagy újra felfedezed, újra meglátod az életet abban, hogy mit álmodott bele valamikor az a kőfaragó, akár közel 1000 évvel, vagy még többel ezelőtt.
0: Igen, az a helyzet, hogy valóban ezek olyan töredékes állapotban vannak, hogy az átlag ember ránéz, és úgy látja, hogy igen, hát ez valószínűleg ez egy figura volt, de nem tudja elképzelni, és hát én nekem megvan az a szerencsém, hogy én ebben szereztem jártasságot, hogy így mondjam, hogy lássam a faragvány, a töredékességben azt, hogy vajon mi volt, hiszen az embernek rendelkezésre állnak

0: az analógiák. Tehát egy-egy ábrázolásnak mindig van egy előképe. És ha az ember kellőképpen kutatja és érdeklődik a formák, a korszakoknak az időszakába szokásos formai megoldások után, és engem ez mindig érdekelt, akkor bizony ilyen dolgokra rá tud jönni, és nagyon érdekes összefüggések kerülnek elő, illetve hát magának a restaurálásnak is az a legfontosabb célkitűzése, hogy az a tárgy, az a dolog, ami már pusztulni kezd, és már úgymond túlhaladtunk rajta. A korszerű világ az mindig valami újat, állandóan azt keresi, hogy a kényelmesebb, egyszerűbb, jobb és szebb legyen a környezetünk és a dolgaink. Igen ám, de ezek a régi dolgok viszont, ha már nem is tudnak megszólalni, de legalább a restaurátor tudja megszólaltatni, illetve olyan helyzetbe hozni, hogy megszólalni képes legyen. Természetesen a művészettörténészek és egyéb kutatók segítségével, akik még segítenek abba, hogy az összes adatot köré gyűjtsék, és megfelelően tálalásra kerüljön. Tehát tulajdonképpen egy-egy ilyen faragvány magában csak akkor tud megszólalni, ha tényleg adunk egy ilyen dombkőtári teret neki. Ha építészetileg kialakítunk egy milliót, megvan a megfelelő világítása, megfelelő szervezettség van mögötte, és ide hívjuk az embereket, és azt mondjuk, hogy gyertek, nézzétek meg, ez a mi múltunk. Érdekes módon az ember, ha leül baráti körbe borozni, vagy beszélgetni egy kicsit kötetlenebbül, a történelem rögtön előjön. Előjön a II. Világháború, de utána előjön, hogy mi volt azelőtt Trianon, és előjön a középkor is, és hogy Szent István miért jött ide, és miért vagyunk egyáltalán itt ezen a területen, amit a Kárpát-medencének tartunk. És ezek, ha nincsen látható és kézzelfogható jele annak, hogy miről beszélünk, hogy mire hivatkozunk. Tehát, hogy tegyük föl, itt a 13. században nekünk milyen templomunk volt, milyen reprezentációja volt az egyháznak, amit itt, ebbe a dombkőtárban meg lehet látni, meg lehet sejteni. Nem teljes formájában, de az, aki tovább érdeklődik, az először is kap egy nagyon jó benyomást, egy nagyszerű kiállítást, de ha még tovább érdeklődik, akkor igazából majd vissza is jön, mert egy-egy dolog az úgy van, hogy először csak ránézünk, aztán megyünk tovább, de ha az a dolog olyan, hogy valamit megindít bennünk, legalábbis én magamból így indulok ki, hogy megyek az utcán, és elmegyek valami épület mellett, megyek, és egy idő után bevillan. Nem tudom, ez a kapu, ez olyan különös. Miért olyan különös? Fogom magam, és visszafordulok. Oda megyek, és megnézem. Mi az, ami nekem ezen tetszett, csak úgy? És akkor elkezdem nézegetni, és akkor rájövök, hogy ja, hát igen, hát azért, mert ez erre hasonlít, erre a korszakra, ez arra, ez onnan merítette az arányait, és ez valahogy nekem megütötte az inger küszöbömet. Az lenne jó, hogyha az emberek így néha elmennek valahova. Igaz, hogy lehet, hogy nem egy mély benyomás, de valami olyan benyomás keltődik bennük, ami miatt egyszer megint visszajönnek, és ha beszélgetnek róla, akkor azt mondják, hogy hát igen, az a középkor, az tulajdonképpen ott Pécset, ott tényleg ott van. A déli altemplomi lejáróban láthatjuk Krisztusnak a születés történetét, az angyali üdvözlettől menekülés Egyiptomba jelenetig, amint Mária ül a szamár hátán, és József vezeti a Heródes elől menekíti Jézust.
1: Kedves hallgatóink, Ozsdjányi Vilmos, Munkácsi Mihály díjas kőszobrász restaurátorral beszélgetünk, aki Pécset, a Dom kőtárban vezet bennünket. Ez nagy mértékben az ő alkotása. Elmondta korábban, hogy kikkel dolgozott együtt, kik azok a művészettörténész, építész és más szakemberek, akikkel együtt kialakították ezt. Most egy kicsit el kell búcsúznunk, mert ennek a műsornak az ideje lejárt, és legközelebb folytatjuk, de a beszélgetés az most folytatódik ebben a pillanatban Ozsdjányi Vilmossal, hallgatóinkkal pedig a következő műsorban találkozunk legközelebb.
2: Elhangzott a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József volt. Következik a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Egy archív beszélgetést fognak hallani, amelyet Leszkovszky Pál domonkos szerzetessel 2017-ben készítettem. Az alkalom pedig az, hogy életének 92. évében, március 31-én hunyt el. Különleges az életútja, majd kiderül a beszélgetésünkből. Előjáróban csak annyit, hogy tudomásom szerint ő volt az utolsó előtti olyan pap, akit titokban Zadravec István püspök szentelt, mégpedig Zsámbékon.
4: A beszélgető társam domonkos szerzetes és orvos egy személyben. Nem túl gyakori párosítás, Leszkovszky Pál, a debreceni domonkos rendház egyik lelkipásztora. Azzal kezdeném, mert ez az időszerű, és ami miatt kapcsolatba kerültünk, hogy a közelmúltban Pál atya édesapját rangos posztumusz elismerés érte. Miről is van szó, kedves Pál atya?
5: Édesapám és édesanyám is ketten együtt tulajdonképpen kapták az elismerő kitüntetést világ igazai címen a Jeruzsálemi Yad Vashem intézettől. Annak az igazgatósága döntött arról, hogy a háború, tehát a 944-es év folyamán üldözöttek segítésében való közelműködésük, magatartásuk miatt hát tényleg rászolgáltak a világ igazai kitüntetésére. Ezzel a kitüntetéssel együtt járt a bátorságért érdemérem, amit a Magyar Belügyminisztérium adományozott ugyancsak kettőjüknek.
4: Mi volt ez az esemény, ami az ön szüleit, édesapját és édesanyját is följogosította erre a szép elismerésre?
5: Hát 1944-ben fokozódó üldözés idején több különböző zsidó származású családot, illetőleg ismerőseket fogadtak be a házunkba. Egyik közülük az egyik ennyi ideig, másik annyi ideig. Hosszasabban említésre méltóan tulajdonképpen a Boros család, Boros Péter és édesanyja, Boros Pálné, Koros Lára, ők meg aztán Rusnyák Endre gyermekei, Rusnyák András, Rusnyák Magda, ők voltak aránylag hosszabb ideig, tehát mások is voltak. Hát a lakásunk Gilbert atya, Pasaréti Ferences Gilbert atya, ő szerzett...
4: Nagymányoki Gilbert.
5: Igen, ő szerzett különböző házaknak védettséget a Nemzetközi Vöröskereszttől, amit aztán hát egy darabig fönnállott, aztán egy idő múlva egyszer csak jött egy értesítés, hogy hát ez vissza van vonva, és hát el kell bocsátani, hogy hát ki kell szolgáltatni ott lakó zsidókat. Akkor édesapám azt mondta, hogy ez nem érdekel bennünket. A borosék itt vannak, a mi vendégeink. Miért vannak itt, miért nincsenek itt, ahol senkinek semmi köze. Nem engedjük el, és nem bocsátjuk útnak. Tulajdonképpen erről volt szó.
4: Gilbert atya a Pasaréti rendháznak volt a lakója, a Pasaréti lelkipásztor volt, tehát a Pasarét közelében voltak önök?
5: Pasarét közelében ott éltünk, ott voltam minisztériumban.
4: Hány éves volt ön a vészkorszak idején?
5: 10 éves voltam, 1934-ben születtem, úgyhogy 10 éves voltam.
4: És hol tudtak lakni a menekültek? Mekkora lakásuk volt? Vagy bújtatni kellett előbb-utóbb őket? Hogy sikerült ez?
5: Kifejezetten lehet búvó helyet kiépíteni, nem kellett neki a lakásban. Hát egy családi ház volt a szüleim, összehúzódva, összeszoronkolódva. Hát sok ember elfér kis helyen, jelszó alapján.
4: Volt-e nyilas kopogtatás, mikor már elvették a vöröskeresztes védettség lehetőségét a háztól? Voltak-e veszélyes pillanatok? Hogy emlékszik vissza?
5: Egy alkalom volt, amire emlékszem. Hát kopogtatás tényleg, de hát aztán sikerült elhárítani egyszerű embernek látszott, de fegyverzett ember, hogy nyilasok és zsírókat keresnek. Akkor édesapám lement a ház földszinti kapujához, és nem tudom milyen igazolást vitt magával, hogy kérem szépen, hát miket képzelnek, hogy én tanárember vagyok, esküdtettem a kormányra, és hozott arról valami fényképes, valami képet arról, és hát ugye én meg úgy hát dolgozom, művész, egyházművész vagyok, stb. Mivel aztán végül is az emberek, egyszerű embereknek látszottak, hát végül is belenyugodtak, hogy hát ezek tényleg akkor, ezek nem zsidók, és elmentek. De azzal jöttek oda, hogy fegyveres emberek, hát zsidókat keresünk.
4: Igen, és hogyha ott megtalálják, akkor nagy a baj.
5: Ki tudja, mi lesz, igen.
4: Édesapja említette már, hogy tanárember és egyházművész. És úgy tudom, a Pasaréti templom ma is az ő kezenyomát is őrzi.
5: Igen. Hát a Pasaréti templomban a falakon levő freskók, tehát a szentélyben levő Szent Antal, meg a oldalfalakon levő szentek freskói, azoknak a kivitelezését végezte ő.
4: Tehát nem ő tervezte tulajdonképpen?
5: A kartonokat Ungvári Sándor rajzolta meg, és hát egyébként tehát jó barátja édesapámnak, a falon való kivitelezést azt végezte édesapám. Ami apámnak a saját műve volt, az a Kórus mellvégén levő bárányok. Hát ugye oda jártunk, többé szentmisére, és édesapám mondta, hogy az jövünk ki a templomból a misén, hát topognak az ember, hát egy kapuvár ki kell menni, és akkor látja az ember azt a puszta mellvédet, a kórus, valamit kívánna az ember, hogy legyen ott valami, és akkor ki gondolta, hogy hát legyen ott az a bárány. Akkor megbeszélte az atyákkal, hát persze elfogadták a javaslatát is.
4: Van ennek előképe, mert Ravennában, meg különböző ilyen itáliai mozaikokon hasonló motívumok láthatók, és az egész templom végül is a római, román stílust idézi, de nem másolja a templom, egy modern templom.
5: Ez valószínűleg úgy van, hogy tetszik mondani, hogy tényleg hát reminiszenciák római, ravennai, ez nagyon könnyen lehet. Úgy volt számomra, hogy hát főiskolai tanár volt, iparművészeti főiskolán. 1946-ban nyugdíjazták. Bélistázták, ahogy szokták.
4: Hát akkor deklasszált volt a család végül is. Hát,
5: ilyen szempontból lehet úgy mondani, igen.
4: Meddig élt édesapja, és más templomok is őrzik-e keze nyomát? Mi volt az ő saját szakterülete a képzőművészeten belül, vagy mit tanított?
5: A díszítőfestészet szakosztálynak volt a vezető tanára. Úgymond, hát díszítőfestészetet, hát belső terek, festményekkel való díszítése, és hát összefüggően a belső építészettel. Nos, ő édesapám 77 éves korában halt meg, az 1968-ban. Mint festőművésznek a legfőbb területe, működési területe tulajdonképpen a freskófestés volt. Uh-huh. Elsősorban templomokban. Nem csak ebben, ő egy-két tájképe, vázlata is maradt. Sokkal nagyobb művész volt, mint amikor elismertségre szert tudott tenni a társadalommal környezetében. Igen. Nem szerzett nagyon nagy művészi hírnevet. Hát megemlítik, művészi lexikonokban szerepel. A legfontosabb az volt, hogy a freskófestés.
4: Mely templomokban dolgozott?
5: Például a Kokáit.
4: Pasarétin kívül.
5: Pasarétin, hát ott az csak olyan kis per tangentem. Hát a János Kórház kápolnájának oltárképe fölötti freskó, az egy nagy műve volt apukámnak. A kaposvári székesegyház belső díszítőfestése szinte teljes. Aztán a Rákospalota Mávtelepi Jézus-Szíve templom, annak is a belső díszítése. A főoltár fölötti templom. Hát aztán még különböző helyeken, itt Enyinge, Köröshegyen például, hát a köröshegyi munkássága az gyakorlatilag megsemmisült, mert olyan korszak volt, hogy nem politikai szempontból, hanem a művészet politikai szempontból, stílus, hát ugye az ősrégi templom akkor csak abból a korból származó díszítésnek van ott a
4: helye. Ez egy gótikus templom, ha jól emlékszem, és műemlékvédelem úgy ítélte meg, hogy nem való bele.
5: De hát lemeszelték.
4: Ferencesekre kire emlékszik még gyerekkorából? Nagymányoki Gilbertről legendákat hallottam.
5: A lányokat illetően egy olyan hát egyesületet, mozgalmat kezdett szervezni, már a háború után film, Ferences ifjúsági leánymozgalom. Különböző csoportok, hát nem mozgalom, hát elég sokan voltak benne, különböző centekről elnevezett csoportok, becslés szerint hát 50-60-an legalább lehettek benne. Ő volt a Gilbert, hogyha.
4: A ferences missziók brosúráit ő jegyezte, rengeteg fordítása is volt.
5: Meg szerzője is volt, nem egynik, írói álnéven is egynik másiknak. Gilbert atya, hát a házfőnök, a Návai Kapisztrán atya volt a házfőnök, ott lakott, ott élt Oszvald atya, Oszlai Oszvald, hát akinek a neve azt szintén
4: igen, fogal. Nagyon híres, az Egri Normát az ő találmánya volt, és korábban provinciális volt, ugye?
5: Igen, igen. Aztán Borsai Balázs atya volt még ott, a laikus testvérek voltak a Szkók Szabin segrestés és Górász Gorgónius a szakács testvér. Aztán a további, amikor később hát jöttek, sokakkal találkoztam rend nagy részének a feloszlatása után, mert ugye a Pasvaréti rendház az megmaradt a feloszlatás idején is korlátozott számban. Volt Békés Menyhért, az Erdély provinciából volt, állítólag rövidebb ideig volt ott. Aztán ott volt a háború idején is Dénes atya, hát Szedő Dénes.
4: Szedő Dénes, igen.
5: Őt is jól ismertük, nagyon.
4: Gyönyörű fordításai vannak, egy igazi művész volt.
5: Igen, igen, hát kitűnő zenész is, és amellett író, költő is, igen. egészen kivitelesen kitűnő. Hát Szabados Emmanuel, ő aztán horvát provinciából való volt, aztán háború után ő egyházmegyés pap lett belőle. Hát aztán fiatalok, Rajka Félix atya, Illés atya, rövid ideig, mint klerikus testvér volt, hát Dunamenti Kristóf testvér, aztán hát ő végül is nem a rendben szentelték pappá.
4: A budai ciszterci diák volt.
5: Általános iskola felső tagozatából, akkor 1945 volt a váltás, amikor bejött a 8 osztályos általános iskola, és akkortól kezdve az első gimnáziumot, régebben első gimnáziumot, azt nevezték ki 5. általános, tehát az 5., 6., 7. általános iskola osztályt, régi szerint 1., 2., 3. gimnázium osztályt végeztem a cisztereknél, amíg nem államosították.
4: Ki az, akire emlékezik jó szívvel egykori ciszterci tanárai közül?
5: Osztályfőnökünk volt, bérnapám is volt, Zagyvai Kamil, fizikus tanára közül, Schilling Roger, latin tanárunk volt, sokáig jártam, hogy hozzá gyónni, lelkiatyám volt, Nemes Tivadar, latin-görög tanár volt, ővel is nagyon jó kapcsolatban voltam. Hát Schweighofer Gottfried, az a szomszédos osztálynak volt az osztályfőnöke, Molnár Nyivárd, földrajz tanárunk volt, Ferenci Csaba, hát ez egy fogalom volt ifjúság körében, lelkesedett érte mindenki. Énektanár volt, zenész.
4: Ferenceseket is, cisztercieket is megismerte gyermekkorában, és mégis domonkos szerzetes lett. Mi a története ennek?
5: Komolyan gondolkoztam azon, hogy ferences leszek, belépek a Ferencrendbe. Elég sokakat megismertem. Bernát atya, aki a házfőnök volt.
4: Károlyi Bernát?
5: Károlyi Bernát, igen.
4: Őt nem is említettük még, híres, hát a boldogavatás küszöbe tájékán van már.
5: Igen, igen, igen. Hát ő egy adott alkalommal 1949-ben négyünket, minisztráns gyerekeket elvitt Mária Gyüdre nyaralni egy-két hétre. Ott ismerkedte meg a püspök atyával, Zadravec püspök atyával. Városban levő rendházban nem élhet, csak olyan rendházban, amelyik falusi helyen van. Ez ilyen kettő volt, a Mátorvedelő és Szent Út és Mária Gyüd. Ez a kettő közül a Mária Gyüdi házfőnököt, Schneider Wenzel atyát, azt jól ismerte, ő utódja volt neki Szegeden, mint szegedi guardián, és hát egyébként is jó kapcsolatot tartottak, na, hát akkor ő hozzáment, ott nála jött. Mint a Schneider Wenzel atyát is, hát jól ismertem persze. Szent Ferenc atyánknak a szelleme, tényleg szegénység, lelkipásztori munkásság. Szóval komolyan gondolkoztam azon, hogy belépjek oda. Érdekes módon édesanyám nagyon lebeszélt róla, hogy azért az nem neked való, mert hát jó. Ő is egyébként a ferencesek körzetében nőtt fel, a Margit körúti rendház közelében, Margit körúton laktak hosszú ideig édesanyám a szüleivel. Jámbor emberek, de egyszerű, magasabb szellemi igények nem nagyon érvényesülnek önálló. Neked hát nagyobb tehetséged van, szóval nem lenne neked való az a környezet, a ferenceseknek a környezete. Megismerkedtem a tiszterekkel is, és hát láttam viszont, hogy az tényleg hát tanáraimnak a rendje, tényleg hát komoly, igényes szellemi munka is, szerzetesek, hogy egész komolyan gondolkoztam, szóltam is apukámnak, hogy hát, hogy elmennék, hogy akkor lehetett volna kis szemináriumba menni a tiszterekhez. Ez azt jelenti, hogy 1947-48, ilyen időtájban, hát éppen a feloszlatás előtti időben. Hát édesapám hallani sem akart róla, azt mondja, hanem ő nem egyezik vele abba, hogy én papnak menjek, azt ő nem, semmiképpen nem. Akkor végül, hát akkor nem, akkor nem. Akkor maradtam tovább középiskolás diák. Közben éppen 1950-ben megismerkedtem a domongos rendel, domongosokkal. Liturgia iránti érdeklődésem következtében, ennek a vonalán, mint minisztráns gyerek, nagyon szerettem minisztrálást, ünnepélyes szert, ünnepélyes szentmisét, liturgiát, mindent igyekeztem nézni, olvasni, stb. És egyszer a kezembe került ott a sekrestében, misekönyvek lapozgatva benne, hogy hát Prefáció de Sancto Patre Nostro Dominico. A Iszlál Románus Szeráfikumban megkérdeztem a sekrestyét, hát hogyha domonkosok is ezt a misekönyvet használják, nem egyáltalán, azoknak egészen más misék, egészen másképpen is miséznek. De hát akkor hogy hát a két szent atyánknak a jó barátsága címén, hát mi is ferencesek, úgy mondjuk, hogy Sancte Pater Dominica, és a domonkosok is, hát Sanctus Pater Noster Franciscus, így mondják. Liturgiában a ferences rend is atyánknak szólítja a Szent Domonkost, Sanctus Pater Noster Dominicus.
4: Minden szentek litániában is együtt emlegetjük őket, mint Pétert és Pált.
5: Igen. Arra hivatkozva, hogy hát a jó barátok voltak, erre hivatkozva mondták, a ferencesek is úgy mondják, hogy Beato Pater Nostro Dominico, és a domonkosok is, hogy Beato Pater Nostro Francisco.
4: Igen, tehát egymást különös megtiszteltetésben, tiszteletben viszont, tartják.
5: Hát elmegyek a domonkosokhoz, megtanulni, hogy minisztelen jön náluk. Ez 950 áprilisában, májusában, vagy ilyen tájról, néhány hónappal rendfeloszlatása előtt. Megtanultam minisztrálni, azért egy kis szövegecskét a Lajos testvér, a sekrestési testvér, megtanulgattam, és hát nagy örömmel vettem részt ottani misén. És akkor az egyik páter a Szent Misénye után, Henrik atya volt az, megkérdezte, hogy hát ki vagyok, hogy mint mi egyéb. Hát azt mondja, hát bemutatom a Tamás atyának, fölvitt a misénye után Merle Tamás atyához, aki a magiszter volt, hát nem tudom, hogy ismerőse a neve, vagy egyáltalán.
4: Ismerős, világ összes domonkos szerzetese ismeri, nagy tudású filozófus.
5: Teológus, igen. Hát,
4: És Friburgban tanított, sokan emlékeznek rá az idősek közül.
5: Ó, hogy nem. No, hát akkor a Budapesten noviciusok és studens testvéreknek a magisztere volt, és hát teológiát tanított. De hát foglalkozott a fiúkkal is, és hát elültetett, beszélgetett velem, rendőről kérdezte, hova készülök. De mondtam neki a különböző terveimet, hogy hát így meg úgy gondolkoztam ferenceseken, tisztelken, de hát gondolkozom is. Hát aztán adott egy eszménykeresők című füzetet adta, ami a rendőről szóló.
4: A domonkos rendőről szólt.
5: A rendőről szóló ismertetés, hogy néz ki. Nagy vonalban a történelem, tevékenység, célkitűzések, szóval ismertetés a rendőr, ezt adta a kezembe is. Ahogy ezt olvasgattam, hát úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy hát tulajdonképpen ez az, amit én keresek, ez az, ami nekem való. Mert itt korduló rend, tehát nem rendelkezik nagy anyagi javakkal, mint a tiszterek, amik hát mégiscsak komoly, addig mi szét nem szólták őket, hát komoly anyagi bázisuk volt, nagy bizonyok, stb. Tehát nem ilyen gazdag rend, ezt a Ernő használta ezt a kifejezést, hogy gazdag szerzetesek. Szóval nem ilyen a domonkos rend, hanem hát szegény, koruló rend. Viszont szellemi szempontból nagyon igényes a tudományos munkásság. Minden hát, első helyen áll az igazság, mint ilyennek a keresése, szolgálata. Úgyhogy azt gondoltam, hogy hát ez az tulajdonképpen, ami nekem legjobban megfelelne. Hát aztán közben jött a szerzetes rendek széloszlatása.
4: De ez nem szekte az ön kedvét.
5: Tartottam a kapcsolatot a Merle Tamás atyával, időről időre rendszeresen tanácskoztam vele, és ha mondtam, be is számoltam neki arról, hogy hát tényleg én úgy látom, hogy hát ez lenne nekem is a hivatásom. Erről elmondta, hogy amikor először bevitt hozzá Henrik atya, beszélgetni, akkor ő rögtön rám nézett, és azt mondja, hogy ennek a fiúnak az ügyét, a hivatását Szent Tamásnak ajánlom. Hát akkor mondja, Szent Tamásnak ajánlotta, hogy eszközölje ki számomra.
4: Egy feloszlatott rendnek lesz a tagja, mert ferencesek úgy, ahogy megmaradtak, jó lehet, nem volt könnyű bekerülni, mert csak kettőt vehettek föl én évente, 50 után, de hát a domonkos rendbe volt tiltva, és mégis sikerült.
5: Állam részéről nem létezőnek, sőt illegálisnak számító szervezet, tehát ebbe a közösségbe belépni az legszigorúbb titokszalással lehetséges. Ez olyan formában hát valósult meg, hogy az 953 táján mondta Tamás atya, hogy most döntött úgy a provinciális atya, hogy azt mondja, mégiscsak kellene nekünk is titokban fölvenni embereket, tehát rendben jelentkező papnak készülő fiatalokat titokban fölvenni a rendbe, hogy hát ne halljon ki egészen a rend. Domonkos atya, Ratnik domonkos atya, budapesti prior volt, teológia professzor is, nagyon aranyos, kedves, jóságos öregember. Ő mondta azt, hogy hát amikor arról volt szó, hogy tényleg belépünk, többet magammal voltam akkor rendben, és hát azt mondták akkor, hát az idős tanástalag, hogy hát valami egyetemre is, civil egyetemre is hát jelentkezzenek, hogy hát jogcímük legyen a világban létezni.
4: Így lett ön orvos?
5: Így lettem orvos, igen, amire középiskolai osztályfőnökön beszélt rá nagyon, édesapám is helyeselte. Aztán hát az atyák is, tehát Tamás atya a provinciás, hát mondták, hogy jó, rendben van, az, hát szép foglalkozás, sőt hivatás, használható, sok jót tud tenni, meg stb., meg ez, meg az, meg amaz. És akkor domonkos atya állítólag megjegyeztem, hogy hát hogy az is előnyösebb, mert hogy az orvosi egyetem ugye az 6 évig tart, nem 4 évig, mint a legtöbbi felsőfokú képesítési nyújtó egyetemi szak, nem 4 év, hanem 6 év hosszabb az idő, tehát akkor nagyobb a valószínűsége, hogy visszaáll a rend is. 4 év helyett 40 év lett.
4: Igen, egy nullával több. Elkezdi az egyetemet. 53-ban rögtön fölvették?
5: Igen. És hát ugye középiskolában, hát is mondjam, hát ragyogóan szárnyaltam, ha lehet azt mondani. Hát, szóval jó tanuló voltam. Igen. Minden.
4: Tehát semmi ilyen, hogy klerikális reakciós, családi múlt, stb. Tehát nem volt semmi rossz pont, vagy legalábbis nem vették észre, vagy nem számított, mert nem pedagógus pályára akart menni, hanem orvosira, talán ez is számított.
5: Igen.
4: Tehát 53-ban elkezdi, ha jól értem, az egyetemet, és a noviciátust is párhuzamosan?
5: Noviciátust is párhuzamosan, igen.
4: Voltak sorstársai?
5: Másodalgammal kezdtük el a noviciátust. Eredetileg úgy volt, hogy hárman leszünk, aztán ketten maradtunk, Péter testvér és én a Pál testvér. Aztán a Péter testvér, azt hiszem, körülbelül 3 vagy 4 év múlva így úgy meggondolta magát, és hát kilépett a rendből, abba hagyta. Hát én pedig hát megmaradtam, folytattam.
3: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Leckovszky Pál domonkos szerzetessel hallhattak archív beszélgetést. Abból az alkalomból idéztem meg alakját, hogy március 31-én életének 92. évében hunyt el. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor volt. Örömhír mindenkinek! Válogatás hangzott el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból.

Május 4-e, Nagy Gáspár születésnapja. 2021-ben lenne 72 éves, mert 49-ben született. Ő a bátyám és az én születésem között született meg. És valóban azt a kort élte meg, amit én gyermekként és én felnőttként, azért áll a szívemhez annyira közel Nagy Gáspár, és azért, mert ő volt az igazság lelkiismerete abban az időben, amikor nem az igazságnak volt térnyerése, hanem a meghunyászkodásnak, a behódolásnak, a kiegyezésnek volt az ideje. De ő ezt nem tette. Ő az a költő, akinek egyetlen egy verse miatt, a Fiú naplójából című verse miatt, ami ma is el fog hangozni, még 1986-ban is leváltották a Tiszatáj egész szerkesztőségét, kirúgták őket, mert hogy megjelentették ezt a lelkiismeret vizsgálatra hívó verset. Vegyük elő Nagy Gáspár verseit, ezt javaslom, és mélyedjünk el ebben a nagyszerű műben, és az egész művészetben. Május 4-én, 1949-ben született Nagy Gáspár. A mai nap az ő napja, a mai nap költője sorozatban. Nagy Gáspár, örök nyár. Elmúltam 9 éves. A sír nincs sehol. A test nincs sehol. A csont nincs sehol. A gyilkosok se itt, se ott. Egyszer majd el kell temetni. És nekünk nem szabad feledni a gyilkosokat néven kell nevezni. Nagy Gáspár.

Nagy Gáspár. Magyar abszurd. Rendezői példány. Első. Nálunk két várrándítás között történelmileg úgy alakult, hogy a hóhérok, a vérbírák, a sörtűzvezénylők, a szadista államvédelmisek, a legfőbb ügynökök és a megzsarolt kis besúgók nem tudnak, képtelenek megbocsátani áldozataiknak. Függöny, második. Ezért aztán csak eltemetni az áldozatokat már nagyon kevés, de néven nevezni a gyilkosokat, etc. még mindig túl sok azoknak, akik... Függöny. Harmadik. Csendes. Újra csendes. Újra függöny.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Anyám, újjöjj, segíts imádkozni. Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, újjöjj, segíts imádkozni.

0: Hírpercek.
1: Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Püspöki szentmise volt az isteni irgalmasság kápolna felszentelésének évfordulóján Szombathelyen. Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa életéről és hatásáról Székesfehérváron. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa fogadta a Vatikánban a kölni főegyházmegye világegyház és párbeszéd hivatalának küldöttségét április 30-án az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel Közel-Keleti testvéreinkre, buzdította őket a Szentatya. Az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról is megosztotta velük gondolatait. A vatikáni közlemény szerint az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. A Szentatya hozzátette, személyesen is megtapasztalta nagy lelkűségüket perui püspökként. Őszinte háláját fejezte ki a sok kezdeményezésért, melyeket ma is folytatnak, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét, és hagyományuk is megmaradjon. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hálaadó szentmisét mutatott be a szombathelyi Ezüst Híd Integrált Szociális Intézet kápolnájában az Isteni Irgalmasság titulusú kápolna felszentelésének első évfordulóján április 30-án. Koncelebrált Rákos József atya és az intézményi lelkész Haller László. A szentmise előtt az intézmény lakói és dolgozói Szent Faustina nővér életéről és az irgalmas Jézus képről szóló rövid színdarabot adtak elő. Előadásuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek fontosságáról szólt, amely minden jámbor lelkű embernek feladata. Székely János szentbeszédében, amely a Magyar Kurír hírében olvasható, hangsúlyozta: a mennyei atya vár minket, és kérhetjük irgalmát. A hálaadó ünnepi szentmise végén a főpásztor egy szentképpel ajándékozta meg a jelenlevőket, majd bátorító készfogásokkal és kedves szavakkal búcsúzott. A Székesfehérvári Szent István Király Múzeumban március végén megnyílt, és szeptember 27-ig látható egy különleges kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be 1920-tól 2005-ig. Fényképek a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről is, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, kortárs művészeti installációk segítségével 18 kiállítási teremben születésétől az Úrhoz való hazatéréséig követhetik végig a látogatók ennek a kivételes embernek a történetét, tudatta a Magyar Kurír. Túrákon viselt öltözete, síléce és az általa használt kajak mellett az az úti mise készlet is látható, mellyel az erdei tisztásokon celebrált szentmisét. Halálát egy légies textilplasztikába vetített galamb képe jeleníti meg. Az alkotás a Szentatya üzenetét közvetíti. Nem csak az életnek, hanem a halálnak, az elmúlásnak is van értelme, mert a halál az isteni terv része. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Élő kincseink. Zenével fűszerezett beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsort a Hagyományok Háza Média műhelye készíti.
4: Jó estét kívánok! Vasvári Anna Mária vagyok, a Mária Rádió Élő Kincseink című műsorának szerkesztő műsorvezetője. Ma, az április 27-én, 79 éves korában elhunyt Sebő Ferencre emlékezünk egy 2023 elején készült beszélgetés felidézésével. Mai vendégem február 10-én ünnepli 76. születésnapját. Tudom, kicsit furcsa, hogy nem épp a születésnapon, vagy a tavalyi kerek, azaz 75. születésnap kapcsán beszélgettem vele, de nem is biztos, hogy kell apropó ahhoz, hogy Sebő Ferencet hallgassuk. Igen, nem véletlenül mondtam, hogy őt hallgassuk, és nem egy interjút, egy beszélgetést, mert remek előadóként, történetmesélőként ismét nem hazudtolta meg magát, és nekem szinte csak annyi dolgom volt, hogy bekapcsoljam a magnót és rögzítsem a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a hazai hangszeres népzenei és táncház mozgalom elindítója, azaz Sebő Ferenc mondatait. A beszélgetés elég hosszú lett, de szerintem önök sem bánják majd, kedves hallgatóink, hogy műsorunkban most kevesebb zene szól, mert Sebő Ferencet bármikor, bármeddig érdemes hallgatni. A jó kis történetek, anekdoták között magvas, megfontolandó gondolatok indíthatják el a hallgatókat egy-egy további úton, amit érdemes tovább gondolni, netán utána olvasni. Sebő Ferenc szerteágazó életműve javarészt megtalálható az interneten, lemezboltokban, könyvtárakban, de a Sebő Archívum, e tartalmas élet írott, hangzó és képi lenyomatai nemrég bekerültek a Hagyományok Házába, melyet nem kis munkával tesznek majd a Sebő Ferenc által alapított intézmény munkatársai bárki számára elérhetővé. A tavalyi évben számos koncerten ünnepelte a közönség és a zenészek Sebő Ferenc 75. születésnapját, legutóbb decemberben a Művészetek palotájában, mikorra egy dupla lemezes album is megjelent a Grillus kiadó jóvoltából, eddig kiadatlan felvételekkel, s ez a Sebőzés 50 éve című kiadvány, mai portréműsorunk apropója. Erről választottam zenéinket, elsőnek azt a bizonyos sokat emlegetett Széki lassút, ahol Halmos Béla hegedű játékát Sebő Ferenc még gitáron kíséri, hisz az első időkben még Széki kontrát sem láttak, nemhogy együtt muzsikáltak volna például Ádám István Icsán Prímással, Halmos Béla példaképével és barátjával, csak az eredeti felvételekről próbálták kitalálni, hogy is szólhat, hogyan van behangolva az a bizonyos hangszer, a kontra. De erről is mesél majd Sebő Ferenc.

0: Amikor készültem a beszélgetésre, arra gondoltam, hogy lesz egy frappáns kérdésem, hogy az életpályában hogy megy párhuzamosan vagy összefonódva a táncház és a vers. De aztán kiderült számomra, hogy teljesen fölösleges ez a kérdés, hiszen nem választható el, nem állítható párhuzamba. Ezek mind egységben kezelendők vagy tekintendő életszakasz részek, hol egyik volt hangsúlyosabb, hol másik. Most a 75. születésnap zárásaként decemberben volt a Műpában egy nagy koncertje a Sebő Együttesnek, és annak kapcsán jelent meg a Sebőzés 50 éve című dupla lemez, ami gyönyörűen végig tekinti az énekelt versek sebőféle életpálya részét.
1: Elég sokat tanultam én is a műfajról, mert eleinte versekkel kezdtem, tehát semmi szó nem volt népzenéről, és még azt is hittem, hogy hát most én kitaláltam egy új műfajt, mert akárhova mentem vele, mindent azt mondták, hogy hát nézd, a sebőelvtárs, ilyen műfaj nincsen, hát ezt nem tudjuk használni. Tehát a Kimitről is kirúgtak 68-ban. A Rejtelmekkel meg a Hetedikkel mentem, és mondták, hogy hát ilyen állat nincs. Nem operett, nem magyar nóta, nem slágerzene. És akkor azt hittem, hogy hát most látszik, feltaláltam valamit, de aztán később megtanultam, hogy dehogy találtam én föl, én csak felújítottam valamit, ami évszázadokon keresztül a költészetnek az egyetlen megszólalási formája volt, az énekelt verset, ami tehát egy történeti műfaj, és amelynek ráadásul az egyetlen túlélője az a népdal. Tehát akik ezzel élnek, azok azt még használják ugyanabban a formában, hogy a Balassék annak idején váltják szépen a dallamokat, a különféle szótok számú szövegek egyeztetve. És hát vastagon azt mondom most már mai eszemmel, hogy ez egy régi zenemnek van még túlélője, tehát élő formában is lehetett hallani, ez volt a nagy szerencsénk, mert másképp nem szereztünk volna élményeket róla. És nem csak a dallamok régiek, ahogy hát a Kodály kielemezték ezeket, hanem maga a megszólalás, a műfaj is. Tehát ez régi zene, méghozzá a régi zenének is a populáris vonulata, az, amit az emberek minden nap életükben használtak. Historikus popzene. Ahogyan egyre többet foglalkoztam vele, kirajzolódott, hogy hát bizony még a mai költők is használják azokat a dalformákat, amire akkoriban énekeltek. Ma már nem énekel rá senki, meg ma már senki semmire nem énekel, de akkor ezek a formák rögzültek, és lehet, hogy a költők már szótagszám kiszámolásokkal, nem tudom, mivel használják, kiki a műveltségének megfelelően, de Vörös Sándor azért keményen meg tudta mondani mindig, hogy ő melyik mintát követi, és hogy annak mi volt a 17. században a szövege, stb.
0: A dupla album kísérő füzetében például Vörös Sándorral is van egy interjú, Szécsi Margit, Orbán Ottó szöveg, Grecsó Krisztián, Tóth Krisztina. Tehát a költők úgy tűnik, hogy a 70-es évektől kezdve örültek annak, hogy végre nem olvasni kell ezeket a verseket, hanem dallal együtt rögzülnek, és valljuk be, sokkal könnyebben rögzülnek.
1: Igen, örültek neki, és nagyon sokat segítettek is nekünk, megmondom őszintén. Tehát Vörös is, és Nagy László különösen, meg Szécsi Margit, úgy kicsit egyengedték az utunkat is ezekbe a berkekbe, mert hát azért nem volt egyszerű, lássuk be. De kiderült, hogy ha a formát az ember betartja, és a dalforma mentén szedegeti a verset, mert azért sok más formájú vers is van, tehát nem lehet minden szembe jövő verset megzenésíteni. Ha az ember a dalformát követi, akkor ott nem történhet meg az, hogy levonal a szöveg értékéből. Összejön az az állapot, ami a természetes állapota volt a régebbi századokban a költészetnek, hogy a zene csak hordozza azt a szöveget. És olyannak kell lennie, hogy ne azt kelljen figyelni, hanem a szöveget lehessen figyelni, a népdalok azok ilyenek. Miből látszik például az is, hogy régi zene? Hát abból, hogy a régi zenében még nem volt meg a zenének az a romantikus stílusa, hogy dallamnak ki kellett fejeznie a szöveg tartalmát. Egy Schubert dalnál nem lehet akármire lecserélni, de a népdal, meg az énekelt vers nem fejezi ki a dallama szöveget, mivel le is váltható. Tehát ha nem jut eszébe az a dallam, akkor énekelj egy másikat. Csorba bácsi, akivel én sokat beszélgettem, és vettem föl tőle énekeket.
0: A széki énekes, Csorba János.
1: Ő egyszer elkezdte nekem énekelni, hogy Szilágyi Erzsébet levelét megírta, szerelmes könnyével azt is telesi. No, János bácsi, ezt honnan szedte? Hát az édesanyjától tanultam. És az édesanyja honnan szedte? Hát tanult az iskolába. Na de hát a dallam, hát mire hazaért, ráhúzta erre a dallamra. Hát ez így ment a Balassé korába is pontosan. Ami benn volt a tarsolyba, dallamabból gazdálkodtak. És a szöveget pedig szótagszám szerint egyeztetni kellett ezekkel a dallamokkal. De semmiféle szó nincs arról, hogy ezek a dallamok kifejeznék a szövegnek a tartalmát. Ezek lecserélhetők, és ezért a romantikus zenének egy csomó eleme nincsen benne. És igazából, amikor mi ezt az egészet elkezdtük, az bántotta a fülünket ezekben a rádiós népzene feldolgozásokban,

0: hogy azok mind a romantikának az eszközeit használták. Piano, forte, indulatok, mind az, ami ebben a régi zenében nincsen. A régi zenében a szöveget kellett középpontba helyezni, és az fejezte ki a mondani valót.
1: Én a legutóbbi Kovács András Ferenccel készített Árdeli Szép Tánc című lemezt is nagyon kedvelem, de el tudom képzelni, hogy Vörös Sándorral is valamiféle hasonló együttműködés lehetett. Hát Kovács András Ferenc sziporkázó egyéniség, jókedvű, fürdik ezekben a dalokban, hogy ő néha megszólal és elmondja a saját versét. Vörös Sándor és Nagy László például hogyan dolgozott együtt, ugyanúgy, mint Kovács András Ferenc azzal a boldog gyermeki örömmel?
0: Igen, hát mind a kettőnek tetszett az, hogy új teret kapnak a verseik, a szövegeik. Tisztában voltak ezzel, hogy ez milyen fontos, milyen jelentősége van. Az együttműködésünk még olyanban is kiterjedt, hogy írtak szövegeket már meglévő dallamra, vagy kisegítettek, mert például Nagy László a Dil Mano Dil Bero kezdetű bolgár dart vittem egyszer neki, hogy szeretném énekelni, és le kéne fordítani, de olyan rossz volt a felvétel, hogy nem értettük a szöveget. Látta, hogy nagyon kepeszkedek utána, na figyeljéd azt, hogy írok neked rá valamit. És akkor írta ezt a gyönyörű szerelmes verset, hogy ó, szállj le ide, sólyom. Vörös Sándor például a Macskaindulót közös fellépésünk alkalmával kezembe nyomta, hogy ehhez zene kellene. És én úgy meglepődtem, mert önnek én ez nem volt szokása, soha senkit nem kért meg, hogy zenésítsék meg a verseit, engem se. És olyan buta képet vágtam, hogy úgy érezte, hogy magyarázkodnia kell, és azt mondja, hát mindig azt mondják, hogy én nem írok közéleti verseket, hát most írtam egyet. Nem, Sanyika, kurra, kurra, kormos macska, hát ez hol közéleti? Hát a második verszak az olyan békeharcos. És akkor megcsináltam a zenét, elmentem hozzá, és nagyon élvezte, és mondta, ha-ha, ez a Koméni Ajatollah indulója. Na, ezt a történetet ezt szoktam is mesélni a koncerteken, mikor a Macskaindulót játszuk. És a Halmos Béla még akkor Élszegény beült egyszer egy koncertre, és utána oda jött hozzám, hogy te Feri, hát ez nem is így volt. Mondta, Béla, ne csináld. Hát én már rég nem emlékszem, hogy hogy volt. Én már csak arra emlékszem, hogy szoktam mesélni. Nem, hát egy közös fellépés volt a rádióval, egy buszba. Ott ültél a Sanyika mellett, és cseszegetted, hogy miért nem ír közéleti verseket. Erő elővette egy papírt, leírta ezt a verset, és azt mondta, hogy tessék. Hát non, Béla, ne szórakozz. Hát ez jobb történet, mint az enyém. De ha megölnek, se tudnám megmondani, hogy valójában mi történt, mert nem emlékszem. De hát ilyenek a történetek általában elhalványulnak, vagy átalakulnak.

0: Élő kincseink című műsorunkban Sebő Ferencet, majd az egyik híres Sebőféle változatát hallották Horácius versének, Bognár Szilvia énekelt a felvételen a Sebő együttessel. Ez a dal is a Sebőzés 50 éve című kiadványról való, s nézzünk néhány életrajzi adatot, mielőtt elindítanám a Sebő Ferenccel készült beszélgetés második részét. Sebő Ferenc klasszikus zenei tanulmányait a Székesfehérvári Zeneiskolában kezdte. 1970-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán. 1989-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi ágazatának zenetudományi szakán is diplomát szerzett. Énekesként és zeneszerzőként 1969-ben mutatkozott be az egyetemi színpadon. 1971-től 73-ig a 25. színház zeneszerzője és előadója volt. Rádió és televízió szereplések, filmek mellett 1973 és 80 között a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete Bartók Béla amatőr táncegyüttes zenei vezetője is volt. Bekapcsolódott a népzenekutatásba, a Népművelési Intézet kutatási osztályának előadója lett. Évfolyamtársával, Halmos Bélával alapították a Sebő együttest, miután 1968-ban jelentkeztek a Ki mit tudra. Újszerű népzenei feldolgozásai, rádiós és televíziós szerepléseik révén hamarosan ismertek lettek. A Martin György néptánckutatónál hallott eredeti népzenei felvételek hatására azonnal bekapcsolódtak a gyűjtésbe. Céljuk nem csupán a gyűjtemények gyarapítása volt, hanem az, hogy a megismert zenéket eredeti formájukban el is játsszák. Így váltak a hazai, hangszeres népzenei és táncházmozgalom elindítóivá. 1972. május 6-án az első budapesti táncházban is ők játszottak, Éri Péterrel kiegészülve. Ezután nem sokkal indították el a zuglói Kassáklubot, melyben 1973-tól 81-ig tevékenykedett Sebő Ferenc. Ez a kis zuglói klubkönyvtár lett a táncházmozgalom egyik központja, s a hazai mellett hamarosan nemzetközi tekintélyre is szert tett a Kassáklub. A Magyar Televízió zenei osztályán népzenei szerkesztőként, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán népzeneoktatóként is dolgozott Sebő Ferenc. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének munkatársaként pedig tudományos kutatói munkát végzett. 1996 és 2001 között a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője volt, az általa alapított Hagyományok Házának szakmai igazgatója. Mai napig a Bartók Rádióban futnak népzenei műsorai, de itt a Dankó Rádióban is hallhatták egy éven keresztül Tudta-e sorozatának előadásait, arról nem is beszélve, hogy éveken át volt Sebő Ferenc a Duna Televízió tehetségkutató műsorának, a Fölszállotta pávának zsűri elnöke. Sebő Ferencet Élőkincseink című műsorunk vendégét hallják. Jó helyen volt, jó időben, jó korban, azzal, hogy ennyire a, hát most már azt kell, hogy mondjam, hogy a történések középpontjában volt. Hogy úgy egyszer csak jöttek a költők, a 25. színház, Berek Kati, a filmek, táncházmozgalom, Martinék, ez valahogy a csillagok együttállása, a szerencsés együttállása?
1: Abszolút, én is így szoktam mesélni, hogy ez egy jó csillagzat volt. Vissza kell pergetni az időt, akkor látjuk, hogy akkor volt egy kis felszabadulás a nagy nyomás alól, akkor már megengedték a fiataloknak, hogy összejöjjenek, és akkor alakultak klubok, emlékezzél vissza, a jazzkluptól kezdve mindenféle. Úgyhogy mi ebbe csak egy alternatíva voltunk tulajdonképpen a táncházzal, de a színház is, a 25. színház ez egy olyan kezdeményezés volt, több más mellett, amit régen el sem lehetett képzelni. Az én személyes pályafutásomban az volt az érdekes, hogy Berek Kati fölfigyelt rám. Az építész kollégiumban tartott egy József Attila estet, és akkor az osztálytársaim oda lököttek. Művészt, hogy hallgassa meg ezt az őrültet, ez énekli a József Attilát. Tehát akkor ez nem volt mindennapi dolog. És akkor Attila meghallgatta, hát akkor a jó héten szerdán találkozunk az egyetemi színpadon, és már benne voltam a műsorában. És elkezdtük járni az országot, nagy megerkönnyödést váltottunk ki mindenhol, és nagyon tetszett az embereknek. Ők akkor alapították a 25. színházat a Gyurko Lászlóval, és akkor a Kata rögtön rám csapott, hogy zeneszerző, meg betanító, meg nem tudom mi. Első munkám egy kínai opera megzenésítése volt. Szerencsére nem hallottam kínai operát igazit, úgyhogy nem zavart engem a megzenésítésben.
0: Ez az a bizonyos citerás, kínaias szerzett zene.
1: Ahogy Muriczka Pesten elképzel, igen. Hát a Tóó igaztalan halála volt, ez egy ilyen 16. századi szöveg. Azt mondta nekem a Kati, hogy ehhez kellene zene, de minél hamarabb. Mondom, Kati, nem vagyok zeneszerző. Ne szórakozz, meg tudod ezt csinálni. Akkor a bizalmat kaptam, hogy muszáj volt helyét állni. Törtem a fejemet, hogy hát mivel lehetne ezt eljátszani, mert azt is hozzátette a Bere Kati, hogy azt találsz ki, amit akarsz, de neked kell eljátszani. Na, itt akkor nem mehetett messzire a fantáziám. És akkoriban hallottam a Claude Flagellnek a kezébe a tekerőlantot. Hú, mondom, hogy ez egy remek hangsz. Ez pont olyan, mint az Ázsiába született volna. Csóri Sándor is így gondolta, amikor beleírta a versébe, de nem így van, mert valójában ez nyugatról érkezett hozzánk, középkornak a hangszere. De ez a tartott hang és a fölé játszott dallam, ez mindenképpen ilyen régies asszociációkat keltett. És akkor mondtam a Katának, hogy megkaptam a Claude Flagelltől a Bársony bácsi címét, mert ő tudta, én nem tudtam. Hát kéne egy ilyen tekerőlant, mert ezzel meg tudnám oldani ezt egyedül, ezt a zenét. Azonnal kocsiba vágták magat, és téptünk le a Bársony bácsihoz. Így lett nekem tekerőlant. Az igaz, hogy nem készült el, mert 3 hét múlva volt a bemutató, és akkor a citerát választottam végül is, mert az már megvolt. Több hónapos munka egy ilyen tekerőt elkészíteni, de lett egy ilyen hangszerem, és gyakorlatilag a Revival népzenei mozgalom ezzel kezdődött, hogy nekem volt egy ilyen hangszerem. Bevittem a színházba, és Zolnai Pál akkor csinálta velünk ezeket a tévés költészet műsorokat. Na, Pali fiam, meg milyen jó hangszer szereztem, meghallgatta. Felékem ez egy fantasztikus hangszer, de ha véletlenül otthon hagynád, nem baj. Azért én használtam aztán például pont Szécsi Margit verset, meg Vörösnek a ugrótáncát is ezzel játszottuk, szóval beilleszkedett, mint régi zenei hangszer a régi zenébe. Az egy későbbi etap volt, amikor a széki zenét meghallottuk, és ezt le akartuk utánozni valahogy is. Hát én a gitárral áttértem akkor a 3 húros brácsára.
0: De a lemezen van egy felvétel, amikor még a gitár szól.
1: Rátettem, olyan sokat meséltem róla, hogy most akkor lehessen már hallani is valahol. Csak nekem nem tetszett az a csörömpölő hang, és akkor megtanultam a brácsázást. A Béla meglovasított egy brácsát a zenekarból, azt átszereltük, és akkor azon elkezdtem a tanulást. Odáig mentünk, hogy már volt képünk fellépni is vele, és egyszer odajött hozzánk szolid úriember, és bemutatkozott, hogy Bárdos Lajos vagyok. Mondják meg, fiatal emberek, hogy tudták ezt megtanulni? Mi nem hittük el a Lajtának, hogy ez lehetséges. Ebből látszik, hogy hol tartott a zenei közvélemény ezzel kapcsolatban, hogy a Lajta is mennyit dolgozott ezen, hogy a felvételeket elkészítette, hogy ezeket lejegyezte, aprólékos, gondosan, ki is adta. Szóval mégis rendelkezésünkre állt, de hogy aztán az asszisztensnője mondta nekem, hogy azért nem robbant ez akkor, mert nem voltak körülötte olyan fiatal emberek, azt mondja Margitka, mint maguk. Tehát nem volt kinek ezt elmondani. Tehát a közeg nem állt össze még akkor. Ez is a szerencsés csillagálláshoz tartozik, hogy ők szegények, mint az őstulok úgy dolgoztak, Bartók is, Kodá is, Lajtáról nem is beszélve, csak csinálták, és én még most is gondolkodom, hogy vajon mit gondolt magából Lajta is, hogy ki fogja ezt eljátszani ebből a kottából. És lám Bárdosnak ez a mondata azért szöget ütött a fejembe, hogy ezek szerint csak mondott erről valamit, hogy ezt talán meg kellene tanulni, de nem volt akkor, kinek ezt elmondani. És a Martin Gyuriék azért örültek meg annyira nekünk, tehát a néprajzkutatók, mert ők is ugyanezt a vonalat követték, ezt a nagyon dolgos, nagyon aprólékos kutatói munkát, de várták a visszhangot. Hát ők nem csak azért csinálták, hogy rendszerezhessenek valamit, ahhoz a bélyeggyűjtemény is jó. András Fagy Berci el is mondta nekem, egy ilyen hosszabb riportot csináltam vele, és megkérdeztem, hogy na Berci, hát miért mentetek ti Erdélybe? Mi a fenének mentetek oda? Nem lehetett oda utazni, meg mindenféle baj volt. Hát azt mondja, meg Kalos Zoli üzente, hogy gyertek át, mert itt még minden úgy működik, mint régen, ez egy időutazás, itt meg lehet nézni. Azt mondja, ibusz utazással elmentek oda, ráhatározták, hogy ezt lefilmezik, megtanulják, és mindenkinek megtanítják. Hát ez volt a táncház ötlet igazából. Mindenki vetélkedik, hogy kitalálta föl. Még én sem állhatok be a sorba, mert ezt a tinkáig találták ki. Ebben az egész munkájukkal. Martin György a tánckutatást is úgy végezte, hogy arra számított, hogy ezt majd meg fogjuk tanulni. És ő meg is tanult az összes táncot, amivel foglalkozott.
0: Sokszor úgy tudott elkezdeni gyűjteni, hogy na akkor mutassa meg a nadrágos ember, hogy mit tud, és ő megmutatta. Sőt. És András Falvi Bertalannak van az a gyönyörű története, hogy felismerte.
1: Igen, ezt akartam elmondani, igen. Kedvenc adatközlője a Mátyás István, kinek nem tudta a nevét, hogy Mondruc, mert úgy hívták a faluba. És amikor már nagyon sok filmjét megtanulta, elemezte, akkor úgy döntöttem, hogy lemegy és megismerkedik vele személyesen. És ott állt a falu közepén, és megkérdezte, hogy hol lakik Mátyás István. Megkérdezték tőle, hogy melyik? Hát miért hány van? 200. De hát amíg olyan jól tud táncolni, mindegyik jól tud táncolni. Úgyhogy ott állt, most mi legyen, és akkor az jutott eszébe, hogy eltáncolt egy pontot a Mátyás Istvánnak a legényeséből. És abban a pillanatban a Mondruc az itt a sarkon. Tehát rá lehetett ismerni. Ez a történet azért is gyönyörű, mert az emberek fejében hogy olyasmi él, hogy a népzene tánc, mindenki egyformán kollektíven csinál, hát dehogy is. Hiába van egy közös anyag, meg egy nyelvtan, meg egy szókincs, azon mindenki saját magát fejezi ki. És ezt a részét kéne megtanulni.
0: Most következzen egy részlet a 25. színház előadásából, abból a bizonyos kínai operából, melynek zenéjét Sebő Ferenc szerezte. Énekel Jobba Gabi.

0: Sebő Ferencet, az énekelt versek mesterét, zeneszerzőt, népzenekutatót, a Táncház mozgalom egyik elindítóját hallják a Mária Rádió Élőkincseink című műsorában. Az építész mi volt a, vagy végzettsége? Mennyiben segítette a pályáját? Építkezett tudatosan?
1: Én nem szeretek ennek nagy feneket keríteni, mert most már születnek a módszertanok, meg a nem tudom mik. Nem volt módszertanunk, és nem volt építkezés, mi csak hobbiból csináltunk. A gitárt is azért vettük a kezünkbe, mert csajozni akartunk. Ennyi volt az egész módszertan. Ez kimondottan egy privát szórakozás, ötlet volt, egyszer megtetszett. És én azt hiszem, hogy itt a lényegnél is vagyunk, mert minden pedagógiában ott kezdődik valami, hogyha van emóció. Ha az a gyerek már tépi az istrángját, hogy ő akar hegedülni, ő akar csellózni, ő akar zongorázni. Ha ez nincsen, akkor hiába erőltetik. Faggattam ezeket az adatközlőimet, persze, hogy hát hogy tanult meg, mitől tanult, ki tanította. Kovács Tibi bácsi például azt mesélte, a Nékeléki Prímás, hogy 6 éves korában azt mondja, hogy az apja betette a zenekarba, 2 bottal, az dörgölte egymáshoz, és körbeállták, és játszottak, és azt hittem, hogy én játszok, mondja. És a végén már majd elepettem, hogy kapjak egy rendes hegedűt. Szóval mi ezt szórakozásból kezdtük, nem számítottunk se arra, hogy világjáró zenekar leszünk, vagy hogy ez, meg az. Ott a kollégiumban játszottuk a csajoknak. Berek Attilából kiszedett engem annak idején. És akkor tapadtak hozzá dolgok. És amikor az eredeti népzenével kezdtünk foglalkozni, olyan sokan álltak mögénk, a FMA táncházba például. Ők is akarták, mert ők nekik is tetszett. Tehát mi a kedvet tudtuk közvetíteni igazából. Hogy egyszerűen már tudomásul kellett venni, és a végén már az oktatáson is kellett gondolkozni, hogy a Kassrácnak a nyári táborait átalakítottuk országos tanfolyammal. Amiben aztán a Vitány is beszállt a Népművelés Intézettel, alátolta az infrastruktúrát, és ezzel csak ott álltunk, hogy már országos tanfolyam élén, és már jöttek az erdélyek, és 77-ben Fehérváron már nagyon nagy létszámmal ment. Mert nem volt oktatás, ugye? Hát ez a műfaj ki volt rekesztve a zene világából, és én nagyon-nagyon szép fejlődési vonalnak tartom azt, hogy mi csak elkezdtük ugyan, de az utódaink és a tanítványaink szépen kibulizták, hogy igenis az akadémián is van most már népzene oktatás. Ez a minimum járt a műfajnak, és a rangját úgy helyre tette.
0: De hát azért ne szerénykedjen, nyakig benne volt a Zeneakadémia elindításában is, illetve oktatott is a Zeneakadémián. A Hagyományok Háza koncepciójának megálmodója, nem csak kitalálták és elindították ezt az egészet, hanem Sebő Ferenc végigkövette ezt az elmúlt 50 évet.
1: Hát aki a szemét nyitva tartott, az látta, hogy mi a helyzet. Tehát ez éppen olyan, mint amikor az első táncház után összeültünk vitatkozni, hogy most kinyissuk az ajtót, vagy ne nyissuk ki, hogy ez legyen egy zárt körű sörözése a 4 együttesnek, vagy pedig ennél több van benne. Ezt például a Martin György látta meg. Ott a lakásán tanácskoztunk erről, és azt mondja, hogy gyerekek, hát ki ne hagyjátok, hát be akarnak jönni az emberek. Hát tudod, milyen nehéz azt elérni különben? Az ő szakmai hozzáértése, meg a világlátása segített minket ahhoz, hogy ja tényleg, hát akkor csináljuk. Azt nem tudtuk előre, hogy aztán ez mennyi munkával fog járni. Tinka azt mondta, hogy hát a zenét is csak úgy lehet megtanulni, hogyha tánccal együtt tanulni. Menjünk el egy együttesbe muzsikálni, és akkor elmentünk a Bartók együttesbe. Heti 3-szor 6-8 órát élőben muzsikáltunk a próbákon. Nézzünk csak körül, hogy melyik együttesbe tudják ezt megcsinálni manapság. Pedig ez életfontosságú volt mindenkinek. A táncosok is így kaptak élményt, hogy mi élőbe játszottunk. És mi is így kaptunk kritikát, hogy mi van, csak ezt a 6 számot tudjátok. Egymást nevelgettük, tanítottuk, és mindig a lehetőségekre rá lehetett ébredni. Hát én csomó mindent észrevettem, tanultam a Tinkától ér sok mindent, hogy igen, igen, akkor most ezt komolyan kell venni. Az amatőröknek megvan az a tulajdonos, hogy szeretnek beleragadni abba a helyzetbe, ami éppen vannak. Ez az oktatás azért egy fontos kérdés volt, és én a Vitányival akkor olyan kapcsolatban voltam, hogy állandóan dorozsoltam neki, hogy ezt kéne, meg azt kéne. És hát ő egy áldott jó ember volt egyébként, mert azt mondta nekünk az elején, hogy hát ezt már mi is próbáltuk 47-ben, de nekünk nem sikerült. Olyan jó volt azt megélni, hogy ő nem bosszút forralt 40 évig magába, hanem megörült, hogy na, hát ha ezeknek sikerülni fog.
0: És egy menedék volt az általa vezetett intézet. Nagyon-nagyon sok embert oda gyűjtött, akik nagyon komoly munkát végeztek.
1: Így van. És ezt tudom, hogy nem népszerű dolog manapság hangsúlyozni, de ebben nagyon sok munka van. És nagyon sok embernek a munkája. És amikor ott azon viccelődtünk, hogy hányan adtak már riportot, hogy ők találták fel a táncházat, akkor én erre azt mondtam, nem baj. Ez a legjobb vonás az egésznek, hogy mindenki a magáénak érzi. Hát ezt akartuk elérni.
0: A rádió műsorai, a beszélgetései, az előadásai mindig, mint most ez a beszélgetés is, legalábbis fűszerezve vannak történetekkel. Miért tartja azt fontosnak, hogy ezeket a történeteket időről időre elmesélje?
1: Hangsúlyoztam az előbb az élménynek a fontosságát, és ezzel azokat az élményeket próbálom átadni, amik engem is inspiráltak és értek. Nagyon jó dolog volt azért, hogy Vörösszel ott el tudtunk paterkázni, és mennyi mindent elmesélt ő is. egymásról is meséltek fantasztikus történeteket, és hát az adatközlőkről is beszéljünk, hogy mi minden történt velük. Arra gondolok, hogy ennek a nemzedéknek, aki ezekkel már nem találkozott, most már van egy szakadék, tehát ezt valahogy pótolni kell, hogy ők is ugyanan élményben részesüljenek, mint mi, hogy legyen kedvük csinálni ezt az egészet, mert anélkül nem megy.
0: Az új sebő együttes, nevezhetjük új sebő együttesnek? A régihez képest mindenféleképpen új. Már 10-15-20 éve legalább működik. Persze. Barvics Iván, a két lány.
1: Pege László, Sós Réka, Timár Sára. Ez most már eléggé szépen összeállt, és hát hosszabb idő, mint az összes többi sebő együttes. Ez a sebő együttes, ez onnan származik egyébként, hogy mi a Halmos Bélával általában dugóként futottunk sokáig. Az első táncházban is úgyis vagyunk kiírva a plakát, hogy sebő Halmos dugó. Éri Péter szegény morgott a mutka, hogy hát az én is ott voltam, én bőgöztem ebbe a dugóba. Hát mondom, Péter, ezt nem mi intéztük így, hanem úgy ragadt a közvéleménybe. És amikor Japánban voltunk, 73-ban, és kicsit kiestünk ebből a forgalomból, közben a rádióban meg Koltai Gergő bejárt, mert akkor ő volt már negyedik tag, intézni a dolgainkat, és ott rászóltak, hogy most már mondjanak, hogy nevet, hogy ez így nem jó, hogy dugó, akkor négyen vagytok. És akkor írt nekünk Japán, hogy hát döntsük már, hogy mi legyen a névnek, ezt le kell adni, mert különben nem adják le a számainkat a rádióban. Úgyhogy ez egy adminisztratív döntés volt, hogy legyen egy nevünk, és akkor hát ebben maradtunk. Ezt javasolták a többiek, hogy sebő együttes legyen, és attól kezdve én ezt megtartottam akkor is, amikor a régi együttesen már szétment, illetve a sebőzés is ide megy vissza, hogy abból az együttesből 4-5 féle műfaj keletkezett. Ugye? Mert lett a Béla, aki maradt az autentikus zenénél, lett a Sebestyén Márti, aki különféle formációkban történeti zenéket hozott elő, lett a Koltai Gergő, aki rockzenekar csinált, én megmaradtam az énekelt versnél. És ez is nagyon jó, mert erre mind szükség van. Akkor is sebő együttesnek hívtam aztán a formációt, amikor már klasszikus zenészekkel dolgoztam. Meg volt egy ilyen korszakom is. Gelge Gyurival, például Maros Évával. Gyönyörűen megtanulták ezeket a verseket is. Sokáig velük muzsikáltam, rádióba csináltam rádiójátékokat, és hát rengeteg zenésszel megismerkedtem, és ez is érdekes volt, mert nekem is át kellett gondolni az egészet, hogy olyan zenésznek is meg kell mutatni, vagy meg kell tanítani, aki ezt nem ismeri.
0: Nagyon fontos volt, bocsánat, hogy a szavába vágok, hogy a klasszikus zenészekkel elfogadtassuk ezt a műfajt. Hála jó Istennek, közben a régi zene is divatossá vált, korhű hangszereken játszanak, stb. De hát azért volt egy elég erős ellenérzés.
1: Nagyon is, és ez a nem ismerésből fakadt igazából. Azt gondolták, hogy ez valami alsóbrendű valami. A popzenéhez való hozzáállással volt itt a probléma. Ezt én most mondom a mai tudásommal, hogy ez egy popzene, ez nem szonáta forma. Palackai Prímásnak egy másfél órás időszakra kell beosztani a muzsikát, hogy ne unja a közönsége, és hogy tudjanak rá táncolni. Nem egy 5 perces produkcióra a színpadon. Tehát ezt tudatosan el kell most már választani, ugyanakkor meg, hogy régi zene. Na most az a régi zene mozgalom nagyon sokat segített nekünk. Az is egy fontos dolog, mint hogy a beat zene is sokat segített, mert a beat zene is olyan eszközöket használ, ami idegen a romantikától. Erre mondta a Bartók annak idején, hogy a népzenét azért szereti, mert az olyan objektív, olyan kemény. Hát a bizzene is ilyen volt. Ezek mind beleértendők, tehát ezek mind kis hajszál gyökerek, amik ebbe összejöttek, és sokat segítettek nekünk. A régi zenével is ma már nem illik eljátszani úgy egy Mozart művet, mint a Mendelssohn lenne. A népzenének is mindenféle rétegei vannak, mert nem egyfajta a népzene, ugye van középkori eredeti, van későbbi, 18. századi barokk, aztán jön a romantika legvégén. Ennek mindnek megvan a maga játékstílusa, és azt be kell tartani. Ezektől a paraszt zenészektől, meg a cigányoktól főleg, ezeket meg lehetett tanulni. Nagyon-nagyon fontos zenetörténeti tanulságai vannak ennek az egész Levi mozgalomnak, túl a táncházon, meg az, hogy megint beilleszkedik a hétköznapi életbe, ami egy csodálatos dolog. Igenis, hangzó példákkal tud szolgálni különféle korszakoknak a stílusaira, amit úgy kínlódnak a régi zenészek, mert a kottákból nem lehetett kitalálni, és nekik nincsenek felvételeik, amit lemásoljanak. Egyre több ilyen koncert van most már, hogy eljátsszák a régi zenét a népzenéből megtanult stílus eszközökkel, és mindjárt feltámad és megszólal. Hát a mikeréki zenét is például sokan próbálták megtanulni. És amikor a Kovács Tibivel Svédországban voltunk, minden koncert után meg akarták venni a hegedűjét, hogy az micsoda egy fantasztikus hangszer. Odaadta nekik, kipróbáltak, és nem szólt a hegedű. Akkor Tibi bácsi azt mondta, hát gyerekek, a kezemet is vegyétek meg hozzá. És ez az a stílus, amiről beszélek, hogy a régi zenének az a stílusa, ami egy ilyen 18. századi muzsikához illik. Ha nem azzal szólaltatod meg, nem szólal meg. És fordítva is igaz. Amikor a Kovács Tibivel kint voltunk Kanadában, Bartók év volt 81-ben, és a Székely Zoltán bácsival találkoztunk, hát a Tibi bácsi csak az érdekelt, de mondd már meg neki, hogy mutassa meg a Stradivárit. Nem, Tibi bácsi, viselkedjél, úri helyen vagyunk. De addig én nem megyek innen el, ami... Na, az Zoli bácsi, megtetszik engedni? Hogy ne, persze, elővette neki a hegedűt. Hát azt a diadalt el tudod képzelni. Terpezbe állt a Tibi bácsi, a Dankóca 9-ből, és meghúzta azt a vonót. Mire leért a vonó, lehajlott a mosoly, és visszaadta egyet. Hát ezzel meghalnék a sátorba. mert az meg nem arra való. Ahhoz megint egy másik technika való, amit meg ő nem tud.
0: Térjünk vissza a Sebő együtteshez, illetve hát ehhez a sebőzős dupla albumhoz. Az első lemez a régi idők, és aztán közeledünk szépen a mai naphoz. Kiadatlan felvételek. Honnan vannak ezek? Hát tudom, hogy van egy óriási Sebő archívum, de nem biztos, hogy mindegyik onnan van.
1: Nem, hát ezek különféle alkalmakkor születtek, és én pont arra láttam itt egy lehetőséget, hogy most akkor ezek ne vesszenek kárba. Grabosz Miklós jogoltából nekünk egy csomó rádió felvételünk meg volt a 70-es évek elejéről, ahol már Sebestyén Márta is énekelt velünk, meg a Ferenc Éva, meg a Jobba Gabi, meg egy csomó, akik körülvettek engem, és abból tudtam válogatni. A másik lemezen pedig olyan felvételek vannak, amik kecsegtettek valami lemezfelvétel lehetőséggel, még a stúdió felvételt is megcsináltuk, aztán elálltak tőle, még se lett belőle. Volt például egy felvétel sorozat, amit a Karinti Gimnázium rendelt meg tőlünk, ilyen példalemeznek az irodalmoktatáshoz, hogy legyen benne János Pannonius, legyen benne Balassi, Berzsenyi, Csokonai, mindenféle. És akkor fölvettünk egy csomó zenét, mert akkor ez nekem kézbe volt. És aztán valahogy nem volt mégse pénzük rá, elálltak tőle. A Csokonaiból még Kőszegen volt egy színházi előadás is, a Jordán rendezett ott egy tempefői előadást, ahhoz még írtam új dalokat, és azt is fölvettük. És jöttem nagy boldogan haza, mondom, Grizzotoni, csináljunk egy Csokonai lemezt, van egy halom marhajó zenénk. Jaj, hát nem, éppen most adom ki a Kis Tamásnak a lemezét, az Csokonaian. A fene egye, megmondom. És azok is megmaradtak a nyakamon. Na most hát ezek, mondhatnám, hogy a fénykorunkban születtek. Éppen akkor muzsikált mindenki a legjobban, és ezekből válogattam össze. Az a furcsa helyzet adódott, hogy emiatt a koncepció miatt tulajdonképpen a lányok kimaradtak a lemezről. Mert ővelük már, ami fontosabb, már feladtam, azt már kiadtuk lemezen, tehát ők megvannak. Kellett magyarázkodnom, mert nem figyeltem oda igazából. Egyet azért tehettem volna vele. De hát így alakult, mert mindegyikért fájt a szívem. Tehát a Csokonaiból is volt, hogy 6-8, ami ráadásul olyan, hogy közben az irodalomkutatás kiderítette már, hogy melyik dallamokra írottak, és azokat is előszedtük, és azokat is beledolgoztam ebbe, úgyhogy ezek elég autentikusak ráadásul, és meg fogsz lepődni, hogy mennyire mai zenének hangzik. Táncházi zenénk nyugodtan elmehetne. Olyannyira, hogy például megtaláltam azt a dallamot is, amit én a hetedikhez szoktam használni közzenének, azt a legényes dallamot. Hát az is egy Csokonai versnek a dallama volt, ami majdnem egy az egybe ez a dallam, 18. században ez sláger volt. Szóval nagyon érdekes, mert az embernek ugye az időhatárok felnyílnak, és közlekedünk a múltba is, mint a jelen lenne. Hát ez talán ennek az irodalomnak is az értéke, hogy régi emberekkel is tudunk tárgyalni, és számba tudjuk venni az ő hagyományokat, és ki tudjuk válogatni azokat a részeket, amiket ma is tudunk használni, és nagyon sok van ezek között ilyen.
0: Még egy utolsó kérdésem hadd legyen, mert hogy félbe maradt, elkanyarodott a beszélgetés a mostani Sebő együttesről. Berger László, Barvics Iván, mindegyik zseniális muzsikus. Mit hoztak ők újat a csapatba? A két lányról, Tímár Sáráról és Rós Rékáról is, aztán persze ejtsünk szót, akiket zeneakadémistaként ragadott ki.
1: Az első évfolyamnál is már azt csináltuk, hogy bizonyos tantárgyakból az volt a vizsga, hogy koncertet kellett csinálni, és azokat én fölvettem. Azokat a rádióba le is adtuk annak idején. Erre találtam ki a Fiatalok hangja műsor címet.
0: A Bartok Rádióban ment ez a sorozat, de ezekből legalábbis részletek elhangzottak a Dankó Rádió tudta e sorozatában is.
1: Később kért meg Redis Gábor erre, de hát ott 5 perc volt a műsoridő, és akkor egy-egy darabot kiszedtem ezekből a koncertekből egy kis kommentárral. Szóval ez megint egy jó korszak ilyen szempontból, hogy diákokat is inspirálta a dolog. Nagyon szépen teljesítettek, és most éppen hallgatgattam vissza ezeket, hogy hoppá, hát ezek vállalhatók ráadásul, tehát nem csak ilyen akármilyen felvételek.
0: Szóval, hogy a lányok így kerültek Tímás Tára és Sós Réka a zenekarba, Barvics Iván és Berger László.
1: Általában ennek a revival mozgalomnak a történetében beletartozik, hogy jönnek-mennek a zenészek. Nehéz is végigmesélni mindenkinek a múltját, hogy hány felé fordult meg. Berger Laciék a Nikolával időztek el sokat.
0: Nikola Parov, Zsarátnok zenekar.
1: A bolgár származású zenész, és én a Parovval is sokat dolgoztam együtt. Az Államiban voltam felelős vezető, akkor én őt hívtam például zenét csinálni, és új szellemű koreográfai zenét csináltunk.
0: Hát a Naplegenda.
1: A Naplegenda, igen, meg a Pannon Fresco, meg egy csomó minden. És akkor nagyon sokat stúdióztunk, dolgoztunk együtt. Én aztán hívogattam őket ide-oda, amoda, amíg volt rá módom, és hát a Laciék nálam maradtak végül is, mert aztán a Parov se fért a bőrébe, és mindig újabb emberekkel próbálkozott, és egyre jobb zenéket csinált. Most a Herzko Ágival dolgozik. Úgyhogy nagyon-nagyon kitűnő embereink vannak, büszkék lehetünk. Mióta ezt a műsort csinálom, és CD-ket ismertetek, hát számat láttam, hogy ha mi akkor úgy tudtunk volna zenélni, hogy ezek most már tudnak, akkor előbbre lennénk egy kicsit. De nagyon-nagyon jó azt látni, hogy zenészek is szép számban vannak, és a drukkereik is, meg a hallgatóságuk is, hát most már 100 000 számra tehetők azok a fiatalok, akik ebben foglalkoznak. tulajdonképpen most teljesedik be, amit a Kodály mondott, hogy ennek a népzenének szerepe van még mindannyiunk mai életében. Hát ez ilyen egyszerű. Egy énekelni tudó ember az úgy meg tudja magát gyógyítani, úgy meg tud könnyebbülni, hogyha kiénekli magával a örömét, bánatát, akármit, hogy nem kell neki pszichiáterhez járnia. Nem volt régen ennyi bolond ember, mint most. Már nemzedékek vannak, ilyen a Sósékáiknak a családja is, hogy ott a szülők is besegítenek, tehát körülveszik a gyerekeket ezzel a dolog, és teljesen természetes módon már fújják a Sóséka, úgy lépett föl velünk egy időben, mikor a kislánya még a hátizsákos korszakban volt, hogy nem is vette le magáról, koncerten hátán volt a gyerek, és énekelt. És a gyerek akkor kezdett el ordítani, mikor abba hagytuk az éneklést.
0: Mai Élőkincseink című műsorunkban az április 27-én elhunyt Sebő Ferencre emlékeztünk egy 3 évvel ezelőtt készült beszélgetés felidézésével. A műsorban gyakran emlegetett Sebőzés 50 éve című albumon is szerepel Kovács András Ferenc Kossuth díjas erdélyi költő Sebő Ferenc által megzenésített verse, mely először 2018-ban az Árdeli Szép Lány című albumon jelent meg. Ezzel a dallal búcsúzunk az április 27-én elhunyt Sebő Ferenctől. Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunk a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Kollégiumának támogatásával készült 2026-ban.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
4: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják ima kéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: A Mária Rádió idei jubileumi évében szeretnénk a figyelmet a Mária Rádió lelkiségi alapjainak, azaz karizmáinak mélyebb megértésére fordítani. Ezért Mária Rádió Akadémia néven előadássorozatot és beszélgetést szervezünk. Az egyes témák nem csak a Mária Rádió mélyebb megértését, hanem hitünk elmélyítését is szolgálják. A májusi alkalom témája, hogyan járhatunk a lelki fejlődés útján. Az alkalmat vezeti Forrai Tamás jezsuita atya. Az előadás helyszíne a Mária Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt. Időpont május 29-e 17 óra. A foglalkozáshoz online is lehet csatlakozni, részletek a Mária Rádió honlapján az Akadémia menüben olvashatók.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Nekem ez egy nagyon fontos ige, amit én először apukámtól kaptam meg. Volt egy emlékkönyvem kislány koromban, odaírta be ezt az igét. És emlékszem, hogy akkor még nem pontosan értettem, hogy ez mit jelent, és ahogy nőttem föl, egyre inkább megtelt jelentéstartalommal, hogy ez mit is jelent. Nekem azért nagyon fontos ez az ige, mert tapasztalom és hiszem, hogy minden a szívből indul ki, ami azt jelenti, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy a szívünk milyen állapotban van. Tehát amikor csalódás ér minket, amikor megbántanak, amikor fájdalmak érnek az életben, mindannyiunknak kísértés az, hogy bezárjuk a szívünket és megkeményítsük magunkat. Ez sosem jó döntés. Volt, hogy már e felé elindultam, de aztán Isten figyelmeztetett, hogy ezt ne tegyem. És tanulom a mai napig azt, hogy hogyan tudom lágyan megtartani a szívem, és nyitva, mert ha csak egy kis részt is hagyunk Istennek, ő be fog jönni a szeretetével. Ha viszont elzárkózunk tőle, ő nem fog ránk kényszeríteni semmit. És ez az ige nekem mindig egy jó figyelmeztetés és emlékeztető arról, hogy nagyon figyeljek a szívem egészségére, nem csak fizikailag, hanem lelki értelemben is. Azért, hogy óvjam a szívemet, nagyon fontos az ima, ahogy írja az ige, hogy folyton imádkozzunk, szüntelenül imádkozzunk. Ez nem csak egy lózunk, hanem azt gondolom, hogy lehet így élni, és én is szeretnék egyre inkább így élni. Ez abból is áll, hogy merjek konfliktust vállalni, én régen konfliktuskerülő voltam, és őszintén elmondjam azt, ami a szívemben van, legyen az éppen nehéz, vagy valami örömteli dolog.

0: Farkas Szilágyi Anna, a 777 munkatársának gondolatait hallották.
1: Hírpercek.
2: Ballagás volt a 400 éves Győri Bencés gimnáziumban. Az Oxfordi Egyetem díszdoktori címét is megkapja Karikó Katalin biokémikus kutató. Két új papot szenteltek Laosban áprilisban. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 160 diák búcsúzott a 400 éves győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégiumtól április 30-án. A ballagás előtti napon lelki gyakorlaton vettek részt, melyet a Győri Szent Imre templomban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott. Ezután a Kálvária dombra mentek át a diákok, ahol a tartományfőnök a megfeszített Krisztus előtt könyörgést mondott, jó tanácsaival látta el a fiatalokat, majd megáldotta őket és egy-egy imakártyát ajándékozott nekik. A ballagási ünnepségen Barkó Ágoston bencés szerzetes igazgató mondott beszédet, melyet a Magyar Kurír közölt. Erős közösségi hátteret kaptatok, aki letér az útról, annak menjetek utána, mondta az igazgató. A szülőknek megköszönte a bizalmat, hogy ebbe az iskolába járatták gyermekeiket. Az intézmény 1627-ben indult, majd 1802. augusztus 16-án a bencés szerzetesek kezébe került, az akkor már az egész Dunántúlon híres oktatási intézet. Az első magyar Nobel-díjas tudósnőt, Karikó Katalint júniusban, Oxfordban, májusban két amerikai egyetemen avatják díszdoktorrá, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetem professzora az Oxfordi Egyetem június 24-i rendezvényén az idén díszdoktori címmel kitüntetett 7 tudós egyikeként veheti majd át az elismerést. Az Egyesült Államok első kutató egyeteme, a Johns Hopkins University alapítása 150. évfordulójára készülve az ünnepség sorozat egyik díszvendégének hívta, akinek május 21-én díszdoktori kitüntetést adnak át. Az 1891-ben Philadelphiában alapított Drexel University orvosi kara a május 14-én tartandó diplomaosztó ünnepségén motiváló beszédre kérte fel Karikó Katalint. A felsőoktatási intézmény is díszdoktorai közé választja a Nobel-díjas kutatót. Táncokkal, énekekkel, himnuszokkal és imákkal kísért ünnepségen több mint 1200 katolikus hívő jelenlétében szentelt pappá, a Szent Lajos templomban a püspök és az apostoli helynök két szerzetest. A hívek Laosz minden részéről, többek között Tájföldről és a Fülöp-szigetekről érkeztek az ünnepre. Olvasható a Magyar Kuríron. Ez az esemény hatalmas jelentőségű a helyi egyház számára, egy olyan országban, ahol mindössze 20 pap szolgál, és nincsenek külföldi misszionáriusok, mivel a kormány nem engedélyezi jelenlétüket. Az ünnepélyes szentmisét, amely több mint 2,5 órán át tartott, imavérlesztás előzte meg, melynek keretében szentségimádást is tartottak. A jelenlévő hívők széleskörű és sokszínű közössége élénk hittel vett részt az eseményen, Isten dicsőítve, és az ő kezébe helyezve a laoszi egyház jövőjét, fogalmazott a püspök. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. A lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Húsvét 5. hetében az esti dicséret zsoltárait az első zsoltár hét hétfői napjáról imádkozzuk.

Olvasmány a zsidókhoz írt levélből. Olyan főpapunk van, aki a fölség trónjának jobbján ül a mennyben, mint papi szolgája a szentének, az igazi sátornak, amelyet az Úr emelt, nem ember. Minden főpapnak az ugyanis a kötelessége, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be.

0: Krisztust, akit a Szentlélek élővé és éltetővé tett, hívjuk segítségül örvendező lélekkel.
1: Urunk, újíts meg és éltess mindent!
0: Krisztus világ megváltója, az új teremtés királya, fordítsd gondolatainkat országod felé, ahol az Atya jobbján ülsz.
1: Urunk, újíts meg és éltess mindent!
0: Urunk, Te mindenkor élsz egyházadban, szent lelked által vezesd el a teljes igazságra.
1: Urunk, újíts meg és éltess mindent!
0: Érezzék meg irgalmadat a betegek, az elfáradtak és a haldoklók, hogy jóságodból minnyájan erőt merítsenek.
1: Urunk, újíts meg és éltess mindent!
0: Krisztus örök világosság, most, amikor már lemenőben van a nap, neked ajánljuk áhítatunkat, és kérünk, hogy feltámadásod fényével világosítsd meg elhunyt testvéreinket.
1: Urunk, újíts meg és éltess mindent!

0: Könyörögjünk. Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ színes forgatagában szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Gyümölcsoltó. Birher Nándor diakónus homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a kétkedő Tamás apostolt sokszor kicsit sajnálkozva nézzük. Ő az, aki állandóan kételkedik. Pedig a jó kérdés, a megfelelő kétség minden tudás alapja. És Tamás kérdései nagyon jó kérdések. Az egyik, néhány hete hallhattuk, úgy szólt, hogy hogyan győződhetünk meg Krisztus feltámadásáról. A másik pedig, hogy honnan tudhatjuk, hogy mi a helyes út. Honnan tudhatjuk, hogy hogy jutunk el az atyához. Ezek a kereszténységünk legfontosabb kérdései. És igazából a zsidó gondolkodásmódnak is pontosan a kérdezés az alapja. A zsidó iskolában, a jesivában a tanulók kérdezve tanulnak. Egymással vitatkozva, egymástól kérdezve tanulnak mindent. A miért, a honnan tudod alapkérdés náluk. Így tisztázzák az erkölcsöt, így tisztázzák a törvényt, és így jutnak hozzá a tudáshoz is. A kérdés igazából úgy is mondják a zsidóknál, mint szent pimasság, az elköteleződésnek a jele. Jób ezzel a szent pimassággal kérdezi az Istent, vitatkozik az Istennel. Minden lényeges kérdést bátran, őszintén fölmer tenni. De maga az Izrael név is az Istennel viaskodót jelenti. És minden széder, minden peszachi, minden húsvéti történet középpontjában négy kérdés áll, amire a választ megadják a zsidók. Az Ószövetség maga a kérdés. Maga a kérdés az atyára és az emberre vonatkozó kérdés. Az Új Szövetség pedig a válasz ezekre a kérdésekre. Nézzük, mi Jézus válasza. Mi Jézus válasza arra, hogy valóban feltámadt-e. Ez a válasz nagyon egyszerű, Jézus egyszerűen odaáll Tamás elé. Személyesen odaáll elé, és mondja, érintsd meg a sebeimet. A feltámadás tényleges, valós, közvetlen, személyes kapcsolat. Olyannyira személyes, hogy ezután a kétkedő Tamás egészen Indiáig megy, ahol vértanú halált szenved. Azért megy oda, hogy ezt a kézzel fogható Jézust hirdesse. És mi a válasz arra, hogy Jézus mutassa meg az atyát, hogy Jézus mutassa meg az utat, mutassa meg azt az atyát, akit nem lehet látni, akit legfeljebb megérteni lehet. Hiszen a zsidó hagyomány szerint, aki meglátja az Istent, az meghal. Legfeljebb arra törekedhetünk, hogy megértsük az Istent. Ez a kérdés az atyára vonatkozóan arról szól, hogy hogy tudja Jézus megjeleníteni számunkra az atyát, és a másik oldalon pedig, hogy mi magunk hogy tudunk Jézushoz hasonlóvá válni. Ha mi Jézushoz hasonlóvá válunk, akkor Jézusban magát, az atyát is megismerjük. Nagyon fontos kérdés. Azt jelenti igazából, hogy ki az Isten. Azt is jelenti, hogy ki vagyok én. Meg azt is jelenti, hogy miért teremtett engem, pontosan engem ez az Isten. Miért lehet életünk, és hogy kell ezt az életet jól élni. Ilyenkor anyák napján ez egy különösen fontos gondolat. Fontos, hogy képesek legyünk megérteni, hogy mennyire jó a mi életünk. Mennyit köszönhetünk a szüleinknek, és mennyit köszönhetünk a Teremtő Istennek, hogy mi lehetünk. És aki egyszer már megfogant, az az örökké valóság számára lehet. Az ő értékei sose vesznek el. Mindenki kincs. Ha ezt elfogadjuk, hogy mindenki kincs, és az élet jó, az két dolgot jelent. Az egyik, hogy hálásnak kell lennünk az életünkért az Istennek, meg a szüleinknek, a másik pedig, hogy nekünk magunknak is törekedni kell arra, hogy ezt az életet továbbadjuk. Ez az ismeret az, ami mintha kikopott volna manapság. Jézus válasza ugyanerre a kérdésre, hogy mi a világ értelme és alapja, az ennél az imént elmondottnál sokkal konkrétabb. Azt mondja, a világ értelme én vagyok, én magam. Én magam vagyok az út, az igazság és az élet. Hogyha a Szent István bazilika előtt járunk, akkor láthatjuk, hogy a timpanon alatt pont ez a felirat van. Ego sum via veritas et vita. Mit jelent ez? Azt, hogy csak úgy juthatunk el az örök életre, hogyha mi magunk is Jézushoz hasonlóvá válunk. Hogyha megismerjük Jézust személyében, hogyha észrevesszük, hogy ő nekünk mit jelent. És itt nem szavakról van szó, nem beszédről van szó. Jézus nem írt egy árva sort sem. Jézus megmutatta, hogy mi az ő lényege. És nekünk ezt a Jézust kellene megismerni. Az ő történeti személyében, a közösségünkben, az egyházban, a mellettünk lévő pattársunkban. És mindenkiben, aki a mi segítségünkre szorul. Jézus az út, az igazság és az élet. Az út kezdetben a keresztényeket úton lévőknek hívták, mielőtt krisztusiaknak hívták volna őket. Ők úton voltak Jézus országába. Manapság újra divatos a zarándoklat. El Camino-ra nagyon divatos dolog járni, pláne az én koromban mindenki a saját identitását ilyenkor megkeresi az alatt, az idő alatt. Meg ezen kívül még sokféle zarándokutakra járunk. De Krisztus útja nem ez az út. Ezeken a zarándokutakon leginkább saját magunkat akarjuk felfedezni. Krisztus útja viszont nem a magunk, hanem Krisztus felfedezését kell, hogy jelentse. Úton vagyunk úgy, hogy Krisztust hordozzuk magunkban. Úton vagyunk nem azért, hogy magunkat, hanem azért, hogy Krisztust ismerjük meg, mert ha őt megismerjük, akkor megismerjük a Teremtőt is. Azért vagyunk úton, hogy amikor odaérünk, amikor majd átlépünk, akkor felismerjük Krisztust, mint a mi pásztorunkat. És azért vagyunk úton, hogy amikor átlépünk, akkor Krisztus is felismerjen bennünket, mint az ő bárányait. Ez a mi úton levésünk igazi értelme. Aztán Krisztus nem csak út, hanem igazság is. Hogy a görög szöveg mondja, aletheia. Ez az igazság, ez nem a törvény és az erkölcs meg a tudás, amit egy másik görög szó, a diké jelent. Ez az igazság, az az igazság, ahogy Krisztus megáll Pilátus előtt. Agyonverve, megalázva, de mégis megváltóként. Ez az igazság, ez nem szó, ez jelenlét. Odalépés a másik elé. Egyfajta feltárulkozás. Ez a tetteink nyilvánvalósága. Az igazság nem az, amikor azt mondjuk, hogy mi Krisztushoz hasonlítunk, hogy mi keresztények vagyunk. Az igazság az, amikor ez látszik rajtunk. Az igazság nem moralizálás, nem szabályok, hanem szeretet, helytálló szeretet, viszony, találkozás. És itt van a harmadik szó, az élet, zoé. Ez a zoé, ez nem az, amivel a filozófusok foglalkoztak korábban, nem a biosz, nem a biológiai és társadalmi együttélés, hanem a kirobbanó élet, a feltámadt örök erő, a beteljesült boldogság minden fájdalom nélkül. Ez az élet az, amiért igazán érdemes élni, amiért érdemes minden küzdelmet vállalni. Ez az az élet, ami örökké való élet, és ami a hit által érthető meg. Jézusért érdemes ezt vállalni, mert Jézus mindent beteljesít, mindent teljessé és kerekké tesz. Ezért érdemes örülni az életünknek, ezért érdemes az életet továbbadni, hiszen Jézus maga az út, az igazság és az élet. Amen.

0: Rádió.
1: Május 4-e, Nagy Gáspár születésnapja. 2021-ben lenne 72 éves, mert 49-ben született. Ő a bátyám és az én születésem között született meg. És valóban azt a kort élte meg, amit én gyermekként és én felnőttként, azért áll a szívemhez annyira közel Nagy Gáspár, és azért, mert ő volt az igazság lelkiismerete abban az időben, amikor nem az igazságnak volt érnyelése, hanem a meghunyászkodásnak, a behódolásnak, a kiegyezésnek volt az ideje. De ő ezt nem tette. Ő az a költő, akinek egyetlen egy verse miatt, a Fiú naplójából című verse miatt, ami ma is el fog hangozni, még 1986-ban is leváltották a Tiszatáj egész szerkesztőségét, kirúgták őket, mert hogy megjelentették ezt a lelkiismeret vizsgálatra hívó verset. Vegyük elő Nagy Gáspár verseit, ezt javaslom, és mélyedjünk el ebben a nagyszerű műben, és az egész művészetben. Május 4-én, 1949-ben született Nagy Gáspár. A mai nap az ő napja, a mai nap költője sorozatban. Nagy Gáspár, kiszálló önkéntes. A vérbeli író korunkban is szabadságos börtön töltelék, s épe kockázatos léthelyzet vállalása különbözteti meg a betűfetés kufáraitól, akik továbbra is, ma is dédelgetett védencei az intézményesített társadalmaknak. Danilo Kiss. Lám, ma is kiolvasom szegényes harangszavát a délnek, mert süket lettem a sok fecsegéstől. Elszenvedtem számtalan merényletet, viszonylagos jókedvel, éppen, köztetek. Éppen ez jogosít fel arra, hogy ne szóljak vissza semmiért. Tehát néma is lettem. Játékból kiszálló önkéntes, de jósolhatom. Alkalmasint majd mások szólnak, helyettem, rátok. Elrejthetetlen, bár ideig óráig még rejthető bűnökre rábökve mutató ujjal, másokra pazarolhatjátok tehetetlen düheitek, ha még maradt egy szikrányi önérzet. Vagy egy besúgó, arctalan arc, aki helyettetek is éber, mert helyetekre pályázik. Tehát sietős a dolga, mindkinek has és szómenése van. Én már ráérős vagyok. A madarak alacsony röptéből kiolvasom a délutánt, s a csillagos égből a ránk szakadó vallatást. Nagy Gáspár.

0: Hírpercek.
1: Palkó Julián ferences szerzetes természetfotó kiállítása Budapesten. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2026. május 16-án kezdődik. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 4-én hétfőn 17 órakor nyílik meg Budapesten a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában a Belgrád rakpart 17 szám alatt az 5. emeleten Palkó Julián OFM Érted vagyok című természetfotó kiállítása. Május 22-ig látogatható a tárlat a délutáni és a kora esti órákban. A szerzetes a Szentkúti Ferences közösség tagja, és 2010 óta foglalkozik természetfotózással. Képei személyes hitbéli tapasztalatokat és a teremtett világ szépségét kapcsolják össze, írta a Magyar Kurír. Egyik nap a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja, Mészáros Ödön megszólított, hogy látta a képeimet a Szentkúti Zarándokházban, és felajánlotta, hogy tartsa kiállítást az ő galériájukban. Egy újabb találkozáson elfogadtam az ajánlatot. Nem vagyok klasszikus értelemben vett természetfotós, így tulajdonképpen mindenképp ajándék Istentől, és nem tarthatom meg magamnak. Eredetileg az volt a vágyam, hogy olyan embereket is megszólítson, akik nem járnak templomba. Remélem, hogy nem csak nekem, hanem másoknak is üzen valamit az Úr általuk, nyilatkozta Palkó Julián ferences szerzetes. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium, közismert nevén a Franka új épületszárnya. Az emléktáblát néhány nappal ezelőtt adták át, amely méltó visszaigazolása a beruházás során végzett magas színvonalú előkészítői, tervezői, lebonyolítói és kivitelezői munkának, adta hírül a ferences média. Ez újabb siker, hiszen a Franka 2025-ben elnyerte az év tetője nívódíjat. Az intézmény 1931-ben kezdte meg működését Szent Antal Reál Gimnázium néven, 2024-ben vette vissza eredeti nevét. A klasszikus szerkezeti megoldásokat korszerű anyaghasználattal és gépészeti rendszerekkel ötvözték, önálló funkciókkal bővítették, és új épületszárny valósult meg. A beruházás megrendelője a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány volt. Az épület példaértékű módon ötvözi a történelmi örökséget a 21. századi oktatási és fenntarthatósági elvárásokkal. Idén, május 16-án szombaton rendezik meg a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A fő előadó és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. A zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja, tudatta a Magyar Kurír. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten nem távoli szemlélője az életünknek, hanem az a közeg, amelyben minden történik. Így nem kivonulnunk kell a világból, hanem éppen benne élve tanuljuk felismerni az ő jelenlétét a mindennapokban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, és így lesz hiteles az életünk. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja majd. A fakultációk listája, a nap részletes programja és a találkozó énekei hamarosan letölthetőek lesznek a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó honlapjáról. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A nemzet és kifejeződései. Istenre tekint nemzetünk, Istenhez fordul, kér és kap erőt. Nemzetünk viszontagságos története ellenére itt van. Él és remél. A mi nemzetünk történelmének különösen sajátossága, hogy értelmisége, főleg humán értelmisége, irodalmájai nem csak a kultúrában alkottak nagyot, hanem a társadalom igazi nehézségeit talán ők fogalmazták meg először, sőt, társadalmi tetteik és politikai tetteik mezeire is léptek. Ezért a magyar irodalom is jól kifejezi nemzetünk sajátos karakterét. Hallgassuk meg, Babits Mihály hogyan magyarázza meg nekünk a nemzet és az irodalmom kifejeződéseinek összefüggését. Minden egyes mű egy képzeletvilág kifejeződése, amelyet egy ország, egy föld, egy éghajlat színei és egy történet viszontagságai alakítanak ki, egy nép temperamentumán átszűrve. Melyek azok a benyomások, az éghajlat és a föld benyomásai, amelyekből a magyar irodalom levegője szükségképpen szövődik, és mennyiben adtak ezek irodalmunknak egészen külön, egyéb népek irodalmától eltérő színeket? Magyarország földje vidékenként rendkívül különböző. Az éghajlat is a legszeszélyesebb, átmenetek nélküli változatossága jellemzi. Ehhez képest népünk képzeletvilága is gazdag és sokszínű, kedélyvilága mozgalmas és edzett. A magyar irodalom rendkívül gazdag képekben és mesékben. Lírikusaink végtelen gazdagok hasonlatokban, mint Petőfi, színekben, mint Vörösmarty, képekben, mint Arany. Regényíróinkat a mese rendkívüli invenciója és változatossága jellemzi. Éghajlatunk benyomásai és történetünk viszontagságai szerencsésen táplálták fele gazdagságra keletről hozott fantáziánkat. De a benyomások gazdagságával, konkrétságával és változatosságával nem mindig áll arányban a mélységük. A magyar, hozzászokva a viszontagságokhoz, éppen az a lélek, akinek egy más katona dolog, föl se vesz holmi kis karcolásokat, épp és edzett. Az átöröklött edzettség, a kiált bajok, a hangulatnak mindúttalan átélt változásai, a táj maga, mely a térben, az időjárás, amely az időben oly sűrűn hozza a meglepetéseket, kiegészítve ismét egy rest keleti faj szemlélődő természetét, valami fölényes bölcsességet, valami okos és igénytelen nil admirarit, azaz semmi sem csodálkozást szűrtek le a nép lelkében régtől fogva, mely apró érzelmek túlságosan szubtilis elmélyítését mindig megakadályozta. A szenvedélyek gyakran minuciózis ábrázolása nem hiányzik ugyan irodalmunkból, de maga az ábrázolásnak majdnem állandó objektív jellege bizonyos értelmi fölényre vall az érzelmekkel szemben, melyet más irodalmakban csak sokkal ritkábban találhatunk. A magyar szavak még nem olyan haloványak, mint elhasználtabb nyelvek szavai. A magyar nem annyira szavakkal gondolkozik, mint inkább képekkel. A magyar irodalomban kevés a szóvirág, a magyar valódi virágot, valódi képet, valódi emlékeket használ inkább.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

A mai evangéliumi részlet a János evangéliumának 14. fejezetéből van. Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki. Júdás, nem a karióti, itt közbeszólt. Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak? Jézus így folytatta. Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vigasztaló, a Szent Lélek, akit majd nevemben küld az atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt,

0: Aki teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Ezért kérdezi Jézus Pétertől is a feltámadása után, hogy szeretsz engem? Mert tudja, hogy ha Péter szereti, ha nagyon szereti, akkor meg is fogja tenni azt, amire Jézus kéri. S Péter olyan rajongva szereti a mesterét, hogy bármit megtenne, amit Jézus kér tőle. Akár csak a szentek a későbbi századokban. Ezért is bízhatja Jézus egész tanításának, egyházának sorsát Péterre, mert tudja, hogy mivel Péter szereti őt, minden tőle telhetőt meg fog tenni, s bármire kéri majd Jézus, meg fogja tenni.
1: Mai ima szándékunk, Uram, add, hogy igazi eszköz legyek a te kezedben, a szeretet eszköze, hogy úgy szeresselek téged, ahogy a szentek szerettek, hogy bármit kérsz, meg tudjak tenni, minden de és minden ha nélkül. Köszönöm, Uram, hogy te előbb szerettél engem, mint én szerettelek téged.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat, nemzetünket, minden Mária Rádió hallgatót, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkipásztorának műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Mária Rádió Szombathelyi stúdiójából, mint minden második hétfőn este 20 óra 16 perckor jelentkezik együtt a Szinodális úton című műsorral Horváth József, a műsornak a szerkesztője. Már Ferenc pápa nagyon-nagyon akarta, hogy szinodális egyházzá váljunk, ami azt jelenti, hogy beszélgetünk egymással, megosztjuk a tapasztalatainkat, vallási tapasztalatainkat, főleg a pozitív értékes tapasztalatokat, amiben aztán az Isten Szentléke szólal meg, és kelt gondolatokat, érzéseket, vágyakat az Isten iránt azokban, akik hallgatják. Leó pápa ugyanezt a gondolatot karolta fel, és már a megválasztásának a bemutatkozó beszédjében is, onnét a Szent Péter templom erkélyéről azt mondta, szinodális egyházat szeretnék, és ez azóta is hangsúlyozza. Nos, ennek a pápai kívánságnak teszünk eleget, hogy meghalljuk egymás szavát, megismerjük egymást. A mai műsornak a mottoja úgy talán ezt a, ha jól tudom, portugál vagy spanyol közmondást tenném, Isten egyenesen ír görbevonalakon, mert mindenkinek más és más az útja, amíg eltalál oda, ahova el kell találnia, ahol megtalálja az Istent, talán a katolikus egyházon belül, de hát nem mindenki ott keresi, ott talál rá. Ilyen például Attila, akivel most beszélgetek, aki 51 éves, nős, kettő gyermek édesapja. Kedves Attila, Isten hozott a Mária Rádió stúdiójából.
2: Köszönöm.
1: Hogy itt indult a te életed?
2: Na hát, én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy itt lehetek, és remélem, hogy építő lesz az, amit tudok mondani.
1: Adja Isten, hogy úgy legyen.
2: A hallgatóknak. Én egy ateista családban születtem, teljes mértékben vallásos nevelés nélkül. Emlékeim szerint olyan 4-5-6 éves koromban valami oknál fogva megkereszteltek, de nem volt egyáltalán része az életünknek a vallás, a hit. És aztán, ahogy nőttem, cseperedtem, ugye a tinédzserkor környékén természetesen bennem is felmerültek ugyanazok a kérdések, amik szerintem igazából minden emberben felmerülnek. Valaki ezeket próbálja megválaszolni.
1: Mik voltak ezek a kérdések?
2: A létezéssel kapcsolatos kérdések, hogy miért vagyunk, honnan vagyunk, lehetséges-e az, hogy az életünk az csak egy villanás az örökké valóságban, és aztán eltűnünk mindenféle nyom nélkül. És ez nagyon nyomasztó gondolat volt számomra.
1: Láttál templomokat, tornyokat, igen. Jártál a templomok tájékán. Igen. Nem jutott eszébe, hogy ezért bemenjél, vagy érdekel, hogy ez most micsoda, miféle ház?
2: Megmondom őszintén, hogy nagyon távol volt tőlünk ez az egész világ. A szüleim nem irányítottak, vagy terelgettek minket ebbe az irányba. Mi úgy jól megvoltunk
1: ebben. Hányan voltatok testvére?
2: Egy bátyám volt, 4 évvel idősebb nálam, de ahogy ő sem járt templomok környékére, úgy én sem. Illetve hát azért azt tudjuk, hogy 90-es évekig nem volt annyira egyszerű hívőnek sem
1: hát
2: lenni.
1: Hát akkor nem is, hogy nem volt egyszerű, de kifejezetten tiltották.
2: Így van.
1: Rossz néven vették, ha valaki templomba jár.
2: Igen, és aztán a 90-es évek után az egybeesett ez az időszak azzal, amikor az én elmém is úgy kezdett megnyílni, meg ugye Istenkeresésem, mert azt hiszem, hogy nevezhetem úgy, hogy istenkeresés. Elkezdtem mindenféle irányban nézelődni egyébként, tehát én így az agykontrolltól kezdve a keleti vallásokon keresztül mindenféle dolgokban.
1: Milyen mélyen mélyedtél bele az agykontrollba, a keleti vallásokba?
2: Nem mondanám, hogy túl mélyen, és most már úgy mondom, hogy szerintem Isten megoltalmazott attól, hogy ezekben túlságosan mélyen belemenjek, inkább csak érdeklődés szintjén, de azt éreztem, hogy kell, hogy legyen több, kell, hogy legyen valami, amit túlmutat az anyagon, és csak ezen az egyszerű életen, földi életen. Nem tudom, ahogy fogalmaztam, úgy éreztem, mintha az örökkévalóság egy hatalmas, hosszú folyamat lenne, és az én életem az egy annyira egy kis, pici kis villanás az egészbe, és nem tudtam elfogadni azt, hogy ennyi a létezésnek az értelme, és egyszer csak villanunk egyet, és aztán eltűntünk a semmibe. Nem akartam ezt elfogadni, és kerestem az utamat.
1: Hány éves voltál, mit mondtál?
2: Hát ez szerintem olyan 15-16 éves koromban kezdtem el ezt úgy igazán komolyan keresgélni, és aztán 17 éves sem voltam, amikor a baráti, hát nem is tudom, barátaim között az egyik család azt mondta, hogy van egy gyülekezet, ahol modern zenével zajlanak az istentiszteletek, a Bibliáról beszélnek, stb. Ez teljesen új dolog volt abban az időben, legalábbis nekem. És mondták, hogy hát menjünk el. Láttam rajtuk a lelkesedést, láttam, hogy mennyire megváltozik az életük, és hogy mennyire, mint hogy egy valamiféle tűz lenne bennük.
1: Milyen értelemben változott meg az életük?
2: Hát úgy tűnt, mintha mindenüket ez a dolog töltené ki, és úgy máshol nem is
1: tehát nagyon akarnak
2: beszélni. Igen,
1: az
2: igen,
1: a vallás, vagy az a vallási élmény, amit van. Ők átírták, tapasztaltak.
2: Ők ugye vallásnak nem is hívták, mert ennek volt egy abban azokban a közösségekben egy ilyen negatív kicsengése, hogy ők nem vallásosak, hanem hívők. Persze, ez most már máshogy látom, de a lényeg az, hogy nagyon nagy lelkesedés volt bennük. Egy nagyon
1: volt
2: nagy...
1: ennek a közösségnek neve?
2: Igen, ezt úgy hívták, hogy Immanuel gyülekezet. Ez egy szombathelyi gyülekezet volt, egy helyi közösség, és aztán engem ez nagyon érdekelt, nagyon felcsigázott, felkeltett az érdeklődésemet, és én azt mondtam, hogy én ezt meg akarom nézni. És elmentem, emlékszem, egy ifjúsági alkalom volt ez. Semmi más nem csináltak, csak énekeltek gitárral mindenféle dalokat. Nem is volt nagyon prédikáció.
1: Imádság.
2: Még ment valamennyi, valamennyi imádság volt. Valamennyi, de nem sok igazából. Ez nem egy szokványos alkalom volt, ahogy megtudtam, mert valahogy előkerült egy régi énekeskönyv, és annak a dalait énekelgették. De ott engem valami nagyon megérintett, és úgy éreztem, én is énekeltem, és úgy éreztem, mintha, ez úgy fogalmazódott meg bennem, mintha először tenné azt a szám, amire meg lett alkotva. És nagyon valóságos isteni élményem volt nekem akkor, és már elhatároztam, hogy másnap elmegyek az istentiszteletre, a nagy istentiszteletre, és vittem az összes barátomat, szóltam nekik, hogy itt ide nektek is önötökkel, megtöltöttünk egy egész sort, és aztán én már úgy mentem oda, hogy nekem ez kell, én tudom, hogy ez az, amit kerestem, és nem tudom, ezekben a közösségekben a megtérők imáját szokták elmondani, hogy előre hívják az embereket, akik úgy gondolják, hogy nekik szükségük van Istenre, és én akkor előre mentem, egyébként az akkori barátnőmmel, és elmondtam, és egy olyan változást éreztem, mintha olyan terhek hullottak volna le rólam, amikről nem is tudtam, hogy rajtam vannak. És egyszerűen annyira boldog voltam, mintha 20-30 centivel jártam volna a föld fölött, és nekem akkor az életem ez egy radikális és maradandó változás élt át, és azóta is Isten került az alapzatára az életemnek, és Isten került a középpontjába az életemnek, és onnantól faltam a Bibliát, jártam istentiszteletre, imádkoztam. És
1: már egyszerűen... ebben az Immanuel közösségben.
2: Igen, ez itt volt ebben a közösségben. Egy nagyon valóságos Istennel való találkozásom volt, egy nagyon valóságos változás az életemben.
1: Ez a változás miben állt?
2: Hát ugye 16-17 évesen olyan túl nagy dolgokat még nem csinál az ember, tehát olyan óriási bűnös életet nem mondhatok magamének. Ugyanakkor egy felszabadultság, egy mint hogyha értelmet nyert volna az életem. Tehát arra a kérdésre, hogy miért vagyok, arra választ kaptam volna.
1: Mondtad, hogy a szüleid nem neveltek vallásosan.
2: Igen, igen.
1: Hogy nézték ezt a szüleid?
2: Megijedtek elsősorban, és aztán először édesanyám volt az, aki elkezdett kísérni erre a helyre, féltésből leginkább.
1: Nem bollatott ki először, na fiam, mit csináltok ott?
2: De hogy is nem, nagyon-nagyon féltettek. Ugye érthető okból, mert azért voltak közösségek, lehetett hallani történeteket, ahol agymosással embereket olyan dolgokra vettek rá, hogy ott hagyják szüleiket, családjukat, stb. Tehát megértettem az ő félelmüket, és aztán anyukám elkezdett velem járni, és aztán az történt, hogy egy év múlva ő is megtért, majd rá egy évre az édesapám is megtért. Úgyhogy gyakorlatilag a családomat én vittem a gyülekezetbe.
1: Őket mi motiválta?
2: Szerintem ők ugyanazt az ürességet érezték, amit én hosszú-hosszú évtizedeken át, csak valahogy... Nem tudom, az a korszak az olyan volt, hogy nem volt könnyen elérhető talán számukra Isten, és ugye a rendszerváltás idején pedig annyi új közösség jött létre, új formái ezek az új gyülekezetek.
1: Meg özönletekbe keletről is nyugatról egyaránt.
2: Így van, így van. Ez egyébként inkább nyugatról, tehát ennek egyértelműen amerikai hatása volt egyébként ennek a közösségnek, sőt amerikai szolgálók, misszionáriusok is sok gyakran jöttek, de megérintette őket ugyanaz, ami engem, az pedig Istennek a jelenléte, én úgy gondolom. És látták a változást az életemben, látták azt a lelkesedést az életemben, és annak ellenére, hogy ők ateistaként éltek, és igazából lehet, hogy gyermekkorukban voltak emlékeik, vallásos emlékeik, ugyanakkor itt találkoztak az élő Istennel, és megváltoztatta az életüket. Ezt most már nem, egyébként már kicsit ez már megkopott az életükben, de ugyanúgy hívőnek tartják magukat, és úgyhogy az, ami rám ragadt lelkesedés, az rájuk is rájuk ragadt. Úgyhogy utána már nem féltettek igazából, sőt, még a nagymamám is utána eljött a gyülekezetbe, még ő is bemerítkezett. Úgyhogy egyedül a testvérem az, akit nem sikerült bevonzanom ebbe a dologba.
1: Ugye Szent Ágoston mondja, hogy az ember természeténél fogva keresztény. Uh-huh. Ez benn van a természetünkbe, a vérünkbe. Igen. És ez ebben az esetben is beigazolódott.
2: Igen,
1: szüleid is, apád, anyád jöttek, és bátyád?
2: Bátyám nem, ő már nem ért velünk akkor, úgyhogy valószínűleg nem tudtam elég hatással lenni rá, eleget rágni a fülét, vagy nem tudom pontosan. Úgyhogy őre így ez nem volt hatással, ő már akkor kirepült, úgymond. Úgyhogy nem tudom, hogy benne mi zajlik, vagy mi zajlott, lehet, hogy furcsán nézett rám valószínűleg, de az biztos, hogy látta a változást, de őt nem sikerült bevonzanom.
1: Mi volt ennek az Immanuel közösségnek az alaptanítása?
2: Ugye ez egy protestáns gyülekezet volt, tehát alapvetően a Bibliát tanították, de ezt nagyon modern nyelvi eszközökkel, és azt hiszem, hogy talán a zene volt az, ami leginkább megragadta a fiatalokat. Gitáros istentiszteletek voltak, amiben később bekapcsolódtam én, és mint kiderült, van zenei érzékem. És szerintem ez az, ami leginkább vonzotta őket, illetve tele volt fiatalokkal. Tehát itt a többség az a 20-as éveiben járt maximum, és nagyon jó közösség volt, nagyon jó barátságokra.
1: Helyen magánháznál tartottátok, vagy
2: ez
1: hol?
2: Volt, hogy egy időben a főiskolán, itt a D-épületben, amikor úgy a csúcspontját élte ez a közösség, amikor 100 fölött volt a tagoknak a száma, amúgy pedig később családi háznál is, meg voltak házi közösségek is, tehát ugye egy nagyon élő közösség volt.
1: És hogy nézzétek Szombathelyen a történelmi egyházakat? Mert azért itt van római katolikus egyház, püspökség, van evangélikus, katolikus, református egyház.
2: Igen.
1: Hogy nézzétek ezeket a történelmi egyházakat abból az optikából?
2: Azt hiszem, hogy úgy, mint ahogy egy tinédzser nézi a szüleit. Most már így fogalmazódik meg most bennem. Tehát gyanakvással, megkérdőjelezéssel, elutasítással.
1: A történelmi egyházat
2: igen,
1: iránt.
2: Igen. Tehát azért is furcsa talán az én utam, mert hogy aztán végül is a katolikus egyházba kötöttem ki, mert nagyon anti történelmi egyházak ezek a közösségek. Legalábbis abban az időben azok voltak, de szerintem még ez ma is jellemző.
1: Ez értelmez egy kicsit, hogy anti történelmi egyházak.
2: Igen, ugye ezek nagyon élő közösségek voltak, és ők úgy tekintettek a történelmi egyházakra, hogy azok rideg, megfásult, megkeményedett vallásos helyek, ahonnan Isten már régen kiköltözött, és Isten mindig új hullámokat gerjeszt, és aztán most éppen ezek a közösségek azok, akik a hullámnak a tetején szörföznek, vagy én nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de hogy Isten itt van, ott pedig már nagyon nincsen. És tényleg ez volt a hozzáállásunk is az egészhez, hogy a történelmi egyházak azok eltévedtek, kiüresedtek, és Isten is már távozott közülük. Ez volt a hozzáállás.
1: Tehát itt nem volt úgynevezett hitigasságok rendszere, hanem csak inkább a szentírás olvasás, annak értelmezése, ének, egyfajta élményt akart adni.
2: Igen, élményt adott, és azt nem vitatom el, hogy egy Isten tapasztalatot is adott. Tehát tényleg úgy gondolom, hogy Istennel találkoztunk ott, tehát ezt nem tudom elvitatni tőlük, de ez tény, hogy nem volt egy ilyen rendszeres teológiája, ma sincs szerintem ezeknek a közösségnek egy olyan kiforrott teológiája, mint mondjuk a katolikus egyháznak, és nagyon sokban fügtek a vezető személyiségétől, és aztán ez is vezetett el odáig, hogy aztán el kellett, hogy jöjjék ebből a közösségből, annak ellenére, hogy nagyon gyakorlatilag ez lett az életem.
1: Mikor ébredt föl benned a gondolat, hogy na én innét megyek?
2: Ez egy hosszú,
1: mennyi ideig jártam?
2: Igen, hosszú folyamat volt. Azt mondja, hogy 92-ben tértem meg, és 2003-ban jöttem el. Tehát nekem ez 11 évig tartott. Igen. Tehát én 17 éves koromtól 28 éves koromig
1: és akkor voltam. Mi történt vele, hogy milyen folyamat zajlott le benned?
2: Igen, ugye fiatalként az ember nem mindig látja át egy rendszernek a hibáit, gyengeségeit, vagy akár bűneit, és fokozatosan nyílik fel a szeme, és ennyi idő kellett nekem ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy nagyon túlságosan erős a kontroll a vezető részéről az emberek személyes életén felett, az emberek döntései felett, és gyakorlatilag sokan eljutottak olyan pontra, hogy semmilyen döntést nem akartak meghozni, anélkül, hogy a vezető véleményét, vagy sőt, inkább engedélyét kérjék, ami nem volt egészséges, és egy ilyen mesterségesen gyermeki létbe lettek tartva az emberek, nem tudtak felelősséget vállalni az életüknek a döntéseiért, és mindig valamiféle visszaigazolást vártak a vezetőtől, hogy az életük döntéseire valamiféle pecsétet adjon, vagy valamiféle áment mondjon. És sajnos egy ilyen nagyon manipulatív, leuraló közeg jött létre, ami egy idő után fullasztó volt, és voltak emberek mindig, akik elhagyták ezt a közösséget, akkor először nem érthetük, hogy miért, hát miért mennek el a tökéletesből, úgymond, és mindig úgy tekintettük rájuk, hogy akkor ők most kiléptek Isten akaratából, és most aztán ők eltévejedtek. És aztán rájött az ember, hogy, és aztán meg is szakítottuk egyébként a kapcsolatot ezekkel az emberekkel. Tehát akik elmentek a közösségből, azok szinte árulóként voltak elkönyvelve.
1: Ez volt a vezető kívánsága, hogy...
2: Az az igazság, hogy talán ez nem is volt így kimondva, hanem egész egyszerűen ezek a rendszerek annyira belterjessé tudnak válni, hogy egy idő után magától úgy tekintünk egy kilépőre, hogy ő elárult minket, elárult a Istent, ott hagyta Istent, stb. De sajnos ma már ezt a közösséget, legalábbis a vége felé már egyfajta szektának tudom én is csak nevezni, annak ellenére, hogy nagyon sok jó dolgot kaptam ott, Istennel ott találkoztam, de mégis egészségtelen és sok életet megnyomorító dolgok történtek ott.
1: Mik voltak ezek a megnyomorítások?
2: Azt hiszem, hogy főként az, hogy amikor az ember valamiért úgy döntött, hogy ő már nem része ennek a közösségnek, vagy nem tud egyetérteni a vezetői döntésekkel, és elhagyja a közösséget, ahogy ez velünk is történt 11 év után, ekkor már a feleségemet egyébként ott ismertem meg, ott házasodtunk össze, és körülbelül a házasságkötésünk után egy évvel jutottunk el arra a pontra, hogy nekünk innen menni kell.
1: Mind a ketten együtt?
2: Akkor már házasként ezt közösen hoztuk meg, ezt a döntést, és onnantól viszont teljesen elszakadtunk abból a közegből, amiben mi felnőttünk, és amiben az összes barátunk volt. Tehát gyakorlatilag, amikor mi onnan kiszakadtunk, akkor teljesen egyedül lettünk. És ez olyan drámai hatással volt ránk, hogy mindenkit, akit addig barátnak tekintettünk, azt elvesztettük, és gyakorlatilag csak önmagunk.
1: Mert ők maradtunk. Nem akartak veletek lenni, vagy ti nem akartatok velük lenni?
2: Tudtuk, hogy nem lehetnek velünk, és úgymond tiszteletbe tartottuk ezt a rendszert, de hogyha próbálkoztunk volna is fenntartani a kapcsolatokat, akkor azt gondolták volna, hogy csak azért tesszük, hogy őket is meggyőzzük arról, hogy elhagyják a közösséget. Tehát egyszerűen itt ezeknek sok-sok ilyen nem teljesen egészséges közösségnek sajnos ez a velejárója.
1: Tehát akkor gyakorlatilag ti akkor spirituálisan, lelkileg egy légüres térbe kerültetek.
2: Abszolút, igen. És aztán ez okozta azt, hogy Tehát ez egy nagyon nagy törés volt az életünkben. Pszichésen is, tehát itt nekünk akkor nagyon hirtelen fel kellett nőni, és nagyon hirtelen úgymond kidobtak egyfajta fészekből, amiben egész addig ott voltunk tartva, és aztán onnantól el kellett kezdeni felelősségteljes döntéseket hozni az életünkkel kapcsolatban, úgyhogy nem egyeztetünk senki, hogy mondjam, előjáróval az életünkkel kapcsolatban. Úgyhogy akkor nekünk nagyon gyorsan fel kellett nőni, és ez nagyon komoly pszichés terhet jelentett, amiből meg kellett gyógyulnunk. Tehát nekünk ott egy nagyon komoly gyógyulási folyamat.
1: Segített nektek ebben?
2: Egy olyan gyülekezethez csatlakoztunk, ahol nem éreztük ezt a szektás jelleget. Ezt el is mondhatom, ez a Golgota gyülekezet volt, ami országosan létezik. Ez is egy protestáns, kevésbé extrémen karizmatikus, egy visszafogott és nagyon jó, egészséges gyülekezet. Mi ott jártunk már korábban, egy valami konferenciát szerveztek, és aztán már ismertük őket, és mi ott jelentkeztünk, hogy mi itt vagyunk. Apátlanok, anyátlanok vagyunk, és szeretnénk valamiféle közösséghez tartozni. És akkor egy amerikai misszionárius elkezdett jönni hozzánk a mi lakásunkra igazából, és elkezdett egy ilyen kis házi csoport jellegű valami elkezdődni, és ott a Galata levélen mentünk keresztül. Azt tanította nekünk meg az a misszionárius, ami ugye a törvénykezésből való felszabadulásról is szól. Nekünk arra nagyon nagy szükségünk volt akkor, hogy Isten elfogad minket, Isten szeret minket, nem törvényeknek, nem saját magunkból kell kiizzadni azt, hogy Isten minket szeressen, nem kell megfelelnünk Istennek, ahogy az ő szeretetét kiérdemeljük, hanem Isten szeret minket úgy, ahogy vagyunk, és aztán ebből tudtunk szépen úgy meggyógyulni. És az a baj egyébként ezekkel a közösségekkel, hogy egy hamis istenképet is hoznak létre, és egy olyan istenkép alakul ki, akiért nekünk meg kell dolgozni, hogy ő szeressen minket. Az ő szeretetéért nagyon, nagyon keményen meg kell dolgozni. És ebből szabadultunk fel, és ebből kellett meggyógyulnunk, hogy tudjuk azt, hogy Isten szeret minket. Isten kegyelmes, Isten jó, és mi nem vagyunk tökéletesek, de nem is kell tökéletesnek lennünk. Isten szeretete az, ami gyógyít minket, ami épít minket, és a vele való kapcsolat az, amiből majd mi is egyre inkább hasonlítani fogunk rá, egyre inkább úgy fogunk élni, ahogy kell élni, de az nem feltétele annak, hogy Isten szeressen minket.
1: És hogyan találtatok rá a katolikus egyházra?
2: Na hát ez már egy bonyolultabb, ez inkább személyesebb történet volt. Én egy idő után ennek a közösségnek egyébként a vezetője is lettem, az amerikai misszionárius rábruházta úgymond ezt a feladatot, és aztán egy kis gyülekezet jött létre, és én mindig is nagyon kíváncsi voltam teológiailag, és nagyon sok falom most is egyébként a teológiai könyveket, és nagyon sok kérdésben, az élet nagy kérdéseiben próbáltam kialakítani a magam kis véleményét, utána olvasni dolgoknak, és aztán azt találtam, hogy minél inkább utána próbálok járni egy bibliai témának, bármilyen témának igazából, mindig találok 3-4-5 könyvet, ami ezt a nézetet vallja, aztán megint egy rakással, ami ezt a nézetet vallja, és mindegy nagyon szépen megmagyarázza azt, hogy miért az ő nézete az igazi. És aztán arra jutottam, hogy az nem lehet, hogy ugye nagyon sok téma van a Bibliában, és akkor hogy az nem lehet, hogy több 10 000 értelmezése van a Bibliának, és akkor felötlött bennem az a gondolat, hogy mi van, hogyha Istennek nem ez volt a szándéka, hogy csak úgy ledobott egy könyvet, hogy mi azt megpróbáljuk értelmezni a magunk erejéből, meg a magunk feje után, és aztán arra jutunk, hogy több 10 000 felekezet mind azt mondja, hogy az ő látásmódja az igazi, és aztán ugye szakadt széllyel a protestáns egyház nagyon sok-sok felekezetre, hanem mi van akkor, hogyha tényleg Isten nem csak egy könyvet dobott le, hanem az egyházra bízta, egy egyházra bízta azt, hogy azt hogy is kell értelmezni. És akkor ötlött fel bennem, hogy mi van, hogyha a katolikusoknak igaza van, és Isten nem csak egy könyvet adott, hanem egy hivatalt is, úgymond, a tanítói hivatalt, akik abban is segítenek, hogy legalább a kereteit megszabják annak, hogy ezt a könyvet azt hogyan kell értelmezni. Úgyhogy amikor erre eljutottam, akkor persze ezt mindig elmondtam a gyülekezetemben, hogy most éppen ezzel küzdök, és hogy veszélyes útra léptem, mert a végén még lehet, hogy katolikus leszek. De amikor erre rájöttem, akkor azt mondtam, hogy akkor meg kéne értenem már, hogy pontosan mit is tanít a katolikus egyház. És akkor elfogtam és elolvastam a katekizmust, a nagyot, ez több évbe telett egyébként, és ahogy olvastam, egyszerűen azt vettem észre, hogy nemhogy, mert ugye azért olvastam el, hogy találjak benne valami huncutságot, hogy na ezért nem lehet igaz, amit a katolikusok mondanak, mert ez egyértelmű téves tanítás. És
1: nem találtam.
2: Nem találtam meg a huncutságot sajnos, hanem az a baj, hogy gyönyörűnek találtam a katekizmust. Tehát úgy éreztem, hogy annyira szép, amennyire csak az igazság lehet szép. És meggyőzte a szívemet, hogy, és arra kellett rádöbbenjek, hogy igazából nem is arról van szó, hogy én most katolikussá válok, hanem arra jövök rá, hogy valójában katolikus nézetekkel tudok leginkább egyetérteni. Persze voltak, hogy mondjam, olyan témák, amik egy protestáns számára legnehezebben befogadhatóak, például Mária tisztelete, amit ugye a külső szemlélők mindig azt mondták, hogy Mária imádata, amit rájöttem, hogy ez nem Mária imádata, hanem tisztelete, vagy több téma, most nem is tudok úgy most többet mondani, de talán ez a szentek témája, a szentekhez való imádkozás, ugye ezek, amik úgy tipikusan a protestantizmusban kritikaként tudnak megszólalni. Vagy...
1: Oltári szentség előkerült, hogy van jelen Jézus a kenyér színében. Ugye erről másképp gondolkodnak a protestánsok, és másképp
2: így
1: a
2: van.
1: Katolikusok.
2: Így van. Na most ez volt a következő. Ugye ez az első téma, ez a Biblia értelmezés. Ez volt, ami elindított azon az úton, hogy egyáltalán megfontoljam azt, hogy katolikus sok mit tanítanak. A következő dolog pedig az volt, hogy nem elégedtem meg azzal a tanítással az eukarisztiával kapcsolatban, amit a protestánsok tanítanak. Ennek volt egy útja az életemben, az eukarisztiának a fejlődése az életemben. Az első gyülekezetben ott az csak egy ilyen közösséghez való tartozás volt az úrvacsora, hogy x hónaponta ettünk egy kis kenyeret, ittunk egy kis bort, és akkor azt mondtuk, hogy mi vagyunk a közösség, és ez erről szólt. Amikor a Golgotába ezt tartottam, ez meg lett töltve egy sokkal fontosabb tartalommal, ami azt jelentette, hogy az úrvacsora fejezi ki azt, hogy Krisztus mindent megtett, és nekem már nem kell semmit hozzátennem, csak el kell fogadnom. Tehát ez egy óriási többlet volt. Ugyanakkor János evangéliumát olvasva, amikor Jézus arról beszélt, hogy ez valóban az én testem, és ez valóban az én vérem, az egyszerűen félreértetetlen volt számomra, hogy itt Jézus valami többről beszél, még azt is megkockáztatja, hogy mindenki elforduljon tőle, csak hogy ezt az igazságot elmondja. És onnantól, amikor ezt megértettem, hogy itt tényleg arról lehet szó, hogy ez valóban Jézusnak a teste és Jézusnak a vére, onnantól viszont elképesztő módon vágyni kezdtem rá. És mert hogyha belegondolunk, az eukarisztia az a csúcsa annak, ahogy egy ember, egy halandó ember találkozhat Istennel. Olyan szinte botrányosan gondolat az, hogy én magamhoz veszem, és a sejtjeim szintjén egyé válik velem Isten. És amikor ezt megértettem, akkor azt mondtam, hogy nekem ez kell. És ezt nem találom meg sehol máshol, csak a katolikus egyházban. Úgyhogy aztán még jött Ferenc pápa, aki nekem nagyon szimpatikus volt. Ő volt az első pápa, aki nekem antikatolikusnak elképzelhetővé tette azt, hogy lehetséges, hogy vannak valódi hívők a katolikusok között, és az ő személye az nekem nagyon sokat jelentett, és aztán Székely János, amikor itt püspök lett, akkor éreztem úgy, hogy oké, eljött az időm, nekem most katolikusnak kell lennem, de fogalmam sincs, hogy hogyan kell ezt csinálni. Úgyhogy utána kellett néznem, hogy ez pontosan hogy történik, és aztán akkor a ferenceseknél megtaláltam a katekumenátust, ahova jelentkeztem is. És két év helyett nekem engedték, hogy egy év alatt elvégezzem a katekumenátust, lévén, hogy én már kiolvastam a katekizmust, és előismeretekkel rendelkeztem, és végül egy másfél év várakozás után jött el az az idő, amikor először magamhoz vettem az eukarisztiát.
1: A keresztség szentségében már korábban
2: igen, igen, 4-5 éves koromban
1: megkereszteltek,
2: úgyhogy az megvolt, de első áldozó nem voltam, bérmálkozás még nem volt, úgyhogy akkor egy életgyónásra mentem, illetve házasságunkat is rendeztük, hogy legyen egy...
1: Feleséged mennyiben volt ebbe partner?
2: Partner volt, de... Nem is ellenkezett, azt mondanám, de benne nem volt meg az a lelkesedés, ami bennem megvolt. Ugye mondtam azt, hogy nagyon nagy komoly sérülést okozott bennünk az a kiszakadás abból a közösségből, amit most már ilyen inkább szektaként tudok leírni, és különböző módon próbáltuk ezt feldolgozni. Ő leginkább úgy, hogy ezt a hit dolgot inkább egy ilyen nyugvó pályára tette, és ő inkább ezt nem forszírozta, nem forszírozza.
1: Okoz ez bennetek, köztetek most ellentétet, feszültséget?
2: Időnként igen, ezt próbáljuk kezelni. Ő elviseli az én vallásosságomat, hogy úgy mondjam, de például az ügyben nincsen, nem volt semmi vita, hogy a gyermekeinket megkereszteljük.
1: Katolikus módon.
2: Katolikus módon, így van. Sőt,
1: katolikus hittarra járatjuk.
2: Katolikus hittarra járatjuk, igen. Kálvária templomba járunk a diákmisére nagylányommal, sőt a kislányommal, aki engem meg is meglepő módon 3 évesen már minisztrál. Úgyhogy ezekkel kapcsolatban nincsen vita, ezeket a döntéseket közösen hoztuk. Én bennem nagyobb a lelkesedés, úgymond Isten és a hit dolgai iránt, mint benne. Úgyhogy ez, igen, közben okoz surlódásokat, de ezek kezelve vannak, úgyhogy erről így ennyit tudok mondani. Úgyhogy az eukarisztia volt az, ami leginkább vonzott végül a katolicizmushoz, és nekem hatalmas élmény volt az első áldozás. Fizikailag egyszerűen egy olyan fizikai örömöt éreztem, amikor először áldoztam, ami napokig velem volt. Egyszerűen nem tudom megfogalmazni, egy valódi, fizikailag megfogható örömöt éreztem a testemben. És azóta is számomra egy mindig hatalmas élmény az, hogy magamhoz vehetem az eukarisztiát. Sőt, most már közben akolitus is lettem, elvégeztem az akolitus képzést, és most már az a megtiszteltetés is érhet, hogy rendszeresen áldoztathatok. És ez egy hatalmas élmény, hogy Istent, Krisztust megosztom a hívekkel. Egyszerűen méltatlannak érzem magam hozzá, megmondom őszintén. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy kezembe vehetem Krisztust, és adhatom a híveknek. Úgyhogy igen, magával ragadott ez a dolog, és most itt vagyok.
1: És boldog vagy.
2: Boldog vagyok, igen, abszolút nem bántam meg. Abszolút otthon érzem magam a katolikus egyházba, és igen, innen nézve egyenesnek tűnik ez az út, de azért elég sok kanyar volt benne.
1: Hát ahogyan a bevezetőben is mondta, Isten egyenesen ír görbevonalakon, hát igen. A te életedben ez totál így történik.
2: Igen, igen, igen.
1: Hogy éled meg most a szentségi életedet? Ez alatt értem a Szent Jónás, Szent Áldozás, ez a két olyan szentség, amit igen. Rendszeresen igen. Feszülünk magunkhoz, ebbe élünk. Újraélünk, minden bűnben a szentséggel, táplálkozunk az Úrral. Ez most mit jelent számodra?
2: Nagyon fontos számomra, és nagyon fontosnak is gondolom. Ugye ez is, a gyónás is egy olyan téma, ami a protestánsoknál kiveri a biztosítékot, hogy úgy fogalmazom, hogy miért van arra szükség, hogy egy embernek az ember elmondja a bűneit. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy nagyon is szükséges, és nagyon, nagyon is fontos, és nagyon is jó dolog az, hogy egy ember egy másik, szembenézzen saját magával rendszeresen, és persze Isten meg tud bocsátani úgy is, hogyha csak úgy négy szem közt intézi az ember Istennel, de úgy gondolom, hogy nem véletlen az, hogy Isten adta a Szent Jónásnak a szentségét.
1: Hát egész pontosan a feltámadás napján jelent meg az apostoloknak, és mondta, vegyétek a szent lelket, akiknek megbocsátják a bűneit, bocsánatot nyer, és aki nem, az bűnben marad. Szóval gyakorlatilag Jézus az általa gyakorlat bűnbocsánat hatalmát átadta az apostolainak, és ez így folytatódott tovább, szállt apostolról, utódaikra, a püspökökre, a segítőkre, a papokra, akik a papszentelés szentségében, az egyházi rend szentségében ezt a hatalmat is megkapják.
2: Így van, és nagyon fontos része az életemnek egyébként. és azt gondolom, hogy nagyon sok embernek segítene, hogyha többet járulna a Szent Jónáshoz. Egyszerűen hagyni Istennek azt, hogy lemetszegesse a vadhatásokat az életén, és átformálja. És az eukarisztia természetesen pedig az életemnek a csúcs élménye.
1: Sajnos rövid az időnk már, kettő perc van hátra. Mit ajánlasz a kedves hallgatóra? Mit tennél most ezek után a szívük közepébe mindazoknak, akik ezt a műsort hallgatják?
2: Úgy gondolom, hogy értékeljük azokat az ajándékokat, amiket Isten adott nekünk az egyházon keresztül, és éljünk azokkal a lehetőségekkel, amik nagyon sok embernek nem adatnak meg. Minden embernek szüksége van Istenre, és sokszor magától értetődőnek vesszük azt, ami elképesztően különleges és csodálatos ajándék az életünkben, az, hogy Istennel kapcsolatban lehetünk. És a szentségek azok azért vannak, hogy éljünk velük, és rajtuk keresztül Istennek a jelenlétét átélhessük. Úgyhogy én ezt tudom javasolni, hogy éljünk vele.
1: Attila, nagyon-nagyon szépen köszönöm a tanúságtételedet, újra elmondom a kedves hallgatóknak, Attilával beszélgettem, aki 51 éves nős, két gyermek édesapja, és felnőtt korában talált rá az igaz Istenre, arra az egyházra, amely az ő hite és az én mi hitünk szerint is hitelesen közvetíti az Istent, a római katolikus egyházra. Adja neked a jó Isten erőt ahhoz, hogy te mindig ebben meg tudj maradni, főleg az Úrral való belső szent közösségben, az eukarisztia által.
2: Köszönöm szépen.

egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelki pásztorának műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Püspöki Szentmise volt az isteni irgalmasság kápolna felszentelésének évfordulóján Szombathelyen. Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa életéről és hatásáról Székesfehérváron. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa fogadta a Vatikánban a kölni főegyházmegye világegyház és párbeszéd hivatalának küldöttségét április 30-án az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel Közel-Keleti testvéreinkre, buzdította őket a Szentatya. Az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról is megosztotta velük gondolatait. A vatikáni közlemény szerint az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. A Szentatya hozzátette, személyesen is megtapasztalta nagy lelkűségüket perui püspökként. Őszinte háláját fejezte ki a sok kezdeményezésért, melyeket ma is folytatnak, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét, és hagyományuk is megmaradjon. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hálaadó szentmisét mutatott be a szombathelyi Ezüst Híd Integrált Szociális Intézet kápolnájában az Isteni Irgalmasság titulusú kápolna felszentelésének első évfordulóján április 30-án. Koncelebrált Rákos József atya és az intézményi lelkész Haller László. A szentmise előtt az intézmény lakói és dolgozói Szent Faustina nővér életéről és az irgalmas Jézus képről szóló rövid színdarabot adtak elő. Előadásuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek fontosságáról szólt, amely minden jámbor lelkű embernek feladata. Székely János szentbeszédében, amely a Magyar Kurír hírében olvasható, hangsúlyozta: a mennyei atya vár minket, és kérhetjük irgalmát. A hálaadó ünnepi szentmise végén a főpásztor egy szentképpel ajándékozta meg a jelenlevőket, majd bátorító készfogásokkal és kedves szavakkal búcsúzott. A székesfehérvári Szent István Király Múzeumban március végén megnyílt, és szeptember 27-ig látható egy különleges kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be 1920-tól 2005-ig. Fényképek a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről is, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, kortárs művészeti installációk segítségével 18 kiállítási teremben születésétől az Úrhoz való hazatéréséig követhetik végig a látogatók ennek a kivételes embernek a történetét, tudatta a Magyar Kurír. Túrákon viselt öltözete, síléce és az általa használt kajak mellett az az úti mise készlet is látható, mellyel az erdei tisztásokon celebrált szentmisét. Halálát egy légies textilplasztikába vetített galamb képe jeleníti meg. Az alkotás a Szentatya üzenetét közvetíti. Nem csak az életnek, hanem a halálnak, az elmúlásnak is van értelme, mert a halál az isteni terv része. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
5: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni! Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni!

0: Mária Rádió.
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai Magasztallak, Uram című egyházzenei műsorunk, mely a Mária Rádió műsora, Szűz Máriáról fog szólni. Ágostné Cséri Gabriella vagyok, mint kántor, minden este részt veszek májusi litánián. Május ugye a Szűz Mária hónapja. Szűz Mária tiszteletére összejövünk a templomokban, minden katolikus templomban, vagy elimádkozzák, vagy eléneklik a loretói litániát. Szűz Mária Jézus édesanyja. Mindannyiunk életében édesanyánk meghatározó szerepet játszik. Vajon Jézus életében lehetett volna-e másképpen? Jézus nyilvánvalóan gyakrabban beszél az atyáról, a mennyei atyáról, az új szövetség pedig igen ritkán említi Máriát. Mégis joggal megkérdezhetjük, milyen asszony volt ő, aki életet adott Jézusnak, és kísérte őt. Május hónap van, Szűz Mária hónapja, és egyben május első vasárnapja, az édesanyák vasárnapja, ugye anyák napja. Ebből az alkalomból templomjainkban köszöntöttük, gyerekekkel tanítottunk verseket, énekeket, köszöntöttük az édesanyákat. Nyilván a legszentebb Szűz Mária mindannyiunk édesanyja. Ő názáreti fiatal lány volt, Mária Józsefnek az ácsnak a jegyese. A kor szigorú hagyománya szerint az eljegyzés pillanatában valószínűleg alig volt több 14 évesnél. Ez a fiatal lány, Mária, bizonyára megrémült, amikor Isten angyala megjelent neki, Gábriel angyal, és szólt hozzá, kegyelemmel teljesnek nevezte őt.

nem tudta még, hogy hogyan válik valóra az a kívánság, amit az angyal Isten üzenetét átadta, hogy ő lesz a megváltónak az édesanyja. Lukács evangéliumában olvassuk ezt a részletet. Aztán tovább Szűz Mária az Új Szövetségben szerepel, a gyermeket váró Szűz Mária az úton, ugye Józseffel Betlehem felé, és gondosan megőrzi azokat a gondolatokat is a szívében, amit a pásztorok mondanak neki, Szűz Máriának, a Jézus születése után, ugye a betlehemi istálóban. Aztán említi a Szentírás Szűz Máriát, amikor 40 nap múlva, Jézus születése után 40 nappal elviszik fiúkat Jeruzsálembe, hogy ott a kor rituális előírásai szerint az Úrnak szenteljék. Ott felismeri őt Simeon és Anna, és akkor Máriához így szól Simeon, hogy ez a gyermek jel lesz, és a te lelkedet is törjárja át. Ez is a Lukács evangéliumában olvasható a második fejezet 22-nél. Utána Szűz Máriát akkor említi az új szövetségi szentírás Lukács, amikor 12 éves Jézus felmegy szüleivel Jeruzsálembe, húsvét ünnepére. Visszafelé az úton Mária és József észreveszik, hogy Jézus nincs velük, 3 napon át keresik a gyermeket, majd visszatérve Jeruzsálemben megtalálják őt a templomba. És az evangélium azt írja, hogy anyja megőrizte szívében mindazt, ami történt. Tehát ez szintén Lukács második fejezet 51-ben van. Jézus körülbelül 30 éves, amikor meghívják őt, Máriát is, és az apostolokat is a kánai mennyegzőbe. Ott teszi az Úr Jézus az első csodát Szűz Máriának, az édesanyjának a figyelmeztetésére, kérésére. Ez pedig a János evangéliumában van leírva a második fejezet első részétől, amikor ugye a 6 kőkorsó vizet borrá változtatja az Úr Jézus. Amikor pedig Jézus elhagyta názáreti otthonát és saját családját, tanítványait gyűjtötte maga köré egy napon, amikor a tömeg ott tolongott körül,

Előtte azt mondták neki, anyád és rokonaid kint állnak és beszélni szeretnének veled, és akkor ő, Jézus Krisztus a tanítványaira mutat, és azt mondja, ők az anyám és rokonaim. És aki teljesíti mennyei atyám akaratát nekem, mint testvérem, nővérem és anyám. Ez Máté evangéliumában 12. fejezet 46-nál olvassuk. És János evangélistánál olvassuk azt a történetet, amikor már a kereszten függ az Úr Jézus, és Szűz Mária meg János a szeretett tanítvány áll a kereszt alatt, és Jézus így szól, asszony, íme a fiad, és a tanítványnak íme az anyád. Ekkor a tanítvány magához fogadta Máriát, János 19. fejezet 25-ben olvassuk. Jézus anyja így minden keresztény anyjává válik. Máriáról utoljára a pünkösdi ünnep kapcsán esik szó a Szentírásban. Jézus feltámadása és mennyben menetele után a tanítványok összegyűltek Jeruzsálemben, imádkoznak és várják, a Szentlélek küldetést adjon nekik. Ott látjuk Máriát is, ahogy imádkozva esdekel a Szentlélek ajándékáért, és aki az angyeli üdvözletkor már beárnyékolta őt. Mária, Jézus anyja ott van a tanítványok között, amikor fiának egyháza születik. Mária az egyház anyja. Szűz Máriát már nagyon korán ünnepelte az egész egyház, a keresztények tisztelik Szűz Máriát. Május hónapban minden napon azzal az énekkel kezdjük a Szűz Mária litániát, ami őt dicséri, 292-es énekünk a Hozsanna énekeskönyvben. Ennek az éneknek a dallama Bozóki katolikus karbeli kótás énekeskönyvből 1797-ből való. Tehát ez a Máriát dicsérni hívek, jöjjetek, felhívás arra, hogy imádkozzunk Szűz Mária közbenjárásáért.

Általában, amikor az Üdvözlégy Máriát imádkozzuk, minden rózsafűzértizednél is, illetve minden esti imádságnál úgy szólítjuk meg a Szűz Máriát, ahogyan Gábriel angyal, amikor köszöntötte a fiatal lányt, Szűz Máriát, Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. A keresztények tisztelik Máriát, uruk anyját, minden templomban megtaláljuk a képét. Sok nőt hívnak Máriának. Ő, aki mindig szűz, a kegyelemmel teljes, az Úr szolgáló leánya, egész lényével az egyház, fiának műve felé fordul. Ő egészen anya, aki anyai szeretettel működik közre, hogy a Szentlélek tevékenykedjen az emberek szívében. Ezt a Lumen Gentiumban olvashatjuk a 63. fejezetben. Szűz Mária gyermekeiként gyakran fordulunk hozzá, és különösen azokon az alkalmakon ünnepeljük őt, amikor Szűz Mária ünnepei vannak. Vannak ugye nagyon fontos kiemelt ünnepek az egyházi év során. Január 1-én ünnepeljük Szűz Mária Isten anyasságának ünnepét. Akkor áldjuk a Szent Anyát, aki világra hozta a királyt, aki az idők végezetéig kormányozza a mennyet és a földet. Magasztaljuk az egyház anyját. Március 25-én is van Szűz Mária ünnepünk, gyümölcsoltó boldogasszony. Ez az ünnep 9 hónappal karácsony előtt. Az egyház megünnepli az urat és az ő anyját, aki elfogadja küldetését. Azt mondja Szűz Mária, íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Augusztus 15-én is van Szűz Mária ünnepünk, nagy boldogasszony ünnepének nevezzük, Mária mennybevételének napját. Hisszük, hogy földi életének végeztével, az Úr testével és lelkével felvette Szűz Máriát a mennyei dicsőségbe. Már teljesen egészében övé az élet, amelyet Isten mindannyiunknak szán. December 8-án ünnepeljük Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepét. Ez a kifejezés homályosnak tűnik, mégis könnyű megérteni, ahhoz, hogy a megváltó anyja legyen, hogy szabadon elfogadhassa anyai hivatását, amelyet az angyal az ő üdvözlésekor elétár, fogantatása pillanatától ingyen kapja Istentől létének egészen egyedülálló szentségét. Jézusnak, a megváltónak érdemeire való tekintettel Mária mentes maradt az áteredő bűntől és annak következményeitől. És itt felolvasnék egy imádságot, amely az Ahogy őseink imádkoztak című imafüzetben található, az első Mária ének. Körülbelül abban az időben, amikor IV. Béla király az országot újjáépítette a tatárjárás után, írták bele 700 évvel ezelőtt egy régi misekönyvünkbe, a Praj Kódexbe, latin nyelven ezt a szép, egyszerű, bensőséges éneket Máriához, amelyet sokszor énekeltek bizonyára az akkor épülő budai boldogasszony templomában is. Így szól ez a Mária ének, a szövege maradt fent. Mindig kegyes és jó, dicséretre méltó Mária, lelkünknek hozz gyorsan segítséget mostan, Mária. Malasztal vagy teljes, anyánk is kegyelmes, Mária. Bűneinket old fel, vétkeinket vedd el, Mária. Így vagy szerencsésen Istentől termékeny, Mária. Építs újjá minket, bocsásd bűneinket, Mária. Isten anyja lettél, férfit nem ismertél, Mária. Bajból ránts ki engem, örömöt adj nekem, Mária. E világ úrnője, egek királynője, Mária. Örök dicsőségben imádkozzál értem, Mária. Most pedig hallgassunk meg egy éneket, az Ave Máriát,
Kodály Zoltán zenéjével, feldolgozásában. Az Ave Mária ugye az Üdvözlégy Mária imádság, latin nyelven fogjuk hallani. Ave Mária, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Hallgassuk tehát Kodály Zoltán művét Ave Mária.

Meghallgattuk Kodály Zoltán Ave Máriáját. A keresztények sokféleképpen tisztelik Szűz Máriát. Énekekkel dicsérik, és kérik az ő anyai közbenjárását. Mindenhol a földön, ahol keresztények imádkoznak, zengik Mária dicsőítő énekét, és az angyal szavaival köszöntik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Május hónapban minden nap a Szűz Máriához fordulunk, kérjük az ő közbenjárását. A Hozsanna énekes könyvünkben van egy májusi énekünk Szűz Máriához, a 188-as számú Hozsanna énekünk. Dallama a Lira Celestisben 1695-ös évből származik, szövege pedig Nagy Miklóstól. Tehát a 188-as Mária énekünk.

beszélnék egy kicsit arról is, hogy sokszor halljuk támadásképpen, hogy mi katolikusok nagyon-nagyon szeretjük Szűz Máriát, de nem igaz az, hogy imádjuk. Nagyon-nagyon tiszteljük, ahogy az előbb a Szentírásból elmondtam azokat a részleteket, ahol Szűz Máriát említi az új szövetségi Szentírás. Szeretjük őt, mint megváltó urunk, édesanyját, aki megszülte, nekünk adta az Úr Jézust. A tisztelete pedig nagyon fontos számunkra, és gondoljunk azokra az időkre, amikor még az emberek nem tudtak írni, olvasni, nem voltak olyan műveltek, hogy elolvassák a Bibliából azokat a részleteket, amit mi már ugye bármikor kézbe veszünk és elolvashatjuk. Ezeknek az embereknek szükségük volt arra, hogy festményeken megtekinthessék ezeket a jeleneteket, és minden korban művészi festményeket készítettek, szobrokat készítettek Szűz Máriáról, az apostolokról, szent királyainkról, és így ezeket a bibliai jeleneteket is, ha fölfestették a katolikus templomok falára, freskókat készítettek, vagy a plafonra, a templomok belső mennyezetére, akkor a hosszú szentmiség alatt, amelyek ugye még latin nyelven folytak, az egyszerűbb nép nézegetni tudta ezeket a jeleneteket, bibliai jeleneteket, a Szentírásból megfestett történeteket, Szűz Máriát, ahogyan az angyal köszönti, Gábriel angyal köszönti, akár a kánai menyegző csodáján, ahol szintén ott volt Szűz Mária. Tehát ezeket az értékes képeket, freskókat megőriztük tiszteletből. És ugyanúgy, ahogy a mai ember a fényképen, a fotón nézegeti az édesanyja képét, ugyanúgy szereti, de azt a, nem a képet szereti, hanem magát, azt, akit ábrázol. Tehát nem keverhetjük össze a mi tiszteletünket azzal, hogy csak és egyedül az Úr Jézust, és csak és egyedül az Istent imádjuk. Szűz Máriát nagyon-nagyon tiszteljük és szeretjük. Ezután pedig szeretnék felolvasni szintén egy nagyon régi imádságot, hogy lássuk azt, hogy a mi őseink, az eleink is mennyire tisztelték a Szűz Máriát, Jézus édesanyját. Könyörgés középkori Máriás áhítatunk virágos kertjéből. 700 esztendős imádságokat fordítunk magyarra, sokszor hangzottak el a magyar templomok félköríves és csúcsíves boltozatai alatt a nagyasszony tiszteletére. Ilyen következik most. Világ királyné asszonya és úrnője, Szűz Mária, járj közben értünk, hogy örökös legyen a mi békénk és épségünk, aki világra szültet Krisztus urunkat, az emberek üdvözítőjét. Mély boldog vagy, Mária, és minden dicséretre méltó. Dicsőséges Szűz vagy, az Úrnak fenséges jegyese. Méltó voltál, hogy az angyaloknak urát hordozzad, és szűzi tejeddel egyedül te tápláljad. Ó, Szűz Mária, érintetlen szűzi teste! Ó, hűséges lelkű, sértetlen szűz! Te az urat, az egek egeinek királyát e világra szülted, és életet adtál általa a halandóknak. Megújítottad az egeket, a földet tisztává tetted, a mennyei paradicsom kapuját megnyitottad, minnyájunkat a pokol kárhozatától megmentettél, a mi urunk Jézus Krisztus által. Ámen. Isten, a te kegyes és békességes édesanyád által az egész emberiségre fényt derítettél. Nevét, a szentségest, kimondhatatlan és elbeszélhetetlen érdeme miatt tengercsillagának mondjuk. Nagy örömünkben újjongunk, gyertyát viszünk kezünkben, és szünet nélkül énekeljük dicséretét a mai napon, és kérjük, hogy a te édesanyád
édességes szeretete és közbenjárása által minket méltatlan szolgáidat kegyesen részesíts az örök és igaz világosság élvezetében. Ámen. Ezek után szintén elénekelünk egy Szűz Mária éneket, de most az Éneklő Egyház című könyvünkből, énekes könyvünkből, mely szintén a katolikus egyháznak az énekes könyve. Ez az Éneklő Egyház az újabb kiadás. Szent István Társulat adta ki, az Apostoli Szentszék könyvkiadója Budapesten 1985-ben. 220-as ének ebben a könyvben, Mária Antifóna, a legrégibb 3.-4. századi Mária ének. Zsolozsmában, ájtatosságokban, mise végén, Mária oltár előtt tiszteletadásképpen lehet énekelni. Gregorián dallama van, a 7. tónusú antifóna típusok alapján egyszerűsítve. A szövege pedig oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője. Tehát a Szűz Mária oltalmát, segítségét kéri ez a Gregorián gyönyörű szép Szűz Mária énekünk. 220-as ének.

és áldott szűz. Most pedig szintén egy ősi imádságról beszélek, az a címe, hogy Mária megáldása. 10 évvel a Mohácsi vész előtt írták a Margit szigeten domonkos apácák részére azt a kis imakönyvet, melyet Gömöri kódexnek hívnak. Ebben két imádság is van Mária megáldására. A középkor végén kedvelt imádság ájtatosság volt ez. Mária egyes testrészeit köszöntik vele, hiszen Isten fiával voltak ezek kapcsolatban. Erről az imádságról úgy vélekedtek, mint valami nemzeti imáról, a török veszedelem ellen. Ez imádság oly igen kellemetes az Szűz Máriának, hogy megment minden nyomorúságból és szeméremtől, hiszem, hogy ez gonosz pogányoktól is, az ő nagy szerelméért az ő édes fia, Jézus megment mind fejenként. És így szól az a Mária megáldása ima. Áldott legyen a te szent méhed, boldog Szűz Mária, kiben igaz Istent és igaz embert viseltél. Áve Mária. És itt elmondták, ugye az Áve Máriát, az üdvözlégy Máriát latinul. Áldott legyen a te szent szíved, boldog Szűz Mária, kivel Istent hiszed és gyakorta szereted. Áve Mária. Áldott legyen a te szentséges kebled, boldog Szűz Mária, mellyel Istent szoptattad. Áve Mária. Áldottak legyenek a te szentséges kezeid, melyekkel Istent illetted. Áve Mária. Áldott legyen a te szent szád, mellyel Istent csókolgattad. Áve Mária. Áldottak legyenek a te szent füleid, fejed, boldog Szűz Mária, melyekkel Isten édes igéjét, örömest hallgattad, és mindig megtartottad. Áve Mária. Áldottak legyenek a te szent szemeid, melyekkel az édes Jézust örömest nézted. Áve Mária. Áldottak legyenek a te szent karjaid, boldog Szűz Mária, kin Jézust hordoztad. Áve Mária. Áldott legyen a te szent öled, boldog Szűz Mária, kiben Krisztust nyugosztottad. Áve Mária. Áldott legyen a te szent tenyered, boldog Szűz Mária, mellyel Istent illetted. Áve Mária. Áldott legyen a te szent tested és lelked, boldog Szűz Mária, kit az Úristen teljességgel megszentelt. Ezt az ősi Szűz Mária imádságot tehát mindig egy-egy Szűz Mária imával közben elmondták a Szűz Mária imát, az üdvözlégy Máriát, latinul Ave Mária, Grácia Plena. Tehát nem sajnálták őseink sem az imádkozást a templomokban, nem sajnálták a Szűz Máriától az időt, és én is arra bíztatok mindenkit, hogy szívesen menjünk el a májusi litániákra, ne sajnáljuk a fáradtságot és az időt, hiszen Szűz Mária, mindannyiunk édesanyja, szeretettel vár minket május hónapban, minden napon az ő Loretói litánia imádkozására. Van egy nagyon kedves énekünk, a 195-ös Hozsanna énekünk, Te vagy földi éltünk, vezércsillaga. Ennek az éneknek a dallama Tárkonyi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárban 1855-ös évszámmal szerepel, szövege pedig Tárkányi Bélától való. 195-ös énekünk, Te vagy földi éltünk, vezércsillaga.

Ezt az éneket, a 195-ös éneket nagyon sok helyen egy kicsi variációval éneklik a hívek. Ott, hogy téged rendelt jó anyánknak, téged rendelt jó anyánknak, itt csinálnak egy hajlítást, téged rendelt jó anyánknak. Ennyi variáció van benne, és ugyanígy az, azért áldunk örvendezve. Ezt tulajdonképpen a Hozsanna könyvünkben nincs benne a hajlítás, de ahol szokás, nyilván természetesen úgy is lehet énekelni, a kántor így vezeti, akkor tudjuk utána énekelni. A következő kis imádság az angyali üdvözlet emlékezete. Az érdi kódexben találjuk, és elküldötte az Isten Gábriel angyalt egy szűzhöz Názáret városába és az ige testélőn. A világ történelmének legszentebb perce érkezett el, a kimondhatatlan, romolhatatlan isteni természet az emberi köntöst magára vette Mária méhében. Ennek az ünnepi órának emlékét üli a kartauzi névtelen szerzetes, a Mohácsi vész évében írt imádságában. Ez tehát az érdi kódexben van ez az imádság. Ez az a dicsőséges szent nap, kit az Úristen a próféta mondása szerint kiváltképpen teremtett a világon a többi nap között, mert e mai napon vonta le szent méhébe a szeplőtelen Szűz Mária, a mindenható Atya Úristennek szent fiát, az édes Jézust. E mai napon mézzel illatoztak a kemény egek, mert az Úristen, levetvén hozzánk való nagy, keménységes haragját, irgalmasságot hintett a szegény világra. E mai napon egyesült egybe a kijelenthetetlen isteni természet az emberi természettel, az édes szűznek szeplőtelen méhében. E mai napon a Szent Dávid királynak nemzetéből támadott szép szűz választatott, hogy Istennek szent anyja legyen, és mennyben földnek királyné asszonya. Mi lehet nemesebb az Isten anyjánál? Mi lehet fényességesebb ő nálánál, kit az örök mennyei fényesség még kezdetnek előtte önmagának választott? Ha senki ezt nem érdemlette menjen földön, mint az áldott, szeplőtelen szűzeknek és szűzességnek szent anyja, azért Isten után senki, sem mennyben, sem földön nem volt, és nem leszen nagyobb szent, mint te, édes szűz és szerelmes anya Mária. Mert te miattad élhetünk békével ez világon, te miattad tehetünk jót, te általad érdemelhetünk malasztot, te miattad mehetünk halálnak idején az örök dicsőségnek országába. Ámen. Ezt az imádságot tehát az érdi kódexben olvashatjuk, és egy kartauzi névtelen szerzetes írta a Mohácsi vész évének idején. Műsorunk végén Wolf Péter Ave Máriáját fogjuk meghallgatni, és ezzel megköszönöm a Mária Rádió hallgatóinak a figyelmét, és elbúcsúzom. Az édesanyákat szeretettel köszöntjük, és mindannyiunk édesanyját, a Szűz Máriát. Hallgassuk tehát Wolf Péter Ave Máriáját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Május 4-e, Nagy Gáspár születésnapja. 2021-ben lenne 72 éves, mert 49-ben született. Ő a bátyám és az én születésem között született meg. És valóban azt a kort élte meg, amit én gyermekként és én felnőttként, azért áll a szívemhez annyira közel Nagy Gáspár, és azért, mert ő volt az igazság lelkiismerete abban az időben, amikor nem az igazságnak volt érnyelése, hanem a meghunyászkodásnak, a behódolásnak, a kiegyezésnek volt az ideje. De ő ezt nem tette. Ő az a költő, akinek egyetlen egy verse miatt, a Fiú naplójából című verse miatt, ami ma is el fog hangozni, még 1986-ban is leváltották a Tiszatáj egész szerkesztőségét, kirúgták őket, mert hogy megjelentették ezt a lelkiismeret vizsgálatra hívó verset. Vegyük elő Nagy Gáspár verseit, ezt javaslom, és mélyedjünk el ebben a nagyszerű műben, és az egész művészetben. Május 4-én, 1949-ben született Nagy Gáspár. A mai nap az ő napja, a mai nap költője sorozatban. Nagy Gáspár, kitűzöm pipacsom. Kitűzöm pipacsom, itt találtam. Senki el ne vegye tőlem. Körülforogtam a pirosságban. Kötelet sodortam anyám elé az eddig handobáló kézzel. Apám váll a kalászok közt tűnt el a kaszaéllel. Fenyegettem a felhőket, a villámokat. Hagyják összerakni keresztbe a napi munkánk. Kitűzöm pipacsom? Sehol a pipacs. Kaszafenő kőbe botlom, torkomat köszörülő időben szólnom kell apámnak, anyámnak. Sehol a pipacs. Nagy Gáspár.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Ballagás volt a 400 éves Győri Bencés gimnáziumban. Az Oxfordi Egyetem díszdoktori címét is megkapja Karikó Katalin biokémikus kutató. Két új papot szenteltek Laosban áprilisban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 160 diák búcsúzott a 400 éves győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégiumtól április 30-án. A ballagás előtti napon lelki gyakorlaton vettek részt, melyet a Győri Szent Imre templomban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tartott. Ezután a Kálvária dombra mentek át a diákok, ahol a tartományfőnök a megfeszített Krisztus előtt könyörgést mondott, jó tanácsaival látta el a fiatalokat, majd megáldotta őket és egy-egy imakártyát ajándékozott nekik. A ballagási ünnepségen Barkó Ágoston bencés szerzetes igazgató mondott beszédet, melyet a Magyar Kurír közölt. Erős közösségi hátteret kaptatok, aki letér az útról, annak menjetek utána, mondta az igazgató. A szülőknek megköszönte a bizalmat, hogy ebbe az iskolába járatták gyermekeiket. Az intézmény 1627-ben indult, majd 1802. augusztus 16-án a bencés szerzetesek kezébe került, az akkor már az egész Dunántúlon híres oktatási intézet. Az első magyar Nobel-díjas tudós nőt, Karikó Katalint júniusban, Oxfordban, májusban két amerikai egyetemen avatják díszdoktorrá, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetem professzora az Oxfordi Egyetem június 24-i rendezvényén az idén díszdoktori címmel kitüntetett 7 tudós egyikeként veheti majd át az elismerést. Az Egyesült Államok első kutató egyeteme, a Johns Hopkins University alapítása 150. évfordulójára készülve az ünnepség sorozat egyik díszvendégének hívta, akinek május 21-én díszdoktori kitüntetést adnak át. Az 1891-ben Philadelphiában alapított Drexel University orvosi kara a május 14-én tartandó diplomaosztó ünnepségén motiváló beszédre kérte fel Karikó Katalint. A felsőoktatási intézmény is díszdoktorai közé választja a Nobel-díjas kutatót. Táncokkal, énekekkel, himnuszokkal és imákkal kísért ünnepségen több mint 1200 katolikus hívő jelenlétében szentelt pappá a Szent Lajos templomban a püspök és az apostoli helynök két szerzetest. A hívek Laosz minden részéről, többek között Tájföldről és a Fülöp-szigetekről érkeztek az ünnepre. Olvasható a Magyar Kuríron. Ez az esemény hatalmas jelentőségű a helyi egyház számára, egy olyan országban, ahol mindössze 20 pap szolgál, és nincsenek külföldi misszionáriusok, mivel a kormány nem engedélyezi jelenlétüket. Az ünnepélyes szentmisét, amely több mint 2,5 órán át tartott, imavérasztás előzte meg, melynek keretében szentségimádást is tartottak. A jelenlévő hívők széleskörű és sokszínű közössége élénk hittel vett részt az eseményen, Isten dicsőítve, és az ő kezébe helyezve a laoszi egyház jövőjét, fogalmazott a püspök. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Mária Rádió hallgatóit, a hittanóra részvevőit, mindenki, aki így vagy úgy bekapcsolódik most ebbe a tanításba, ezekbe a gondolatokba. Bizánci egyházunknak egy különleges ünnepét üljük ezekben a napokban, és ennek kapcsán szeretnék néhány talán filozófiainak tűnő gondolatot elmondani, de bízom benne, hogy azért lesz lelki tartalma is. Tehát, hogy aki meghallgatja, bekapcsolódik, az lelkileg is fog gazdagodni, vagy legalábbis kap késztetést arra, hogy elgondolkodjon ezeken a dolgokon. Nos, húsvét után 25 nappal bizánci egyházunknak van egy furcsa ünnepe. Ez az úgynevezett ünnepfelezés ünnepe. És azért mondjuk ünnepfelezésnek, mert 25 nap múlva lesz pünköst. Tehát a pentekoszté 50-et jelent görögül, ebből van a pünköst szavunk. Húsvét utáni 50. nap. Ez a zsidóknál is így volt, tehát a Peszáh után az 50. napon ünnepeltek, és hát mi pedig azt ünnepeljük, hogy húsvét után 40 nappal Krisztus Urunk fölment a mennybe, és rá 10 napra pedig ígérete szerint elérkezett a Szentlélek, amely betöltötte az apostolokat, és egészen megváltoztatta őket, bátrakká lettek, bölcsekké lettek. Mertek szólni, és tudtak is szólni, a Szentlélek betöltötte őket. Amikor keleti egyházunk megjelöli ezt a napot, az ünnepfelezést, húsvét után 25 nappal és pünkösd előtt 25 nappal, akkor egyfajta lelki irányváltást javasol, vagy kínál. Még mindig sok napon át föltámadt Krisztussal köszönünk, énekeljük a húsvéti föltámadási énekeket, de ezen a szerdán, az ünnepfelezés szerdáján, Jézus fölkiált, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És majd utána szamari asszony vasárnapján, amikor elbeszélget Jákob kútja mellett a szamari asszonynál, akkor is ezt a szomjúságot említi Jézus, ha tudnád ki az, aki tőled inni kér, inkább te kérnél tőle, és ő az örök élet vizét adná neked. Tehát mostantól erre a szomjúságra irányítja figyelmünket az egyház, amely végeredményben a lélek utáni vágyakozás, a lélekre való szomjúzhozás. Tehát a figyelmünket most már nem csak a mögöttünk 25 nappal lévő ünnepre, hanem az előttünk 25 nap múlva lévő pünkösd ünnepre irányítja. Készüljünk az ünnepre, amikor betölt bennünket is a Szentlélek. Ha nem készülünk, akkor elérkezik az ünnep, de mint hogy készületlenül talál bennünket, nem tud velünk mit kezdeni, nem tudjuk befogadni az ünnepnek a tartalmát. Az embernek szüksége van készületre ahhoz, hogy ami történik, az be tudja fogadni, az az élettel gondolkodása részévé legyen.

Most ebben a tanításban ezt szeretném egy kicsit bővebben kifejteni, hogy nekünk embereknek milyen nagy szükség van az időre. Most is az időt állítja elénk az egyház, ez 50 napot elfelezi, és jelzi, hogy most ezekben a napokban valami különleges dolognak kell történnie, ami voltaképpen nem más, mint egyfajta tekintetváltás. A szemünk irányának a megváltoztatása nem visszafelé, hanem előre tekintünk. A bizánci egyházban az időnek különös jelentősége van, mint ahogy minden teremtett dolognak is. Fontos a gyertyák, a mécsesek meggyújtása, azoknak a használata. Nem mindegy, hogy mikor gyújtjuk meg. Vannak olyan pontok, amikor az égő mécseseket meglendítjük, belóbáljuk. Nagy ünnepeken szokott ilyen lenni. Vagy a tömjénezőnek a hangját halljuk, a füstjét látjuk, az illatát érezzük. A teremtett anyagokat mind-mind az Isten dicsőítésének a szolgálatába állítja a bizánci egyház. Ugyanezt teszi az idővel is. Megszenteli az időt. Köztudomású, de a katolikus egyházban is így van, csak talán nálunk nagyobb hangsúlyt kap, hogy az ünnepeknek van nyolcada. Ez nem egy nyolcadot jelent, hanem nyolc napot. A nagy ünnepeket nyolc napon át ünnepeljük. Sőt, vannak ünnepek, amelyeknek előünnepe is van, tehát még hosszabb ez az idő. Ráadásul a húsvét a legnagyobb ünnepre 40 napon át készülünk, és utána 40 napon át dolgozzuk fel az ünnepet, és még 40 napig föltámadt Krisztussal köszönünk. Tehát az ünnep, hogyha az időben van beleágyazva, akkor az időben élő ember jobban föl tudja venni az ünnepnek a lendületét, a fordulatszámát, hogy úgy mondjam, hogy aztán fölpörgesse lelki értelemben, semmiképpen sem idegesítő módon, hanem meglendítse az embert, aki készül az ünnepre, és be is akarja ezt fogadni. Az ünnep

kell idő. Egy pofon nagyon könnyen el tud csattanni, és összetörik a bizalom és a harmónia légköre. De megnyerni a másikat, az hosszú időbe telik, ahogy a kis herceg mesében olvassuk, hogy a barátot, a kis sókát megszelídíteni, az hosszú időbe telik. Egy fa élete is, akár egy évszázad is lehet, lassan vastagszik meg, ereszti a gyökereit a földbe, egyre magasabb, szélesebb lombkoronát ereget, milliónyi levéllel hatalmas fává tud terepélyesedni. De ez hosszú idő, sok-sok év, akár egy évszázad is, vagy talán több is lehet egy fa élete. De egy szűk óra alatt ki lehet vágni. Egy pillanat is vége van. Van lassú halál is, de gyors születés nincsen. A születéshöz időre van szükség. És talán mondhatjuk, hogy minél értékesebb dolog születik, annál hosszabb időre van szükség. Még ha nem is vonhatunk egyenes arányosságot az idő hossz és az érték között, de mindenképpen szoros az összefüggés. Idő kell ahhoz, hogy tudjunk építkezni. És idő kell ahhoz, hogy az ember be tudja fogadni azt, ami életének a része. Erről beszéltünk az imént. Előünnep, utóünnep, az ünnep folyamata, a szertartások hosszúsága. Nekünk embereknek, akik az időben élünk, az idő kerete adott, de hogy mivel töltjük meg, az rajtunk múlik. Nagyon érdekes, hogy a magyar ezt használja, hogy telik az idő. Mivel töltöd az időt? Nem szabad, hogy üres maradjon az idő. Erre mindjárt visszatérünk még. A mai felgyorsult világban nagyon kevés érték teremtődik. Éppen azért, mert ahhoz idő kell, hogy létrejöjjön valami érték. És időtálló dolgok nem is nagyon születnek ma már, éppen a felpörgetett idő miatt. Régen sokkal természetesebb volt, hogy olyan tárgyakat, gépeket alkottak, amelyben arra törekedtek, hogy minél hosszabb életű legyen. Ma már úgy tűnik, ez nem fontos, és hitvány, könnyen eldobható dolgokat mértéktelen mennyiségben gyártunk. Persze, hogyha valami hosszú ideig tart, attól még nem biztos, hogy az értékes. Nagyon fontos azzal is számolni, hogy mire fordítom azt az időt. Az igaz, hogy ami érték, arra idő kell. De az nem biztos, hogy amivel sok időt töltök, az maga már értékes is lesz. Át kell tehát gondolni és megvizsgálni tudatosan, hogy mire használom az időmet.

Az idő, mint fogalom, mint filozófiai valóság, önmagában nem lineáris. Nem csak egy táblázat, amelybe beleilleszhetem, hogy mennyi időt fordítok egy-egy cselekvésre, vagy egy-egy tevékenységre. Mert úgy tűnik, hogy az idő hasznossága nagyban függ attól, hogy én mit teszek abban az időben. Hogy hogyan használom, és mire használom. Minél felszínesebben töltöm azt az időt, annál értéktelenebb. És az értékhöz nem csak több idő kell, hanem valami olyan többlet,

amellyel megtöltöm az időt. És mivel is töltöm meg az időt? Tevékenységgel? Vagy valami elvont fogalmakkal? Érdekes ez a kifejezés, amikor agyonütjük az időt. Amikor valami hitvány dologgal töltjük, mert nem tudunk mit kezdeni vele, agyonütjük az időt. Az időt nem agyonütni kell, hanem arra használni, hogy közben az életünk értékkel gazdagodjék. Az értékteremtéshöz tehát idő kell, de ezt az időt tartalommal kell megtölteni. És én magam kell, hogy benne legyek abba az időbe. Benne legyek abba a tevékenységbe, amivel telik az a bizonyos idő. És érdekes módon minden nap 24 órából áll, ezt tudjuk, minden óra 60 percből, minden perc 60 másodpercből is. Hát ez egy eléggé jól leképezhető és leírható fizikai valóság. De mégis azt tapasztaljuk, hogy az idő nem mindig egyformán halad. És itt most nem a tér görbületére gondolok, ami befolyásolhatja az idő múlásának a sebességét, hanem azt a személyi megközelítést, hogy én mennyire vagyok jelen abban az időben. Minél felszínesebben, ugye annál jobban pörög, és minél mélyebben vagyok benne, annál inkább elvonatkoztatom az időt. Annál kevésbé érzékelem az időnek a folyamatát. Szoktuk azt mondani, hogy egy szertartás tényleg igazán szép. Krétai Szent Andrási nagy kánonja, hogyha valaki unatkozva van ott jelen, hát annak egy borzasztó kín lehet 3-4 órán át folyamatosan ugyanazt hallgatni. Hogyha valaki azonban átimádkozva elmélyül az ott hallott dolgokban, főként, hogyha fizikailag is bekapcsolódik a metániákkal, akár a földleborulással, akkor elröpül ez a 3-4 óra, és észre se veszi az időt, de az imádságnak a gyümölcsét viszont annál inkább. Az értékteremtéshöz azonban nem csak több idő kell. A több idő az még önmagában nem termi meg az értéket. Hiszen, ahogy említettem, lehet hosszú időt tölteni mondjuk például a telefon pörgetésével, vagy haszontalan játékokkal, telefonjátékokkal, aminek nem sok értelme van. Eltöltöm bele az időt, és az is lehet, hogy elmerülök benne, és észre se veszem, hogy milyen sok haszontalan időt töltöttem. Viszont minél mélyebben vagyok jelen egy tevékenységben, az lehet mondani, hogy azért annál tartalmasabb. Nyilván, amikor egy valami értékes tevékenységről van szó. Az elmélyülés az hasznos időtöltés. Van olyan, érdekes ez a kifejezés, hogy amikor agyonütjük az időt. Amikor nem tudunk vele mit kezdeni. Amikor túl sok van belőle. Unatkozom, és akkor hát valamivel agyonütöm az időt. Hát az időt nem agyonütni kell, hanem meg kell tölteni. És itt van az embernek a felelőssége, hogy az idő ne csak múljon a percek, órák egymás után, hanem teljen, teljék meg értékkel, amit én beleteszek. Nem mindegy, hogy mibe merülök el. Hogyha posványba merülök el, értéktelen hitvány dolgokba, akkor előbb-utóbb elkezdek fulladozni benne. Ha azonban a tiszta tengerbe mélyülök el, akkor abban tudok lubickolni. És itt most a szellemi tiszta tengerre gondolok. Az időnek a felhasználása tehát feladat és felelősség. Mire és hogyan használom az időt? Mibe merülök el annyira mélyen? Éppen ezzel tudom az időt értékessé tenni, hogy beleteszem magamat. Hogy minél nagyobb odaadással vagyok jelen abban a tevékenységben.
És ez lehet akár hétköznapi tevékenység, mondjuk főzés, vagy takarítás, vagy éppen egy könyvnek az olvasása. Hogyha elmélyülök benne, akkor ezáltal lehet, hogy önmagában nem egy magas kultúrájú szellemi tevékenységet végzek, de mégis értékké válik. Ahogyan a nagymama az unokái kedvéért nagyon finomra akarja csinálni a süteményt. Tehát az oda kell figyelni, hogy el ne rontsa az arányokat, meg mikor veszem ki a sütőből, vagy nem tudom, mi mindenre kell még odafigyelni egy-egy sütemény elkészítésekor. De hogyha nagyon finomat akar csinálni, akkor nagyon oda kell figyelni. Minden tevékenységünkben kell, hogy összeszedetten jelen legyünk. Hogyha van olyan tevékenység, amihez ez nem szükséges, akkor az olyan is ez a tevékenység. Volt egy kedves atya, akinek az volt a szava járása, hogy mindent imádsággal kell végezni. És valóban egy nagyon ügyes atya volt neki, hogy valami minden sikerült. Elmondok egy kis buta esetet. Együtt voltunk külföldön, és hát akkor találkoztunk valami, nem tudtuk a sajtot kibontani, és akkor odaadtuk neki, és ő szépen, ügyesen már is kibontott a sajtot. Hogy csinálod? Kérdezzük rá. Hát imádsággal, mondta a kedves válasz. És ez csak félig tréfa, mert amikor imádsággal cselekszünk, akkor van bennünk egyfajta nyugodtság. Akkor jobban körültekintőek tudunk lenni, akkor nem kapkodunk. Mert az imádsággal az Istent hozzuk jelen, hívjuk le a tevékenységünkbe, és vesszük észre az ő jelenlétét. Voltaképpen ide fut ki az egész gondolatmenet, hogy mindent imádsággal kell végezni, az Isten színe előtt, az Isten kezét fogva, együtt az Istennel. Ez azért is fontos, mert hogyha az Istennel dolgozom, hogyha az Istennel együtt játszom, ha az Istennel együtt sportolok, ha az Istennel együtt végzem a dolgaimat, a munkámat, akkor ez hozzásegít ahhoz is, hogy a bűnt elkerüljem. Hiszen hozzászokom az Isten jelenlétéhez, és leszokom a bűnről, mert az Isten jelenlétében nem vagyok annyira kitéve a kísértéseknek, vagy egyáltalán eszembe sem jut a kísértő gondolat. Persze meg kell küzdeni ezekkel a dolgokkal, és nem is azért beszélek erről, hogy ennek legyen erkölcsi vonzata. Alapvetően nem ez a cél. Azt mondhatom, ez egy melléktermék. Mert sokkal fontosabb maga a tény, hogy megtanuljak együtt élni, együtt gondolkodni, együtt lenni az Istennel.

Arról beszéltünk, hogy annál értékesebb egy tevékenység, minél mélyebben vagyunk jelen benne, hát akkor ez egészen különleges módon érvényes az imádságra. Imádkozni is minél mélyebben kell. A Jézus ima kapcsán szoktam elmondani ezt a kettősséget, hogy tudunk a Jézus imával más tevékenységeket is együtt végezni. Amikor nem kell koncentrálni, nem kell írni, olvasni, beszélni, hanem csak a kezünk jár az előbb említett tevékenységek, a takarítás, futás például, ami automatikus vagy kerti munkák, amely közben az ember tudja ismételgetni a Jézus ima fohász, Uram Jézus Krisztus könyörülj rajtam, és miközben fut az ember, vagy végez tevékenységet, ha tudja, akkor közben egymás után mondja, ismételgeti ezt a fohász, Uram Jézus Krisztus könyörülj rajtam. De a Jézus imának ez csak az egyik változata, van egy másik változata, amikor viszont mindent félreteszek, amikor minden más eszközt is leteszek a kezemből, még az imádságnak az eszközeit is, éppen egy gyertyát meggyújthatok, de csak az Istenre figyelek. Félreteszünk minden földi gondot, mind a liturgiában is énekeljük, és csak az Istenre figyelek. Na most ez két különböző megjelenési formája a Jézus imának, amely viszont egymást nagyon szépen kiegészíti és felerősíti. És egyik a másik nélkül nem is tud megállni igazából, mert hogyha csak a belső imára elkülönítetten, csak a csöndben mondom a Jézus imát, ez is nagyon jó, de nem biztos, hogy kihat, vagy legalábbis szervesen a hétköznapi életemre. Ha viszont csupán csak mindig más tevékenység közepette mondom, ismételgetem a Jézus imát, akkor óhatatlanul felszínessé válik, mert mindig valami másra is kell közbe figyelnem. Tehát a Jézus ima napközbeni tevékenység közepette ismételgetett változata ki kell, hogy egészüljön a csak elkülönítetten imádságra szánt időben bizonyos ideig ismételgetett mondott Jézus imával. De ez minden imádságunkra vonatkozik. Én most ezt csak példának hoztam föl. Tehát kell, hogy tudjak figyelni az Istenre a hétköznapi tevékenységeim közepette is, de kell, hogy legyenek olyan idők, amikor viszont csak az Istenre figyelek, és minden más tevékenységet félreteszek, hogy az Isten meg tudjon szólítani engem. Ehhez csönd kell, ehhez figyelem kell, vagy egyáltalán minden más imádságomban is, amikor éppen nincsen csönd, mert hangosan olvasom a zsoltárokat, vagy éneklem a liturgikus énekeket közösen vagy egyedül, de figyelek az Istenre. Nem mást közben végzek tevékenységet. Attól tartok, van olyan ma már elég gyakori, hogy mondjuk a élő közvetítés bekapcsolja az ember a számítógépen vagy telefonon, és akkor közben főzőskézik, vagy mosogat, vagy nem tudom micsoda. Hát ez is valamelyest jó, de azért nem pótolja a szertartáson való részvételt, illetve azt az odaadó imádságot, amikor viszont csak az Istenre figyelek. Mert fontos, hogy magamat beletegyem az imádságba. Arról beszéltünk, hogy minél jobban elmélyülök, minél jobban jelen vagyok én magam, annál értékesebb az a tevékenysége. Tehát az imádságban is minél jobban jelen kell lennem. Ehhez megint idő kell. Amikor el tudok mélyülni az imádságban, ez kicsit hasonló ahhoz, mint amikor a gyermek önfeledten játszik. Megfeledkezik magáról, és akkor nem vesz észre semmit, hogy már besötétedett, vagy mi van körülötte, hanem hát annyira leköti az a játék. Ilyen önfeledt játék kell, hogy legyen az imádság, az Istennel való együttlét, amelyben nem az időt nézem, de mégis kell, hogy rászálljak időt, mert ha csak 5 percet adok ennek az önfelett játéknak, akkor hát 5 perc alatt nem lehet eljutni az önfelett állapotra. Idő kell hozzá, és odaadás, hogy magamat tegyem bele. És ez közben megtanít engem arra, hogy
egyéb tevékenységek közepette is jelen legyek. Tehát az imádságnak, az odaadó imádságnak ez is egy nagyon szép gyümölcse, hogy megtanít élni helyesen a dolgokkal. Olyan önfegyelemre vezet el, amelyet az imádságban tapasztaltam meg, és más tevékenységekben is tudok gyakorolni. A jelenlétet. Ott legyek, benne legyek, nem másra figyeljek. Szánnunk kell tehát időt az imádságra, és akkor ez a fajta tevékenységünk kiemel minket. Minél mélyebben belemerülök az imádságba, annál magasabbra emel engem. És értékké válik, és ezáltal értékessé válik az időm, a napom, az életem. Keleti Egyházunk ezért szereti az időt jól fölhasználni, segít, hogy az időben mit is tegyünk, tanít bennünket, hogy hogyan kell imádkozni, és megtanít az atyák tanácsai nyomán, hogy minél inkább jelen legyünk ebben az együttlétben, az Isten teljesen beleadja magát, tökéletesen, a másik oldalról ez tökéletesen megvalósul, és én nekem is minél inkább bele kell adnom magamat az imádságba, ezen keresztül, mint ráhangolódom az Istenre, és akkor más tevékenységeim közepette is, az Istennel harmóniában élve, tudom megtalálni, hogy mi a dolgom, mit vár tőlem az Isten, milyen módon, hogyan teszi gyümölcsözővé az életem. Ünnefelezés arra is serkent bennünket, hogy előre tekintsünk a pünkösdre, készüljünk a lélek eljövetelére. Kérjük az Isten szent lelkét, tanítson minket imádkozni, tanítson minket odaadóvá lenni, tanítson minket elmélyedni, nem csak az imában, hanem egész életünkben, hogy az értéké váljék, és értékessé tudja tenni mások életét is. Amen.

0: Feltámadt Krisztus, valóban föltámadt. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk János evangéliumának 10. fejezete a 17-től a 28. versig tartó szakasz alapján történik. Mondá az Úr a hozzájövő zsidóknak, azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy újra visszavegyem azt. Senki nem veszi el tőlem, én adom oda magamtól, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyámtól. Ismét szakadás támadt a zsidók között emiatt a beszéd miatt. Sokan közülük azt mondták, ördöge van és megháborodott, minek hallgatjátok? Mások azt mondták, ez nem megszállott beszéde, csak nem tudja az ördög felnyitni a vakok szemét. A templom szentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben, és tél volt. Jézus a templomban járt, Salamon csarnokában. A zsidók körülvették és kérdezték tőle, meddig tartod még bizonytalanságban lelkünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így felelt nekik. Mondottam nektek, de nem hiszitek. A tettek, amelyeket Atyám nevében végbe viszek, azok tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem vagytok az én juhaim közül valók. Ahogy mondtam nektek, az én juhaim hallgatnak szavamra, és én ismerem őket. Követnek engem, és én örök életet adok nekik. Krisztusban szeretett testvérek, ezen a héten a vakon születetről nevezett vasárnap felé haladunk. Ez az imént elhangzott evangéliumi szakasz is csodálatosan mutatja nekünk, hogy az embernek mennyire szüksége van arra, hogy az Isten felnyissa a szemét. Mert hogy lelki szemeinkre vak lévén, mint a születésétől vak kiáltunk Krisztushoz, hogy gyógyítson meg bennünket, hogy nyissa meg értelmünket, hogy tiszta lélekkel és igazán látó lélekkel tudjuk felismerni és befogadni az Isten fiát. Ez az, amit a zsidók közül, Jézus kortársai közül nagyon sokan nem tudtak megtenni. A reménység viszont természetesen ott van, mert azért voltak jó páran, akik le tudták győzni a saját korlátaikat, és nyitott szívvel tudtak az Isten fiához odafordulni, az üdvözítőhöz. Ma is rengetegen élnek ebben a lelki vakságban. Ma is szükség van arra, hogy az Isten gyógyítsa ezt a lelki vakságunkat, és tudjuk tényleg kitörő örömmel üdvözölni azt a megváltót, azt a Krisztust, aki nekünk a gyógyulást megadja, aki nekünk végső soron az üdvösséget szerzi meg. Ezért kell tehát imádkoznunk, hogy ne csak saját lelki vakságunk, hanem embertársaink lelki vaksága is gyógyuljon, hogy fölismerjék Krisztusban a világ megváltóját. Amen.
1: Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Pelágia vértanú nőre tekint. Pelágia a kis-ázsiai Tarsuszban született, előkelő pogán családban. Feltűnő szépségű volt és ragyogóan képzett. Amikor a keresztényektől hallott Jézusról, megkeresztelkedett. Dioklécián császár elhatározta, hogy összeházasítja utódjának kiszemelt emberével, de Pelágia a szüzességben szeretett volna élni, nem akart földi ember felesége lenni, ezért elutasította a királyi kérőt. Anyja azonban haragjában elvitte őt Diokléciánhoz. A császárnak annyira megtetszett Pelágia, hogy ő maga akart vele házasságra lépni. Pelágia őt is visszautasította, mivel Krisztus jegyesének tartotta magát. A császár először kínzásokra ítélte, végül egy megtüzesített ércbikába dobatta, ahol elnyerte a vértanúságot 287-ben. Holnap, kedden, Szent Irén vértanúnőre tekintünk. Irén a makedóniai Magedon városában született, pogány szülőktől. 6 éves korára feltűnő szépségű leány lett belőle. Fiatal korától körülvette őt Krisztus szeretete, megvetette a pogány bálványokat. Timóteus apostol keresztelte meg. A házasságra jelentkezőket visszautasította, és kezdte rábeszélni szüleit, hogy ők is legyenek Krisztus hitének követői. A vértanú nő atya, Likiniosz először jó akarattal fogadta leánya beszédeit, aztán megharagudott rá, különösen akkor, amikor nem akarta bálványoknak áldozatot bemutatni. Vad lovakat vezetett leányához, de azok nem bántva őt, atyát ölték meg. Amikor leánya imájára újra életre kelt, hitt Krisztusban, egész családjával együtt, és velük még 3000 ember. Irén ezután bátran hirdette Krisztust. Szedekiás kormányzó kígyókkal teli barlangba dobatta, majd amikor épségben maradt, fűrésszel fűrészeltette, s mikor ez sem ártott neki, malomkőhöz köttette. Kínzásait csodás jelek kísérték, melyek sok embert vezettek el a hitre. Maga a hóhér is megkeresztelkedett, sőt, több mint 10 000 pogány lett keresztényé. Az első század végén halt meg Efezusban. Szerdán az Ószövetségi Szentírás nagy szenvedőjét, Szent Jób prófétát állítja elénk egyházunk. Jób a hagyomány szerint kb. 2000 évvel élt Krisztus előtt, 20 földjén. Isten hű szolgája volt, aki gazdagon és boldogan élt. Isten 10 gyermekkel áldotta meg életét. Isten megengedte a sátánnak, hogy próbára tegye, vajon hű marad-e Istenhez a megpróbáltatásokban. Először javait vesztette el egy napon, aztán gyermekei haltak meg egy szerencsétlenségben, szintén egy napon. Jób belenyugodott Isten rendelkezésébe, hogy visszavette azt, amit egykor neki adott. Aztán testét érte fájdalmas és utálatos betegség. A szemét dombon ülve vakargatta cserépdarabbal sebeit. Jób kitartott hűségében, visszautasította a felesége tanácsát, hogy átkozza meg Istent és halljon meg. Szerencsétlenségében fölkeresték barátai, akik bűnökről vádolták, és a bűnök büntetéséül tudtak be mindent, ami vele történt. Jób védekezett és igazságát emlegette. Végül a förgetekben Isten jelent meg, aki Jób szolgáját gazdagon megjutalmazta hűségéért. Újra gyermekekkel áldotta meg, és gazdaggá tette. Ezután még 140 esztendeig élt, öregen és élettel telve halt meg. A szenvedő megváltó előképének is tekinthetjük. Csütörtökön a Szent Kereszt Jeruzsálemi megjelenéséről emlékezik meg egyházunk. Több mint 1500 évvel ezelőtt ezen a napon, 351. május 7-én délelőtt 9 óra tájban az égen fényes kereszt jelent meg. A Golgota hegyénél kezdődött és az Olajfák hegyéig tartott. Az emberek mindnyájan megijedtek és a templomokba siettek imádkozni. A csodás jelenség híre hamar elterjedt, hiszen akkor Jeruzsálemben sok zarándok tartózkodott, akik hazatérve mindent elmondtak arról, aminek szemtanúi voltak. A látvány hatására a pogányok és a zsidók közül sokan keresztény hitre tértek. Kirill patriarka a jelenségről levélben értesítette a császárt. Pénteken Szent János apostolról és evangélistáról emlékezik meg egyházunk, mégpedig a sírjánál történt csodákról. A hagyomány szerint a legutoljára meghaló, hosszú életű apostol halálát közeledni érezve megparancsolta, hogy ássanak neki sírt. Abba még élve belefeküdt és csendben elhunyt. Halála után a keresztények felásták a sírját, de a testét nem találták meg benne. Halála évfordulóján évente fölkeresték sírját, hogy imádkozzanak. Ezen a napon vékony por keletkezett sírján, amely gyógyításokat művelt a betegek között. Szombaton Szent Izaiás prófétát állítja elénk egyházunk. A próféta királyi családból származott, Ámosz fia volt. Uziás király uralkodásának 17. évében egy látomásban nyerte el prófétai hivatását. Ezután teljesen erre a szolgálatra szentelte magát. Jövendőléseiben a szenvedő megváltóról mondott el sokat. A szentatyák az Ószövetség evangélistájának nevezték, a Szentírásban a 4 nagy próféta között az első helyen szerepelnek jövendőlései. Az istentelen Manasszesz király kegyetlenül kivégeztette. A régi zsidó hagyomány szerint ketté fűrészeltette, Krisztus születése előtt 710-ben. Vasárnap Szent Simon apostolra tekint egyházunk. Az apostolok névjegyzékében a buzgolkodó, azaz zelóta a mellékneve. Zelótáknak azokat nevezték, akik nagyon ragaszkodtak az ószövetségi törvényhez, és azokat buzgón megtartották. Simon is hozzájuk tartozhatott. Egyesek azt feltételezik róla, hogy ő volt a vőlegény, azon a kánai mennyegzőn, ahol Jézus első csodáját tette. A Szentlélek eljövetele és az apostolok szétoszlása után Egyiptomban, Észak-Afrikában hirdette az evangéliumot. A hagyomány szerint 70 körül a Kaukázusban szenvedett vértanúságot, mikor ketté fűrészelték. Végezetül a csütörtökön ünnepelt eseménynek, a Szent Kereszt jeruzsálemi megjelenésének trapárjával, ünnepi énekével búcsúzom. Kereszted jele a napnál is fényesebben jelent meg most, hiszen a Szent Hegytől a Golgotáig kiterjesztetted, és benne kinyilvánítottad erődet üdvözítünk, megerősítve általa hívő uralkodóinkat is, mindnyájunkat védj körül általa békességeddel, Krisztus Istenünk és az Isten szülői imáiért üdvözíts minket.

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Húsvét időszakában élünk, és húsvét időszakának az egyik markáns és sokat mondó evangéliumi szakasza az Emmauszi tanítványoknak a története. Jézus, bár nem ismerik föl, melléjük szegődik a két tanítványnak, aki Emmausz felé indult, aki eltávozik Jeruzsálemből, mert a csalódásokat nem tudják földolgozni. Milyen sok eset van, amikor talán nem így fizikailag, de egy rádió műsor keretében oda tud valaki szegődni egy másik ember mellé, mert valahol meghallja azt a rádióadást, mert valami megérinti annak az adásnak a tartalmából, annak az adásnak a hangulatából, jellegéből. Mi itt a Mária Rádióban azért dolgozunk, azért tevékenykedünk, hogy mellé tudjunk szegődni a másik embernek, aznak, aki kíváncsi, aki szeretne valamiben támpontot találni, aki szeretne valamiben megerősödni. És persze ezt nem csak azok tesszük, akik szólunk a Mária Rádió mikrofonjainál, hanem azok is, akik a háttérben munkálkodnak, önkéntesként vagy itt dolgozóként, és legfőképpen azok, akik az anyagi hátteret is biztosítják a rádió számára. Mindannyian közösen szegődünk a másik ember mellé, azok mellé, akik hallhatják a gondolatainkat, hallhatják az imádságainkat, hallhatják mindazt, amit a rádió közvetíteni akar. Hálásak vagyunk minden adományozónak, hálásak vagyunk mindazoknak, akik támogatják és segítik a munkánkat. Kérjük, támogassanak bennünket továbbra is, mondják el jó hírünket másoknak is, adják tovább a rádió jó hírét, és adják tovább azt a kérést, hogy támogassuk, erősítsük a rádió működését. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

a májusi életigét és magyarázatát hallják. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. A feltámadott, miután húsvét reggelén megjelent Mária Magdolnának, még aznap este megjelent tanítványai körében is. Az első reakciójuk az öröm, melyet az a valódi béke tesz teljessé, amit csak ő adhat. Békesség nektek! Az öröm és a béke a lélek gyümölcsei, Jézus ezért mondja nekik rögtön, hogy vegyétek a Szent Lelket. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket, és miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. A Szent Lélek nem csak alkalmassá teszi a tanítványokat ugyanarra a küldetésre, amelyet Jézus kapott az Atyától, hanem újjá is teremti őket. A feltámadott cselekedete, amellyel rájuk lehel, ugyanaz, mint amellyel a Teremtő lehelt életet a földporából formált emberbe. Amint a teremtés az Atya szeretetének folyamatos műve, amely fenntartja az egész világ mindenséget, úgy a feltámadott által a Szentlélekben végbevitt új teremtés is szüntelenül élteti az Isten országa felé tartó emberiséget. Az e havi életige arra emlékeztet, hogy létünk egy nagyszerű lehetőséget kínál, másik Jézussá válhatunk. Ez igaz ránk egyénenként, de közösségileg még inkább. Jézus többes számban beszél a tanítványokhoz, ugyanis csak együtt, minden tag a maga sajátosságával vagyunk képesek megismételni Jézus titokzatos testét. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket. Mint fiak a fiúban, nekünk is ugyanaz a hivatásunk, mint Jézusnak. Az Atyától jöttünk, és hozzá kell visszatérnünk. Miközben a világban a Szent Lélek kegyelméből ugyanazokat a tetteket és szavakat ismételjük, mint ő. Ha megnyílunk ez előtt az ajándék előtt, mi is Pállal együtt mondhatjuk. Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ez az ige tehát arra hív, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljünk a Szentlélekkel az imában és a mindennapi életben. Figyeljünk arra a hangra, mert tudnunk kell, hogy a Szentlélek nélkül Isten távoli, Krisztus múlté marad, az evangélium holdbetű, az egyház pusztán szervezet, a misszió pedig csak propaganda lenne. De a Szentlélekben a kozmosz felemeltetik, és az ország megszületéséért fohászkodik, a feltámadt Krisztus jelenvalóvá lesz, az evangélium éltető erőt, az egyház szent háromságos közösséget jelent, a misszió pedig maga a pünköst. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Andrea serdülőkori válságban lévő kamasz fiú volt. Leküzdhetetlennek tűntek számára az élet értelmével kapcsolatos kétségei, a jövőtől való félelem és saját gyengeségei. Gyakran elcsüggett, boldogtalan volt. Valaki azt javasolta neki, beszéljen Chiara Lubickal. Közvetlenül a találkozás előtt Andrea hallotta, hogy Chiara azt suttogja, Szentlélek, és megértette, hogy Chiara imádkozik. A beszélgetés során úgy érezte, mélyen megérti, meghallgatja, és olyannak fogadja el őt, amilyen.
Eltöltötte a béke, nem mintha a problémái hirtelen megszűntek volna, hanem azért, mert már volt valaki, akivel megoszthatta azokat. Kiárától nem csak konkrét segítséget kapott, meséli majd évekkel később, hanem egy új életstílust tanultam, hogy álljak oda a szenvedők mellé gyengétséggel és megértéssel, ítélkezés nélkül, úgy, ahogy Jézus tenné. Ezt csak a Szentlélek tudja megvalósítani, ha befogadjuk és hagyjuk, hogy munkálkodjon bennünk. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

0: Hírpercek.
1: Palkó Julián ferences szerzetes természetfotó kiállítása Budapesten. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2026. május 16-án kezdődik. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Május 4-én hétfőn 17 órakor nyílik meg Budapesten a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában a Belgrád rakpart 17 szám alatt az 5. emeleten Palkó Julián OFM Érted vagyok című természetfotó kiállítása. Május 22-ig látogatható a tárlat a délutáni és a kora esti órákban. A szerzetes a Szentkúti Ferences közösség tagja, és 2010 óta foglalkozik természetfotózással. Képei személyes hitbéli tapasztalatokat és a teremtett világ szépségét kapcsolják össze, írta a Magyar Kurír. Egyik nap a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja, Mészáros Ödön megszólított, hogy látta a képeimet a Szentkúti Zarándokházban, és felajánlotta, hogy tartsa kiállítást az ő galériájukban. Egy újabb találkozáson elfogadtam az ajánlatot. Nem vagyok klasszikus értelemben vett természetfotós, így tulajdonképpen mindenképp ajándék Istentől, és nem tarthatom meg magamnak. Eredetileg az volt a vágyam, hogy olyan embereket is megszólítson, akik nem járnak templomba. Remélem, hogy nem csak nekem, hanem másoknak is üzen valamit az Úr általuk, nyilatkozta Palkó Julián ferences szerzetes. Építőipari nívódíjat nyert a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium, közismert nevén a Franka új épületszárnya. Az emléktáblát néhány nappal ezelőtt adták át, amely méltó visszaigazolása a beruházás során végzett magas színvonalú előkészítői, tervezői, lebonyolítói és kivitelezői munkának, adta hírül a ferences média. Ez újabb siker, hiszen a Franka 2025-ben elnyerte az év tetője nívódíjat. Az intézmény 1931-ben kezdte meg működését Szent Antal Reál Gimnázium néven, 2024-ben vette vissza eredeti nevét. A klasszikus szerkezeti megoldásokat korszerű anyaghasználattal és gépészeti rendszerekkel ötvözték, önálló funkciókkal bővítették, és új épületszárny valósult meg. A beruházás megrendelője a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány volt. Az épület példaértékű módon ötvözi a történelmi örökséget a 21. századi oktatási és fenntarthatósági elvárásokkal. Idén, május 16-án szombaton rendezik meg a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A fő előadó és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. A zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja, tudatta a Magyar Kurír. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten nem távoli szemlélője az életünknek, hanem az a közeg, amelyben minden történik. Így nem kivonulnunk kell a világból, hanem éppen benne élve tanuljuk felismerni az ő jelenlétét a mindennapokban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, és így lesz hiteles az életünk. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja majd. A fakultációk listája, a nap részletes programja és a találkozó énekei hamarosan letölthetőek lesznek a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó honlapjáról. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Mária Rádió
3: 23 óra.
4: Mária Rádió Monor FM 106,3.
5: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk tartalmából. Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa római egyházmegye új segédpüspökeihez. Az atyaházában mindenki számára van hely. A Szent Atya Regina Czöli imádsága. imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért, Leó pápa felhívásai és köszöntései, a Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége. Keressétek fel a város elvetett köveit, Leó pápa homíliája a római egyházmegye új segédpüspökeihez. Május 2-án szombaton délután 14. Leó pápa a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházban felszentelte a római egyházmegye 4 új segédpüspökét. Hirdessék az elvetett köveknek, hogy Krisztusban a szeggelt kőben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek, hangzott a pápa buzdítása. Legyenek a béke és az egység emberei, a kegyelem és az irgalom szálaiból fűzzék össze a római egyházmegye területét, ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek. Így lesz prófétai a szolgálatuk, amelynek része a befogadás, a meghallgatás és a megbocsátás. Szorosan kapcsolódva Krisztushoz, szilárd és befogadó otthonná válunk.
0: Stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
5: Ez az az öröm, amelyet főként a húsvéti időszakban élünk át, és különösen ma, amikor a római egyházmegye 4 új segédpüspökének szentelését ünnepeljük, kezdte homíliáját Leó pápa. Ennek az egyháznak különleges hivatása van az egyetemességre és a szeretetre. A feltámadt és élő Krisztussal való sajátos kapcsolatának köszönhetően, aki az élő kövekből álló lelki épület, azaz Isten szent népének alapja. Krisztushoz közeledni tehát azt jelenti, hogy egymáshoz közeledünk és együtt növekedünk az egységben. Ez az a misztérium, amely magába von bennünket, és átalakítja belülről a várost is. A pápa a város dinamizmusának szolgálatában, amelyet Péter és Pál apostolok hoztak el Rómába, most püspökké szenteli Andrea Carlevale, Stefanus Parapani, Marco Valenti és Alessandro Zenobi atyákat. Ez a nép ünnepe, mert ők ebből a népből és abból a papságból származnak, amely szeretettel gondoskodik róluk, mondta szentbeszédében Leó pápa. A római egyházmegye közössége
0: La nostra comunità diocesana
5: ma a Szentlélek hívásában gyűlik össze, hogy az új püspökök teljesen Krisztus evangéliumának szolgálatában legyenek felszentelve. Ő az elvetett kő, akit Isten választott ki és szeggyelt kővé tett, idézett a pápa Péter apostol első leveléből. Jézust a messiást nem csupán azért utasították el, mert nem ismerték el Isten fiaként, hanem azért is, mert magára vette a teremtményi állapotot, amelyet Istenhez méltatlannak tartottak. Az irgalmas szeretet útjához hűen Jézus elment a kitaszított juhokhoz, leült velük egy asztalhoz, és lefegyverezte azokat a kezeket és szíveket, amelyek meg akarták kövezni őket. A pápa utalt az evangéliumi szakaszra, a fiú megmutatta az atya arcát, benne teljesednek be az ő művei.
0: In lui si compiono le sue opere.
5: A római egyház az elvetett kő a messiási hirdetés középpontja azok számára, akiket a társadalom elvetett és továbbra is elvet. Ez a mi hirdetésünk, a mi küldetésünk középpontja, hangsúlyozta a pápa, majd rámutatott, hogy ebben a városban, a római nagy birodalom fővárosában az elvetett kő egy új remény zászlójává vált, Isten országának reményévé, amint azt a boldog mondások erőre jelzik, és amint a Magnifikát énekli. A hatalom logikáját megfordítva Krisztusban a kitaszítottak visszanyerik méltóságukat, és Isten országa kiválasztottjainak érzik magukat. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
0: Perché dove sono io, siate anche voi.
5: Idézte a pápa János evangéliumának szavait. A Szent Atya rámutatott, hogy az ember a mai napig ezért válik az emberek által elvetett, Isten által kiválasztott kővé. amikor életünkkel és szavainkkal szembeszállunk azokkal a tervekkel, amelyek elnyomják a gyengéket, nem tisztelik minden ember méltóságát, a konfliktusokat arra használják, hogy kiválasszák a legerősebbeket, miközben elhanyagolják azokat, akik nem maradnak. És aki elbukik, azt a történelem hulladékának tekintik. Jézus fegyvertelen és lefegyverző prófétaként járt közöttünk, és amikor elvetették, nem változtatott a stílusán.
0: Non ha cambiato stile.
5: Leó pápa ezután az új főpásztorokhoz fordult. Mától kezdve ennek az egyháznak a segédpüspökei lesztek, amelynek gondozását ajándékba kaptam. Arra kérte őket, hogy bíboros helynökével együtt segítsenek neki abban, hogy a jó pásztor tükörképe legyen a római nép számára, és hogy irányítsa Isten egész földön szétszóródott szent népének szeretetét. A Szent Atya arra buzdította az új segédpüspököket, hogy keressék fel e város elvetett köveit, és hirdessék nekik, hogy Krisztusban, a mi szegletkövünkben mindenki aktív részese legyen.

0: Senki sem gondolhatja magáról, hogy Isten elvetette, és ők lesznek ennek az evangélium középpontjában álló jó hírnek a hírnökei.
1: E voi sarete araldi di questa bella notizia che è al centro del Vangelo.
0: Működjön bennük a prófétai lélek. Ne kényelmesedjenek el a helyzetükből fakadható kiváltságok miatt, ne kövessék a világi logikát, hanem legyenek Krisztus tanúi, aki nem azért jött, hogy szolgálják, hanem hogy ő maga szolgáljon. Proféták lesznek szolgálatukban, ha a béke és az egység emberei lesznek, ha a kegyelem és az irgalom szánaival összekötik a római egyházmegye tágas és népes területeit, ha összehangolják a különbözőségeket, ha befogadnak, meghallgatnak és megbocsátanak. Ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek.
1: Non fatevi cercare, fatevi trovare.
0: Gondoskodjanak arról, hogy a papok, a diákonusok, a szerzetesnők és szerzetesek, valamint az apostoli munkában résztvevő világi hívők soha ne érezzék magukat egyedül. Segítsenek nekik újjáéleszteni a reményt a különböző szolgálataikban és abban, hogy ugyanazon küldetés részeseinek érezzék magukat. Fáradhatatlanul emlékeztessék az embereket és a közösségeket az evangélium szépségére. Róma szegényei, a zarándokok és a világ minden tájára ideérkező látogatók találják meg a város lakóiban, intézményeiben és lelkipásztoraiban azt az anyai gondoskodást, amely az egyház valódi arca, mondta homiliája végén Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy a római nép üdvössége a Salus Populi Romani bizalmunk anyja.
1: Madre della nostra fiducia, ci guidi. E ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Vedessen és őrizzen minket mindig utunkon. Az atyaházában mindenki számára van hely. Leó pápa Regina Czőli imádsága. A feltámadt Krisztus egy mindenki számára elérhető új világot készített elő, amelyben a befogadás megszünteti a kirekesztést, a bőség nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Istenben mindenki végre önmaga lehet. Isten misztériumában mindenkinek végtelen az értéke, tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása előtt mondott beszédében. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, és ennek a tudatosságát egymásnak ajándékozzuk, akkor elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke, hangsúlyozta katekézisében a Szentatya. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket Leó pápa húsvét 5. vasárnapján délben a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából. A húsvéti időszakban
2: nel tempo pasquale, come la chiesa nascente,
0: akárcsak mint a születendő egyház, visszatérünk Jézus szavaihoz, amelyek teljes jelentésüket szenvedése, halála és feltámadása fényében tárják fel, kezdte beszédét a Szentatya. Jézus halál előtt mondott utolsó beszédéhez, búcsú beszédéhez fűzve tanítását. Mindaz, ami korábban elkerülte a tanítmányok figyelmét, vagy nyugtalanította őket, most újra felidéződik az emlékezetben, melegséggel tölti el a szíveket és reményt ad. A vasárnapi evangéliumi szakaszban, amely a mester és a tanítmányai között az utolsó vacsorán elhangzott párbeszédét idézi fel, egy olyan ígéretet hallunk, amely már ekkor beavat minket feltámadásának misztériumába, fejtette ki a pápa, idézve Jézust, aki ezt mondja. Ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök,
2: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
0: és magammal visztek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Az apostolok így fedezik fel, hogy Istenben mindenki számára van hely. A pápa emlékeztetett rá, hogy a tanítványok közül ketten már megtapasztalták ezt a Jézussal való első találkozásuk óta. Amikor a Jordán folyónál Jézus észrevette, hogy követik, meghívta őket, hogy aznap délután szálljanak meg ő nála. Most is, halála előtt Jézus egy otthonról beszél, ezúttal egy nagyon nagy házról. Ez az ő atya és a mi atyánk háza.

0: casa del padre suo è padre nostro.
1: A mindenki számára van hely. A fiú úgy mutatja be magát, mint a szolgát, aki előkészíti a szobákat, hogy érkezésekor minden fivér és nővér készen találja a sajátját, és úgy érezze, hogy mindig várták, és végre megtalálták. A régi világban, amelyben még mindig járjuk az utunkat, a figyelmet az exkluzív helyek, a kevesek számára elérhető élmények vonzák, valamint az a kiváltság, hogy olyan helyekre léphetünk be, ahová senki más nem juthat be. Ezzel szemben az új világban, ahová feltámadott vezet minket, a legértékesebb dolgok mindenki számára elérhetőek. De ettől még nem veszítik el vonz erejüket, éppen ellenkezőleg. Ami mindenki számára nyitva áll, az most örömet ad, mutatott rá Leó pápa, felsorolva a régi és új világ közötti ellentéteket. A hála veszi át a versengés helyét, a befogadás eltörli a kirekesztést, a bőség már nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Főleg pedig senkit nem kevernek össze valaki mással, senki nem vészel. A halál azzal fenyeget, hogy kitörli a nevet és az emléket, de Istenben végre mindenki önmaga lehet. Valójában ez az a hely, amelyet egész életünkben keresünk, néha mindenre készek vagyunk, csak hogy egy kis figyelmet és elismerést kapjunk. Higgyetek az Istenben, mondja nekünk Jézus, íme a titok. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Éppen ez a hit szabadítja meg szívünket a birtoklás és a megszerzés iránti vágyaktól, attól a téves elképzeléstől, hogy csak egy ilyen tekintélyes pozíció után hajszolva érünk valamit. Mindenkinek már is végtelen értéke van Isten misztériumában, amely az igazi valóság. Azzal, hogy úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, ennek a tudatosságát ajándékozzuk egymásnak. Ez az új parancsolat, így elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke. A szeretetben ugyanis a testvérek sokassága között mindenki felfedezi, hogy egyedülálló. Tanította a pápa, majd beszéde végén azért fohászkodott Szűz Máriához, az egyház anyjához, hogy minden keresztény közösség legyen nyitott és figyelmes otthon mindenki számára.
0: Regina Celi Laetare, alleluia.
1: Imádkozom az egyházi közösségét és a világ békéjéért, Leó pápa felhívásai és köszöntései. A vasárnap déli Regina Celi elimádkozása után Leó pápa kiemelte a rózsafüzér közös imádkozásának fontosságát, különösen a Szűz Máriának szentelt májusi hónapban. A sajtószabadság világnapján megemlékezett azokról az újságírókról és riporterekről, akik a háborúk, az erőszak miatt életüket vesztették, valamint megköszönte a METER gyermekvédelmi egyesület 30 éves tevékenységét. 14. Leó pápa mindenek előtt arról szólt, hogy a most kezdődött májusi hónapban az egész egyházban megújul az öröm, hogy Mária, a mi édesanyánk nevében találkoztatunk, különösen, amikor együtt imádkozzuk a rózsafüzért. Újra átéljük azoknak a napoknak a tapasztalatát Jézus mennybe menetele és pünkös között, amikor a tanítmányok a cenákulumban ültek egybe, hogy fohászkodjanak a Szentlélekért. Közöttük volt a boldogságos Szűz Mária, és szíve őrizte a tüzet, amely mindannyiuk imáját éltette, mondta a pápa, majd a hívekre bízta szándékait, különösen az egyházban való közösség és a világ békéje érdekében. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet az UNESCO támogat.
0: Celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
1: Megállapította, hogy sajnos ezt a jogot gyakran megsértik, néha szemmel láthatóan, néha rejtve. Arra buzdított, hogy emlékezzünk a háborúk és az erőszak áldozatává vált újságírókra és riporterekre. Leó pápa ezután szeretettel köszöntötte a római híveket és a számos országból érkezett zarándokokat, kiemelve madridi, granadai, minneapolisi, malajziai csoportokat, valamint a Rómában élő perui híveket, a Virgen de Chapide e Arequipa, A csápi szűzanya a perúiak védőszentjének ünnepe alkalmából. Üdvözölte a Métér Gyermekvédelmi Egyesületet, amely 30 éve elkötelezette munkálkodik a kiskorúak védelme érdekében, közve a visszaélések súlyos társadalmi problémája ellen, bevonva az egyházi és polgári közösséget az áldozatok megsegítésére és megelőzésére nevelve. A pápa köszönetét fejezte ki szolgálatukért, majd az itáliai csoportok üdvözlése után mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő lelkes nemzetközi hívőseregtől. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. A Szentatya május 4-én hétfőn délelőtt az apostoli palotában egymás követően kiagatáson fogadta Luis Antonio Tagle bíborost, az evangelizációt felelős dikasztérium proprefektusát, Ignacio Cefalia érseket, Belarus apostoli nunciusát, a Dél-amerikai Szerzetesek Szövetsége elnökségének hat tagját, Halla Tomás Dóttir asszonyt, izland elnökét, Carlo Monticellit, az Európai Tanács Fejlesztési Bankjának kormányzóját, a Venezuelai Püspöki Konferencia elnökségének tagjait, még végül délben a Kelemen teremben találkozott a Catholic Charities Network, a katolikus jótékonysági hálózat küldöttségének 50 tagjával, akikhez beszédet intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Ez a hallgatóság. A vámosok és utcadők, a megvetettek és a képmutatók. Jézus nem védekezik, amikor megvádolják. Amikor a legkeményebb kritikát mondják ki róla, hogy a vámosok és utcanők barátja. Nem védekezik, hanem tanúságot tesz az isteni irgalmasságról. Istennek mindannyiunkra gondja van. Mindenki fontos. Nem ír le senkit. Még azt az egyet sem, aki elkóborolt a többitől. Az irgalmasság Istene makacsul szívén viseli az egyes embert. Számára fontos. Istennek hiányzik. Isten kockára teszi az életét. Értük is. Példát adtam nektek, amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek, mondja Jézus. Jézus nem védekezik, hanem a megtalálás örömére teszi a hangsúlyt. Ezt hallottuk, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja a barátait, szomszédait. Örüljetek ti is! Éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösen. Örüljetek ti is! Az Isten angyala is épp így örülnek majd egy megtérő bűnösen, hallottuk. Ennek a résznek a folytatása a két elveszett fiúról szóló példázat. A fiatalabb, aki eltékozol, és az idősebb, aki otthon marad. De mind a kettő elveszett. És ott is az öröm. Amikor hazajön az elveszett fiú, akkor öröm és vigasság van. Isten ünnepel, mert aki elveszett, megkerült, és aki meghalt, az feltámadt. Ellenérvek is elhangzanak a morgolódók részéről. Ma is. Könnyelműség az érgalom ilyen mértékű hangsúlyozása. Engedékenységhez vezet a bűnnel szemben, és etikátlanság, és az etikátlanság evangéliumává változik az örömhír. Félő, hogy veszélybe kerül a törvények megtartása, a hagyomány szigorúsága, és a tambeli és erkölcsi biztonság. Ferenc pápa mindent Isten tágas szíve, irgalmas szíve felől közelített, és mindenkit. Ezért nem értették sokan a sajátjai közül sem. Mert mindenkit Isten irgalmas szeretete felől közelített. És Isten szíve nem gettó, Isten szíve tágas tér. Belefér mindenki, az is, és azok is, akik szerinted nem odavalók, akik szerinted nem kaphatnak helyet Isten szerető szívében. Néhány megfontolás ezzel kapcsolatban. Isten mindig az irgalmasság Istene marad. Akármilyenek legyenek is a következmények. Nem jön zavarba a mi szűk keblűségünkön. Továbbra is tágas szívvel szereti az emberiséget, még az ellenségeit is. Az ő szívébe beleférnek az ellenségek is. a másik megfontolás lehet, hogy éppen a szeretettől és az irgalmasságtól félünk, és inkább megvédjük magunkat a törvényekkel és a vallásosság szabályaival. Ragaszkodunk a szabályokhoz, mi tiszták vagyunk Isten szemében, önmagunk szemében, mások szemében, és minden rendben van. Félünk a szeretettől. Ha megadnánk magunkat az irgalomnak, nem tudnánk mást tenni, csak irgalmasságot cselekedni. Újra és újra visszaszerezzük a jogot. Jogot formálunk magunknak ahhoz, hogy miért nem kell szeretni. Őt miért nem kell szeretni. Akkor ott miért nem kell irgalmasnak lenni. És el tudjuk mondani, meg tudjuk magyarázni. Mindenkinek vannak érvei. De aki megadta magát a szeretetnek, az irgalomnak, és fölfogta azt, hogy Isten mennyire irgalmas volt ő hozzá, én nem lennék, ha Isten egyetlen egyszer is megharagudott volna rám. Már rég elpusztultam volna. Adtam bőven okot rá és alkalmat. De mindez idáig irgalmasságot gyakorolt velem, és ezért itt vagyok. És nem akarok másról tudni, csak az irgalomról, Isten irgalmáról, mert megmentett. Ez az irgalom mentett meg, ez az irgalom tartott meg, és ez fog ezután is megtartani. És semmi másra nem törekszem, és nem vágyom csak, hogy felnőjek ahhoz az irgalomhoz, amelyik megmentett, ahhoz a szeretethez, amelyik lehajolt hozzám. És bízom a Szentlélekben, hogy vele együtt sikerülni fog. Nem tudom, meddig jutunk. Akkor fogok meghalni, amikor a Jóisten szerint most már elég, most akkor gyere haza. És akkor megyek. A kegyelem evangéliumában, amiről Szent Pál annyira szeretett volna tanúságot tenni, ami a meggyőző, az az ingyenesség. És hogy nincsenek határai. Isten szeretetét nem lehet kiérdemelni. Olyan, mintha azon fáradoznál ma, hogy ma mindent megteszek azért, hogy fölkeljen a nap és süssön rám. Akármit teszel, föl fog kelni és ragyogni fog. Nem kiérdemelni kell, hanem napozni. Oda kell állni a napra, hogy hadd süssön rám. Nem kell Isten szeretetét kiérdemelni, ingyen van. Semmibe nem kerül. Én is azt a nevelést kaptam szüleimtől, papjaimtól, hogyha jó leszel, akkor megjutalmazod Isten, ha rossz leszel, pokolra jutsz. Választhattam. És nem értettem az Istent, hogy miért megy jól annak, aki tudom, hogy rossz. Én meg ott voltam mindig a misén, ministráltam. És nem jöttek össze a dolgok. Valamit nem értettem. Isten szeretete ingyen van. És Jézus azért jött, hogy felébressze a hitet. Isten irántunk való ingyenes szeretetébe. Nem tettünk semmit azért, hogy megváltson bennünket. Senki nem tett semmit azért, hogy érte Krisztus meghaljon a kereszten. Ha valaki tett, szóljon. Ingyen volt. Nem kiérdemelni kell, hanem hinni benne és befogadni, és aszerint élni, megengedni, hogy ez az irgalom átformáljon, átalakítson teljesen. És ennek az irgalomnak nincsenek határai. A kegyelem evangéliumának nincsenek határai. Csak a szükkeblűségem szab határt, csak az önzésem szab határt, csak a félelmeim szabnak határokat. De az ő irgalma, az ő szeretete határtalan. és mindig áradni, túláradni akar. Ezzel együtt alázattal el kell fogadnunk, hogy bár mindig szeretnénk határtalanul szeretni, mégis határok között tudunk csak szeretni, mert emberek vagyunk. Hát léteznek határok, a teremtett lét határai, de ezek nem kőfalak, ezek nem betonoszlopok, ezek a határok tágíthatók, növeszthetők, és ki kell tágítani a szívünket Isten szívének a tágasságára. Fel kell nőnünk az ő irgalmának a nagyságához. Ez a mi dolgunk. Hinni abban, hogy ő tényleg irgalom, és e szerint cselekedni. A kegyelem evangéliumának követelményei túlhaladnak minden törvényességet, minden szeretet, és arra hívnak, hogy személyes választ adjunk, hogy mi is odaadjuk magunkat egészen a halálunkig. Jézus ezt úgy foglalta össze, a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Bárcsak megértenénk a szeretetnek a titkát. Ő mindig fölébe helyezte a törvénynek, az előírásoknak a szenvedő embert. A kegyelem evangéliuma nem kényszerít senkit, hogy odaadja magát, hanem meghagyja a szabadságunkat. Válaszolni Isten irgalmára, válaszolni Isten szeretetére csak önként szabadon lehet. És aki elindul ezen az úton, soha nem látott mértékben tágul ki a horizont, és mutatja, tárja fel Isten az ő irgalmának a gazdagságát számunkra.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
4: Istenem, jöjj segítségemre!
5: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
6: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
5: mert vétkeztünk ellened.
6: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
5: és add meg nekünk az üdvösséget.
6: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
5: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Püspöki szentmise volt az isteni irgalmasság kápolna felszentelésének évfordulóján Szombathelyen. Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa életéről és hatásáról Székesfehérváron. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa fogadta a Vatikánban a kölni főegyházmegye világegyház és párbeszéd hivatalának küldöttségét április 30-án az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel Közel-Keleti testvéreinkre, buzdította őket a Szent Atya. Az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról is megosztotta velük gondolatait. A vatikáni közlemény szerint az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. A Szent Atya hozzátette, személyesen is megtapasztalta nagy lelkűségüket perui püspökként. Őszinte háláját fejezte ki a sok kezdeményezésért, melyeket ma is folytatnak, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét, és hagyományuk is megmaradjon. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hálaadó szentmisét mutatott be a szombathelyi Ezüst Híd Integrált Szociális Intézet kápolnájában az isteni irgalmasság titulusú kápolna felszentelésének első évfordulóján április 30-án. Koncelebrált Rákos József atya és az intézményi lelkész Haller László. A szentmise előtt az intézmény lakói és dolgozói Szent Faustina nővér életéről és az irgalmas Jézus képről szóló rövid színdarabot adtak elő. Előadásuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek fontosságáról szólt, amely minden jámborlelkű embernek feladata. Székely János szentbeszédében, amely a Magyar Kurír hírében olvasható, hangsúlyozta: a mennyei atya vár minket, és kérhetjük irgalmát. A hálaadó ünnepi szentmise végén a főpásztor egy szentképpel ajándékozta meg a jelenlevőket, majd bátorító készfogásokkal és kedves szavakkal búcsúzott. A Székesfehérvári Szent István Király Múzeumban március végén megnyílt, és szeptember 27-ig látható egy különleges kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be 1920-tól 2005-ig. Fényképek a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről is, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, kortárs művészeti installációk segítségével 18 kiállítási teremben születésétől az Úrhoz való hazatéréséig követhetik végig a látogatók ennek a kivételes embernek a történetét, tudatta a Magyar Kurír. Túrákon viselt öltözete, síléce és az általa használt kajak mellett azaz úti mise készlet is látható, mellyel az erdei tisztásokon celebrált szentmisét. Halálát egy légies textilplasztikába vetített galamb képe jeleníti meg. Az alkotás a Szent Atya üzenetét közvetíti. Nem csak az életnek, hanem a halálnak, az elmúlásnak is van értelme, mert a halál az isteni terv része. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kegyelmünket
1: add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény öröm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad az igen, mint Mária. A te igened az amen, mellyel kifejezted az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a

0: bűnbánatot, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, ahogy ott hordol az a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülül elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsoldoló az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretei formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabárnek ulammá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. Akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld Mária oda a teljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becészketi a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben gyermekként, némán csodálkozom, mint a pásztorok. Leburulsz előtte minden nap költő bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele, Isten egy ember szívben. Csodálkozóhatat örvendezve az ő békében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott
4: a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyi szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkeréjét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztán látásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell annam látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,
5: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafizér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld, Mária lelkületét, szívébe vésd a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja: Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságot Szűz Mária szent olvasók elmondással megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kálai Erzsébet énekművésszel Szabó Ildikó beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói nevében Kállai Erzsébet énekművészt, énekzenetanárt, a tavalyi Regnum Marianum Fesztivál és énekverseny győztesét felnőtt kategóriában. A következő pár percben vele fogunk beszélgetni éneklésről, hivatásról, küldetésről, Isten kapcsolatról. Milyen érzés most másodszor ide visszatérni a tavalyi sikerélmény helyszínére?
1: Köszönöm szépen a felkérést, és szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Nekem mindig egy felemelő érzés ide visszatérni. Az első alkalom is nagyon-nagyon sok energiával töltött fel, hiszen ez a Bodajk egy különleges energiákkal bíró hely és szent hely, ezért is valószínű, de valahogy a templom és az egész verseny és a zsűritagok is szeretettel fogadtak itt minket, és azt gondolom, hogy a szeretet az a legfőbb erő mindenek fölött. Úgyhogy mindenképp egy feltöltődés.
0: Ma este a gála műsoron fogsz fellépni?
1: Igen, augusztus 15-én, pénteken este a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyhelyen fogunk énekelni a Mária Fesztivál idei résztvevőivel, zsűritagok is, illetve én, mint tavalyi nyertes fogok énekelni.
0: Tavaly mi volt a motivációd, az indítatásod, hogy jelentkezz a 2024-es első Regnum Marianum Fesztiválra?
1: Mindenképpen a hithez kapcsolódik. Úgy éreztem, hogy itt kell lennem, és közvetítenem azt, amit én kapok fölülről a Jóistentől.
0: Kisgyerekkorod óta megvan-e a hited, vagy felnőtt korodban lett szorosabb az Isten kapcsolatod?
1: Kisgyerekkoromban is már szoros volt a kapcsolatom, viszont volt egy esemény, ami még közelebb hozott a Jóistenhez. Az 3 éve történt, volt egy műtétem, és ez tulajdonképpen életmentő műtét volt, és ott imádsággal mentem be a műtőbe, és aztán már tulajdonképpen az a probléma, ami miatt bevittek, meg is szűnt. Nekem ez egy bizonyosság volt a felől, hogy itt még dolgom van, és ezt kell csinálnom. És megerősödtem még inkább a hitemben.
0: Említetted az imádságot. Számodra az éneklés is egyfajta imádság?
1: Igen, igen. Én tavaly is így jöttem, ilyen lelkülettel, hogy imádkozni jöttem. És most is.
0: Énekzenetanár is vagy, jelenleg tanítasz-e, vagy énekművészként tevékenykedsz, vagy mindkettő? Hogyan van ez jelen az életedben?
1: Én Kecskeméten élek jelenleg, és a Katona József könyvtár zenei könyvtárosa vagyok. Mellette szoktak felkéréseim lenni a városi eseményeken, leginkább ilyen hitbéli eseményeken énekelek, illetve hát mindenhol az országban vannak önálló műsoraim, és még van is fejben egy pár, amit szeretnék majd összeállítani és előadni. És az énekzenetanár, az most jelenleg, ugye, amint már említettem, nincs jelen az életemben, de én Szegeden végeztem a zeneművészeti karon, és onnan van egy énekművész diplomám is, és volt lehetőségem már gimnazista korosztállyal foglalkozni, mint magánénektanár, ezt Szegeden próbálhattam ki magam, és lehettem segítségükre a piarista gimnáziumban. Ha úgy adódna, akkor nagyon szívesen fogadnék a magántanítványokat is, mert úgy gondolom, hogy az életben megszerzett tudást, ugye most ez nem látszik, mert 35 éves vagyok, de amit megszereztem eddig a színpadon állva és az emberek közt járva, azt szeretném átadni a diákjaimnak is.
0: Nálad az éneklés szeretete korán megmutatkozott, már kicsi korodban?
1: Igen, igen, már óvodás koromban is az óvónénik nagyon szerettek kiállítani, és akkor nem csak énekeltem, hanem verseket is mondtam, és ez egyébként 18 éves korom még egészen elkísért, szerettem volna színésznő is lenni egy ideig. Ezt az álmomat nem adtam még föl egyébként, úgyhogy valahogy ötvözve ezt a kettőt, az éneklést és a színészetet. Hogyha van, lesz rá lehetőségem, nagyon szívesen csinálnám. És énekeltem nagyon sok kórusban, és mindig én voltam, aki szólót énekelt. Éltem egy időben Budapesten is, ott a Szebelédi Vali néni, mi csak Vali néninek hívjuk, a vezénylete alatt az ő kórusában énekeltem. meg hát sorolhatnám még, hogy a Rozgonyi Éva tanárnő, az Ordasi Péter tanáról is, még sokan mások, akiktől nagyon sokat tanultam egyébként a zenélésről is, hogy hogyan lehet mívesen szépen átadni azt, ami belülről jön.
0: Tehát ők voltak a mentoraid, a tanítóid.
1: Igen. Jelenleg Rálik Szilviához járok magánénekórákra, úgyhogy most jelenleg ő a mentorom. Ő a Magyar Állami Operaház operaénekesnője és egy Wagner szoprán.
0: Tehát énekművészként is még kell énekórára járni, folyamatosan kell a hangodat képezni, szinten tartani.
1: Igen, ezen meg szoktak lepődni az emberek azért, mert tények alátámasztják, hogy mindig változik az ember teste, hangja, mindig történnek vele újabb és újabb események, és azok a hangszint is változtatják, és akkor olyan, mintha előről kellene elkezdeni tanulni, énekelni, hogy megismerni újra magának az embernek a testét, és ez kell mindig egy külső fül, mert mi máshogyan halljuk vissza magunkat innen belülről, mint kívülről.
0: Ezt így laikusként nem gondolná az ember, hogy egy kész énekművésznek csiszolt hanggal, rutinnal, gyakorlattal. Nincs olyan, hogy hátradőlünk, nincs, és akkor készen vagyunk.
1: Nincs olyan, soha nincs szerintem. Mindig fejlődni, tanulni, előre menni muszáj. Hogyha valaki kapott valamilyen tehetséget, akkor azzal muszáj dolgozni. Nincs pihenő.
0: Tehát akkor ez egy nagy felelősség.
1: Ez nagyon nagy felelősség. Igen.

0: A családod támogatta az énekzenei pályádat?
1: Igen, szerencsés vagyok. Igen, igen? Ők nagyon kiálltak mellettem, és megértőek, és segítenek mindenben, amiben csak tudnak.
0: Tehát akkor te nem kaptál olyan útmutatást, hogy valami tisztességes szakmát tanuljál, édeslányom?
1: Hát az énekzene tanári diplomába azért fogtam, hogy legyen egy kézzelfogható, de ezt magam miatt is, hiszen a mai változó világban sosem lehet tudni, hogy egyik pillanatban még valaki ott van, a színpadon a másik pillanatban meg ki tudja, mi lesz vele. Úgyhogy muszáj több lábon állni ezt. Ezt így gondolom.
0: Ez nagyon praktikus.
1: Igen.
0: És ha már az énekzenénél tartunk, az iskolánál, a tanításnál, nagyon sokszor hallani, meghallottam én is, még iskolás koromban, hogy hát az ének, az csak egy készségtantárgy, az nem fontos,
1: hát ez
0: az nem
1: baj,
0: ha abból rossz jegyet kapsz. Szerinted mégis mindennek a közfelfogásnak az ellenére, miért fontos mégis a zene az életünkben? Mit ad ez hozzá? A személyiségünkhöz.
1: A személyiségünkhöz is, és a lelkünk egészségéhez is hozzáad. Egyébként terveim között szerepel az is, hogy zeneterapeutaként tevékenykedjek, majd hogyha eljutok odáig, hogy fölvesznek és elkezdhetem. Mert az mindig kiegyensúlyozza az embert szerintem. Az éneklés. Mindegy, hogy valakinek mekkora hangja van, nincs tehetsége, van tehetsége, mindegy, csak énekeljen, mert saját magán fog segíteni, ezt én is tapasztalom magamon is, hogy minél többet énekelek, annál több energiám van, és annál több kedvem van ahhoz a feladathoz is éppen, amit aznap el kell végezni. Tehát ez nekem mondjuk mindig egy ilyen mencsvár, ami kihúz az
0: igen.
1: hétköznapi mókuskerékből például. Tehát azon felül ugye küldetés is. Mindenkinek javasolnám azt, hogy mindenképpen énekeljen. És ne legyen kisítő, hogy én nem tudok, mert nem jól hallok, meg nem olyan a hallásom, meg hamisan, meg mindegy, nem az a lényeg.
0: Tehát ez a csíra mindenkiben benne van?
1: Benne, szerintem.
0: Az éneklés,
1: igen.
0: Csak igen. Van, akiben segíti,
1: igen.
0: Hogy
1: igen, van, aki így van, van, aki több tehetséget kapott. Tehetség és küldetés között is nagy különbségek vannak, én azt gondolom. Mert ha valaki tehetséges, és nincs meg hozzá az a belső késztetés se, hogy ezt művelje magában, akkor... És akkor vannak kiválasztottak, szóval ennek vannak ilyen szintjei. Én így gondolom ezeket a fogalmakat, hogy így egymásra épülnek a művészeten belül. Úgyhogy, igen.
0: Te akkor kiválasztottnak érzed magad?
1: Nem érzem kiválasztottnak magam, én csak elhívást érzek. Én nem... Tehát ez most így elég nagyképűen hangozhat, hogy kiválasztottnak érzi magát valaki. Igazából mindenki tudja, hogy mi rejtőzik benne. Azt mindenki érzi szerintem, hogy mi van legbelül. De, hogy kiválasztott, nem így értettem. Nem negatív értelemben is, nem
0: igen,
1: ilyen
0: persze,
1: kivagyiság,
0: persze.
1: Hanem a maga nemes természetében ennek a szónak.
0: Így van, így van. És említetted még a tehetség mellett a küldetést.
1: Nekem mindenképpen azt gondolom, hogy elsősorban a kapelladalokkal van dolgom. Most van egy Mária énekekből álló műsorom, azt tavaly a Regnum Marianum énekverseny megnyerése után annak az ihletésére állítottam össze. Hogyha valaki bejön oda, ahol én énekelek, akkor lehet látni az emberek arcán, hogy olyan gondterheltek, mindig mindenki rohan, mindenhonnan csak a negatív és a háború, és nem szeretnék ebbe belemenni, csak hogy most ilyen nagyon nehéz időket élünk, és szerintem most az embereknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy valami őszintét, valami tisztaságot kapjanak, valami egyszerűt, amiben megnyugodhatnak, feltöltődhetnek, a lelkük feltöltődhet. És én abban bízom, hogy ha már egy emberhez eljut ez, persze nem én magam, hanem a Jóisten által, akkor már hasznos volt az, hogy ott lehettem.
0: Igen. Szoktad ezt érezni éneklés, fellépés közben, hogy te egy csatorna vagy, ég és föld között, hogy a dalaiddal, az énekléssel közvetítesz valamit?
1: Igen, olyankor nagyon közel érzem magam a Jóistenhez. Nem emlékszem egy tulajdonképpen közben semmire, csak majd aztán a visszajelzésekből, miután már leénekeltem.
0: Igen.
1: Igen.
0: Ebben benne van az izgalom, az átszellemülés, az átlényegülés.
1: Ebben egy mérhetetlen nagy nyugalom van, amit kapok olyankor.
0: Nyugalom?
1: Igen. Előtte igaz, hogy borzasztóan ideges vagyok, és remegek, és minden bajom van, de amikor odaérkezem, akkor úgy megnyugszom. Nem tudom.
0: Akkor az egy szerencsés, ihletett állapot.
1: Igen, lehet ezt mondani.
0: Igen.
1: Hálás vagyok érte. Igen.
0: Említetted a zeneterápiát.
1: Igen.
0: Ez a közeljövőre vonatkozóan egy terved, hogy zeneterapeuta leszel? Van már ilyen képzés Magyarországon?
1: Azt mondják, és ahogy utána olvastam, hogy gyerekcipőben jár, és külföldön jobban elfogadottabb ez a formája a nem csak a mentális betegségekkel küzdőknek, hanem az alkohol szenvedélybetegeknek is, még sorolhatnám a kategóriákat, de igen, ez azért fogott meg, mert bennem mindig ott van a másik ember felé egy ilyen segítő szándék, és annyian jönnek hozzám, elmondják a titkaikat, a mindenféle bajaikat ott a könyvtárban is. Sajnos rengeteg fedél nélküli ember él, és oda is járnak be hoznánk, mert mi nem csak egy kulturális, hanem egy szociális intézmény is vagyunk, és segíteni szeretnénk mi is. Uh-huh. És akkor látom, hogy úgy örülnek, hogy elmondhatják, hogy milyen napjuk volt, hogy csak ilyen kis apróságokat is megoszthatnak, vagy éppen most kivel, hol találkoztak. Szóval mindig éreztem ezt egészen fiatal korom óta, hogy akár csak a vonaton ülve is jönnek oda hozzám emberek, és akkor úgy megnyílnak.
0: Uh-huh. Van egy ilyen kisugárzásom, hogy...
1: Nem tudom. Én nagyon hálás vagyok olyankor, és ezért gondoltam, hogy a zenét esetleg így a gyógyító oldaláról megközelíteni, hogy segítsek az embereken, ne csak így, hanem a zeneterápia segítségével.
0: Hát ennél jobban nem is lehetne ötvözni. Igen. A zenét, a gyógyítást, a terápiát.
1: Igen. Igen. Meg a pszichológia az mindig érdekelt egyébként.
0: Tehát akkor te is ilyen életünk végéig tanulós típus. Igen. Vagy, ezt vallod.

0: Neked milyen a kapcsolatod a szűzanyával? Szoktál-e hozzáfordulni, az ő életéből, példájából erőt meríteni?
1: Igen, szoktam hozzá imádkozni, és az ágyam fölött Szűz Mária képe van a kis Jézussal. De tényleg ez most lehet, hogy klisének hangzik, de tényleg ott van. Valahogy az édesanyám által belém átöröklődött. Ez olyan természetes nekünk otthon, hogy ilyenekről beszélünk, és így imádkozunk, és ha csak valami olyan nagyobb, vagy kisebb dolog történik, de mégis valami a jelentős, akkor is úgy mindig belefűzzük a mondatainkba őt valahogy, meg a jó Istent. Nem akarok senki fölött ítélkezni, semmi jogom hozzá, de azt látom és hallom, hogy olyan nagyon távolinak gondolják Szűz Máriát, meg a Jézus Krisztus. De szerintem ők közel vannak hozzánk, de nem akarom lehozni így a földi szintre őket, nem így értem, csak szerintem nem kell mindig betanult szöveget mondani, mert akkor nem biztos, hogy a léleknek a kívánsága eljut hozzájuk. Ezt a Mackó Máriának, aki itt most zsűri tag a Regnum Marianum énekversenyben, egy interjújában hallottam, és egyetértettem vele, hogy csak úgy mondjuk, és imádkozzunk, és énekeljünk, és akkor érezzük azt legbelül, amit közvetíteni akarunk, vagy amit el szeretnénk imáinkban mondani, és akkor biztos, hogy eljut hozzájuk.
0: Tehát hogy szívből jövő legyen, igen, az imádságunk.
1: Igen, igen.
0: És szerinted akkor igaz ez a mondás, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik?
1: Szerintem igen, igen. Mindenképp.
0: Úgy könnyebben felemeljük a lelkünket az égiek, igen, az ének által.
1: Így van. Eleve a zene, az éneklés, az egy másik lelki állapot. Még egy szintet emel az egész imádságon, ha lehet így fogalmazni.

0: Neked is volt olyan, hogy életed egy-egy nehéz pillanatában, vagy mélypontokon a zene, az éneklés segített tovább lendülni? Az ad neked erőt? Abból tudsz töltekezni?
1: Így van, abból tudok töltekezni.
0: Mit gondolsz énekzene tanárként, hogy a zenén belül is az egyház zenét, a komoly zenét hogyan lehet közelebb hozni a gyerekekhez?
1: Én most a Kecskeméti Katona József könyvtárban gondolkodom pont egy ilyen projekten, amikor is alsósok, felsősök, gimnazista korosztály is majd fognak jönni hozzám, mi szoktunk mindenféle foglalkozásokat tartani. Például azt találtam ki, mivel hogy énekművészként végeztem, és ugye ennek a folytatása vagy az opera énekmester, vagy az oratórium és dal énekmester szak. Operában gondolkodván gyerekoperákról fogok majd beszélni a gyerekeknek. Mármint meseoperákról fogok beszélni a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy úgy lehet közelebb hozni, hogyha látják, hogy mi is élvezzük, ezt most átcsatoltam így hirtelen az énekzene órához, hogy lássák, hogy élvezzük, és énekeljünk együtt. A példán keresztül szerintem meg lehet velük szerettetni, azt tovább tudják majd adni, és akkor majd érdekelni fogja őket. És a komoly zenét sem kell szerintem úgy idézőjelben lebutítani, hanem úgy, ahogy van, elmondani, és nyitottak lesznek rá szerintem, mert nagyon intelligensek, okosak a mai fiatalok. Csak mindenki azt gondolja róluk, mármint, hogy ezt is csak egy ilyen hallomás a környezetemből, úgy hallottam, hogy ők nem nyitottak, mert már nem az a korosztály, már sokkal gyorsabban élnek, de szerintem nincs ilyen akadály, csak le kell ülni velük, és a nyelvükön tudni kell, érteni kell, és akkor...
0: Meg kell tudni őket szólítani.
1: Meg kell tudni őket szólítani. Igen.
0: Tehát akkor itt is nagy szerepe van egy jó pedagógusnak, egy jó mentornak, aki a példájával nevel.
1: Igen, az mindenképp, az is egy küldetés, az is egy teljesen más út, mint az éneklés egyébként, ez a kettő. Külön embert kíván mind a kettő, külön egész embert.
0: Egész embert.
1: Hogy valaki erre teszi föl az életét, és mindegy, hogy mi történik a környezetében, a munkahelyén, bármiről legyen szó, akkor is neki ezt tudni kell belül, hogy csinálni.

0: A rádió a lélek hangja. Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
1: Dicsértessék! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kocó Levente András vagyok, a mai műsor házigazdája. Ez itt a Klímabajnokok műsorának 2026 tavaszi évada. Ebben az időszakban olyan ismert és elismert emberekkel készítünk beszélgetéseket, akik valamilyen módon elkötelezettek a zöld témák iránt. A mai adásban arra szeretnénk fókuszálni, hogyan járulhatnak hozzá a múzeumok és általában a művészeti intézmények egy fenntarthatóbb jövőhöz. Mi a művészetek felelőssége a környezeti kérdésekben, és milyen szerepet tölthet be egy múzeum abban, hogy a látogatók számára érthetőbbé és átélhetőbbé tegye ezeket a témákat? Jellemzően milyenek a művészek motivációi és érdeklődése a fenntarthatóság iránt? Mennyire foglalkoztatja őket ez a kérdéskör? Vendégem Székelyhidi Tamás, a Gödöllői ÖkoArt Galéria tulajdonosa és alapítója. Köszöntök!
2: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget.
1: Kezdésként arra szeretnélek kérni, hogy mutass be az ÖkoArt Galériát a hallgatóknak. Hát milyen jellegű alkotásokat láthat a közönség nálatok, és milyen anyagokból készülnek a műtárgyak?
2: Sokfélét. Az ÖkoArt, ez egy összefoglaló fogalom, szó összetétel. Ugye itt nem az ökot értjük, hanem az eko alatt azt, hogy ecological, tehát hogy minden olyan anyagból készült alkotás ebbe beletartozik, aminek volt valami előélete, valahol használták, valahol elhasználódott, vagy a természet adta számunkra, és úgy került bele a körforgásba, de ebbe a körforgásba valahol elakadt. Az elakadás az lehet az elhasználódás, lehet az, hogy kidobták, több formája van, annak is lehet, hogy elkorhad egy fa. Tehát rengeteg ilyen ága van, és akkor ott jön a művészet, amikor ezekhez az anyagokhoz hozzányúl, és azt mondja, hogy ebben van érték. Ebből lehet még valami olyat, ami akár esztétikai, aztán akár használati értékével hozzájárulhat a mindennapjainkhoz. Tehát egy ajándéktárgy lehet, egy kis plasztika lehet, vagy éppen egy váltáska lehet. És maga az ÖkoArt címszó alatt, és nem is nagyon van ennek magyar nevezéktana, beletartozik olyanok, hogy trash art, a metal art, ez az ÖkoArt, tehát így lehetne sorolni az anyagformákhoz, az anyagtól, hogy fémhez nyúlnak hozzá, hogy fához nyúlnak hozzá, hogy autóalkatrészhez, és azon múlik, hogy hogy nevezik magukat ugye a angol száz irodalom alapján, hogy ezt milyen technikával alakítják újra, tehát hogy hegesztik, kovácsolják, fűrészelik, újra festik, tehát még ezek a technikák alapján is külön ágai vannak ennek a művészeti irányzatnak. Azt szeretném még ez hozzátenni, hogy pont a

0: túlfogyasztás, a társadalomban lévő közgazdasági és fogyasztói anomáliákra jött létre ez a művészeti irányzat. Mint művészeti irányzat, egy olyan 30 éve beszélhetünk erről, de ha úgy vesszük, akkor már Picasso megalkotta, ugye ő egy bikafejet hozott létre, egy régi bicikliülésből és a bicikli kormányából, tehát hogy így ráfordította, mindenki el tudja képzelni, hogy szépen a fejet adja az ülés, a bicikli kormánya pedig adja ugye a bikának a szarvát. Tehát már ott ők is elkezdtek hozzányúlni ehhez, de ahogy említettem, ez egy 30 éve indult művészeti irányzat, válasz a túlfogyasztásra, és a válasz arra, hogy mi az érték, mit ne dobjunk el, miért használjuk újra, stb. Stb. Ezeket a művészeket szedtük mi össze, hiszen ma már Magyarországon is több, azt mondom, hogy egy olyan 70 és 90 között van olyan alkotó, aki ezt már minőségi szinten, művészeti értéket bíró termékként vagy alkotásként hozza létre, és a mi galériánk az első az országban, aki őket bemutatja. A galériában két terem van, az egyik teremben a használati tárgyak és ékszerek vannak, erről majd szeretnék beszélni, hogy miből mit lehet csinálni. A másik teremben pedig az egyedi kis plasztikák vannak. Így, aki hozzánk bejön, az mind az anyagokat, tehát a számítógép alaplaptól felhasználásától kezdve, a bicikli alkatrészig mindent meglát, a másik oldalról pedig láthatja azt, hogy miből mit lehet készíteni.
1: Abszolút hiánypótló ez a tevékenység. Azt gondolom, mind a művészet bemutatása oldaláról, mind az, hogy megmutatja ezeknek a tárgyaknak az értékét. Az, hogy attól, hogy valamelyik az elsődleges funkciója elmúlt, attól még ez nem válik értéktelenné.
0: Abszolút hiánypótló, hiszen ez az egyik oldalról, ugye ez az első. A másik oldalról pedig mi egy követő, tehát a angol szász világba indult el ez a művészeti irányzat, a magyar művészek egy követő folyamatban vannak benne, tehát ahogy nyílik az olló, egyre több alkotó ismeri föl a lehetőséget, a fantáziát ezekben az anyagokban, így nyílt ki Magyarországon is, és mára, ahogy említettem, elég nagy számban vannak művészek, akik megérdemlik azt, hogy egy központi helyek legyen, vagy akár később több ilyen galéria legyen, hogy amit készítenek, azt már ne csak a polcra, ne csak a barátoknak, ne csak egy-két kiállításra, hanem igenis az értéknek, nekik, maguknak legyen egy bemutató helye és minősége. Adjunk egy plusz minőséget az ő munkájuknak.
1: Esetleg néhány művészt megnevezelnek?
0: Mindenféleképpen ugye azért mondtam az anyagokat, mert az anyagok köré lehet csoportosítani ezeket a művészeket.
1: Jó, nézzük akkor.
0: Annyi elnézést, hogy még mielőtt neveket mondanék, hadd csoportosítsam azt, hogy mikről beszélünk meg, hogyan. Tehát amikor azt mondok, hogy irányzatok vannak, akkor említettem az előbb is, hogy ékszerek. Nagyon kedvelt, nagyon szép dolgokat csinálnak, de ékszerből készítenek, hullad számítógép alaplapból, számítógép, kidobott számítógépek alkatrészeitől kezdve, egészen odáig, hogy a tojás héjból, a törött herendiből csiszolnak fantasztikus dolgokat, vagy akár a bakelitből, egészen a farmerig, vagy pedig PET palackból is készítenek ékszert. Ez egy csodálatos kínálat, nagyon kedvelik, nagyon szép dolog. Akkor van a másik terület, a használati tárgyaknak a készítése. Ez pedig olyan területekről gyűjti az alapanyagokat, mint kidobott építési molinó. Van, aki autóbiztonsági övből készít táskákat, tűzoltócsőből készít táskát, farmerből, de van egy hölgy, aki például a Sziget Fesztiválon gyűjti össze az ott hagyott sátrakat és gumimatracokat, és abból készít táskákat és használati tárgyakat. De van, amik papír és fának az elegyét alakítják, és abból készítenek táskát. Akkor a másik irányzat, amikor a hulladékot megfestik, színezik. Tehát régi rossz gerendát darabokból arcok születnek, régi rossz fadarabok válnak hallá, madárrá, vagy alapvetően egy hátterének, egy képnek. Tehát ezek is egy nagyon csodálatos dolog. Akkor a másik irányzat, ami még ebbe beletartozik, és Magyarországon több jeles képviselője van, az a kőképek. Amikor a gyűjtött kövekből rakják össze a képeket, történeteket. A kőfaragás, fafaragás az egy külön dolog, és akkor utána eljutottunk a fémhez. A fém az egy csodálatos dolog, ott ugye az alaptechnika az, hogy hegesztem, kovácsolom, ahogy már említettem, de a legfontosabb miből? A legkedvencebbek azok az autóalkatrészek, biciklialkatrészek, hulladékcsövek, tehát vízvezetékcsőtől kezdve minden, és ebből készítik az alkotást az alkotók. Egy nagyon fontos dolog van még, amit a EcoArtba vagy ebbe a környezettudatos, újrahasznosító művészeti világban látni kell, hogy az anyag önmaga ad egy keretet. Tehát itt nem sok van egy-kettő, de nagyon kevés az, ami azt mondjuk, hogy absztrakt, vagy elmegy egy ideológiát, képzetet, látványt megmutató művészeti alkotás felé, hiszen az anyag adja azt, hogy az akkor ér valamit, ha én föl is ismerem, hogy miből készült. És ez a csodálatos benne, de ez egyben azt is jelenti, hogy nem tud elmenni az absztrakt felé, tehát itt a figuratív megjelenések inkább a technikát tükrözik, a technológiai, a technikai tudást, a másik oldalról pedig az alkotásoknak elég nagy része humor. Tehát bevisz egy kedvességet, hogy vigyél haza, tedd ki a polcra, tedd ki az íróasztalodra. Úgyhogy ezek a irányzatok és az emögött lévő emberek, és természetesen majd mondani fogom a neveket, ahogy te kérdezted, egy csodálatos közösséget alkotnak itt Magyarországon, ismerik is egymást, főleg rajtunk keresztül, most már kommunikálnak egymással, segítik egymást, és ugye épp ez a lényeg a mi tevékenységünkben, ami egyben egy non-profit tevékenység, hogy a galéria weboldalán mindenkit bemutatunk. Bemutatjuk, hogy ki az alkotót, bemutatjuk, miért kezdte el, hogyan csinálja és mit csinál, milyen alkotást. Tehát ha bárki neki indítatása van más galériának, vagy bárkinek arra, hogy ezeket az alkotásokat bemutassa más helyen, akkor a mi weboldalunkon megtalálja, és mazsolázhat, hogy az ő érde, ő körülötte levő környezet számára mi az, ami fontos lehet. A másik nagyon fontos a galériának a tevékenységében, az pedig az oktatása, bemutatása ennek az egész művészeti ágnak, ezen keresztül az újrahasznosításnak a lehetőségeinek, irányainak. Ezért nagyon sok diák és osztályok jönnek már hozzánk, ami egy öröm számunkra, ők délelőttönként jönnek, ugye bejelentkeznek, és akkor egy ilyen tárlatvezetésbe végig visszük, és akkor ez a rácsodálkodás egy órája, hogy miből mit lehet csinálni, és miért lehet csinálni.
1: Ez nagyszerűen hangzik, akár én érzelmi oldalról is így.
0: Abszolút, én mindenképp azt mondom, hogy ezekben a dolgokban érzelem van, és nem csak azért van érzelem, mert a az anyag újjászületését látjuk, hanem azért is van benne, mert az alkotás kifejezi az alkotóknak a világlátását, az életútját, a minőségét, stb. Van egy nagyon érdekes dolog, hogy az említett alkotói számból azt tudom mondani, hogy durván max. 10% az, aki művészeti képzésben vett részt. Tehát ez a művészeti irányzat, és nem csak nálunk, de az egész világban, nem a művészeti képzésen átesett alkotói körnek a alkotásait prezentálja, hanem olyan emberekét, akiknek volt van is kreativitása, és olyan technológiai tudása, amivel hozzá tudott nyúlni ezek anyaghoz. Ezért megtalálhatók ugye az autószerelő, a hegesztő, a csőszerelő, a varrónő, tehát a szakmájában keletkezett a hulladék, és ő úgy érezte, hogy mivel látta is, hiszen ez egy trend, ahogy említettem, hogy ez hozzá tud nyúlni, és megvan az a technikai tudása, ami lehet, hogy például egy művészeti képzésből kikerült alkotónak, miért is lenne, hiszen nem tanul úgy hegeszteni, de ő úgy tud, hogy észre se vesszük, hogy ez egy hegesztett, egy varrattal ellátott termék. Tehát ez az egyik jellemzője ennek az alkotói körnek, a másik pedig az életutak. Tehát nagyon-nagyon sok olyan alkotó van, akinek döntenie kellett. Tehát van egy fiatalember, aki BMX balesetben tolószékbe került. Döntenie kellett, mit kezd magával. Csodálatos drótszobrokat csinál. Van olyan, aki elvesztette az állását, ott csörgött, mit csináljon. Hozzányúlt a körülötte levő hulladékokhoz, elkezdett dolgozni azokkal. Például egy gödöllői, aki azt mondja, hogy gödöllő környékén baromfi tenyésztök, van tojáshéj. Hozzányúlok a tojáshéjhoz. Tehát rengeteg csodálatos ember van. Ja, és akkor még egy, bocsánat, hogy csapkodok, hogy még a másik, tehát vannak olyanok, van például egy hölgy, aki a Füles magazinnak a keresztrejtvényeit készíti. Egy nagyon erős, nagyon nagy kapacitást igénylő szellemi munka után levezetésképpen bakelitből csinál ékszereket. Tehát így találkozik az alkotás az életúttal és a magának az embernek a tehetségével. És ez a csodálatos benne, hogy itt ténylegesen az újrahasznosításban új emberek, új életek jelennek meg, és mindannyiunkban ott van a kreativitás, mindannyiunkban ott van a tehetség, ki hogy hozza ezt a felszínre, hozza világra, és mennyire tudja ezt menedzselni, megvalósítani. Nagyon-nagyon élvezzük, és nagyon szeretünk együtt dolgozni ezekkel az emberekkel.
1: Ja, ígértünk a hallgatóknak néhány nevet.
0: Mondok ilyen történeteket és neveket is. Tehát például, ugye említettem, hogy PET palackból ékszer, ez a PET palack, ugye ez egy történet, hiszen töménytelen mennyiségű gyártunk az óceánban, fél franciaországnyi szigetek úszkálnak, és ebből a PET palackból készít Balogh Kinga nevezetű hölgy csodálatos ékszereket, amiket nem is lehet fölép, tehát vágja, olvasztja, de a másik oldalról megjelenik nálunk a PET Kupa nevezetű társaság, aki a Tiszán takarítja a műanyag hulladékot, a Tiszából szedik ki, és ők saját maguk darálják, préselik, és készítenek belőle különböző használati tárgyakat. Akkor egy nagyon érdekes alapanyag, és nagyon érdekes emberek nyúlnak hozzá, ezek az eldobott, elhasznált, számunkra elhasznált evőeszközök. ez a művészeti irányzat imádja ezt a evőeszközt, és ebből is, hogy mit? Tehát egy Varjas Judit nevezetű hölgy és egy Klein László úriember, két abszolút különböző stílus, de ékszereket csinál. Gyűrűket, karkötőket, nyakláncokat, kanálból és villából. A kanálvillából imádnak madarakat készíteni, különböző szobrokat készíteni, ezekkel több fémszobrász is foglalkozik. Tehát ez egy nagyon. Akkor egy nagyon aranyos irány a beton. Betonból készítenek ékszert. Pici beton darabokat formázzák, azokat teszik bele a különböző tartóba, tehát gyűrűfoglalatokba, csodálatos dolgok jönnek. Debrő Andrea készíti. De, ahogy említettem, a tojásai és a herendi, azt Által Anikó készíti. Vasvári Andrea, aki Aszódon él, ő pedig a kidobott lőszerekből, tehát elhasznált lőszerekből készít ékszereket. Tehát csodálatos dolog, csodálatos újrahasznosítási lehetősége egy sokak számára nem szeretett terméknek, ami alapjában ugye egy lőtéren vagy bárhol kupacokban áll. Nagyon aranyos irány az ékszereknél, hogy a kávékapszulából készült ékszerek. Itt is több alkotó jelenik meg nálunk, Hurta Simonetta, Kótesz Beáta csodálatos dolgokat csinál. És akkor említettem ugye ezt a óra, régi óraalkatrészek, számítógép alkatrészek, abból készült termékeket, ott is vagy 4-5 alkotó jelenik meg nálunk. Ami még egy nagyon fontos dolog, említettem a természetes anyagoknak a megjelenését az EcoArtban. Itt például a lószőrből készült ékszerek, már nem nagyon, már vásárokban se nagyon csinálják, mert egy nagyon-nagyon aprólékos munka, de mégis egy csodálatos termékegyüttes a lószőrből készült ékszer, vagy mint a mesében a hölgy, aki bükkaranyosban, aranyoson az egyedné, aki ott él az utolsó, mint a mesében, az utolsó házba, a faluba, és gyűjti az erdei virágokat, erdei növényeket, szárítja, és azokat helyezi el ékszerben, tehát természetes gyantával borított ékszerbe. Tehát tényleg órákat lehet mesélni ezekről a dolgokról, de azt is tudom mondani, az is egy történet egyben, hogy van egy Azt a Keservit nevezetű egyesület Dunaföldváron. Igazi rockerek, tetkósok, de mégis egy környezetvédelmi egyesületet hoztak létre, gyűjtik a szemetet, a szemétből szobrokat csinálnak, hulladékvasból szobrokat csinálnak, ezek is megjelennek nálunk, de minden alkotás tükrözi az ő stílusukat. A tetkós rocker szobrai, ezek azok, tényleg olyanok. És akkor, ahogy említettem, a fém szobrászatban ott nagyon érdekes emberek és irányok vannak, tehát van például egy úri ember, a Kátai László, aki Bőcsön él, talán ő az egyetlen, ugye a művészetben megélni elég nehéz. Tehát ez a sok ember, akit említettem, meg bemutatunk. Én azt mondom, hogy a nagy többsége legalább egy, de van olyan, aki két helyen is még emellett dolgozik, ezek a hobbiuk, amiből bízunk benne, hogy eljutnak oda, hogy meg is tudnak élni. Páran vannak, akik megtudják. Például ez a Bőcsi úriember, ő az, aki az országba elkezdte ilyen csavarokból figurákat készíteni. Ő például azért egy érdekes számomra, mert mesterien csinálja ezt, bármit, bárkinek, bármilyen történetet. De ő például azt mondja, hogy én nem akarok művész lenni. Én mindenkinek megcsinálom, amit kér, ha kell, én gravírozok, én iparos vagyok, egy ajándékgyáros. Tehát ez is még egy nagyon fontos dolog ebbe az újrahasznosításba a művét. Mit akar elérni ez az ember? Örömet adni? Megélni belőle? művésszé válni? Mert van olyan is, aki megszállottként keresi azt a felületet, vagy azt a stílust, amivel ő kiléphet, és a nagy nevű művész lehet. De ahogy láttuk az előbbi példánál, ő nem akar. Valahol a Spalletta e között mozog, akiket bemutatunk mi. A fémen belül, csak gyorsan mondok neveket, Panta Zoltán, Bíró József, Cenki Sándor, Cseh Gábor, és még vannak durván egy olyan összesen 14-15 magyar alkotó, aki a fémmel dolgozik, az autóalkatrésztől kezdve egészen a patkószegig, Szautner Péter például a patkószeg király Magyarországon.
2: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kocso Levente András vagyok. Ez itt a Klímabajnokok, vendégem Székelyhidi Tamás, a Gödöllői ÖkoArt Galéria tulajdonosa és alapítója.
0: Én azt mondom, hogy ugye három stílus van. Az egyik, hogy hegesztem az alapanyagokat össze, a másik, hogy hegesztővel olvasztok, a harmadik, amikor meg a hulladék vas darabot csiszolom, alakítom sziszifuszi munkával alkotássá. Mivel menedzseljük, meg összeraktuk ezt a galériát, én csak azt tudom mondani, hogy mindannyian csodálatos dolgot csinálnak, és tényleg a monológot azzal akarom lezárni, hogy ezek az emberek egyéniségükben, életútjukban és a végtermékben is újat alkotnak, újját teremtenek valamit. Önmagukat is, és a hulladékokat is újjá. Új köntösbe rakják, új értéket adnak neki, és azáltal válik mássá, mint ha bemegyek egy klasszikus galériába is. Hogy itt még egy kis pluszt kap. Nem csak az alkotót kapom meg, nem csak az egyediséget kapom meg, hanem megkapom az egész történet. Nem csak azt a történetet kapom meg, amit az alkotó adott nekem, hanem megkapom az anyag történetét is, mert ránézek, és látom, hogy ez egy motornak az alkatrésze volt, ez még valamikor egy biciklié, amikor valaki biciklizett. Ahogy említettem, a patkót, tehát a lóvat, minden mögé oda tudom még rakni, hogy igen, ennek volt egy előélete, amiben ugyanúgy lehet, hogy rengeteg örömet és boldogságot adott, csak elkopott, de most új életet kezdett.
1: Ez csodálatos. Hogy mi magának a galériának a története, hogy alakult ez ki?
0: A galériának az a története, hogy valamikor Gödöllőn volt egy természet- és környezetvédelmi fesztivál. Egy természetfilmfesztiválból indult, azt én kezdtem el, én szerveztem. Ez egy csodálatos rendezvényé nőtte ki magát. Nem csak a filmszemle volt, ezért is lett belőle környezetvédelmi fesztivál, hanem mindenféle kísérő programokat mellé raktuk, és ahogy az alkotók, én is ugye bújjuk a netet, keressük az ötletet, és láttam, hogy vannak ilyen performanszok, ahol kültéri hulladékból készült szobrokat mutatnak be, és akkor mi kitaláltuk azt, hogy csináljuk egy évente megrendezésre kerülő trash art szabadtéri szoborversenyt, bemutatót, és ez egy kísérő program lett ennek a környezetvédelmi fesztiválnak, és ez alatt így megismergettem az embereket. A fesztivál az átalakult, megszűnt, mi pedig ott maradtunk Gödöllőn, ugye magát a fesztivált is együtt csináltuk a Gödöllő királyi kastéllyal, és akkor jött az ötlet, hogy hogyan lehet azért mégis hozzányúlni ez. Ugye eleve Gödöllő a zöld város, rengeteg zöld felületek vannak, több alkotó is, tehát majdnem 8 alkotó van bent a galériákban is, és akkor mondtuk azt, hogy jó, ne domináljon ez az évenkénti rendezvény, hanem próbáljunk egy állandó teret adni, és ugye az állandó tér az kisebb, mint egy szabad tér, tehát akkor elkezdtük keresni azokat az alkotókat, akik beltéri kis plasztikákat készítenek, így megismertük a magyar alkotói kört, és összehoztunk egy olyan kínálatot, ami teljesen egyedi. Ugye az Ekoart Galéria az a Gödöllői Királyi Kastélynak a körbástyájában található, ez a parkoló szintjén van a bejárata, egy nagyon szép, boltíves helyiségekből álló galéria, nagyon hangulatos. Annyit tartottunk meg a Tressartból, a szabadtéri szobrokból, és ezt köszönjük a városnak, hiszen a körbástya előtti parkba mi egyedi kandellábereket készítettünk. Ezt Menyhárt József készíti Tiszadobon, aki egyben kis plasztikákat is készít. Ez azt jelenti, hogy a kandelláberek interaktívvá válnak a mi történeteinkben, tehát van olyan, amelyikkel sakkozni lehet, van, amelyik esernyőt tart fölénk, van, amelyik mellé le lehet ülni, gitározni, van, amelyik kutyát sétáltat, és van olyan, amelyik újságot olvas, tehát mindegyiknek van egy története, ezáltal padok, és nagy szükség volt a történetben, ugye van olyan, akivel szelfizni lehet, a pad az egy pihenőpont, tehát kialakítottunk egy közösségi teret, a közösségi térben is új, és minden kandellábra újra hasznosított anyagból van, kivéve ugye a fej az égő test, amit nem mi csinálunk. És már ott tartunk, hogy a galéria egyik húzó terméke lett a kandelláberünk, tehát karácsonyra többeknek készítettünk, a több magánembernek, óvodának, és amit így lehet így reklámként is mondani, a Magyar Tudományos Akadémia üdülőibe akadémikusok, akadémikus kandellábárek várják a vendégeket. Van olyan, amelyik a térképen mutatja meg, hogy merre tud menni. A hátizsákja az egy vödörből készült, a vállán egy bagoly ül. Tehát több történetet mondanak el ezek a kandellábárek. Ez is egy irányzat, amit nagyon-nagyon kedvelnek, és ilyen sincs az országban még egy. Tehát visszatérve az alapkérdésre, ez az eredet története magának a galériának, mára pedig ugye a eredetből lett egy cél, hogy minél jobban megismertessük ezeket az alkotókat, az alkotásaikat, és bízunk benne, hogy több alkotó rövid időn belül már nem csak hobbiból, másodállásból, hanem tényleg az egész életét rá tudja arra áthozni, hogy ezekből meg tudjon élni, és ezek az alkotások még több örömet szerezzenek. Azt kell látni, hogy ezek az alkotók olyanok, mint egy hulladéklerakóhely, és ez csúnyán hangzik, de például ott van Rónaszéki Zoltán Cseszneken, aki fél országból viszik hozzá az autó alkatrészeket, mert ő például ilyen monumentális nagy szobrokat csinál már a különböző filmstúdiónak, de ez ugyanaz vonatkozik Bíró Józsefre is, aki autó alkatrészekkel Mezőkövesden és a környékből már, amikor az autó szerelő műhelyben összejönnek ezek a hulladékok, akkor ne a mély telepre vigyük, hanem vigyük Bózsinak, mert ő ebből egy gyönyörű alkotást fog készíteni, és ugyanígy akár a Lószörnél, akár más daraboknál, tehát a Bakelitból is már milliót felajánlottak, de mégis ugye ezek oda beérkeznek ezekhez a pontokhoz is, tehát egy újrahasznosítás teljes vonalát bemutatják ezek az alkotók az alkotásuk során. Begyűjtjük, szelektáljuk, feldolgozzuk, és a végén művészeti alkotásként, vagy tárgyként kerül a mindennapokba vissza.
1: Térjünk át egy kicsit a másik témára, amelyről szerettem beszélni, kicsit általánosabb, tehát hogy mi a kapcsolat a műalkotások és a környezeti kérdések között, tehát hogy maga a múzeum vagy a szemléletformálásban ugye kimagasló jelentőséggel bír, hogyan tud ez hatni a mindennapi emberekre, hogy tud akár a napi fogyasztói szokásokat vagy a viselkedést befolyásolni.
0: Visszamegyek ahhoz a történethez, hogy ez egy környezetvédelmi rendezvénysorozatból nőtte ki magát. Én eleve azért csöppentem ebbe az egészbe, mert van 4 gyerekem, és úgy gondoltam, hogy megéri ezért dolgozni, hogy ők is lássák, hogy mit lehet. Mindenki, aki itt vásárol, az tudja, hogy miért veszi meg. És ez a szemléletformálás. Mert bejön, látja, hogy lehet új értéket teremteni, és választ, hogy szobrot, hogy ékszert, de amit elvisz, azt tudja, hogy ez újra hasznosított. Amikor fölveszi az ékszert, vagy kirakja a szobrot az íróasztalára, akkor büszkén vállalja, hogy nézd, ez egy új életre kelt anyag, és ez a szemléletformálás, mert önmagad másképp viselkedsz, ha a füledben egy kidobott számítógép alaplapból készült ékszer van, vagy a kezeden egy hulladék kanál ékszer van, és azt megcsinálják, akkor te már bekerültél abba a közegbe, aki azt mondja, hogy én azért hordom, mert szép, mert jó, mert nem került a kukába, nem került egy halomba, nem került be a központi lerakóhelyen a szemétkupac alá, hanem itt van és használom. Tehát minden alkotás önmagában szemléletformáló, és a legfontosabb pedig maga a folyamat. Az, hogy megérinti a vásárlóját, és aki pedig valamire újra pénzt, minden terméknek van egy görbéje, evidens. Ez is eltörhet, elhasználódhat, megunhatja az ember. Lehet. De mégis elindul egy új görbéje ennek a terméknek, mert felvállalom, megmutatom, és itt mindig jönnek a becsatlakozások. És ezt mi is látjuk, hisz a galéria egy éve működik, és szép lassan egyre többen jönnek. Mert a bejött diák elhozza az anyukáját, a nagymama elhozza az unokáit, hogy látja. Tehát nem, ez egy folyamat, és ezáltal szemléletformáló minden egyes darabja a galériánknak. A megérintéssel, a ragaszkodással, mármint, hogy ragaszkodik a vevőhöz, és elmegy vele, és utána ebbe a második életciklusba is. De nagyon-nagyon kevés anyag van a mi fogyasztói társadalmunkba, ami ilyen lehetőséget kap. Most ez így durva, amikor azt mondom, hogy nagyon sok ilyen van, hiszen begyűjtjük a PET-palackokat, összepréseljük az autókat, de az legyen így, az közgazdaságilag, a bolygóvédelme szempontjából kellenek ezek a nagy dolgok. Ezeket tanuljuk egyetemen, iskolába, vigyázzunk a vízre, és a többire. De ezek a pici mindennapi dolgok változhatnak meg minket, mert ha a mindennapjainkban szeretünk ilyen újrahasznosított dolgot, akkor elkezdünk odafigyelni. És valahol azért mindig minden úgy van, hogy nagy globális, nagy szép dolgok, azok mind belőlünk emberből fakadnak. A mi szemléletünkből, én mindig azt szoktam mondani, hogy egy tanár ugyanúgy döntéseket hoz, mint egy miniszter, vagy egy ez titkár, ugyanúgy ember. Az ő gyökereiből, az ő tapasztalataiból hozza a döntéseit. És ezek az alkotások ilyen pici kis tapasztalati értékek, amik megváltoztatják az embereket, és ezért szemléletformáló az egész folyamat.
1: Igen, tehát azáltal, hogyha mondjuk valaki fölvesz egy ilyen ékszert, és ez a társaságban megy, és ezt kvázi mindenkinek megmutatja, vagy hát legalábbis látják rajta, rá tudnak kérdezni, akkor ezáltal így terjeszti ezt a
0: nézetet. Abszolút, és ugye egyet, amit itt nagyon sokszor elhangzott, ezek minőségiek. Tehát a humor alatt lehet, hogy, tehát nem tehát még a groteszk is, de ez csodálatos hegesztés, vagy egy ékszernél, egy megcsiszolt bakelit, el nem tudja képzelni, hogy az bakelitből van. Mondom, azt említettük a számét, ha közelébe megy, csak akkor jön rá, hogy ez az. Tehát amik itt megjelennek, és ezért van a galériának egy kuratóriuma, ezért vagyunk mi, tehát azért itt nem arról van szó, hogy minden bekerülhet ebbe a galériába, egyértelmű, hogy el kell érni egy minőséget. És ez ugye szemléletformálása a kezdő alkotóknak is. Bárunk bárkit, érdel azt a minőséget, hogy bekerülhess a galériába.
1: Mit tanácsolnál azon hallgatóink számára, akik teremtésvédelmi környezettudatos életmód útjára szeretnének lépni?
0: Alapvetően ugye ez a nagyon használt szó, ez a fogyasztói társadalom. Próbáljuk meg úgy fogyasztani, hogy minél kevesebb hulladékötös szemetet gyártsunk. Próbáljunk meg úgy hozzányúlni a fa elhasználódott bármihez, hogy lássuk meg benne, hogy ha ráfektetünk egy kis energiát, és újra csiszoljuk, ha hozzá, abból egy csodálatos új dolog születhet. Tehát, ha nem állítjuk le ezt a típusú fogyasztással velünk járó, itt most a csomagolóanyagtól kezdve az összes sallangig, ami mellette van, ha ezeket nem tudjuk elkezdeni csökkenteni, akkor tényleg be fog lepni minket a szemét egy idő után, tehát ezt akárhogy is el akarjuk kerülni, tehát túlzásba fogjuk vinni. A másik oldal pedig higgyünk abba, hogy megéri. Mert a legnagyobb probléma az szerintem, amikor azt mondják, hogy mit ér az a egy darab? Nagyon sokat. És ha mi hiszünk benne, akkor a gyerekünk is elkezd hinni, és ugye ahogy említettünk, hogy a döntéseket is emberek hozzák. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy valahol a mindennapjainkba tudjunk környezettudatosan élni, és odafigyelni a környezetünkre. Lehet, hogy nem tudom kikerülni azt, hogy használjam, mert nem tudom kik. De akkor legalább gyűjtöm szelektíven, odaviszem, elviszem. Bízom benne, hogy lassan a uborka befőttes üveg is visszaváltozhat. Legyen. Mert kell, hogy az. Most az miért nem, de mindegy. Tehát valamikor régen ez is be fog következni. De ez a lényeg, hogy ezeket találjam meg, és a másik pedig, hogy mutassam. Először otthon, és akkor ahogyan lépcsőbe mentünk, és ráadásul úgy mutatjuk, hogy ezeket a művészeket támogatják azzal, hogy tőlünk elvisznek egy alkotást, annak meg mindannyian örülünk.
1: Szerinted mi az, amit a művészet meg tud tenni a teremtésvédelemért, hogy más területek, még a tudomány vagy a politika nem? Tehát van a művészetek valamilyen sajátos felelőssége egy környezeti válságnak az idején?
0: Nagyon sok, mert az esztétika, tehát a művészet nem csak szépséget teremt, de a művészettel lehet tanítani, sokkolni, demonstrálni, tehát rengeteg formája van, amivel meg tud a művész alkotása érinteni. És az a fantasztikus, hogy lehet, hogy nem veszem meg, mert most nekem túl drága, vagy nem, nincs rá szükségem, de a művészetnek van egy, ez nem jó szó rá, hogy sok, de hát épp ez az érzelmi ráhatása. És az a igazi művész, aki bármi, és ez bármilyen alkotásról van szó, érzelmet tud közvetíteni, hatást tud rám gyakorolni. Ezáltal állok meg előtte, és ezáltal csodálkozom. És ezek a pillanatok azért nagyon erősek. Ezért mondják azt, hogy egy múzeumban, ha tudod, akkor szálljál rá több időt. Mert egy idő után a fejünk már nem képes ezt befogadni. De visszakanyarodva, ez a fantasztikus ereje a művészetnek. Egy alkotásban. Ha ez még performanszá válik, mint ahogyan a mi lámpáink, vagy a régi tressart, és ahogy említettem, ez létezik a világban. Ezek a performanszok nagyon-nagyon hatásosak tudnak lenni. Amikor mi megcsináltuk először a tressartot, akkor elkezdtük követni egy páran, akik értenek hozzá, de hát ugye mindenki szelfizik ezekkel a szobrokkal, és akkor az már elindul. És akkor már beszélünk róla. Iszonyú hatásokat tudnak elérni ezek a performanszok, de én visszakanyarodom abba ahhoz, amit mondtam, hogy a művészet hat ránk. És az a hatás, és közvetít valamilyen üzenetet is. És nagyon-nagyon sok, főleg a mi általunk képviselt, ugye a környezetvédelmet tolja előtérbe, tehát nem az esztétikát, hanem a esztétika és környezetvédelmet. így hatással van ránk, és nagyon-nagyon szükség van erre a fejünkben ezekre a kis megállásokra. És azok mindig előjönnek majd. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, majd fél óra múlva, egy év múlva, de azok elő fognak jönni azok a pillanatok, hogy én ezt láttam, és így voltam, és másképp nyúl hozzá, akit megérint, és nagyon sok embert megérint.
1: Ugye ezenből, tehát egy múzeum, vagy egy galéria, az hogyan tudja elősegíteni ezt a fajta befogadását ezeknek a műveknek?
0: Hogy nyitva van. Tehát a műveknek, ugye, ahogy említettem, kuratórium minőség, tehát van egy szint, amit alatt az ember elvárja ezeket a dolgokat. Nem én döntöm el egy szám magamban ezt a dolgot. A másik oldalról meg, hát erről szól a hívhatjuk népnevelésnek, szemléletformásnak, el kell érni az embereket. Ha egy ajtó nyitva van, az mindenkit kíváncsivá tesz, és mert ilyenek vagyunk. Jöjjenek. Ez ott vannak a kandelláborek, csináljanak egy szelfit, utána látja az ajtót, és ha már bejött, akkor rengetegen vannak, mondom, akik mondják, hogy hát ide nem elég fél óra, de mennünk kell, de visszajövünk, mert tényleg nem elég, mert ezek a rácsodálkozások, ahogy említettem, hogy miből mi lett, vagy ez. Ez csak így lehet, ha transzparensek vagyunk, és nyitva vagyunk. És mindenkinek örülünk. De ez általános minden múzeum, mindannyian ezért csináljuk, hogy bejöjjenek.
1: Ja, szívesen folytatnám még a beszélgetést, de sajnos lejárt az időnk. Hálásan köszönöm az interjút.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és várjuk Önöket nagy szeretettel.
1: Tehát mai vendégem Székelyhidi Tamás, a Gödöllői Ökvárd Galéria tulajdonosa és alapítója volt. Köszönöm kedves hallgatóinknak, hogy velünk voltak. Ha lemaradtak volna a korábbi adások, visszahallgathatóak mind a Mária Rádió oldalán, mind a Green Policy Center honlapján és a közösségi média felületein keresztül. Tartsanak velünk a következő adásban is. Addig is a viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
1: És köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
2: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről őszintén és közérthetően. Mária Rádió.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
4: Május 5-e. Mária szűzi anyasága. Krisztus egész élete, kezdettől fogva, csendes, de világos elhatárolódás volt attól, ami az Ószövetség szövegeinek jelentését meghatározta. Az ószövetségi hagyomány szinte valamennyi várakozása ellenére Krisztus Máriától született. Mária önmagáról világosan kimondta az angyali üdvözletkor, hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek, vagyis megvallotta szüzességét. Mert Mária anyasága szűzies, még akkor is, ha Jézust ugyanúgy szülte meg, mint ahogy bármely emberi lény születik, fiú az édesanyjától, még akkor is, ha az ő eljövetelét e világba egy férfi jelenléte kísérte, aki Mária hitvese volt, és a törvény s az emberek számára a férje. Mária szűzies anyaságának megfelel József szűzies misztériuma, aki követte a magasból érkező hang utasítását, s nem habozott elfogadni Máriát, mert a Szentlélek által fogantatott egy gyermek. Így a szűzi fogantatás és Jézus e világra születése rejtve maradt az emberek elől. Názáret lakóinak szemében ő csak az Ács fia volt, vagyis József fiának tekintették. Mindennek ellenére fogantatásának lényegi igazsága és valósága eltávolodott az Ótestamentumi törvénytől, mely kizárólag a házasságot ismert el, és ami valójában történt, az nem fogadhatta volna el, és nem foghatta volna fel, és társadalmi értelemben sem tudta volna elfogadni.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

0: Mária út. A Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Galgóczin és Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora. Engler Györgyöt nagy szeretettel köszöntöm a technikai pultnál. A mai nap is ő segítségével fog megszólalni a Mária Rádió Mária utas műsora. Köszönjük szépen a szolgálatot. Miről másról is beszélhetnénk a következő közel 25 percben, mint a Mária útról és a zarándoklatokról. Először talán az egyik legnagyobb eseménye, ről fogunk egy picit beszámolni a Mária útnak. Elindult 15 nappal ezelőtt a 40 napos gyalogos zarándoklat a csíksomlyói búcsúra, innen Budapestről indultak a zarándokok a Norma fenn található Szent Anna kápolnától, és hát a mai napon megpróbáljuk utolérni őket. Jelenleg valahol nyírszőlős és napkor között, talán valahol a Sóstó környékén járhatnak a zarándokok, szóval megpróbáljuk majd utolérni a csapatot, és egy picit szóra bírni őket. Fantasztikus dolgokat élnek meg, ezt onnan is lehet tudni, hogy mind a Mária Rádió, mind a Mária út közösségi csatornái szinte megpróbálnak élőben közvetíteni erről a zarándoklatról. Nem azért teszik ezt, hogy itt bárki is személyes elhívásnak vagy önmarketingnek tegyen tanúságot, hanem inkább egy ügyért. Azért az ügyért, hogy Magyarország ismét keresztény ország legyen, hogy közösen tudjunk imádkozni nagyon-nagyon sok szándékért, közösen lépjünk az útra, hihetetlen mennyiségű ima szándék érkezik a zarándoklatra, itt a Mária Rádióban, a Mária út oldalain, és hát igyekszünk mindegyiket tolmácsolni a zarándok csoport felé, hogy hát hordozzák majd ezeket a szándékokat, vigyék el Csíksomlyóra a szűzhöz. Szóval erről fogunk egy picit majd beszélgetni, és ha minden igaz, itt van a vonalban. Tóth Erikát köszöntöm nagy szeretettel. Szia, Erika, dicsértessék!
2: Mindörökké, igen, itt vagyunk, éppen most adjuk el Nyíregyházát, illetve itt még a Sóstó szélén vezet az utunk.
1: Szuper, na akkor mesélj nekünk egy kicsit, hogy először is, hogy vagytok, hol vagytok, most érjünk először a fizikai attitűdre. Ugye 15. napon vagytok most.
2: Igen.
1: Egy picit segíts elképzelni ilyenkor, hogy hogyan van az ember fizikailag ennyi sok-sok kilométer után.
2: Hát ezt egy mondatban tudom mondani. Azt szoktam mondani, amikor először jöttem erre az útra, hogyha otthon ennyire fájna mindenem, akkor valószínűleg a konyhától nem mennék el a hálószobáig. Úgyhogy szerintem mindannyiunk nevébe beszélhetek, hogy valahogy így érezzük magunkat. Hát ugye az, hogy minden nap az ember máshol alszik, keveset alszik, nincs ideje a szervezetének úgy regenerálódni, mint úgy általában. Ez mindenképpen egy fizikai kihívást jelent, de ennek ellenére a lelkünk visz, és nagyon-nagyon jó állapotban van a csapat. Tegnap már nagyon jó időt futottunk, de egyáltalán nem futunk egyébként, mert nem erről szól az zarándoklás. A lelkünk visz, és minden találkozásnak helyt adunk. Most is például ma már 3 ilyen találkozáson vagyunk túl, találkoztunk egy csoporttal, akik fogyatékos dolgokban szenvednek, őket megáldottuk, együtt imádkoztunk velük, aztán most éppen az imént összefutottunk Klári nénivel, aki megállított minket az utcán, vele is imádkoztunk, aztán egy hölgy szeretett volna futót a csapattal, őt is megáldott.